Ó, döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.

0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, dr. Papp Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről.
2: Két hibára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ma rendkívül megnőtt a lehetőségeknek a bazára. Sokkal egy német moralista mondja azt, hogy ma a szabadságot a bazár köti meg. Régen azt kötötte meg a szabadságunkat, hogy kommunizmus, diktatúra, nem volt annyi lehetőségünk. Ma a fiatalokat az köti meg, az kábítja el, hogy túl sok a lehetőség. Londonba is akarok egy évet dolgozni, meg egy luxushajón akarom körbeutazni a földet, még egy év, de én akarok Hollandiába egy projektet is levezetni, meg és elmennek az évek. Ma az a veszélyes, mondom a fiataloknak, vigyázzatok, a világ így kinyílt, és bazár. Mikor bemegyünk egy bazárba, engem minden érdekel. A világító sörnyitótól kezdve az izék, minden is elmegy az idő, míg ott bazározunk. És ez a sok-sok megnyílt lehetőség, ez egyrészt csodaszép, másrészt vegyétek észre, hogy ellopja az életeteket, az időt. Ellopja a túl sok lehetőség. És akkor itt fel kell hívnom a figyelmet a szegénységre. Bizony a ferencesek beszélnek arról, hogy az igazi szegénység nem a pénzben szegénynek lenni, hanem hogy nem bontakoztatom ki magam minden irányba. Egy irányba, de ott töményen. Ott töményen. Tehát tudni kell szegénynek lenni itt is. A másik, amit szeretnék mondani, gyóntató papként, hogy azt érezzük a gyónásokban, meggyónjuk a piszmogó bűnöket, és például nem gyónunk meg olyan komoly bűnt, hogy nem hozok döntést. 8 évig udvarlok a piroskának, és még nem tudom. És az nem bűn, hogy kábítom 8 évig. Nem bűn, mert még nem biztos. Szóval, hogy vegyük már részt, meg hogy még anyám nyakán élek, még mindig ott, és nem hozok meg nagy döntést, hogy el kéne kezdenem egy vállalkozást, nem a 8. diplomát, hanem el kéne kezdenem dolgozni, egy életpályát felépíteni. Tetszenek érteni, a lelki tükrökből hiányzik például ez a bűn, hogy komoly döntést nem hozok meg időben. És ez komoly bűn, mert meddő leszel, meg a másikat is meddővé teszed, meg sok mindenki mást is. Tehát komoly bűn, ha nem hozol időben döntést. Ez komoly bűn. Igazából azt mondanám moralistaként, tetszenek tudni, a trienti zsinat előírja, hogy mit kell gyónni. Előírja, hogy a súlyos bűnöket kéne meggyónni. A piszmogó bűnöket feloldja a bűnbánati imádság, a bűnbánati szertartások és az eukarisztia. Igazából azt mondanám, egy évig tessenek már kipróbálni, hogy piszmogó bűnöket nem gyónnak. Mert valamit elmegyek karácsonyra, gyónok, a pap is boldog, én is boldog vagyok, mindenki boldog, mondtunk valamit, feloldoz valamit. Házi feladat egy évig, piszmogó bűnöket nem gyónunk. És akkor az ember tekintete elkezdi fókuszálni, elkezd keresni, hogy mi az én életemnek az igazi rákfenéje. Na, azt kell meggyónni. Nem véletlen, hogy az egyház azt mondja, hogy a piszmogó bűnöket, az tekintettel kell arra is lenni, most erről nem beszélek, mert lassú szivárgással is el tud süllyedni egy hajó, de kiszúrja a szemünket, hogy anyámmal összevesztem. Elmegyek, meggyónom, hazamegyek, jót gyóntam. És nem gyónod meg, hogy 8 év alatt nem hoztam meg nagy döntéseket. És az az igazi baj. Na, aztán megyünk tovább. Hát a életdöntéseket, ezeket a nagy döntéseket hogyan kell meghozni? Dolgozni kell. Tehát az, hogy állunk a húzatba, hív az Isten, van egy dinamikám, ez még kevés. Dolgozni kell. Tehát nem kapkodunk itt. Mit kell dolgozni? Hát a legelső az imádság. Itt annyit hadd mondjak, hogy a szinergia azt jelenti görögül, hogy az Istennel együttműködni, szövetségben együttműködni. Itt én amire szeretném felhívni a hangsúlyt, nem azért kell imádkozni, hogy Istenem, mi a te fatális akaratod rólam. Ezt úgy hívják, hogy predestináció. Ezt a protestáns testvéreink tanítják, de néha azt hiszem, hogy a katolikusok jobban hiszik. Nem akarok most ebbe belemenni, csak azt érzem moralistaként, hogy ha az Isten akaratát túl erősnek és túl konkrétnak gondoljuk el, az megbénítja az embert. És arra várok, hogy ha az Istennek az az akarat, hogy elvegyen a Béla vagy valaki, akkor otthon ülök, zsíros hajjal, ápolatlanul, nem megyek ismerkedni, de majd az Isten küldi a Bélát. A gyengéket, ez egy ilyen fajta isteni akarat elképzelése még gyengébbé teszi, nem gondolja, hogy neki is kéne egy kicsit árulni a petrezselymet, magát mutogatni. Nem viccből mondom, legjobb hittanosaink nem tudnak férhez menni, és nem tudnak szülni. Mert nem figyelünk oda arra, hogy drágám, neked meg kell jelenni, az a méhecske a színes virágot vesz észre, egy sorsok feszülnek keresztre. Nem játék ez. És a gyengéket egy ilyen nagyon erős isteni akarat elgyengíti, nem akar aktív lenni, döntéseket hozni, az erősek meg lelépnek a katolikus egyházból, mert nekem is van akaratom. Én is szeretnék valamit is. Én az Istennek adjam föl magam. És tele lesz az egyház a gyöngékkel, pátyolgatjuk egymást, az erősek, a vállalkozó szelleműek meg lelépnek az egyházból. De ezt nem jól csináljuk. Hol van a baki? Az imádságban úgy kellene imádkoznunk, hogy Uram, hogy csináljuk együtt? Tehát, hogy nekem van akaratom, neked van akaratom. Olyan szívesen elvenném a Bélát, hogy mennék szívesen orvosnak. Te hogy látod, én hogy látom, hogy ez egy ilyen egyezkedés. Uram, hogy csináljuk együtt? Ezt kellene keresni. És merre van nekem örömöm, olyan szívesen mennék erre, de Uram, a te szőlőskertedben nekem mi a feladatom? Tehát, hogy itt van az Istennek is akarata természetesen, nem egy dzsin, aki az én akaratomat menedzseli. Neki is van akarata, és olykor kemény akarata, de tetszenek érteni, hogy nem egy nélkülem eldöntött sorsot kell fölfedezni, hanem Uram, hogy döntsünk együtt. A Bibliában az Isten olyannak mutatja magát, akivel lehet szövetséget kötni. Ha ilyennek mutatja magát, akkor meghamisítjuk, ha egy predestinációs Istent tanítunk. Ha ilyennek mutatja magát, hogy velem lehet szövetséget kötni. Ószövetséget, új szövetséget. Na, tehát az ima célja ezt megtalálni, hogy Uram, hogy csináljuk együtt. Teológiai igazságok. Annyit szeretnék mondani, hogy egy jó életet végig csinálni úgy, hogy a teosszal nem foglalkozom, nem lehet. A teosszal foglalkozom az azt jelenti, hogy imádkozom ehhez a teoszhoz, az Istenhez, meg hogy töprengek róla, és ez a teológia. Hölgyek, urak, házi feladat. Nehéz teológiát elővenni. Én azt látom, hogy tegye fel a kezét, akinek könnyű az élete. Gratulálok, nincs senki. Tehát, hogy az élet mindenkinek, bocsánat, dög nehéz, és ilyen olcsó kis teológiát olvasgatunk otthon. Olcsó kis spirituális, jaj, valami könnyű kis lelki olvasmányt keresgetek. Egy nehéz életet akarsz végigcsinálni olcsó teológiából. Persze, hogy nem fog menni. Akinek nehéz az élete, tessék nehéz teológiát elővenni. Abból nem kell sokat olvasni. Tehát egy barátom apja úgy vesz könyvet, hogy kinyitja a könyvesbódba, ha érti, akkor nem veszi meg, akkor minek? Tehát az, ami jó, na, az már valami. Nehéz teológia, és itt a papoktól tessenek segítséget kérni, hogy mi való nekem, könyvajánlókat adni. Sokan írnak sokfélét is. Nehéz. Én annak a híve vagyok, abból nem kell sok, egy-egy bekezdés kell, és azon lehet töprengni. Tesszenek tudni, ez olyan jó hajnalba kelni, egy jó erős kávéval, kicsit mikor nehéz teológiát olvasunk, mintha kinyitnánk az eget az Isten felé. Olyan jó ilyen nehezet olvasni. Nehezet. Abból nem kell sok, és így töpreng. Nem csak a napi ügyek, meg ma a pelenkát kell venni, meg ma ide kell mennem, meg oda kell. Nem csak ezek a napi ügyek, hanem hogy az ilyen nagy kérdéseken járjon az eszem. A nagy kérdéseken. Szóval tessenek teológiával foglalkozni. Aztán a realitás. A realitás, ahogy mondta Püspök atya, és föl kell mérni a realitást. Tehát lehet itt ábrándozni, hogy én szeretnék 10 gyereket, meg mi a realitás? És itt okosnak kell lenni, itt lehet, hogy szakembert is be kell vonni, pénzügyi befektetőt, szülészorvost, pályaválasztási tanácsadót. Tehát kinek milyen nagy döntése van, itt lehet be kell vonni szakembert is, hogy felmérjük a realitást. Erről beszél Jézus, hogy ha tornyot akarsz építeni, nézd meg előtte, mennyi pezód van. Nehogy valami csonkatornyot építs, vagy ha csatába indulsz, olyan csatába menj, ami neked való csata. Tehát a realitást föl kell mérnünk, hogy ne legyünk ábrándozók, fontos. Aztán az intézményes forma segít, az olyan, mint a szalagkorlát, hogy ne pottyanjak ki a házasságomból, vagy pap lettem, vagy agysebész lettem. Tehát nekem ez a dolgom, az intézményes forma segít pályán maradni, és az jó, nem kell tőle félni. Egy utolsót hadd mondjak, hogy beszélgetni kell, hát ezt csináljuk, a nagy döntéseknél beszélgettünk sok-sok mindenkivel. Én csak annyit hadd mondjak, hogy jövő. Habermas beszél erről, a kommunikatív cselekvésről, hogy a második világháború után tetszenek tudni, túl individualisták lettünk. És egy kicsit az egyház is ebbe beszállt, hogy a te életed, te kapsz ért a piros pontot, fekete pontot, a te életed, nem szólok bele, és ilyen túl individualisták lettünk. Az egyház is egy picit adta a lovat ez alá. És elkezdünk azon töprengeni, hogy igazából mindenki egy értékközösségnek a tagja, ha akarja, hanem egy nagy családnak, annak is vannak értékei, egy értékközössége, baráti körnek, egyháznak. Mindenki egy értékközösség tagja. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy a nagy döntésekben nekünk egymást támogatni kell. Tehát nem annyi a döntés, hogy majd te eldöntöd, mintha mindenki ilyen tank lenne, és megy egyedül, és nem hallgat senkire. Az a veszélyes, mikor jön hozzám az asszony, hogy atya, nem bírok a férjemmel. A legelső kérdésem, hogy kire hallgat a maga férje. Hát atya semkire. Hát maguk mit csináltak idáig? Nagyon veszélyes, aki tank, nem hallgat senkire. Nincsenek kontrollszemélyei, barátai egy pohár sörrel. Nagyon veszélyes, fafejű tud lenni. És igenis egy közösségnek vagyunk, értékközösségnek a tagja, dolgunk egymásra hatni. A morálteológia ma előveszi ezt a két szót, tessenek hazavinni, hogy társfelelősség és bűnrészesség. Hogy felelős vagyok a testvérem házasságáért. Meg van bűnrészességem a testvérem alkoholizmusában. Túl individuálisan néztük az embert idáig. Nem, ilyen szövevényesen össze vagyunk kapcsolva. Bűnrészesség és társfelelősség. Mit kell még nézni a döntéseknél? Nézni kell az elitet. Ez nekem vesszőparipám. Kolumbuszra szoktam hivatkozni. Kolumbusz idejében úgy gondolták, hogy a föld lapos, a szélén mindenki leesik. És van egy előre merészkedő elit, aki ezt nem így gondolta. Hogy viszonyul az elithez a közfelfogás? Kineveti, tudománytalannak tartja, megveti, olykor megöli, nem bírja elviselni. És aztán Kolumbusz hazajön egy pár hónap múlva, és a közfelfogás lép egy nagyot arra a szintre, ahol Kolumbusz korábban járt pár hónappal. És fog keletkezni egy újabb elit. Mi a poém? Semmilyen téren nem egyszerre haladunk előre. Sem a hitünkben, sem a szakmánkban, sem a házasságban.

megköszönöm a rákos daganatot, hogy én kaptam, és nem az unokám. A másik meg hisztizik, hogy pont én, aki templomba járok. Az elit, ha jól szenved, azt mondja Szentpál, még meghalni se haltok meg magatoknak, az is minta. Tehát minden téren tessenek nézni az elitet, a döntésben az elithez igazítani magunkat, és igazából ilyen középen vagyunk mindannyian, hogy vannak előttünk elitek, és vannak, akiknek én vagyok az elit. Ilyen láncszerűen, gyönyörűen össze vagyunk kapcsolva. És ez gyönyörű szép, az elit szó helyett, mert ez egy elitizmusnak a beképzeltségét elő tudja hívni, sokkal jobban szeretjük azt a biblikus gyökeri szót, hogy elhivatottak. Ez egy gyönyörű szó. Ki hívta el, hogy ő elhivatott házas, elhivatott mérnök, elhivatott pedagógus. Gyönyörű szó, húzat, hogy az Isten hívta előt. Én ide még egyet hadd mondjak a fiataloknak. A fiatalnak jövője van. Nagymamáik ugye mondják, hogy régen még a chips is jobb volt. Tehát, hogy ők mondják a régi világot, a fiataloknak jövőjük van. Nagyon szeretném mondani a fiataloknak, a legnagyobb hiba, ha nem a jövődet nézed, hanem a múltat, hogy anyám, apám is hogy élt, meg oldalra nézel, a többi is összeköltözik, én is. Ha hátra és oldalra nézel fiatalként, ez a legnagyobb hiba. Akinek jövője van, annak előre kell nézni, hogy ki tudja a jövőt. Ilyen értelemben, akik a jövőt sejtik, azok a legdrágábbak a fiataloknak. Sasoljátok, kutassátok ki a jó elit. Igazából azért ők nem szokták a homlokukra írni, hogy én vagyok az elit. Néha, aki a homlokára írja, pont nem az az elit. Na, szóval a jövőt kutatni, aki tudja a jövőt. Aztán, hát, hogy döntéseket hozzunk, itt van egy áthárítatlanság. Egy áthárítatlanság, hogy helyettem senki nem tud házasságról, hivatásról, kereszténységről dönteni, azt nekem kell. Ez az áthárítatlanság, ez egy kitüntetés. Nem vagyok én a bábúja senkinek. Autonómia. Hogy én dönt, ez egy csodálatos, ez egy kitüntetettség. Ugyanakkor ez egy teher, hogy nehéz azért áthárítatlanul élni. Amit szeretnék mondani, hogy mindenki lelkiismerete ilyen, hogy van egy közepe, és amikor szeretnénk, hogy jó döntést hozzon a gyermekem, a testvérem, a házastársam, akkor így körülötte mindenki mondja, az elit, a papja, anyja, testvére, mindenki mondja a dolgokat, beszélgetünk, és az a jó. De van egy határ, ahol az értékeket, a döntést nekem kell bevinni a szívembe, és nekem kell dönteni, és onnan döntést hozni. Ebből sok dolog következik, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nagyon nehéz itt a határon megállni. Hogy szülőként, papként, segítő emberként a testvéremet illetően nagyon nehéz a határon megállni, de annyit szeretnék mondani, hogy a legnagyobb döntéseknél szigorúan meg kell állni. Szigorúan. Azzal tesszük tönkre a másikat, ha a nagy döntéseket helyette akarjuk meghozni. Tehát segítünk, de a házasságát nem döntjük el helyette, a szakmáját, a hitét, ezeket nem döntjük el helyette. Nyilván nem akarunk semlegesen hátralépni, hanem mit akarunk csinálni? Ezt a szót szeretném hazavinnék, elbűvöltség. Tetszenek tudni, jön Krisztus, és ez új szövetség, jön Krisztus, és nem attól új Krisztus, hogy még több parancsot hoz. Ha a hegyi beszédet elolvassák, nem az a poén benne, hogy a keresztényeknek még szigorúbbnak kell lenni, és még több parancsot kapunk, hanem, hogy Krisztus elbűvöl minket, és szeretnénk úgy élni, mint Krisztus. Szeretnénk utána menni. Az új szövetségi hitben nem a kötelesség tudata fontos, meg a bűnöket kerülöm, nem ez van a középpontban, hanem, hogy elbűvölt Krisztus. Úgy szeretnék úgy élni, szeretni, meg szenvedni, ahogy ő. Na most, ha szeretnénk a gyerekeinknek, szeretteinknek, tesónknak értékeket jól átadni, akkor ez az elbűvöltség a fontos. Ez az elbű, és azzal tudunk segíteni, ha látják rajtunk az elbűvöltséget, és ezt valahogy akkor hát, ha beviszi a szívébe, és onnan meghozza a fontos döntéseket. Aztán a döntés előtt, még egyet, még csak a döntés előtt járunk, atyavilág. De fontosnak tartom, érzik. A következő az, hogy amikor egy döntést hozol, akkor nyilván mindannyian boldogok akarunk lenni. A boldogság fogalom, hölgyek urak, megint földrengés. A régi boldogság fogalomnak vége van. Demmer úgy mondja, hogy nagypénteken elég sok minden meghalt Krisztussal, egy régi istenkép, a szenvedés régi képe, a halál régi képe, sok minden, a boldogság képe is meghalt Krisztussal, vége van. Milyen a régi boldogság kép? Hát Arisztotelész azt mondja, hogy az a természetes, aki kiteljesedik a természete alapján. Ki a boldog, ezt szoktuk mondani, aki van egészség, fő az egészség, van családja, szeretik, van gyermeke, van sikere, van pénze, stb. Tessenek mondani, ebből Krisztusnak mi volt meg a kereszte?

És Krisztus a kereszten boldog volt-e? Ez egy olyan nehéz kérdés, amire kinek-kinek egyedül kell válaszolni. Szerintem igen, mert akkor leszállt volna keresztül, akkor még nem teljesedett be a dolog. De akkor mitől volt boldog? Mert nem ezektől. Krisztus hoz egy másfajta boldogságot, és a nyolc boldogságban ez csapódik le. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy az Atya akaratában a helyemen szeretek. Ezt alkutta ki nagy csütörtök este. Atyám, mi a te akaratod? Az üdvösséget mi viszi előrébb? Hát ha kell a kereszt, akkor megyek a keresztre. Bocsánat, örömmel. Ha az üdvösség ezt kívánja, nem gondolom, hogy Krisztus savanyúan szállt fel a keresztre, hogy na jó, akkor megyünk, hanem úgy gondolom, ha ezt kívánja az üdvösség, akkor megyek ebbe az irányba. Örömmel. Tetszenek érteni? Ez a boldog ember, aki az Atya akaratában a helyén van, és ott nem passzívan van csak, hanem szeret. Na most ezt én azért mondom, hogy keresztényként köszönjük, hogy Krisztus hoztál egy ilyen abszolút boldogságot, ami kitart mindenféle betegségben, üldöztetésben, szegénységben. Köszönjük, hogy hoztál egy ilyen boldogságot, de mi melyikért imádkozunk? Hé, azért. Szóval itt egy földrengés van, paradigmaváltás. Ha döntés előtt vagy, és boldog akarsz lenni, akkor nem úgy kell föltenni a kérdést. Nekem hiányzik ez a fajta beszéd, amit most fogok mondani, hogy úgy dönts, amiben te kiteljesedsz, meg boldog leszel. Olyan döntést hoz, amire szívesen rámész.

0: Dr. Papp Miklós görögkatolikus teológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Karitás percek.
3: Műsorunkban Várda Ferenc állandó diákónus mesél a karitatív munka legfontosabb pontjairól.
4: Nagyjából mindnyájan, akik a Karitas munkában benne vannak, olyan emberekkel találkoznak, akik hiányok mentén élnek, sebzettek, vagy segítségre szorulnak. Ez ennek a munkának, vagy ennek a szolgálatnak a sajátossága, és egyik lényegi eleme is. És nagyon kell, érdemes arra figyelni, hogy ebben a munkában nagyon könnyen kialakul egy alá-fölé rendeltségi viszony. Én vagyok a segítő, ő akinek segítek, és lehet, hogy ez a viszony egészen nem is eltüntethető, de hogy törekedni kell arra, hogy ennek a tudatában legyek. Nagyon könnyű belecsúszni ebbe a történetbe, hogy én vagyok az, aki adok. Mert hogy ez nem ennyire egyértelmű, nyilván ez a kapcsolat ez megvan, nem eltüntethető, de hogy ennek így a tudatunkban kell lennie. A másik pedig, hogy ezek az emberek, akikkel Karitas munka révén találkozunk, sebződnek, nagy sebeket hordoznak, és nagyon sokszor ezeken a sebeiken, sérüléseiken, szegénységeiken keresztül kapcsolódnak hozzánk. És minél nagyobb egy sebzettség, minél nagyobb egy embernek a nyomora, annál nehezebb a segítség, annál nehezebb a tehetetlensége, annál nehezebben megközelíthető ő. Arra gondoltam, hogy egy bibliai példabeszéden keresztül, amit nagyon szeretek, azon keresztül mondanék 5 fontos alapvetést, ami nekem így fontos a munkámban, ami a segítésnek szerintem egy alapvető mondata vagy hozzáállása. Lukács evangéliumából van a szegény Lázár és a dúsgazdagnak a története, ezt mondom, nagyjából ismerős a történet. Lukács, aki írja az evangéliumot, orvos. Tehát van egy érzékenysége az emberi fájdalom, az elesettség a beteg ember felé. Tele van az evangélium gyógyítással, nehéz emberi sorsokkal. Azt lehet mondani, hogy szinte, most idézőjelben mondom, szinte csak ilyen emberek vannak az ő evangéliumában, illetve ilyen példabeszédek. És ilyen ez a példabeszéd a gazdagnak és a szegény Lázárnak a története, amiben azt gondolom, hogy benne van a segítésnek hát minden szereplője, zseniális szimbólumok vannak benne, amelyek használhatóak, és hát benne van a spiritualitás is, Jézus szájából hangzik el. Én nem tanultam szociális munkát, de úgy képzelem, hogyha a szociális tanszéken valamit tanítanak, akkor ez abba bőven belefér, mert hogy nagyon képszerűen és szimbolikusan nagyon jól mondja el azt, hogy mi az, ami velünk történik, és kivel történik mindez. Nem olvasnám föl teljes egészében a történetet, azért ismerős, és leginkább az elejére koncentrálnék, és azt a részt azt azért felolvasom. Volt egyszer egy gazdag ember, bíborba, patyolatba öltözködött, és minden nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel, szeretett volna jól lakni abból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. És ez a rész egyelőre elegendő is. Ugye ebben a történetben van egy szegény, akit úgy hívnak, hogy Lázár, van egy gazdag, akinek nem ismerjük a nevét, és van a kettőjüknek a kapcsolata. És ez a rész, amit most felolvastam, ez az állapotnak a leírása, hogy mi az az állapot, amiben ez a két ember leledzik. És nagyon szépen leírja a Szentírás, vagy ez a példabeszéd, legelső, amit tudunk, hogy és kezdjük azzal, akin segítünk, a segítettet, a szociális munkás, mondják azt hiszem, hogy kliens, ez a megfelelő kifejezés abban vagy azon a szférában. Itt úgy hívjuk, hogy Lázár. És ez nagyon-nagyon fontos momentum, mert hogy ennek az embernek van neve. Ráadásul ez egy beszélő név, aki Isten könyörül. Eleázárból származik. Hogy a szegénynek van neve. Az első ilyen, azt gondolom, nagyon-nagyon fontos pont, hogy akin segítünk, annak tudjuk a nevét. A név ugye szimbolikus, megjeleníti azt a személyt, akiről szó van. Nem csak azt tudom, hogy Józsi, hanem azt is tudnom kell, hogy honnan jön. Hogy akivel én találkozom, mi az élete? Miért sodródott ő ide? Mi az a helyzet, ahonnan ő mondja ezt? Ahonnan ő kér? Ahonnan ő panaszkodik? Ahonnan ő mérges? Ahonnan ő dühöng? az Isten előtt mindnyájunknak van neve, akkor vagyok azt gondolom jó segítő, vagy becsületes segítő, vagy akkor végzem elég jól a munkámat, mert ez elég, hogyha meg akarom tudni, hogy ki ő, hogy mi a neve. Hogy telt az a 30, 40, 50, 60 év, hogy mi az ő bánata, mi az ő nehézsége. Mikor ez idő kell. Ez nem egy látványos rész. Az egész, amiről beszélek, nem lesz látványos. Nagyon vontatott. De hogy azt hiszem, ez a realitása. Ez a szociális munkában látványpékséget nehéz csinálni. Lehet, de hogy az nyilván nem éri meg. Tehát amíg kiderül az, hogy ki az, akin segítek, az egy hosszú-hosszú folyamat. És amíg ez kiderül, addig közben épül egy viszony köztem és közte. Hát nagyon fontos a név. Tudjam, hogy kinek segítek. Ez az első. A második, amit fontosnak gondolok, hogy meg kell tanulnom nála vendégnek lenni. Ugye ő az, aki jön segítségért, ő az, aki valamit kér, és általában azok az emberek, akik kérnek, azok azt mondja, valakitől kérik, ott van egy rászorultság. Hogy meg kell tanulnom azt, egy olyan helyzetet létrehozni, ahol én lehetek nála vendég, ahol ő engem meg tud kínálni, ahol ő engem helyel tud kínálni, ahol ő be tud engem engedni a saját életébe. Akkor adom vissza az ő méltóságát, hogyha olyan helyzetbe tudom őt hozni, hogy engem meg tud kínálni mondjuk egy pohár vízzel, vagy le tud ültetni, vagy egy pohár kávéval, akkor is, hogyha otthon én nem így iszom a kávét. Mert ezzel visszaadok valamit az ő emberi méltóságából. Tehát vendégnek lenni nála, megtanulni vendégeskedni egy alapvető dolog. Ugye ez azt is jelenti, hogy meg kell látogassam őt, vagy kell, hogy találkozzak abban a helyzetben, azokban a körülményekben, ahol ő él. Tehát elmenni hozzá. Ez is nyilván időigényes. És sokszor nehéz. És sokszor hoz kellemetlen helyzetet. Emlékszem, hogy amikor kikerültem a teológiáról 2000-ben, és kémesen voltam, lent van az Ormánságban, a horvát határ mentén kis falu, elmentem egy faluba, hogy bejött egy fiatal ember, hogy ő szeretné a házasságát egyházilag rendezni, vagy szeretne templomi esküvőt, akkor elmegyek hozzátok. Én akkor lakókocsiba laktam egyébként, és nem tudtam hova hívni őket, a plébánia nem volt lakható, hogy majd elmegyek hozzájuk. És ez egy kis falu volt, nem kémes, egy másik faluban, és hát ők egy ilyen, hát mint ez a dobogó, hát ennek a dobogónak a fele nagyságú házban laktak, ami úgy nézett ki, hogy ágy, itt egy asztal, ott fönn a tévé, a gyerekek elszórva aludtak az ágyakon, én megérkeztem oda, megállt egy idegen autó, nyilván átjöttek a szomszédok, akik rokonok, és pillanatokon belül 16-an ültünk bent a 16 négyzetméteren, jobb sarokba szólt a tévé, és ment a zene, vágni lehetett a cigarettafüstöt, ki volt rakva a kóla, a kávé, hogy az kell, és várták, hogy akkor történjen meg a jegyes oktatás. Hát én akkor jöttem ki a főiskoláról, ezt én nem így láttam. Olyan kellemetlen helyzetben voltam, hogy most mit kell itt csinálni. Hát 3-4 jelen voltam, hát hogy miért van, aki 16-an, itt hárman kéne üljünk, ők meg én, de hát ugye mégis ők voltak otthon, én készültem, és hát azt megkértem, hogy kicsit vegyék lejjebb a zenét, tényleg kicsit lejjebb is vették, de úgy nagyjából ez volt az atmoszféra. És hát nyilván, amit én hoztam, azt ott ki kellett tennem, tehát hogy az már nem fért be ebbe a házikóba. De hogy volt egy élethelyzet, és ugye szép lassan levetkőztettek. Ez se kell, az se kell, amaz se kell, viszont itt vagyunk mi 16-an. Igazából a nehézség az nyilván az én oldalamon van, hogy nekem el kell engednem a koncepciómat. El kell engednem azt, amit én tanultam 5 évig. Hát én tudom ezt. Ez a legnehezebb út egyébként, hogy megérkezek-e hozzájuk, mint vendég. Nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, tehát a történet nem az a vége, hogy akkor szépen rendeződött, és akkor ez így lett kerek történet. Lehet, hogy máshogyan kerek, nem pont így kerek. Van egy kapcsolat. Tehát vendégnek lenni, tudom a nevét, és tudok náluk vendég lenni. Lázárnak, akinek van neve, az fekszik a kapu előtt. Ugye feküdni, hát akkor fekszünk, hogyha lepihenünk, ez az életnek a természetes ritmusa, és akkor fekszünk el, hogyha betegek vagyunk, vagy valami erősebb annál, mert már nem térdre kényszerített, hanem két várra fektetett. Akkor fekszik az ember, hogyha legyőzte őt valami, hogyha elbukott, hogyha valami összenyomta, összetörte. Tehát van egy fekvő helyzet. A fekvő helyzetnek egészen más a perspektívája, mint az, hogy én állok. A világot, egyszerűen a világot máshogyan látja az, aki fekszik. Van egy kedves történetem, amikor ezt azt gondolom megtanultam, jártam be néhány évig a hospice-ra itt Pécsen, és azt jelentett, hogy bejártam beszélgetni a haldoklókhoz, és volt egy beteg, aki nem tudott beszélgetni, nem tudott beszélni. mindig elkerültem őt gondosan, mert egyszer bementem hozzá, de annyira kínosan éreztem magam, hogy azért vagyok itt. Megmondtam a nővéreknek, hogy nem fogok etetni, tehát nem fogok segíteni a reggeliztetésben, és mire jön az ebéd, már nem leszek itt. Ugye azt mondták, hogy ez nem nagy segítség. Én gondoltam, hogy mégis az, de hogy ugye ehhez azt kell, hogy tudjunk beszélgetni, vagy kapcsolatba kerülni. Most ott volt egy emberke, aki hát nem tudott beszélni, egész nap evett. Nagyon nagy testű volt, és egyszer bementem hozzá, akkor realizáltam, hogy ő nem tud beszélni, úgyhogy hát én kerültem. Ezt mindig nagy lelkismert furdalások között tettem meg. Az utat a nővérpult mögött volt az ő szobája, hogy hát oda nem megyek be, mert ott már egyszer voltam, kínos, megégtem, nem tudok vele mit kezdeni. Ugyanakkor mindannyiszor mementem, volt egy lelkismert furdalásom, hogy mindenhova benézek, csak oda nem, és hozzá nem. Pláne úgy, hogy az kétágyas szoba volt, volt még benne valaki, és akkor egyszer összeszedtem a bátorságomat, és bementem hozzá, hogy akkor most itt vagyok, segítek. És ugye ez a tipikus, szokásos, kínos helyzet. Bementem, leültem, köszöntem, ő biccentett, ezen túl voltunk, tehát ezzel a biccentéssel túl voltunk azon, amit ő gondoltam, hogy mondani tud. És ott ültem, és egy nagyon kellemetlen ott ülés volt, és egyszer csak így odafordítja a fejét felém, és valamit szeretne mondani, de nem tud mondani semmit, mert hát nem tud beszélni, hörög. És ugye elkezdődött egy ilyen barkóba, vagy egy ilyen találgatás, hogy mit szeretne ő mondani. Kérdeztem, hogy szeretne enni, vagy szóljak a nővérnek, tehát amiket így tudtam elsőre mondani, azt mondtam. És utána kiderült az, hogy úgy nézett ki az ő szobája, hogy itt volt az ő ágya, ott volt egy mosdó, azon mosdó fölött volt egy tükör, itt volt az ablak, és itt volt a bejárat. És arrafele jelzett a mosdó felé, és gondoltam, hogy kell víz, nem, törölköző, nem. Odaálltam ide a mosdóhoz, a tükörhöz, hogy mit szeretne. Ez egy fél óra volt, utána visszajöttem hozzá, és nem tudtam más csinálni. Azt találtam ki, hogy hát ráraktam a fejemet az ő mellkasára, vagy oda a párnára mellé, hogy mit lát ő. És akkor letettem a fejemet az ő párnájára, és akkor láttam meg, hogy a tükörből látszik az ablak, és a tükörből látja az eget. A mondat az volt 45 perc után, hogy látom az eget. Ez az egy mondat volt. Most el tudjuk képzelni azt, hogyha valaki egy hospice osztálynak az ágyán fekszik, ahol haldoklik, az a mondat, hogy látom az eget, mit jelent. Tehát egy nagy szimbolikus tartalommal is bír. Bírhat. Nem tudom, hogy ezt mondta-e. Nekem jelentette ezt. Hogy hogyan néz ki, és ez volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy segíteni tudjak, nagyjából azt kell látnom, amit ő lát. Meg kell találnom azt a pontot, ahonnan ő látja az eget. Ahhoz hozzátartozik az, hogy megpróbálom fölvenni ezt a testtartást, azt a helyzetet, amiben ő van. Borzasztóan nehéz. Mert a történet egyébként úgy ment tovább, hogy nyilván, ahogy a nagykönyvben meg van írva, amikor én letettem a párnára a fejemet, és néztem a tükröt, akkor benyitott a nővér. És ez egy elég ilyen hülye helyzet, elnézést, de hogy így ott fekszem, a kellemetlen volt tényleg. De hogy ez megint egy olyan szituáció, hogy így ezt át kellett lépjem. Nagyon-nagyon fontos. Mert akkor egy kicsit megértem, teljesen úgyse fogom ezt tudni, mert én abból a helyzetből föl tudok egyenesedni, onnan az ajtón ki tudok menni, föl tudom venni a kabátomat, és el tudok menni. És megválasztom azt, hogy mikor jövök vissza, és a kettő között mit csinálok. Ő ott marad. De csak akkor tudok jó, mert egyébként azt a segítséget adom, amit én jónak gondolok. Szerintem te most vizet kérsz, és tömöm bele a vizet. Szerintem te most nem tudom. Ez tipikus, egy kórháznak nem akarok ebben belemenni, de hogy etetjük a beteget, mert hogy biztos enni akar. Szüksége van táplálékra, biztos szüksége van a levesre is, de hogy így biztos más táplálékra is szüksége van. De ahhoz meg kell tanulni ezt a helyzetet fölvenni. Fekélyekkel volt tele a Lázár, ugye sebzett. És ezek a sebek, ezek láthatóak. Amikor bejön egy szegény, egy fogyatékos, egy hajléktalan, egy alkoholbeteg, egy karikás szemű droghasználó, és segítséget kér, vagy találkozunk vele, nem tudja eltakarni az életének a sebeit. Az rajta van. Azt érzem az orrommal, szaga van neki. Látom a ruházatán, a kivírhatatlan stílusán, az erőszakosságán. Azon keresztül próbál engem megfogni. És ha ezeken én nem tudok keresztül menni ezeken a sebeken, akkor el fogom őt utasítani. Már ugye hallom, talán van ilyen élmény, amikor így lehet tudni, hogy krákog és már jön. Fú, ez egy nehéz beszélgetés lesz. Vagy most itt fog ülni fél órán keresztül. Volt egy ilyen Győrtelepen egy ilyen asszonyság, akiről láttuk az ablakból, hogy jön, ezt tudtuk, hogy másfél óra lesz alsó hangom. De hogyha ne küldjük el, mert nyilván nem volt más kapcsolata, tehát bejött, meleg volt, kapott kávét, és meghallgattuk őt. De ugye másfél óra az sok egy embernek, és akkor azt csináltuk, hogy beosztottuk, hogy 20 percenként, tehát többen voltunk, és akkor mindenki bevállalt 20 percet, és akkor ilyen diszkréten, hogy hú, Zsófi, gyere, várnak kint téged, valakivel kell beszélni, és akkor beültem én helyébe, vagy engem váltottak föl, vagy megcsörgettük egymást telefonon is. Nyilván ez egy ilyen megoldás volt, jó vagy rossz, ezen lehet gondolkodni, de hogy így a sebeket hordozzuk, és ezeken meg kell tanulnunk keresztül menni. Ezeket jól és helyesen kezelni. Nem fogja tudni egy ilyen ember, mondjuk egy hajléktalan, nem fogja tudni eltakarni a hajléktalanságát. Mi tudunk, ahogy tetszik, farizeusok lenni, tudunk olyat csinálni, amilyenek nem vagyunk. Egy szegény, egy hajléktalan, egy droghasználó, egy alkoholbeteg nem fogja tudni már eljátszani. Az arcán, a szemén, a ruházatán, a szagán rajta van, hogy ő kicsoda, ami sokszor taszít. És ezen át kell menni, ezt meg kell tanulni, ezen keresztül menni. Másik, ugye kutyák nyalogatták a sebeit. Szegényekkel, vagy halmozottan hátrányos, vagy nyomorban élő emberekkel, ez is egy nagyon jó kép, a kutyák mindig ott vannak. Van egy olyan ház, ahova mondjuk van sok gyerek, de legalább annyi kutya is van, amikor be kell menni oda. Vagy a telepen jönnek, mennek a kutyák, meg fog-e harapni, nem fog megharapni. Túl azon, ennek van egy szimbolikus jelentése, és nyilván itt a Lukács evangéliumában tisztátalanná válik az az ember, akit a kutyák nyalogatnak. Azaz nem megérinthető, van hozzá hivatalos vallási előírás, hogy én miért nem érinthetem őt meg, mert akkor én is tisztátalan leszek. Ez ugye meg tudja nyugtatni a lelkiismeretet. Én nem nyúlhatok hozzá, mert akkor én tisztátalan vagyok. Amikor hozzuk az érveinket, hogy miért nem kell nekünk segíteni, úgyis elissza, úgyis veri, úgyis, nagyon sok ilyen úgyisunk van. És ezek olyan megszerkesztett úgyisok, amelyek föl tudják menteni a lelkiismeretünket, gyakorlatilag be tudunk venni egy algópirint, hogy miért nem. A másik, hogy ennek az embernek, hogyha a kutyák a társasága, az egy érdekes közösség, hogy ő, az ő közössége a kutyák. Hát, hogy azok, akikkel ő napi szinten találkozik. Ennyit Lázárról. A gazdagnak nem tudjuk a nevét, azt tudjuk, hogy bíborban és patyolatban öltözködött, és azt tudjuk, hogy nagy vendégségeket rendezett. Lehet, hogy ez az ember, sőt, megengedhetjük azt, hogy nem volt ő gonosz. Annak a közösségnek, ahol ő lakott, valószínűleg egy elismert tagja volt, lehet, hogy mecénása volt a, nem tudom, a helyi iskolának. Lehet, hogy ezt a Lázárt már 50-szer fölkeltette onnan, lehet, hogy ennek az ő közös történetüknek már van egy 15-20 éves múltja, ezt sem tudjuk. Azt tudjuk, hogy van köztük egy nagy szakadék, ezt ugye a későbbi részben, amikor meghalnak mind a ketten, ott tudjuk, hogy egyik ide kerül, a másik oda kerül, de az a szakadék az nem ott képződött, hanem az itt lent a földön, egy nagyon nagy távolság. És ezt a nagyon nagy távolságot kellene a gazdagnak áthidalnia. A szegény nem fog fölállni, nem fogja magát leporolni, nem fog megfésülködni, kihúzni magát és bekopogni, hogy közi csókolom, jöttem enni, szeretnék kérni. Ezt nem így fogja megtenni. Ez a távolság csak úgy hidalható át, hogyha ő lép oda. Ez a negyedik pont, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy hogyan tudok én találkozni a szegénnyel, hogyan tudok én segíteni. Én azt gondolom, legalábbis én ezt a módját találtam rá, hogy anélkül, hogy én találkoznék a saját szegénységemmel, saját elesettségemmel, a saját, így mondom, prostituálódásommal, leprásságommal, csak hogy én bibliai fogalmakat használjak, nem fogok tudni segíteni. Hát, ameddig én be tudok nyúlni a saját szegénységem irányába, annyira tudok én kifele segíteni, annál jobban nem. Amennyire el tudom fogadni a saját elesettségemet, sebzettségemet, amennyire ez nekem tudatos, hogy mennyi minden van, ahol én is segítségre szorulok, hogy mennyi minden van, ahol én is elesett vagyok, hogy mennyi minden van, ahol én is irgalomra szorulok, ha ezeket meg tudom érteni, ha erre tudok én Isten irgalmából jól reagálni, vagy ezt el tudom fogadni, vagy egyáltalán fölmerem ezt fedni magam előtt, annyira fogok tudni kifelé is segíteni. Jobban nem. Egyszerűen a védekező mechanizmusom le fog zárni. Egy hajléktalan ember egyébként nagyon jó emberismerő. Pontosan tudja, hogy kivel hogyan kell beszélni. Nem tudjuk őket megvezetni. Semennyire se. Ezért kell, hogy a saját gyengeségemet, a saját elesettségemet jól ismerjem. Van egy Henri Nouwen nevű holland pap, meghalt már. Van egy könyve, a sebzett gyógyító. Érdemes ezt a könyvet olvasni. Egy rövid történetet ír le. Joshua ben Lévi rabbi összetalálkozott Illés prófétával, Simeron ben Juhai rabbi barlangjának bejáratánál. Megkérdezte Illést: mikor jön el a messiás? Illés így felelt: menj és kérdezd meg tőle magad, hol találom. A város kapunál ül. És miről fogom felismerni őt? A szegények között ül, testét sebek borítják, a többiek egyszerre fedik fel sebeiket, majd újra bekötözi őket. Ő azonban egyszerre csak egyet fed fel, majd visszakötözi, és közben így beszél magában: lehet, hogy szükség lesz rám. Ha így van, akkor mindig készen kell állnom, hogy egy percet sem késlekedjek. És az ötödik pont, amit így fontosnak tartok, az, hogy akikkel találkozunk, azt nem szabad soha elengednünk őket úgy, anélkül, hogy megáldanánk őket. Az áldás. Ugye az áldani szó, benedicere, azt jelenti, hogy jót mondani. Én most nem vallásos körmondatra gondolok, hanem a szó eredeti értelmébe jót mondani a másikról, benedicere. Amikor megáldok valakit, akkor őt visszahelyezem abba az emberi méltóságába, amit ő elveszített. Kihúzza akkor magát. Áldás nélkül ne engedjünk el senkit, hogy nem mondunk neki róla jót. Nem a világról jót, nem azt, hogy majd jobb lesz. Még azt is meghallgatja, hogy az Isten szereti őt, azt én tudom. Hogy ő mennyire érzi, azt nem tudom. Azt viszont érezni fogja, hogyha én megáldom őt, hogy én róla jót mondok. Mert akkor azt érzi, hogy őt az Isten szereti. És hogyha nem tudtam mást tenni, mert nem volt 42-es cipő, nem tudtunk elég élelmiszert adni, a pelenka már oda nem jutott el, de ha tudom a nevét, ha tudok vendég lenni nála, ha tudom azt, hogy mi az a pont, ahonnan ő az eget nézi, és milyen az az ég, amit ő lát, és ha van egyfajta belátásom a saját sebzettségemet illetően, és meg tudom őt áldani, akkor ha nem adtam neki semmit, mert van ilyen, ezt tudjuk, akkor is azt gondolom, megtörtént egy olyan találkozás, ami olyan szintje a karitatív munkának, amiért azt gondolom, hogy amit Jézus Krisztus kér tőlünk, ami benne van a keresztségünkbe. Ezek nem kerülnek semmibe, inkább belső munkába, és én biztos vagyok benne, hogy ezek mentén lehet úgy segíteni, hogy az, aki hozzánk fordul segítségért, az érezze azt, átélje azt, hogy szereti őt az Isten, anélkül, hogy ezt nagy szavakba vagy ámbor mondatokba csomagolnám.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ házigazdája. Beszélgetünk az elmúlt nyárról, tervekről és klubokról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Györgyét a stúdióban, szervusz.
1: Én is köszöntelek, András, és a hallgatókat is. Köszönöm, hogy újra itt lehetek nálad.
0: Hogy tehát a nyár, nyáron is nyitva voltatok végig, ugye?
1: Igen, egész nyáron nyitva tartott a pontközpont. Mozgalmas volt, mint mindig, mint minden hónapunk. Zajlottak a szokásos foglalkozásaink, illetve újak is voltak, főleg fiataloknak szóló programok.
0: Milyen klubok és foglalkozások vannak nálatok, és gondolom folytatódnak is az ősszel?
1: Így van, vannak olyan programok, amik már több éve futnak nálunk, mindig jönnek azért új programtartók is, új programötletekkel, illetve néhány program nyilván a nyáron is szünetelt, szünetre ment, de hogy ezek is folytatódnak, hál' Istennek most ősztől. Ami egy izgalmas dolog most, vagy újdonság nálunk, hogy egy ifjúsági pályázat keretében fiatalokat, gyerekeket is többféle foglalkozásra várunk, és ezek ingyenes foglalkozások, úgyhogy mindenképp érdemes keresni az oldalainkat, és ezeknek a részleteiről tájékozódni. Például szeptember 24-én középiskolás fiatalokat fogunk várni, jobban mondva Szőlősi Andrea fogja őket nagy szeretettel várni hozzánk. Andit is ismerhetik már a hozzánk járók, régóta tagja a csapatunknak. Egy Future Me interaktív élményprogramra várja a középiskolás miskolci diákokat. Ez egy ilyen izgalmas, interaktív, jövőtervező játék lesz számukra, úgyhogy érdemes rá jelentkezni, és minél többen jönni, hírét vinni. Ez szeptember 24 délutánja 3 órától lesz. Illetve szintén ennek a pályázatnak a keretében lesz egy gyerekeknek szóló drámajátékok és improvizációs feladatok lesznek. Ez október 1-én indul, úgyhogy még bőven lesz idő rá jelentkezni. Katona Gábor, aki a Maszk Improvizációs Társulatnak közel már 10 éve vezetője itt Miskolcon, ő fogja tartani nálunk. Szintén ingyenes program, úgyhogy tessék rá jelentkezni mindenképpen. Ezek ugye fiataloknak, gyerekeknek szóló programok voltak, de régóta zajlanak nálunk már a délelőtti idősávokban kisgyerekeseknek, szülőknek szóló programok. Ezek is a nyáron is, hál' Istennek, zajlottak tovább, de új jelentkezőket is várnak rá majd most szeptembertől. Például Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő. Ő a Mesetorna Gabival foglalkozásairól ismert. Ő nagyon sokféle programmal várja nálunk a kisebb, nagyobb gyerekeket. Lesz például nagylaptás fejlesztés, babamama mesetorna csütörtök délelőttönként, ez már egy jól megszokott program elem nálunk, illetve mesetorna Gabival, itt egy kicsit nagyobbakat, 4-7 éves gyerekeket vár fejlesztésre, mozgásos fejlesztésre a délutáni idősávban, és Gabi időről időre szombat délelőttönként tart ilyen mesis foglalkozásokat az ő Vekni Maciával és zenésztársával kísérve, ez is folytatódni fog októberben. De további kisgyermekeseknek szóló program a Bellőke, azt Nagy Izabella tartja, és az inkább ő ugye tránc és drámapedagógus, ez ilyen mondókázós, éneklős, játékos, népi fejlesztő foglalkozás, ez is fog folytatódni szeptembertől. Amik még ilyen állandó programjaink, már körülbelül 6 éve fut egy társasjáték klub, minden kedd este gyűlnek össze, felnőttek, mindenféle parti és stratégia és egyéb társasjátékokat játszanak, hozzájuk is lehet előzetes jelentkezéssel csatlakozni, náluk a kedditársas@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. Katona Gábort már említettem, aki ugye a Maszk Improvizációs Társulat vezetője, nem csak gyerekeknek fog tartani programot, hanem folytatódnak az improvizációs estek is, ez már nagyon megszokottan minden hónap második szerda estén vannak, ehhez a csapathoz is lehet még társulni, ők ugye ilyen improvizációs, kicsit színészkedős feladatokkal lehet próbára tenni magunkat az ő csapatukban, de nagyon befogadóak, úgyhogy aki most kezdi, az is nyugodtan mehet hozzájuk még. Andit már említettem, Szőlősi Andreát, aki ugye karriertanácsadó, kompetenciafejlesztő tréner, ő továbbra is várja kiscsoportos beszélgetésekre mindazokat, akik állást keresnek, gyesről, gyedről térnek esetleg vissza, vagy pedig változtatni szeretnének a munkahelyükön, nekik tud segítséget nyújtani a kiscsoportos beszélgetésre, beszélgetései által legközelebb szeptember 24-én lehet hozzájönni, illetve ami még esetleg szülőket érintő, kisgyermekeseket érintő program, Mengyen Mezei Judit védőnő szoptatás támogató anyacsoportot szervez, úgyhogy várjuk majd a pici babásokat is. Valószínűleg októbertől minden hónapban egy alkalmat fog ő is tartani nálunk. Majó Beáta, ő régóta tart nálunk jóga programokat, illetve mostanában ilyen beszélgetős és jógázós női körökkel is jelentkezik. Ez is már szeptember folyamán elérhető nálunk, de folyamatosan lehet keresni az ő időpontjait, és októberben sokak nagy örömére visszatér hozzánk Szapponos Ádám is, aki egy kis nyári szünetet tartott. Sokan ismerik már itt a városban Ádámot bűvészként. A bűvész szerdákon ugye mindig trükköket tanít. A legközelebbi alkalom, amikor Ádámmal találkozni lehet, az október 21-e lesz. Szintén szerdainak nyilván a bűvész szerdából kifolyólag. Egy nagyon régóta tartó és a férfiak körében nagyon népszerű programunk is visszatér. Jernei Péternek az apa képezgető programja, ugye erről azt kell tudni, hogy mindig egy-egy téma köré épülnek ezek az estek, és férfiakat, nem csak apákat, férfiakat várnak jóízű beszélgetésekre. Most a szeptemberi alkalmon, ami szeptember 23-án lesz, Somfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének tudomány munkatársa lesz az ő vendégük, akinek a fő kutatási témája az ősmagyar kultúrának a beépítése népdalokba, a kereszténységbe, a keresztény kultúrába, mondókákba, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes kutatás mentén fognak most beszélgetni a férfiak ezen az esten, de terveink szerint folytatjuk a szintén ilyen beszélgetős, de nőknek szóló esténket is. Néhány havonta Női Szempont címen lehet majd keresni ezt is, úgyhogy erre is várjuk majd a hölgyeket.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával. Az előző részben szó volt mesetornáról, ami ezekben a percekben is a felvétel készítése közben zajlik a Pont Központban. Ez hogyan is néz ki a gyakorlatban?
1: Hát erről leginkább Nagy Fozekas Gabriella tudna mesélni, aki ugye mesepedagógusként és komplex mozgásterapeutaként végzi ezeket a foglalkozásokat. Nagyon sok színű és nagyon sok korosztálynak tart egyéni csoportos foglalkozásokat Gabi. Saját meséket is ír, ezeket mindig beleszövi ezekbe a foglalkozásokba, illetve a mese mellett nyilván ilyen mozgásos feladatok is vannak. Általában egyénre szabva mindig csinál egy felmérést a gyermekekkel, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kell számukra, és ehhez igazítja az ő foglalkozásait, illetve új elemként most nálunk is fog tartani ilyen nagylabdás fejlesztéseket. Majd szeptember 15-én indul az első ilyen alkalom, ez 6 alkalom, és egészen pici, tehát születéstől 9 hónapos korig lehet jönni a kicsikkel. Itt megtanítja a szülőket arra, hogy milyen mozgásokat tudnak végezni ezekkel a labdákkal, és ezt ők is otthon tudják végezni a gyerekekkel, fejleszteni a piciket.
0: Korábban beszéltünk arról, hogy nem minden klubba lehet csatlakozni, már csak a létszám miatt elsősorban. Van most olyan klubba, hová esetleg nehezebb bejutni?
1: Igen, amit talán most így nem is említettem első körben, az az én nagy szívügyem, az a könyvklubunk, ami már most februárban volt 4 éves. Töretlenül minden hónapban találkoztunk az elmúlt 4,5 évben most már, és ezt a klubot valóban bezártuk, úgymond, a jelentkezők előtt, mert hogy már kialakult egy olyan mag, akikkel régóta együtt beszélgetünk, dolgozunk, úgymond, úgyhogy oda most nem várunk új embereket, de egyébként nagyrészt az összes többi foglalkozásra lehet jönni, jelentkezni, becsöppenni.
0: Így, hogy a nyáron is nyitva voltatok, van olyan időszak, amikor bezártok, egy kicsit pihentek?
1: Igen, az az igazság, hogy azt kell tudni rólunk, a Pont Központról, hogy mi ugye egy civil, teljesen civil tér vagyunk, minket a Háromkő Egyesület tart fenn, és hát én vagyok az egyetlen munkatársunk, civilség árnyoldalai, ugye, én vagyok az egyetlen munkatársunk, úgyhogy hát az a helyzet, hogy amikor én elmegyek szabadságra, akkor zárva leszünk, és mivel ez a nyáron nem történt meg, most szeptemberben lesz egy kis szünetünk, de nem kell izgulni, mert a programok akkor is folyamatosan zajlanak nálunk, csak a szokásos napközbeni nyitvatartás, ami nálunk

0: foglalkozásaink vannak a tér adottságai miatt, de vannak egyéni foglalkozásra kialakított helységünk, nagyon jó felszerelt termünk van, kisbabásoknak is abszolút játékok, kis csap, ami előtt ott állnak általában fél órát a kicsik és mossák a kezüket, ételmelegítési lehetőség, kivetítő, minden, hát nem is tudom végig sorolni, kis konyha, melegítő konyha, mindenfélénk van, úgyhogy tényleg gyakorlatilag minden programra nyitottak vagyunk. Múltkor volt is egy nagyon édes történet, jött egy anyuka a kisgyermekkel, aki megállt az ajtóba, elkerekedett a szem, és azt mondta, hogy hát ez a pontközpont olyan, mint egy ház, még konyhája is van, és valóban a legtöbb embernek ez az érzése, ha belép hoznánk, hogy mint egy a nappaliába lépne be.
1: Van egy szuper szőnyegetek is, ilyen nagyon gyerekbarát.
0: Igen, gyerek és felnőtt barát. Sikerült egy nagyon szép, puha szőnyeget beújítanunk ide az alsó szinten a termünkbe, és ezen nagyon szeretnek a gyerekek megtanulni kúszni, mászni, de a felnőttek is lefekszenek rá, és nagyon élvezik, úgyhogy valóban ez egy nagyon sikeres szőnyegbeszerzés volt.
1: Nagyon sok programot elsoroltunk az első részben. Hogy néz ki az órarendetek? Van még szabad hely? Tehát, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy indítson egy klubot, vagy van egy jó ötlete, amivel egy közösséget építhet, vagy bármilyen szabadidős szórakoztató programot létrehozhat, várjátok?
0: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Nem ígérem, hogy tudunk biztosan helyet adni még, mert tényleg, ahogy el is mondtad te is, és én is felsoroltam az előbb, rengetegféle programunk van, illetve van, hogy egyéb program miatt foglalt a terünk, hétvégén is akár, úgyhogy lehet kérdezősködni, én mindig nagyon igyekszem is törekedni rá, hogy biztos, hogy tudjunk helyet biztosítani, de egyeztetés kérdése.
1: Nagyon jó helyszínen vagytok, a helyzetetek is nagyon szuper, így a belváros közepén, ezt is mondjuk el.
0: Igen, ennek mi is nagyon örülünk, hogy tömegközlekedéssel, gyalog, babakocsival, autóval is megközelíthetőek vagyunk. Ugye a mi közösségi terünk az a Vejdlik udvarban, a Széchenyi út 19 földszintjén található. Ez egy nagyon impozáns udvar volt, van ma is, és valóban tényleg, tehát gyakorlatilag a város szívében vagyunk, minden elérhető. Úgyhogy ez tényleg egy nagy pozitívum, hogy könnyű megtalálni minket.
1: Körülbelül hány fő jár hozzátok így, ha az összes klubot összeadjuk, és arról is beszélgessünk, hogy egy rendszeres mag, vagy pedig azért váltakoznak, és néha-néha betér mondjuk egy-egy édesanyja, ahogy említetted is, hogy erre is van lehetőség.
0: Igen, ezzel mindig bajba vagyok, hogy pontosan hanyan járhatnak hozzánk, mert valahogy erre sosincs idő, hogy ilyeneket számolgassunk, de azt tudom elmondani, hogy ugye ez a rengeteg program, amit felsoroltam, valóban mindegyiknél már van egy ilyen kis mag, vagy egy összeszokott csapat, akik folyamatosan járnak ezekre a foglalkozásokra, de hogy mindig csatlakoznak új emberek is, illetve nyilván a kisgyerekes programoknál nőnek a picik, kiperegnek, jönnek új anyukák, új babák, és hát minden, ugye ahogy mondtam, és ezek ilyen kis csoportos foglalkozások, vagy ilyen bensőségesebb, klubjellegű foglalkozások, úgyhogy egy olyan 10-12 fő jár egy-egy programra, de lehet ez több-kevesebb, egy olyan 25 főt biztos elbír a terem.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink? Tudnak valahogy segíteni nektek? Akár egy doboz kávéval, vagy zacskó kávéval, vagy cukorral?
1: Igen. Ahogy említettem is a korábbiakban, ugye mi egy civil tér vagyunk, gyakorlatilag nincs semmilyen állandó támogatás mögöttünk, pályázatok sem sűrűn akadnak sajnos mostanában. Amint nagyon, nagyon örülünk, hogy akik hozzánk járnak folyamatosan, azok már tudják, hogy mi így működünk, hogy a legnagyobb részt adományokból. És ezért a legtöbben már nem jönnek hozzánk üres kézzel, vagy ha van egy foglalkozás, akkor hoznak egy innivalót, vagy egy csomag chipset, hogy a többieket megkínálják vele. Illetve van egy adományládánk, és mindenki, aki úgy érzi, hogy kapott valamit attól a mai naptól, vagy attól a naptól, ami ott volt nálunk, akkor szokott bedobni ebbe az adományos ládámba, amit mi nyilván teljes egészében a fenntartására fordítjuk ennek a helynek, hisz azért amortizálódnak is dolgok, rengeteg rezsiszámlánk van, ezeket mint nyilván nekünk is valahogy rendeznünk kell, és tényleg az is nagy segítség, ha valaki csak hoz egy csomag kávét, vagy ugye mi általában vigyázunk nagyon erre a gyönyörű szőnyegre, amiről az előbb beszélgettünk, és akkor egy váltópapucsot hoz gyerekeknek, vagy mesekönyveket kaptunk már gyönyörűen megkímélt játékokat is, nemrég is hozott be egy anyuka, úgyhogy ezek nekünk mind segítségek a hétköznapi fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy a közösséget tudjuk ezzel is tovább vinni, segíteni.
0: Társas játékok azok ott vannak a klubnak a társas játékai nálatok, tehát akár klubon kívül is lehet ilyesmire is betérni hozzátok?
1: Van a pontközpontnak is egy kis társasjáték állománya, és igen, valóban a klubosok is mindig bővítgetik az ő repertoárjukat, úgyhogy van nálunk igen társasjáték is, illetve ahogy mondtam, adományból is hál' Istennek nagyon sokat kaptunk, úgyhogy egész kicsiknek szóló társasok is vannak, úgyhogy ha napközben úgy van, akkor valóban társashozni is be lehet jönni, de rengeteg játékunk is van, úgyhogy van, hogy csak bejönnek a kicsik, és kiszétpakolják az összes játékot, azt szokták a legjobban élvezni.
0: Még erről a társasjáték klubról beszélgessünk. Keddenként van tehát a társasjáték klub. Milyen korosztály és mekkora csapat gyűlik össze hétről hétre?
1: A társasjáték klub, az, ahogy említettem, az már legalább 6 éve fennáll, amikor, emlékszem, amikor a Covid volt, akkor még online is játszottak egymásra, megtalálták azt a felületet, hogy tudják folytatni. Úgyhogy van már egy elég kis kialakult csapat, de ehhez is mindig csatlakoznak új emberek. Hát, korosztály így a 30-tól a 60 pluszig szerintem. Nagyon vegyes a társaság, férfiak, nők vegyesen vannak, úgyhogy de hozzájuk is tényleg lehet még csatlakozni, akinek van kedve, lehet bevinni társasjátékot is, megmutatni a többieknek.
0: Ez az apa képezgető programotok is nagyon érdekes. Gondolom elsősorban édesapáknak van meghirdetve, és a jó tapasztalatokat, jó példákat, gyakorlatokat adjátok át, vagy adják át egymásnak.
1: Igazából lehet, hogy egy kicsit megtévesztő az apa képezgető név, már gondolkodtunk is rajta, hogy nem szeretnék kizárni azokat a férfiakat, akik még nem apukák, vagy nem apukák, tehát bármilyen korosztályból várnak férfiakat. Nem csak apás témák vannak, hanem nagyon-nagyon szerte ágazó. Tényleg volt már, hogy megismerkedtek az Avasi Dalárdával, volt, hogy az életközepi válságról beszélgettek egy pszichológus segítségével, volt, hogy apák az irodalomban, borkóstoló, és tehát ilyen nagyon szerte ágazó témákban is, programokban is, úgyhogy tényleg nem csak apákat, ne ijedjenek meg a névtől, hanem férfiakat várnak, olyan nyitott férfiakat, akik szívesen beszélgetnének különböző, néha komoly, néha viccesebb, de általában mindig valami nagyon izgalmas témában.
0: Az ilyen civil kezdeményezések mindig nagyon izgalmasak és nagyon jók, mert alulról jövő kezdeményezések is legtöbbször olyan témákat dobnak fel, ami a legtöbb embert vagy sok embert érdekelhet. Hogyan látod a közösségi tereknek és az ilyen civil kezdeményezéseknek a jövőjét? Tehát, hogy igény az van rá, az látható így a klubok méretét és számát tekintve is, de mégis hogyan látod itt Miskolcon a helyzeteteket?
1: Hát én azt látom, hogy a kezdetektől itt vagyok. Idén voltunk 5 évesek, a pontközpont idén lett 5 éves. Előtte is már közösségi térként működött más égisz alatt. Én azt látom, hogy nekünk egy olyan 3-4 évre azért szükség volt ahhoz, hogy ahogy ez a rengeteg program, amit felsoroltam, ezek így meggyökeresedjenek, létrejöjjenek ezek a kis magok, létrejöjjenek azok a csoportok, akik, hogyha mondjuk bármilyen segítségre van szüksége magának a pontközpontnak, teszem, az volt olyan, hogy kifestettük az egész teret. Ugye, ahogy mondtam, adományokból élünk. Ez úgy történt például, hogy megkerestük azokat a csoportokat, akik hozzánk járnak, és jelentkezett 10-15 önkéntes, egy nap alatt az egész teret putoroktól a plafonig mindent kifestettünk együtt. Tehát az, hogy kiforjon egy ilyen tér, ahhoz azt gondolom, hogy idő kell. Nem mindenki tudja megtenni azt, hogy ezt az időt megadja annak, és nem csak közösségi terekre gondolok, hanem bármilyen civil kezdeményezésnek. Nekünk nagyon nagy szerencse az, hogy a Háromkő Egyesületnek tényleg a szíve lelke benne van abban, hogy fennmaradjon ez a tér, és hogy tényleg teret adjunk ilyen fontos kezdeményezéseknek, akár egy baba-mama klubnak, vagy tényleg az, hogy férfiak összeülnek havonta, és komoly témákról beszélgetnek, de ugyanúgy nőknek is ez nagyon sokat ad, hogy kiszakadnak otthonról, és tényleg lehet, hogy el is sírjuk magunkat egy program végén, de ott mindig történik valami. Ezek én azt gondolom, hogy ilyen nagyon fontos mozzanatok, nagyon fontos kapcsolódások, és ezeket nem tudjuk online megérni, ezt csak offline tudjuk megélni, és hál' Istennek sokan vannak, akik ezt felismerik, vagy igényt éreznek arra, hogy ilyen közösségekbe belépjenek, eljöjjenek. Azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a mi közösségeink tényleg ilyen nagyon nyitottak és befogadóak. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, egy 3 éve működő csoporthoz csatlakozik, akkor is úgy fog oda bemenni, hogy szeretettel várják őt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a kapcsolódásoknak a jövőben talán, főleg így a mesterséges intelligencia terjedésével és egyéb online fórumok tényleg töménytelen mennyiségével nagyon nagy értéke és nagyon nagy szüksége lesz a későbbiekben. Én legalábbis nagyon bízom ebben, és a példánk szerintem ezt mutatja.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a klubokról és egyáltalán a központról.
1: Van egy honlapunk, ez a pontközpont Miskolc oldal, ott a naptárfül alatt, hogyha valaki rákattint, akkor az egész havi programunkat mindig meg tudja egybe is nézni. Rákattintgatnak, ott megtalálják a jelentkezési felületeket, a programok leírását, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, hogy itt így egybe mindent lehet látni, de van egy nagyon aktív Facebook oldalunk is, ez is pontközpont névre hallgat, szép, sárga logóval lehet kiszúrni minket. Itt is minden eseményt folyamatosan közvetítünk, mindent meg lehet találni, úgyhogy ezt is érdemes felkeresni, és az Instagramon is vagyunk, ott pedig pontközpont Miskolc néven vagyunk megtalálhatóak, úgyhogy ezeken az oldalakon folyamatosan minden részletet meg lehet rólunk elérhetőségekkel, nyitott tartással, programokkal találni.
0: György, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ házigazdája. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a Bowen technikáról beszélget Kacminskiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A Bowen technikáról fogunk beszélgetni, ez egy új kifejezés legalábbis az én számomra. Gyógyítanak tulajdonképpen ezzel a technikával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát hogy működik ez a dolog?
1: Először is én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy van alkalmam erről a technikáról beszélni és tájékoztatni a hallgatókat. Más módszerekkel összehasonlítva ezt a Bowen technikát nem könnyű leírni. A Bowen technika a testi feszültségeket egyensúlyba hozó módszer. Előmozdítja az ellazulást, mozgósítja az éppen szükséges testi folyamatokat, és így ezáltal vitalizál. Szaknyelven szólva úgy mondjuk, hogy egy neuromuszkuláris vagy neurofasciális reflex technika. Lényeg ennek, hogy a szervezet által adott integrált válasz gyógyítására épít. A kezelt személy a kezelés alatt egy nagyon kényelmes pozícióban hason vagy háton fekszik, bizonyos fogásoknál ülve helyezkedik el.
0: Tehát attól függ nyilván, hogy milyen problémával érkezik.
1: Igen.
0: De hogyha valaki fejfájással érkezik, akkor mi történik?
1: Igazából mindig egy lazító, helyreállító, bevezető fogássorozatokkal kezdünk, és a későbbiek folyamán megvárjuk, hogy a test milyen reagálással fogadja ezeket az első impulzusokat, és a későbbi kezelések során folytatjuk a többi fogás szekvenciát.
0: Ilyen akupunktúrás pontokat keresnek a testen, vagy nem?
1: Nem hasonlítható a hagyományos vagy a kínai csontkovácsolás és egyéb ismert testkezelésekhez. Ez egy teljesen új megközelítése a problémákkal, akár akut, akár krónikus problémákkal szenvedő emberek számára.
0: Mióta van ez a technika itt Magyarországon?
1: 2008-ban Liebe György hozta ezt a képzést Magyarországra. Az ő nevéhez, az ő személyéhez köthető, hogy Magyarországon is tanulhatunk Bowen technikát. Ő külföldön ismerkedett meg ezzel a technikával, külföldön végezte a tanulmányait, és az ő akkreditációja alatt lehet Budapesten Bowen technikát tanulni. Számos Bowen alkalmazó végzett már nála, és ezen a Bowen Akadémia honlapon találhatók meg az ország területén működő alkalmazók.
0: Ön azt mondta, hogy személyes tapasztalata is van a gyógyulást illetően. Elmondja nekünk?
1: Igen, én is egy egyéni probléma miatt kerültem egy Bowen alkalmazóhoz, Osváth Julikához. Az ő segítségével oldódtak meg tért problémáim, könyök problémáim, és egy 18 éve fennálló allergiám gyógyult meg olyan állapotra, ami gyógyszer és injekció nélkül gyengébb hatású orrcseppel végigkísér a pollen szezon legdurvább időszakán.
0: És mennyi idő alatt következett be a gyógyulás?
1: Az első tértkezelésnél nekem 6 kezelés elég volt, a további kezelés például a könyök problémámnál már csak egy 3 alkalmas kezelés megoldotta a fájdalmaimat. Fenntartó kezelésre szoktam hozzájárni, ez havonta, másfél havonta történik meg, és teljesen karban tartja a testemet, tudok mellette sportolni, és egy jó közérzetet, egy jó aktivitást, vitalitást jelent a számomra.
0: Na most mondta, hogy nem olyan, mint az akupunktúra, hanem egészen más jellegű, de mégiscsak arról szól, hogy végig simítják a testet, ugye? Tehát anatómiailag nagyon, nagyon otthon kell lenni akkor önöknek.
1: Igen, igazából a kezelés a test meghatározott pontjain történő precíz fogássorozat, szekvenciák sorozatát végzi el, és a kötőszöveti izomfogások egy specifikus szériájából áll. Ezek képesek a testi problémák, sérülések széles skáláján pozitív befolyást elérni, és valóban így van, hogy matematika-testnevelés szakosként, gyógytestnevelőként már nagyon sokszor tanultam anatómiai ismereteket egyetemen, főiskolán, és amikor a Bowen képzésre jártam, egy teljesen új szemléletű anatómiai ismeretet kellett megint elsajátítanom, ami erre a technikára épül.
0: Mennyiben volt ez új?
1: A testet holisztikusan szemléli ez a Bowen technika, és a kötőszövetek, a fasciák vonalát az egész test mentén tekinti, és azt mondja Bowen, hogy ahol a probléma adódik, talán az a gyenge pont, de hogy a gyenge pontnak a jelentkező problémája az egész test függvényében akár más területről indulhat ki. Ezért kezeljük mi a testet egy öntetűen szemlélve, és nem csak az adott fájdalmas területre fókuszálva.
0: Úgy kell elképzelni, hogy mert ha valakinek van ilyen végtaggal kapcsolatos fájdalmai, izom, ízület, reuma, nem tudom milyen fájdalmak, azokat tudják ugye kezelni, de mi a helyzet például egy gyomorfekéllyel, egy gyulladásos megbetegedéssel? Arra is hatásos ez a Bowen technika?
1: Igen, abszolút. A Bowennek az a mottója, az a legjobb mondata talán, hogy teret ad a szervezetnek az újra kalibrálásra, és ennek a függvényében segíti akár a belső szervi problémákat, ízületi problémákat, idegrendszeri alvászavarokat, állkapocs ízületi problémákat, terhes anyukáknak, kismamáknak, újszülötteknek is ajánlják, tehát azt tudom mondani, hogy korosztályban sincs igazából megkötése a Bowennek, mert legfiatalabbtól, tehát az újszülöttektől időskorig, és akár konkrét akut sérülés esetén, vagy krónikus problémák esetén is segítséget nyújt.
0: Lehet ártani, hogyha mondjuk egy ezt a technikát nem ismerő ember próbálja ezt a gyógyító folyamatot?
1: A Bowen kezelésnél egy fogásunk van, amit a terhes anyáknál nem alkalmazunk, de ettől függetlenül minden más fogásra azt tudom mondani, hogy nincs kontraindikáció. Ezt, hogy hogyan használja valaki esetleg azért, ezt azt tudom mondani, hogy muszáj a jó hatásfok érdekében a Bowen Akadémián megtanulni ezt a tanfolyami tudásanyagot, mert a fogássorozatok talán úgy tűnnek első ránézésre, hogy nagyon egyszerű fogások, de a precizitásából adódik az, hogy ez a hatékonyság utána jól működjön, és hosszú idő azt kicsiszolni, kikristályosítani, hogy az ember azokat a fogás mozdulatokat tökéletesen hajtsa végre a testen.
0: Ezt a tanfolyamot bárki elvégezheti, vagy milyen előképzettség kell hozzá?
1: Igen, bárki jelentkezhet erre a tanfolyamra, nincs kikötése az egészségügyi előképzettségnek. Sokszor talán az is elhangzott, hogy a hagyományos medicinából tanult tudás lehet, hogy egy picit gátja is talán a képzés elsajátításának, de természetesen például az én csoportomban is együtt tanultam doktorokkal, védőnőkkel, szülésznőkkel, gyógytornászokkal, tehát nincs hátránya természetesen az egészségügyi végzettségnek a képzés elsajátításában.
0: Sokan vannak Magyarországon, akik már művelik ezt a gyógyító folyamatot?
1: Igen, ezen a Bowen Akadémia honlapon, jellemzően azért azt mondom, hogy nagyvárosokban, de az ország teljes lefedettségére lehet keresni olyan alkalmazókat, akik már ezt a technikát megtanulták és várják a gyógyulni vágyókat.

0: önnek mi volt a terve, amikor elvégezte ezt a, nevezzük akkor tanfolyamnak?
1: Első körben én úgy gondoltam, hogy ha már csak a családom körében át tudom adni ezt, vagy tudok ezzel a technikával segíteni a hozzám közel állóknak, akkor az már egy csodálatos dolog, de a tanfolyam közben megtapasztaltam és megláttam, hogy ez egy olyan lehetőség. Van olyan kollégám, bóven alkalmazom, aki azt mondja, hogy ez egy varázspálca, hogy muszáj mutatni az emberek több területén, több mindenki számára, hogy ezzel a gyógyszermentes és a test öngyógyító erejére ható technikával tudjanak gyógyulni, és érjék el azt a testükben, hogy jó, jó a közérzetük, működnek, funkcionálnak a testi ízületek, és működőképes a szervezet.
0: Most, ahogy mesél erről, az jutott eszembe, hogy az agykontroll is valami hasonló volt elméleti szinten. Tévedek?
1: Nem, ezt talán azért tudom megerősíteni, mert a Bowen a testre, a lélekre és a szellemre is talán így az együttes hármasban tud hatni, és ezért egy hihetetlenül fantasztikus dolog.
0: Tehát miben különbözik ez a Bowen technika? Egy általános más, mondjuk csontkovácshoz elmegy az ember, vagy egy masszőrhöz, tehát miben különbözik?
1: Talán azt tudnám kiemelni, hogy ennek a Bowen technikának egy karakteres jellemzője, hogy a mozdulat szekvenciák között hosszabb, rövidebb szüneteket tartunk.
0: Ezt hogy kell érteni?
1: Egy Bowen fogás után az ingert az izmok és a kötőszövetek érző idegei által a központi idegrendszer regisztrálja, és az agy különböző területeit aktiválja a motorikus pályán, egy visszacsatolást hoz létre. Ennek a visszacsatolásnak az egyéneknél különböző időintervalluma van, ez másfél-két perc, vagy akár fél óráig is eltart egyéntől függően.
0: Egyébként a testben hol vannak ezek a pontok, amiket önök ezzel a Bowen fogással hát gyógyításra ösztönöznek, hogy most a gerincen, a karba, a hol, a testnek melyik részén?
1: A különböző fogássorozatok a gerinc mellett, a combon, a derék, a váll, tehát ahogy az előbb beszélgettünk erről a holisztikus szemléletről, azt tudom mondani, hogy a testnek minden pontján történnek érintési fogások. Ugye az alap ellazító három bevezető Bowen fogássorozat a derék, a váll kezelését és a nyak kezelését jelenti, és innentől indulunk utána térd, boka, állkapocs, mell, rekesz, vese.
0: Tehát gyakorlatilag hát utána, az egész testet.
1: Így van, tehát hogy ezt nagyon nehéz elmondani, hogy utána mi történik. Először hasonfekvésben ugye kezeljük a hát mellett futó erektor spinae izomcsoportokat, utána a váll, nyak, comb, utána átfordul a kliens a hátára, kezeljük a térdét, bokáját, rekeszkezelés, mellkezelés, állkapocs, nyak. Tehát utána minden területet átmozgatunk. Természetesen egy kezelés alatt nem történik meg minden stimulálása a testnek, mert rendkívüli esetekben ez okozhat egy pici rosszullétet, hiszen a test nem bírja egyszerűen feldolgozni ezt az inger mennyiséget, és ezért van az, hogy tehát azt szokták mondani, hogy egy 6 kezelés sorozat ad segítséget a testnek. Ha a 6 kezelés alatt nem történik javulás, akkor esetleg azt szoktuk mondani, hogy vagy többre szükség van, vagy nem tartja be a kliensünk azokat az utasításokat, amit a kezelés után javaslunk, ami például a kellő mennyiségű vízfogyasztásra, a türelemreint, mert hogy ugye ez a szelídnek nevezett technika, időt kell adni a testnek akár egy 5 vagy 10 éves probléma fennállásához, hogy megtörténjenek ezek az idegi integrációs folyamatok, és ez nincs meg varázsütésre egy perc alatt, hogy felálltunk az ágyról, meggyógyultunk, és minden happy, hanem...
0: És a páciens nem tudja ezt, úgymond én úgy fogalmaznék, hogy ilyen stresszmentes napokat előidézni magának, akkor a gyógyítás sem következik be?
1: Azt nem mondom, hogy itt napokig stresszmentesen kell élni, hiszen nem lehet burokban folytatni az életünket. Itt a kezelés napján kéri a Bowen kezelő a klienstől, hogy aznap ne végezzen megerőltető fizikai munkát, ne sportoljon például, viszont egy gyenge séta, ez a nagyon fontos vízfogyasztás legyen az élet ritmusának a része, illetve hogy hosszú távon ne üljön sokat, tegye meg azt lehetőség szerint, hogy fél óránként egy apró mozgás erejéig ablakot kinyitok, fölállok, megigazítok valamit, elindítom a mosógép programot, nem tudom, tehát vagy irodai környezetben elmegyek a fénymásolóhoz, tehát hogy teszek mozgást az ülő életmódomba, de ezen kívül a kezelés utáni napon visszaáll az életrendje, ugyanúgy lehet menni edzésre, kertet ásni, tehát folytatódik az élet.
0: Milyen időközönként kell a kezelést ismételni?
1: Igen, ez általában a Bowen technika javaslata az, hogy a kezelések 5-10 naponta kövessék egymást. Ez egy olyan ritmust ad a testnek, amely jól fogadja a kezelési fogássorozatokat, és általában ez a 6, maximum 8 kezelés azért jelentős javulást szokott az emberek szervezetében, testében már elérni, kimutatni, és utána elegendő ez a fenntartó kezelés havonta, másfél havonta, és ez tökéletesen karban tartja a testet. Ha új sérülés ugye nem történik, akkor esetleg megint egy picit nagyobb mennyiségű kezelés sorozatot kell igénybe venni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha olyan páciens fordul önökhöz, akinek valamilyen betegsége van és gyógyszereket szed rá, ez nem árthat a mondjuk az orvoslásnak? Már a nyugati orvoslásra gondolok.
1: Azt tudom mondani, hogy nem. Ugye mi azért soha nem szoktuk javasolni semmelyik kliensünknek, hogy a hagyományos orvoslást hagyja abba. Itt együtt működve, egymás mellett, egymást segítve a kezeléstípusokat tudjuk felajánlani a klienseknek. Soha nem mondjuk azt, hogy halasszon el műtétet, ne menjen orvoshoz. Mi az állapot felmérésnél az első alkalommal tisztázzuk azt, hogy ki milyen gyógyszert szed, milyen korábbi műtétei voltak, és ennek függvényében ítéljük meg azokat az alkalmazandó fogássorozatokat, ami az ő esetében a segítségére lehet.
0: Lehet-e ettől a Bowen technikától fogyni, vagy hízni?
1: Igen, ezt nagyon sokan kérdezik, és nálam is voltak már ilyen kliensek. Ezt nem tudom mondani, hogy a Bowen technika a fogyásra alkalmas. Ugye az embereknek az elhízott testállapota azért elsősorban a mozgáshiány és a táplálkozás függvényében alakul ki, és a Bowen azért ez ilyen értelemben nem csoda, bár a kötőszöveti és a test vitalizáló helyreállítása kapcsán akár ilyen is előfordulhat, de nem ez a hangsúlyos része a Bowen technikának.
0: Vérnyomás problémákra például hatással lehet?
1: Igen, abszolút, pontosan emiatt, hogy a kötőszövetekben a átjárhatóság javulhat, ezért a méreganyagok kiválasztódnak, a szervezetben ki is ürülnek, és ez nagyon-nagyon jó hatással van, akár magas, akár alacsony vérnyomás problémákra.
0: Alvászavar például?
1: Abszolút. Abszolút a része a Bowen kezelésnek. Minden fogcsikorgatás, többszöri felébredés éjszaka, tehát egy olyan nyugodt, ellazult állapotot tud a szervezetnek adni, ami, hát csak ezt tudom újra mondani, hogy semmilyen más technikával nem összehasonlíthatóan elér jó eredményeket ezen a területen is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát remélem, hogy hallgatóinknak is felkeltettük az érdeklődését a Bowen technika iránt. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Bowen technikáról beszélgetett Kacvinszkiné Szigetvári Adriennel Pétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Pétes Ramek, Szulák Andrea és Kökény Attila felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Péter Sramek, Szulák Andrea és Kökény Attila felvételeiből hallottak válogatást. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Carl Gustav Jungtól származik, és így hangzik: aminek ellenelsz, az nem csupán fennmarad, hanem még nagyobbra nő. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, ezután a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagyvilág mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.

0: hallgassák meg híreinket.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált, a döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaodel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Szék kilátogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy négy szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen. És hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, azért, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, pozitív, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt, politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebbben, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5

0: megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
0: Hát nézd, hogy kellőképpen ezt soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
1: Legfontosabb nyelvű csoportok?
0: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. A Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid... Az identitás kérdése.
0: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok kezdtek a 16. században a spanyol katolikus misszionárisok, míg a déli szigeteket ugye késő fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
0: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondható.

0: Az éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül négyszer-ötször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
0: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Virtesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Kedves hallgatóink, ma szeptember 7-én Regina napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név jelentése királynő. A keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a menny királynéjára utal. Más magyarázat szerint a Rein kezdetű német nevek önállósult becézője. Isten éltesse tehát a névnaposokat és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 7-e az év 250. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 115 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1533-ban ezen a napon született első Erzsébet angol királynő, Anglia és Írország uralkodója. 1873-ban született Tomcsányi János, magyar műfordító, publicista, tanár. 1881-ben született Inácsi Pap Elemér, magyar ügyvéd, kincstári ügyész, miniszteri osztályfőnök, országgyűlési képviselő. 1888-ban született Karácsony Benő, erdélyi magyar író. 1896-ban látta meg a napvilágot Molinári Gizella, az 1940-es évekig igen népszerű, hányattatott sorsú magyar író, költő. 1913-ban született Pap Bertalan, kétszeres olimpiai bajnok, kardvívó. 1931-ben ezen a napon született Tóth György, magyar újságíró, rádiós, televíziós szerkesztő, riporter, műsorvezető. 1939-ben lett meg a napvilágot Vásárhelyi Géza, a magyar költő. Most nézzük, kik hunytak el szeptember 7-én a történelem folyamán. 1566-ban ezen a napon halt meg Zrínyi Miklós horvátban, Szigetvár védője. 1875-ben hunyt el Szelestei László, magyar költő. 1941-ben távozott közülünk Vajda Lajos, magyar festőművész. 1952-ben hunyt el Marek József állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a magyar állatorvos tudomány kiemelkedő alakja. 2007-ben halt meg Csernus Tibor, magyar festőművész. Ma van Brazília nemzeti ünnepe, Mozambikban pedig a győzelem napját ünneplik. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1566-ban a Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja, másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jutott, Zrínyi Miklós horvátban maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halált halt. 1619-ben ezen a napon történt a kassai vértanúk kivégzése, két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pászmány Péter közeli ismerősének közös elnevezése a kassai vértanúk. Mindhárman 1619. szeptember 7-én szenvedtek vértanú halált Kassán, mert nem tagadták meg katolikus hitüket és mert nem fogadták el Kávé János hitújításait. 1812-ben ezen a napon volt a Borodyinói csata, Moszkva előtt 110 kilométerre. Első Napóleon, francia császár a csatát követően szeptember 14-én elfoglalta Moszkvát. 1822-ben ezen a napon Brazília függetlenné vált Portugáliától. 1916-ban Brassó román kézre került, a következő napokban a román csapatok Petrozsényig hatoltak. 1936-ban ezen a napon az utolsó ismert erszényes farkas elpusztult a Hobárti állatkertben, ezzel kihaltak az erszényes farkasok. 1940-ben a német légierő először bombázta Londont. 1944-ben ezen a napon Románia hivatalosan hadat üzent Magyarországnak. 1950. szeptember 7-én a kommunista kormányzat feloszlatta a szerzetes rendeket Magyarországon, négy kivétellel, a bencés, a ferences, a piarista és az iskola nővérek. 1977-ben szerződés jött létre Panama és az Amerikai Egyesült Államok között, melynek értelmében a Panama csatorna feletti ellenőrzést az USA gyakorolhatta a 20. század végéig. 1977-ben Etiópia megszakította diplomáciai kapcsolatokat Szomáliával. 1990-ben a júliusban feloszlatott koszovói tartományi parlament albán képviselői elfogadták Koszovó alkotmányát, amely Koszovót független köztársaságként nevezi meg. 1996. szeptember 7-én magyarországi útja során Szent II. János pápa Győrbe és Pannonhalmára látogatott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált, a döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt. A vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Carl Gustav Jungtól származik, és így hangzik, aminek ellenállsz, az nem csupán fennmarad, hanem még nagyobbra nő. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Szabó T. Anna Villany című versét Tóth Levente mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd híreket mondunk. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Márk István és Menyhért életéről hallhatnak. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Ezt az órát a napi mája és programajánló zárják, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: korábbi beszélgetéseink során elsősorban az inkontinencia gyógyításával, rehabilitációjával foglalkoztunk. Most arról lesz szó, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza, egyáltalán lehet-e segíteni azoknak a fiatal pároknak, akik bizony hosszú-hosszú éveket várnak a gyermekáldásra, és sok-sok vizsgálatot végeztetnek el, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy nehezen jön össze a baba. Ilyenkor az a kérdés is felmerül, hogy vajon az egészségi állapot és a fogamzás között milyen kapcsolatot lehet létrehozni. Minden bizonnyal a ciklus követésnek is kardinális szerepe van ebben. Jól gondolom, Anna?
1: Igen, és ismét köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és hogy ebben a minőségemben is szerepelhetek itt a műsorban, mert ez is szívügyem az inkontinencia mellett.
0: Az, hogy cikluskövetés tulajdonképpen még mindig az új keletű szavak körébe tartozik, nem még, hogy az ilyennek az oktatása.
1: Igen, pedig egyébként nem új keletű, tehát, hogy nem egy New Age brand és trend, hanem egy mélyebb kapcsolat igazából önmagunkkal, mint nőkkel és a nőiességünkkel, hiszen a testünk olyannyira intelligens, hogy mindent meg tud nekünk mutatni. És én ezt gyógytornászként nagyon sokszor tapasztaltam már a praxisom során, és amikor személyes kihívásaim voltak endokrinológiai, illetve nőgyógyászati problémákkal, akkor a gyógytornász fejem elkezdett gondolkozni azon, hogy oké, de én ezeket miért nem tudtam, hiszen annyi mindent tudok az emberi testről. És így jutottam el én is az én oktatómhoz, Tornai Ildikóhoz, aki egyébként Billings oktató.
0: Ez mit jelent?
1: Ő a Billings ovulációs módszernek az oktatója Magyarországon. Egyébként én is oktatójelölt vagyok, már több cikluskövetés oktatási iskola van. Egyik ebből a Billings ovulációs módszer. Ennek jelenleg az oktatók képzőjén veszek részt, és a FemHealth módszernek viszont már akkreditált oktatója vagyok. Ez is egy termékenységtudatosságot tanít a hölgyeknek. Igazából a cikluskövetés az megtanítja a hölgyeknek, hogy ők mikor egészségesek hormonálisan, és ezeket milyen testi jelek követik le, és hogyan tudják őket megfigyelni, és mikor van hormonális kibillenésük, és amikor hormonális kibillent állapotot tapasztalnak, akkor ott van a lehetőség a kezükben, hogy minél előbb felkeressenek olyan endokrinológus vagy nőgyógyász szakorvosokat, akik a ciklus mintázatuk és a ciklusnaplójuk alapján fognak tudni nekik segíteni abban, hogy a legtermészetesebb módon mi hamarabb vissza tudjanak térni a hormonális egyensúlyi állapotukba.
0: Nekem most hirtelen a Holter jutott az eszembe, 24 órás ellenőrző módszer.
1: Igen.
0: Valami hasonlóról van szó?
1: Igen, nagyon jó, hogy ezt behozta, hiszen a nőknél a ciklusunk az 5. életjelünk, tehát, hogy megmutatja, mint a légzésszámunk, mint a pulzusunk, mint a vérnyomásunk azt, hogy hormonálisan milyen állapotban vagyunk, hogyha megtanulunk ráfigyelni, és a testi jeleinket le tudjuk követni.

0: elhangzott egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon, a főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Gyöngyös nyugat csomópontnál a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sort, mert onnan nem tud lehajtani. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak, a 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Szintén a 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes busz megállókat építettek ki. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén útépítési munkák miatt lezárták a külső sávot a 3-as kilométernél mindkét oldalon. A 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Friss reggel, nyárias délután, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma friss helyenként kimondottan hűvös reggelt követően napközben sok napsütés várható, csak késő délután este jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen. Esni nem fog, a légmozgás gyenge mérsékelt marad. Délután 25 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl a levegő. Kezdetben délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok-zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hideg front hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul, országszerte élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok. Pollen jelentés. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés jelentkezhetnek. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes, a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia. Ma nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédül és vérnyomás problémák előfordulhatnak. Kora reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma országszerte száraz napos, szeles időre számíthatunk, így mindenhol szárazak lesznek az utak. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk körültekintően és tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
2: A napverse.

Szabó T. Anna. Villany. Hogy jár az áram keresztül a testen? Még ég a lélek izzószála. Teszi a dolgát minden sejtje bennem. Hála. Hála. Láttam, akibe hálni jár a lélek. Azóta se tudok gondolni másra. Még ég a villany. Még lélegzem. Élek. Hála. Hála. A fájdalom is csak életjelenség. A szag, az íz, az űr is, amit érzek. Azóta sem tudok gondolni másra. Még élek.

0: lélek. Átjár a nap, átjár a fény halála, hullámlanak a napok és az éjek. Áramuk átváj, átnyilall a testen. Halál a hála. Égek.
1: Szabó T. Anna Villany című versét Tóth Levente mondta el. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végeztem, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára volt az Eötvös József kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kialgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a csendes óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk.
1: Nagyon.
0: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mit tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként brit szigetekre érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egyisten hitet alapnak tekintették, de ennek az egyistennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandó hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, mind ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok, az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ezt soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mond, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő, persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok kezdtek a 16. században a spanyol katolikus misszionárisok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyással van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül négyszer-ötször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

A kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az Atyának. Minden szál hajatokat számon tartják, mondja. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg, amikor nem hallgatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket, akkor is, ha az kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz, mi pedig nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettekkel, hűséges szeretettel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 257-es énekének első és harmadik verszaka, a Szent vagy Uram 293-as énekének első és 3C jelzésű éneke, illetve az Éneklő Egyház 600-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 257-es és 293-as, illetve az Éneklő Egyház 600-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És ott a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket reggeli szentmisénken, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Kassai vértanúkról emlékezik meg egyházunk, Szent Márk, Szent István és Szent Menyhért áldozó papokról, és kérjük az ő közbenjárásukat, segítsenek bennünket jelenkorban is megmaradni a katolikus hitünknél, Istenbe vetett reményünknél, és tanúságot tenni az emberek előtt. Reggeli szentmisénket elhunyt Pál és Margit szülőkért, János férjért, sógorért, Klára nevelő anyáért és Aranka kereszt anyáért mutatjuk be. Szent liturgiánk kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és veletek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsnak vélték. Elmenekültek, megsemmisültek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely tarlón tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak. Mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztály része. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

azért szívül ujjongó, akik könnyek között vesznek, majd ujjongva akadnak. Fordítsd, Uram, jóra sorsunk,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokon számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Kassai vértanúk ünnepe van tehát ezen a mai napon. Megemlékezünk erről a három vértanúról, akik kitartottak szilárdan az ő katolikus hitük mellett, nem tagadták meg azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak, és elfogadják azt az igazságot, amit a katolikus egyházon keresztül nyilvánít ki a mindenható Isten a világba, és hogy ezen keresztül ő hozzá tartoznak Jézus Krisztushoz. Gyönyörűek ezek az olvasmányok, amiket hallottunk, talán igazából nem is nagyon kellene kommentálni, mert önmagukban ragyognak és gyönyörűek, amit ehhez az ünnephez összeválogattak, amit rendelt hozzá az egyház. Az Istenben bízó ember. Az az ember, aki már teljes mértékben az Istenbe helyezte a kezét, az egész életét, inkább úgy mondom, nem a kezét, az egész életét, a lényét, mindenét, ő vele egy mély kapcsolatban van, és tudja, hogy Krisztus minden téren gondoskodni fog róla. Viszont a keresztény embernek van egy küldetése. Tanúságot is tenni Jézus Krisztusról. És Krisztus nem ígéri azt, hogy emiatt minket nem fog üldöztetés érni, nem lesznek olyan helyzetek, amikor értetlenséggel találkozunk, ellenségeskedéssel találkozunk. Azért sorolom ezeket az elejére, mert nagy valószínűséggel mi a saját életünkben már találkoztunk, vagy találkozni fogunk ezzel, azért, mert keresztények vagyunk. Viszont Jézus Krisztus nem rejtette véka alá, hogy bizony az ő tanítványait, ő miatta még meg is fogják ölni. Nem biztos, hogy nekünk például ez lesz, meg mindenkor keresztényének ez lesz az életútja, de azt Krisztus sosem mondta, hogy nem, nem, hozzátok egy ujjal se fognak sohasem nyúlni. Ne, soha nem beszélt ilyenről. Mint ahogy azt sem mondta, hogy soha nem lesznek problémáink. Hiszen pont az evangéliumban erről beszél, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. Akik megölnek benneteket, értem, mert tanúságot tesztek rólam. Mert Isten gondot visel rátok. Csak nem itt a földi értelemben, teljes mértékben, hogy most minden áron mindenképpen ki fog menteni benneteket minden bajból. Valamilyen módon ezt is végzi az Isten. Emlékszünk Szent Péter apostolra is, mikor elfogták az apostolokat, és sokszor kiszabadította a börtönből. Isten valamikor ezt is megteszi. Szent Pál apostol is, mikor a jeruzsálemi tanács előtt van, végül is nem végzik még ki, hanem utána majd Rómába viszik, és ott lesz ő vértanú. Valamikor kiment. De valamikor bizony elérkezik az a pillanat, amikor a földi életet elvehetik tőlünk, mint ahogy elvették a Szent Három Kassai vértanútól is. Így valva meg az ő hitüket, viszont Isten gondoskodik ekkor is az emberről. Tehát az isteni gondoskodás nincs ellentétbe azzal, hogy én fizikailag meghalok. Mert Isten valami többre hív bennünket. abba az örök életbe, amely ugyan itt kezdődik a Földön, az itt vele megélt kapcsolatban kezdődik az örök élet, de a teljessége az majd egy mély Istennel való kapcsolatban, ami túlmutat a halálon. Krisztus mondja azt, hogy aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Emlékszünk Lázár feltámasztására, amikor szép párbeszédet áll az egyház elénk Máriával és Mártával. Hiszed ezt, hogy aki bennem hisz, az nem hal meg örökre? És akkor Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki én velem él már itt a földön, az már valamilyen módon be is lépett ebbe a feltámadásba, úgy, hogy a testemet elvehetik, elpusztíthatják. De az én lényem, a személyem, az énem, a lelkem, az már Krisztussal van. Most, amikor áldozni fogunk, akik szent áldozáshoz járulhatnak, már magát, a feltámadt dicsőséges Jézus Krisztust vesszük magunkhoz a szent szín alatt, amiben az ő feltámadt dicsőséges teste is ott van. És a hitünk által kezdünk igazából mi belekapcsolódni Krisztusba, az ő feltámadásába. Nem úgy, mint ahogy az ostya anyagát, a mi testünk, feldolgozza és beépíti magába, hanem egy érdekes módon, egy ellentétes folyamat, ahogy mi áldozunk, Krisztusba kezdünk mi bekapcsolódni. És Krisztusban ott van ez az örök élet. És ez nem azt jelenti, hogy nem üldözhetnek minket, talán lehet, hogy megísérjük azt, hogy még itt Európában is kifejezetten komoly keresztény üldözés lesz, és pusztítani fognak bennünket, lehetséges. De Istenben ott van az örök élet. Krisztusban bekapcsolódva ott van az örök élet, és Isten gondoskodik rólunk. Azt mondja, nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Isten számon tart bennünket teljes mértékben, minden élethelyzetünkkel, minden szenvedésünkkel, minden örömünkkel, a teljes lényünkkel ebben. Tehát, ha meg nem értéssel találkozunk, ha rossz indulattal találkozunk azért, mert keresztények, akkor ne botránkozzunk meg rajta, hanem higgyük el ezt. Isten ezt tudja, meg is engedi, de szeret minket, és az örök dicsőségre vezet. Kérjük tehát a kassai vértanúk közbenjárását, segítsenek bennünket, hogy mindig, minden körülmények között kitarthassunk a Krisztusba vetett hitben, és hogy valóban eljuthassunk abba a mennyei dicsőségbe, ahová ők már Isten kegyelméből eljuthattak. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy a szent kassai vértanúk, imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
3: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
0: Szent kassai vértanúk közbenjárására könyörgünk hozzád Pál és Margit elhunyt szülőkért, János férjért, sógorért, Klára nevelő anyáért és Aranka keresztanyáért, hogy ők is a szentek társaságában a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk! Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szálljon bőséges áldásod

szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban Krisztus, ami Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Fegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt Pálról, Margitról, Jánosról, Kláráról és Arankáról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint.

0: merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Biztos, Isten.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, és örömmel töltötte el lelkünket. Add, hogy részesedjünk szent vértanúi dicsőségében, amelynek zálogát e szent titokban elnyertük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, te kincs irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűz anya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására.
1: Adj nekünk papi
0: és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Edelm a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter, a felolvasó Bóta Zoltánné volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Leó pápa újabb felhívást tett közzé a békéért tegnap, az úrangyala elimádkozása után. Vessenek véget az erőszaknak és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szent Péter téri apostoli palotából 14. Leó ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt. A Szent Atya kifejezte reményét a béketárgyalásokban, azzal a felszólítással, hogy azok hozzanak konkrét eredményeket. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma délután az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan döntés lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A terjedelmes indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény 17. módosítását, a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormány megbízott lesz. A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza. Sürgős eljárásban tárgyalja a ház a Tisza képviselői által benyújtott az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölt az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina bejegyzésében azt írta, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást és rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxisjogi egyenlőtlenségeket. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi 100 Anhalt tartományban tartott választásokon, az urnazárás után közzétett exit poll felmérés szerint. A párt a voksok 44-44,5%-át tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. A megelőző tartományi választáson 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU szerezheti meg, a voksok 18,5%-ával. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, időszakosan fátyol, délutántól helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Kassai vértanúkat ünnepeljük a mai napon, Szent Márk, István és Menyhért vértanúkat. Az 1995-ös év emlékezetes maradt Kassa városának történetében. Második János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával július 2-án szentjavatta a három boldog kassai vértanút. Mindhárman a vallási villongások idején áldozták életüket a hitükért, a Jézus által alapított katolikus anyaszentegyházért. A reformáció Németországban kezdődött Luther Márton volt ágostonrendi szerzetes pap föllépésével. Onnan terjedt tovább Európa többi országába, elsősorban a német lakta területekre. A másik reformátor, Calvin János, Svájcban tevékenykedett. Tanait főleg Magyarország és Erdély magyar lakossága között terjesztették. A reformációnak Kassán is sok követője akadt, mert amilyen vallású volt a nemes, a főúr, a báró vagy a gróf, azt a vallást kellett gyakorolnia az alattvalóknak is. A katolikus egyház fölismerte a reformok szükségességét a vallási életben. Próbáltak cselekedni. A reformáció terjedésének visszaszorítására katolikus intézményeket, iskolákat létesítettek, melyekbe képzett jezsuita szerzeteseket hívtak meg az oktatói és nevelői munkára, akik emellett a hívek között prédikáltak és mint plébánosok dolgoztak. Munkájuk eredményes volt. Ezért éleződött ki a harc egyes új vallási reformátorok és a katolikus hitet védők között. Az akkori korra jellemző, hogy az ellenségeskedések néhány helyen tragédiához vezettek. Ez történt Kassán is, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619. évi felvidéki hadjárata idején, amikor a protestáns fejedelem Hajdúinak erőszakossága három katolikus pappal végzett kegyetlen módon. Körösi Márk a régi horvát Szlavóniában született 1588-ban. Teológiai tanulmányait Bécsben és Grázban végezte, Rómában szentelték pappá. Hazatérése után Pázmány Péter iskolaigazgatóvá nevezte ki Nagyszombatban. Később, mint esztergomi kanonok, a Kassa melletti széplakra került jószágigazgatónak. Kassán többször megfordult és megismerkedett az ott dolgozó jezsuita atyákkal. Grodesz Menyhért, a másik kassai vértanú, a sziléziai Tesenből származott. 1584-ben született, ősei lengyelek voltak. Bécsben, Brünnben és Prágában tanult. A teológia befejezése után Prágában maradt, de a Habsburg ellenes zavargások idején előbb Magyarországra, később Kassára menekült, ahol a császári katonák lelki gondozását végezte. Pongrácz István, a harmadik kassai vértanú, régi magyar nemesi családban született 1584-ben Erdélyben, az Alsó-Fehérvár megyei Alvincen. Tanulmányait Kolozsváron, Brünnben és Prágában végezte. A teológiát Grázban fejezte be. Pappá szentelése után Homonnára került iskolaigazgatónak. Később Kassára hívták, hogy az ottani missziós munkában vegyen részt. Kassán a dóm és a Szent Mihály kápolna többször cserélt gazdát a protestánsok és a katolikusok között. A helyzet annyira megromlott, hogy az egri káptalan 1613-ban kénytelen volt Kassáról Jászóra távozni. Így maradt aztán pár esztendőre katolikus pap nélkül a város. Csak 5 év múlva jött két jezsuita pap, Pongrácz István és Grodecki Menyhért, akikhez később Körösi Márk is csatlakozott. A három pap igen nehéz körülmények között, de eredményesen dolgozott a még megmaradt katolikus hívek között. Amikor Bethlen Gábor protestáns fejedelem hadai bevonultak Kassára, az események tragikus fordulatot vettek. A fölkelő sereg Bethlen vezérének, Rákóczi Györgynek a vezetésével 1619. szeptember 3-án érkezett Kassára. A városi tanáccsal megegyezett, hogy a lakosságnak semmi bántódása nem lesz. Miután szeptember 6-án bevonultak a városba, letartóztatták a királyi főkapitányt, Dóczi Andrást. A királyi házhoz, amelyben a három katolikus pap tartózkodott, szigorú őrséget állítottak. A jezsuita papokat elfogták, két napi éheztetés után hittagadásra akarták rávenni, de azok hajthatatlanok maradtak. Az első sikertelen kísérlet után, 7-én, éjféltájban rájuk törtek, és válogatott kínzások után megölték őket. Eperjesi István hithű katolikus, a kápolna gondozója, szemtanúja volt kivégzésüknek. Pongrácz atya arra kérte, hozzon segítséget Hoffmann Kristóftól, de amikor megsúgta neki, hogy őt is kivégezték, csak ennyit mondott, legyen meg Isten akarata, mi innen az égbe költözünk. A három pap kivégzése megdöbbentette Kassát. A felelősséget Rákóczi katonáira hárították. Eltemetni senki sem merte őket. Később mégis elásták testüket. 1620-ban Pálffy Katalin, Forgách Zsigmond nádor hitvese a Sáros megyei Sebesre, majd Hertnekre vitette és tisztességesen eltemettette maradványaikat. Onnan a nagyszombati Klarisszák templomába kerültek. Ma csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Mit kérünk a három kassai vértanú ünnepén Istentől? Urunk Istenünk, segíts minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatott hitét is követhessük Krisztus a mi Urunk által.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagyvilág mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Jelenleg is tart a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 12-ig. Kiemelkedő filmek, világpremierek, közönség találkozók és koncertek várják az érdeklődőket. A vetítések immár 5 moziteremben zajlanak. A programról a cinefest.hu oldalon olvashatnak. 10. alkalommal lesz Borsod-Apolyi-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár szeptember 8-án, kedden 10 órától. Helyszín a Miskolcon a Szent István tér. Több mint 60 kiállító mutatja be a vármegye sokszínűségét, helyi finomságok, házi készítésű termékek, kézműves alkotások, különleges ízek, kóstolók és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szeptember 11-én pénteken 10 órától kezdődik a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek mottóval. Szeptember 11 és 20 között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, melynek célja a keresztény értékek közvetítése, az ökumenikus lelkiség erősítése, Miskolc kulturális örökségének bemutatása és gyarapítása, valamint a béke üzenetének és a keresztény szellemiségnek a továbbadása. A 10-napos programsorozat során 600 közreműködő részvételével 54 egyházi, kulturális és tudományos esemény várja az érdeklődőket, a szervezők minden korosztályt szeretettel hívnak és várnak a seregszemlére, melynek valamennyi programja ingyenesen látogatható. Miskolci termelői nap lesz szeptember 20-án, vasárnap 9 órától a Szent István téren. Ismert meg a helyi és környékbeli termelők portékáit Miskolc belvárosának terén, áll a meghívóban. Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg az életkedvünket címmel, a kiégés elkerülése alcímmel tart előadást szeptember 21-én hétfőn 19 órától a Miskolci Művészetek Házában. Szeptember 9-én Dóka Richárd vetített előadása a Balkán országainak legmagasabb csúcsaira kalózolja el a közönségét. A Bartakovics Béla közösségi házban Egerben a Knézics Károly út 8 szám alatt. Szeptember 10-én jótékonysági pódiumbeszélgetés lesz dr. Bagdi Emőkével a Gárdonyi Géza Színházban Egerben 18 órától. Hogyan maradjunk emberek egy kifordult világban? Ez lesz a téma, az est során fellép Malek Andrea énekesnő. Képeslap kiállítás nyílt Steiner Józsefné Ilona gyűjteményéből a II. Rákóczi Ferenc könyvtár második emeletén a fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából. A tárlat a könyvtár helyi ismereti részlegének néhány kapcsolódó anyagát is magában foglalja, amely asztali tárlókban tekinthető meg. A kiállítás egész szeptemberben látogatható. Cím Miskolc, Görgei út 11. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma délután az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan döntés lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A terjedelmes indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény 17. módosítását, a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormány megbízott lesz. A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza. Sürgős eljárásban tárgyalja a ház a Tisza képviselői által benyújtott az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölt az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina bejegyzésében azt írta, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást és rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxisjogi egyenlőtlenségeket. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján. A kormány ezzel szakítana az előző kabinet megosztó politikájával, amely Lannert Judit szerint széttagoltá tette a pedagógus képzést. Azt ígértem, a 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, amelyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre. Hangsúlyoztam, az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi 100 Anhalt tartományban tartott választásokon, az urnazárás után közzétett exit poll felmérés szerint. A párt a voksok 44-44,5%-át tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. A megelőző tartományi választáson 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1.400.000 fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a Dark Web-en a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Biztatónak tartja az ukrajnai rendezésszolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízottak, tegnap Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnök hivatal sajtótitkára arról számolt be, az első tárgyalási forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3%-os a csökkenés, ráadásul a republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen visszaesik a támogatottsága. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, időszakosan fátyol, délutántól helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 7. napja van, hétfő, a pontos idő 8 óra 11 perc. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő író-olvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, valamint a műsor készítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Paulo Coelhótól származik, és így hangzik: az emberi fajnak két nagy problémája van. Az első, eltalálni azt a pillanatot, amikor valamit el kell kezdeni. A második, eltalálni azt a pillanatot, amikor abba kell hagyni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék könyvnyereményeinket. 3 könyvet is kisorsolunk a helyesen válaszolók között. Bejátszásunkban pedig Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ közösségi térházigazdájával klubokról, szolgáltatásokról, tervekről, nyárról és várható programokról is beszélgetünk. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajószent Péter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuajfestésekről, szabadtéri mozizás, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról is beszélgetünk majd. Ezután a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról hozt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Következzen most bejátszásunk, melyben Sajószent Péter polgármestere a Pipiskedom fejlesztéseiről beszél.
2: A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sípálya lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszda park, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagy-völgyből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
1: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a KÖSZI hallgatói szolgáltatások referensével beszélgetünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Ajánlónk következik a műsorhoz.
3: Ebbe becsatlakozhat minden egyetemi polgár, annyi feltétel van, hogy 32 év alatt, mert nyilván ez az egész egy kortárs mentorálás irányelven működik, és azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg jó is, hogyha nincs túl nagy korkülönbség a kisdiákok és az egyetemisták között. Úgyhogy itt az egyetemen is lehet még jelentkezni, úgyhogy ha van olyan első éves, aki még nem hallott rólunk, bár teszünk róla, hogy mindenki halljon rólunk, lehet még csatlakozni ehhez az ösztöndíj programhoz. Ez egy fél éves felkészítő kurzussal indul, kreditért, a végén osztályzattal zárul, és a kurzus végén eldöntheti valaki, hogy következő fél évtől ösztöndíjas aktív mentorként szeretné ezt folytatni.
1: Napról napra című regionális műsorunkban 9 után bemutatunk egy hulladékgazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kecscsinálóval készülünk a Budva-völgyi maratonfutásra is. Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatóját hallják ajánlunkban.
4: Nagyon nagy igény volt az óvodák részéről, de az akkori foglalkoztató eszközeim, hogy nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese, ez egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is, és amire jó, akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik mindennapi egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban Bíró Miklós kóccsal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei szervezete elnökével teszünk sétát az erdőben, és közben az általa vezetett kócs túrák sokszínűségéről beszélgetünk. Ajánlónkat hallhatják.
5: Van egy tanmesé, mindig szeretek tanmesével foglalkozni, hogy képzeld el azt, hogy van valaki, aki minden nap a számládra utal 86.400 forintot. 0-0-0, pötty, ott az SMS, megkaptál 86.400 forintot. De nem ruházhatod be, nem fektetheted be, nem csinálsz vele semmit, el kell költened minden nap azt a 86.400 forintot. Minden nap. Nem vesz egy ruhát, nem vesz házat, nem fekteteted be a bankba. El kell költened. 86.400 másodperced van egy nap. És ezt te döntöd el. És a végén, a nap végén törlődik, amit nem használtál fel.
1: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Ars Sacra Fesztiválról beszélget a szervezőkkel a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. A városnak és a programok felelőseinek is nagyon fontos ez az esemény, melyet minden évben nagy lelkesedéssel és szívvel, lélekkel szerveznek meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a programsorozat idén 600 szereplő közreműködésével 10 nap alatt 54 színvonalas egyházi, kulturális és tudományos eseményt sorakoztat fel. A fesztivál küldetése nekünk is fontos, hiszen a rendezvény média támogatója a Szent István Rádió. A rövid ajánlónkban dr. Várhelyi Krisztina főszervező beszél.
6: Akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
1: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Szabó T. Anna a Villany című költeményét Tóth Levente mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 1:15-től evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és roma nyelveken, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Márk is és Mennyhért életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárja ezt az órát. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő 8 óra 20 perc, most zenélünk, és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdést kell tudni megválaszolni ahhoz, hogy nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Három könyvet is nyertem, így értelemszerűen három nyertesünk is lesz az óra végére. Itt van például Seregi István, Krisztus az út, az igazság és az élet, 15 év apostoli szolgálatban kettő, ezt a könyvet is megnyerhetik, vagy a Szeretett Himnosz című kiadvány Dr. Nehéz Márta Miriam könyvét, vagy Katona István püspök atya, Szentek, Szent Illető Emberek című sorozatának harmadik kötetét is ma megnyerhetik tőlünk, ha tudják a következő három kérdésre a választ. Utána is nézhetnek természetesen, ha egyből nem tudják, és utána majd hívják számunkat, tehát jöjjenek a kérdések. Melyik keresztnév a kakukk tojás a kassai vértanúkkal kapcsolatban? István, Menyhért, Jakab vagy Márk? Szigetvár melyik vármegyénkben található? Ez már a második kérdés, a lehetőségek. Vas, Zala, Somogy vagy Baranya? Illetve melyik épületben található a Miskolci Pontközpont közösségi tér? Az Almási Kúria, a Weidlich Palota, a Rákóczi Ház vagy a Kósház? Tehát ezek a kérdések, ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Most zenélünk egy kicsit utána, majd

0: 8 óra 27 a pontos idő, játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, már csörög a telefon, úgyhogy van, aki megfejtette a három kérdésünket, tegyenek önök is így, és tárcsázzák számunkat, ha tudják mind háromra a megfejtést, tehát melyik kereszt név a kakukk tojás a kassai szentvértanúkkal kapcsolatban. Tehát a kassai vértanúk két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pázmány Péter közeli ismerősének közös elnevezése. Ha tudják, hogy ki volt ez a három személy, akkor tudják, hogy melyik név nem illik a sorba. István, Mennyhért, Jakab vagy Márk. Szigetvár melyik vármegyékben található, ez a második egy kis földrajz. Vas, Zala, Somogy vagy Baranya, illetve melyik épületben található a Miskolci Pont Központ közösségi tér, Almási Kúria, Vejdlik Palota, Rákóczi Ház vagy Kósház. Ha mindhárom megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Bejátszással folytatjuk most játékidőnket. Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ közösségi tér házigazdája lesz a beszélgető partnerem, a harmadik kérdés megválaszolásában nagyon sokat segít, ha figyelnek, de klubokról, szolgáltatásokról, tervekről, nyárról és várható programokról is beszélgetünk, fogadják szeretettel. Szeretettel köszöntelek Györgyit a stúdióban, szervusz!
1: Én is köszöntelek, András, és a hallgatókat is. Köszönöm, hogy újra itt lehetek nálad.
0: Hogy tehát a nyár? Nyáron is nyitva voltatok végig, ugye?
1: Igen, egész nyáron nyitva tartott a pontközpont. Mozgalmas volt, mint mindig, mint minden hónapunk. Zajlottak a szokásos foglalkozásaink, illetve újak is voltak, főleg fiataloknak szóló programok.
0: Milyen klubok és foglalkozások vannak nálatok? És gondolom folytatódnak is az ősszel.
1: Így van, vannak olyan programok, amik már több éve futnak nálunk, mindig jönnek azért új programtartók is, új programötletekkel, illetve néhány program nyilván a nyáron is szünetelt, szünetre ment, de hogy ezek is folytatódnak, hál' Istennek most ősztől. Ami egy izgalmas dolog most, vagy újdonság nálunk, hogy egy ifjúsági pályázat keretében fiatalokat, gyerekeket is többféle foglalkozásra várunk, és ezek ingyenes foglalkozások, úgyhogy mindenképp érdemes keresni az oldalainkat, és ezeknek a részleteiről tájékozódni. Például szeptember 24-én középiskolás fiatalokat fogunk várni, jobban mondva Szőlősi Andrea fogja őket nagy szeretettel várni hozzánk. Andit is ismerhetik már a hozzánk járók régóta tagja a csapatunknak. Egy

0: Future Me interaktív élményprogramra várja a középiskolás miskolci diákokat. Ez egy ilyen izgalmas, interaktív, jövőtervező játék lesz számukra, úgyhogy érdemes rá jelentkezni, és minél többen jönni, hírét vinni. Ez szeptember 24 délutánja 3 órától lesz, illetve szintén ennek a pályázatnak a keretében lesz egy gyerekeknek szóló drámajátékok és improvizációs feladatok lesznek. Ez október 1-én indul, úgyhogy még bőven lesz idő rá jelentkezni. Katona Gábor, aki a Maszk Improvizációs Társulatnak közel már 10 éve vezetője itt Miskolcon, ő fogja tartani nálunk. Szintén ingyenes program, úgyhogy tessék rá jelentkezni mindenképpen. Ezek ugye fiataloknak, gyerekeknek szóló programok voltak, de régóta zajlanak nálunk már a délelőtti idősávokban kisgyerekeseknek, szülőknek szóló programok. Ezek is a nyáron is, hál' Istennek, zajlottak tovább, de új jelentkezőket is várnak rá majd most szeptembertől. Például Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő. Ő a Mesetorna Gabival foglalkozásairól ismert. Ő nagyon sokféle programmal várja nálunk a kisebb, nagyobb gyerekeket. Lesz például nagylaptás fejlesztés, babamama mesetorna csütörtök délelőttönként, ez már egy jól megszokott program elem nálunk, illetve mesetorna Gabival, itt egy kicsit nagyobbakat, 4-7 éves gyerekeket vár fejlesztésre, mozgásos fejlesztésre a délutáni idősávban, és Gabi időről időre szombat délelőttönként tart ilyen mesis foglalkozásokat az ő Vekni Maciával és zenésztársával kísérve, ez is folytatódni fog októberben. De további kisgyermekeseknek szóló program a Bellőke, azt Nagy Izabella tartja, és az inkább ő ugye tránc és drámapedagógus, ez ilyen mondókázós, éneklős, játékos, népi fejlesztő foglalkozás, ez is fog folytatódni szeptembertől. Amik még ilyen állandó programjaink, már körülbelül 6 éve fut egy társasjáték klub, minden kedd este gyűlnek össze, felnőttek, mindenféle parti és stratégia és egyéb társasjátékokat játszanak, hozzájuk is lehet előzetes jelentkezéssel csatlakozni, náluk a kedditársas@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. Katona Gábort már említettem, aki ugye a Maszk Improvizációs Társulat vezetője, nem csak gyerekeknek fog tartani programot, hanem folytatódnak az improvizációs estek is, ez már nagyon megszokottan minden hónap második szerda estén vannak, ehhez a csapathoz is lehet még társulni, ők ugye ilyen improvizációs, kicsit színészkedős feladatokkal lehet próbára tenni magunkat az ő csapatukban, de nagyon befogadóak, úgyhogy aki most kezdi, az is nyugodtan mehet hozzájuk még. Andit már említettem, Szőlősi Andreát, aki ugye karriertanácsadó, kompetenciafejlesztő tréner, ő továbbra is várja kiscsoportos beszélgetésekre mindazokat, akik állást keresnek, gyesről, gyedről térnek esetleg vissza, vagy pedig változtatni szeretnének a munkahelyükön, nekik tud segítséget nyújtani a kiscsoportos beszélgetésre által, legközelebb szeptember 24-én lehet hozzájönni, illetve ami még esetleg szülőket érintő, kisgyermekeseket érintő program, Mengyen Mezei Judit védőnő szoptatás támogató anyacsoportot szervez, úgyhogy várjuk majd a pici babásokat is. Valószínűleg októbertől minden hónapban egy alkalmat fog ő is tartani nálunk. Majó Beáta, ő régóta tart nálunk jóga programokat, illetve mostanában ilyen beszélgetős és jógázós női körökkel is jelentkezik. Ez is már szeptember folyamán elérhető nálunk, de folyamatosan lehet keresni az ő időpontjait, és októberben sokak nagy örömére visszatér hozzánk Szapponos Ádám is, aki egy kis nyári szünetet tartott. Sokan ismerik már itt a városban Ádámot bűvészként. A bűvész szerdákon ugye mindig trükköket tanít. A legközelebbi alkalom, amikor Ádámmal találkozni lehet, az október 21-e lesz. szintén szerdainak nyilván a bűvész szerdából kifolyólag. Egy nagyon régóta tartó és a férfiak körében nagyon népszerű programunk is visszatér. Jernei Péternek az apa képezgető programja, ugye erről azt kell tudni, hogy mindig egy-egy téma köré épülnek ezek az estek, és férfiakat, nem csak apákat, férfiakat várnak jóízű beszélgetésekre. Most a szeptemberi alkalmon, ami szeptember 23-án lesz, Somfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének tudományos munkatársa lesz az ő vendégük, akinek a fő kutatási témája az ős-magyar kultúrának a beépítése népdalokba, a kereszténységbe, a keresztény kultúrába, mondókákba, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes kutatás mentén fognak most beszélgetni a férfiak ezen az estem, de terveink szerint folytatjuk a szintén ilyen beszélgetős, de nőknek szóló esténket is, néhány havonta női szempont címen lehet majd keresni ezt is, úgyhogy erre is várjuk majd a hölgyeket.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Nem zenélünk, majd egy kicsit később zenélünk, ugyanis még majd folytatjuk ezt a beszélgetést, de most elmondom a három kérdésünket még egyszer utoljára azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének velünk játszani, megtehessék. Három nyertesünk is lesz az óra végére, három szép könyvet sorsolunk ki, egyet-egyet nyerhetnek. Érdemes tehát minket hívni, a kérdéseink pedig, melyik keresztnév a kakukk tojás a kassai szentvértanú kapcsolatban, István, Menyhért, Jakab vagy Márk. Szigetvár település melyik vármegyénkben található? Ez a második kérdésünk. Vas, Zala, Somogy vagy Baranya, illetve melyik épületben található a Miskolci Pont Központ közösségi tér? Az Almási Kúria, Vejdlik Palota, a Rákóczi Ház vagy a Kósház? Ha mindhárom megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjék meg az egyik szép könyvünket. Bejátszással folytatjuk tehát most adásunkat, és közben várjuk hívásukat a helyes megfejtésekkel. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Folytatjuk beszélgetésünket Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával. Az előző részben szó volt mesetornáról, ami ezekben a percekben is a felvétel készítése közben zajlik a Pont Központban. Ez hogyan is néz ki a gyakorlatban?
0: Hát erről leginkább Nagy Fozekas Gabriella tudna mesélni, aki ugye mesepedagógusként és komplex mozgásterapeutaként végzi ezeket a foglalkozásokat. Nagyon sok színű és nagyon sok korosztálynak tart egyéni csoportos foglalkozásokat Gabi. Saját meséket is ír, ezeket mindig beleszövi ezekbe a foglalkozásokba, illetve a mese mellett nyilván ilyen mozgásos feladatok is vannak. Általában egyénre szabva mindig csinál egy felmérést a gyermekekkel, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kell számukra, és ehhez igazítja az ő foglalkozásait, illetve új elemként most nálunk is fog tartani ilyen nagylabdás fejlesztéseket. Majd ez szeptember 15-én indul az első ilyen alkalom, ez 6 alkalom, és egészen pici, tehát születéstől 9 hónapos korig lehet jönni a kicsikkel. Itt megtanítja a szülőket arra, hogy milyen mozgásokat tudnak végezni ezekkel a labdákkal, és ezt ők is otthon tudják végezni a gyerekekkel, fejleszteni a piciket.
1: Korábban beszéltünk arról, hogy nem minden klubba lehet csatlakozni, már csak a létszám miatt elsősorban. Van most olyan klub, ahová esetleg nehezebb bejutni?
0: Igen, amit talán most így nem is említettem első körben, az az én nagy szívügyem, az a könyvklubunk, ami már most februárban volt 4 éves. Töretlenül minden hónapban találkoztunk az elmúlt 4,5 évben most már, és ezt a klubot valóban bezártuk, úgymond, a jelentkezők előtt, mert hogy már kialakult egy olyan mag, akikkel régóta együtt beszélgetünk, dolgozunk, úgymond, úgyhogy oda most nem várunk új embereket, de egyébként nagyrészt az összes többi foglalkozásra lehet jönni, jelentkezni, becsöppenni.
1: Így, hogy a nyáron is nyitva voltatok, van olyan időszak, amikor bezártok, egy kicsit pihentek?
0: Igen, az az igazság, hogy azt kell tudni rólunk, a pontközpontról, hogy mi ugye egy civil, teljesen civil tér vagyunk, minket a Háromkő Egyesület tart fenn. És hát én vagyok az egyetlen munkatársunk. civilség árnyoldalai, ugye? Én vagyok az egyetlen munkatársunk, úgyhogy hát az a helyzet, hogy amikor én elmegyek szabadságra, akkor zárva leszünk, és mivel ez a nyáron nem történt meg, most szeptemberben lesz egy kis szünetünk, de nem kell izgulni, mert a programok akkor is folyamatosan zajlanak nálunk, csak a szokásos napközbeni nyitvatartás, ami nálunk egyébként mindig van, tehát be lehet jönni napközben, megszoptatni a gyereket, megetetni, kicsit megpihenni, beszélgetni, meginni egy kávét, tehát így nyitva vagyunk ilyen dolgokra is. Most szeptemberben 10-e és 28-a között egy kis pauzegombot nyomunk, és a programok ugyan mennek, de napközben nem lehet csak úgy becsöppenni majd hozzánk.
1: Aki esetleg még nem volt nálatok, mondjuk el, hogy milyen lehetőségekkel, milyen adottságokkal rendelkeztek.
0: Hűha, azt mondtad ugye, hogy negyed óránk van. Viccelek, de nagyon-nagyon sokféle programunk van, és tényleg szinte már mindent be tud fogadni a tér, annyi a korlátunk, hogy egy ilyen 25 főre vagyunk kalibrálva, ugye főleg ilyen kis csoportos és klubjellegű foglalkozásaink vannak a tér adottságai miatt, de vannak egyéni foglalkozásra kialakított helységünk, nagyon jó felszerelt termünk van, kisbabásoknak is abszolút játékok, kis csap, ami előtt ott állnak általában fél órát a kicsik, és mossák a kezüket, ételmelegítési lehetőség, kivetítő, minden, hát nem is tudom végig sorolni, kis konyha, melegítő konyha, mindenfélénk van, úgyhogy tényleg gyakorlatilag minden programra nyitottak vagyunk. Múltkor volt is egy nagyon édes történet, jött egy anyuka a kisgyermekkel, aki megállt az ajtóba, elkerekedett a szem, és azt mondta, hogy hát ez a pontközpont olyan, mint egy ház, még konyhája is van, és valóban a legtöbb embernek ez az érzése, ha belép hoznánk, hogy olyan, mint egy a nappaliába lépne be.
1: Van egy szuper szőnyegetek is, ilyen nagyon gyerekbarát.
0: Igen, gyerek és felnőtt barát. Sikerült egy nagyon szép, puha szőnyeget beújítanunk ide az alsó szinten a termünkbe, és ezen nagyon szeretnek a gyerekek megtanulni kúszni, mászni, de a felnőttek is lefekszenek rá, és nagyon élvezik, úgyhogy valóban ez egy nagyon sikeres szőnyegbeszerzés volt.
1: Nagyon sok programot elsoroltunk az első részben. Hogy néz ki az órarendetek? Van még szabad hely? Tehát, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy indítson egy klubot, vagy van egy jó ötlete, amivel egy közösséget építhet, vagy bármilyen szabadidős szórakoztató programot létrehozhat, várjátok?
0: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Nem ígérem, hogy tudunk biztosan helyet adni még, mert tényleg, ahogy el is mondtad te is, és én is felsoroltam az előbb, rengetegféle programunk van, illetve van, hogy egyéb program miatt foglalt a terünk, hétvégén is akár, úgyhogy lehet kérdezősködni, én mindig nagyon igyekszem is törekedni rá, hogy biztos, hogy tudjunk helyet biztosítani, de egyeztetés kérdése.
1: Nagyon jó helyszínen vagytok, a helyzetetek is nagyon szuper, így a belváros közepén, ezt is mondjuk el.
0: Igen, ennek mi is nagyon örülünk, hogy tömegközlekedéssel, gyalog, babakocsival, autóval is megközelíthetőek vagyunk. Ugye a mi közösségi terünk az a Vejdlik udvarban, a Széchenyi út 19 földszintjén található. Ez egy nagyon impozáns udvar volt, van ma is, és valóban tényleg, tehát gyakorlatilag a város szívében vagyunk, minden elérhető. Úgyhogy ez tényleg egy nagy pozitívum, hogy könnyű megtalálni minket.
1: Körülbelül hány fő jár hozzátok így, ha az összes klubot összeadjuk, és arról is beszélgessünk, hogy egy rendszeres mag, vagy pedig azért váltakoznak, és néha-néha betér mondjuk egy-egy édesanyja, ahogy említetted is, hogy erre is van lehetőség.
0: Igen, ezzel mindig bajba vagyok, hogy pontosan hanyan járhatnak hozzánk, mert valahogy erre sosincs idő, hogy ilyeneket számolgassunk, de azt tudom elmondani, hogy ugye ez a rengeteg program, amit felsoroltam, valóban mindegyiknél már van egy ilyen kis mag, vagy egy összeszokott csapat, akik folyamatosan járnak ezekre a foglalkozásokra, de hogy mindig csatlakoznak új emberek is, illetve nyilván a kisgyerekes programoknál nőnek a picik, kiperegnek, jönnek új anyukák, új babák, és hát minden, ugye ahogy mondtam, és ezek ilyen kis csoportos foglalkozások, vagy ilyen bensőségesebb, klubjellegű foglalkozások, úgyhogy egy olyan 10-12 fő jár egy-egy programra, de lehet ez több-kevesebb, egy olyan 25 főt biztos elbír a terem.

0: pontos idő 8 óra 47 perc. Még van egy részlet a beszélgetésből Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci.központ közösségi tér házigazdájával. Egy ilyen 7-8 perces részlet, utána zenélünk, közben sorsolunk, és utána jövünk vissza az egyik nyertessel. Ha tehetik, még hívjanak minket a helyes megfejtésekkel, és játszanak velünk, és hallgassák, fogadják szeretettel tehát a beszélgetés utolsó részletét. Mire van szükségetek, hallgatóink? Tudnak valahogy segíteni nektek? Akár egy doboz kávéval, vagy zacskó kávéval, vagy cukorral?
1: Igen. Ahogy említettem is a korábbiakban, ugye mi egy civil tér vagyunk, gyakorlatilag nincs semmilyen állandó támogatás mögöttünk, pályázatok sem sűrűn akadnak sajnos mostanában. Amint nagyon, nagyon örülünk, hogy akik hozzánk járnak folyamatosan, azok már tudják, hogy mi így működünk, hogy a legnagyobb részt adományokból. És ezért a legtöbben már nem jönnek hozzánk üres kézzel, vagy ha van egy foglalkozás, akkor hoznak egy innivalót, vagy egy csomag chipset, hogy a többieket megkínálják vele, illetve van egy adományládánk, és mindenki, aki úgy érzi, hogy kapott valamit attól a mai naptól, vagy attól a naptól, amin ott volt nálunk, akkor szokott bedobni ebbe az adományos ládámba, amit mi nyilván teljes egészében a fenntartására fordítjuk ennek a helynek, hisz azért amortizálódnak is dolgok, rengeteg rezsiszámlánk van, ezeket mint nyilván nekünk is valahogy rendeznünk kell, és tényleg az is nagy segítség, ha valaki csak hoz egy csomag kávét, vagy ugye mi általában vigyázunk nagyon erre a gyönyörű szőnyegre, amiről az erőbb beszélgettünk, és akkor egy váltópapucsot hoz gyerekeknek, vagy mesekönyveket kaptunk már gyönyörűen megkímélt játékokat is, nemrég is hozott be egy anyuka, úgyhogy ezek nekünk mind segítségek a hétköznapi fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy a közösséget tudjuk ezzel is tovább vinni, segíteni.
0: Társas játékok azok ott vannak a klubnak a társas játékai nálatok, tehát akár klubon kívül is lehet ilyesmire is betérni hozzátok?
1: Van a Pont Központnak is egy kis társasjáték állománya, és igen, valóban a klubosok is mindig bővítgetik az ő repertoárjukat, úgyhogy van nálunk igen társasjáték is, illetve ahogy mondtam, adományból is hál' Istennek nagyon sokat kaptunk, úgyhogy egész kicsiknek szóló társasok is vannak, úgyhogy ha napközben úgy van, akkor valóban társashozni is be lehet jönni, de rengeteg játékunk is van, úgyhogy van, hogy csak bejönnek a kicsik, és kiszétpakolják az összes játékot, azt szokták a legjobban élvezni.
0: Még erről a társasjáték klubról beszélgessünk. Keddenként van tehát a társasjáték klub. Milyen korosztály és mekkora csapat gyűlik össze hétről hétre?
1: A társasjáték klub, az, ahogy említettem, az már legalább 6 éve fennáll, amikor, emlékszem, amikor a Covid volt, akkor még online is játszottak egymásra, megtalálták azt a felületet, hogy tudják folytatni. Úgyhogy van már egy elég kis kialakult csapat, de ehhez is mindig csatlakoznak új emberek. Hát, korosztály így a 30-tól a 60 pluszig szerintem. Nagyon vegyes a társaság, férfiak, nők vegyesen vannak, úgyhogy de hozzájuk is tényleg lehet még csatlakozni, akinek van kedve, lehet bevinni társasjátékot is, megmutatni a többieknek.
0: Ez az apa képezgető programotok is nagyon érdekes. Gondolom elsősorban édesapáknak van meghirdetve, és a jó tapasztalatokat, jó példákat, gyakorlatokat adjátok át, vagy adják át egymásnak.
1: Igazából lehet, hogy egy kicsit megtévesztő az apa képezgető név, már gondolkodtunk is rajta, hogy nem szeretnék kizárni azokat a férfiakat, akik még nem apukák, vagy nem apukák, tehát bármilyen korosztályból várnak férfiakat. Nem csak apás témák vannak, hanem nagyon-nagyon szerte ágazó. Tényleg volt már, hogy megismerkedtek az Avasi Dalárdával, volt, hogy az életközepi válságról beszélgettek egy pszichológus segítségével, volt, hogy apák az irodalomban, borkóstoló, és tehát ilyen nagyon szerte ágazó témákban is, programokban is, úgyhogy tényleg nem csak apákat, ne jegyenek meg a névtől, hanem férfiakat várnak, olyan nyitott férfiakat, akik szívesen beszélgetnének különböző, néha komoly, néha viccesebb, de általában mindig valami nagyon izgalmas témában.
0: Az ilyen civil kezdeményezések mindig nagyon izgalmasak és nagyon jók, mert alulról jövő kezdeményezések is legtöbbször olyan témákat dobnak fel, ami a legtöbb embert vagy sok embert érdekelhet. Hogyan látod a közösségi tereknek és az ilyen civil kezdeményezéseknek a jövőjét? Tehát, hogy igény az van rá, az látható így a klubok méretét és számát tekintve is, de mégis hogyan látod itt Miskolcon a helyzeteteket?
1: Hát én azt látom, hogy a kezdetektől itt vagyok. Idén voltunk 5 évesek, a Pont Központ idén lett 5 éves. Előtte is már közösségi térként működött más égisz alatt. Én azt látom, hogy nekünk egy olyan 3-4 évre azért szükség volt ahhoz, hogy ahogy ez a rengeteg program, amit felsoroltam, ezek így meggyökeresedjenek, létrejöjjenek ezek a kis magok, létrejöjjenek azok a csoportok, akik, hogyha mondjuk bármilyen segítségre van szüksége magának a pontközpontnak, teszem azt volt olyan, hogy kifestettük az egész teret. Ugye, ahogy mondtam, adományokból élünk. Ez úgy történt például, hogy megkerestük azokat a csoportokat, akik hozzánk járnak, és jelentkezett 10-15 önkéntes, egy nap alatt az egész teret bútoroktól a plafonig mindent kifestettünk együtt. Tehát az, hogy kiforjon egy ilyen tér, ahhoz azt gondolom, hogy idő kell. Nem mindenki tudja megtenni azt, hogy ezt az időt megadja annak, és nem csak közösségi terekre gondolok, hanem bármilyen civil kezdeményezésnek. Nekünk nagyon nagy szerencse az, hogy a Háromkő Egyesületnek tényleg a szíve lelke benne van abban, hogy fennmaradjon ez a tér, és hogy tényleg teret adjunk ilyen fontos kezdeményezéseknek, akár egy baba-mama klubnak, vagy tényleg az, hogy férfiak összeülnek havonta, és komoly témákról beszélgetnek, de ugyanúgy nőknek is ez nagyon sokat ad, hogy kiszakadnak otthonról, és tényleg lehet, hogy el is sírjuk magunkat egy program végén, de ott mindig történik valami. Ezek én azt gondolom, hogy ilyen nagyon fontos mozzanatok, nagyon fontos kapcsolódások, és ezeket nem tudjuk online megérni, ezt csak offline tudjuk megélni, és hál' Istennek sokan vannak, akik ezt felismerik, vagy igényt éreznek arra, hogy ilyen közösségekbe belépjenek, eljöjjenek. Azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a mi közösségeink tényleg ilyen nagyon nyitottak és befogadóak. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, egy 3 éve működő csoporthoz csatlakozik, akkor is úgy fog oda bemenni, hogy szeretettel várják őt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a kapcsolódásoknak a jövőben talán, főleg így a mesterséges intelligencia terjedésével és egyéb online fórumok tényleg töménytelen mennyiségével nagyon nagy értéke és nagyon nagy szüksége lesz a későbbiekben. Én legalábbis nagyon bízom ebben, és a példánk szerintem ezt mutatja.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a klubokról és egyáltalán a központról?
1: Van egy honlapunk, ez a pontközpont Miskolc oldal, ott a naptárfül alatt, hogyha valaki rákattint, akkor az egész havi programunkat mindig meg tudja egybe is nézni. Rákattintgatnak, ott megtalálják a jelentkezési felületeket, a programok leírását, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, hogy itt így egybe mindent lehet látni, de van egy nagyon aktív Facebook oldalunk is, ez is pontközpont névre hallgat, szép, sárga logóval lehet kiszúrni minket, itt is minden eseményt folyamatosan közvetítünk, mindent meg lehet találni, úgyhogy ezt is érdemes felkeresni, és az Instagramon is vagyunk, ott pedig pontközpont Miskolc néven vagyunk megtalálhatóak, úgyhogy ezeken az oldalakon folyamatosan minden részletet meg lehet rólunk elérhetőségekkel, nyitott tartással, programokkal találni.
0: György, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: 8 óra 55 perc van, megtörtént a sorsolás, és szeretettel köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Kivel van szerencsém játszani?
2: Erzsébet vagyok, Firmavesenyőből.
0: Szeretettel köszöntöm. Nehéz volt a mai feladvány, a 3 kérdés?
2: Hát az első kérdést meg kellett néznem.
0: Áruljuk el akkor a megfejtéseket. Tehát melyik név volt a kakukk tojás a kassai szentvértanúkkal kapcsolatban?
2: Jakab.
0: Így van, a Jakab volt a kakukk tojás. Szigetvár melyik vármegyékben található?
2: Baranya.
0: Illetve a pontközpont közösségi tér melyik épületben van?
2: a Vajdik palotában is voltam.
0: Gratulálok önnek, és Szirma Besenyőre melyik könyvet postázhatjuk, választhat? Van Seregi István Krisztus, Az út, az igazság és az élet második kötete, Szentek, szent életű emberek harmadik kötete, vagy a Szeretet himnusz?
2: A Szeretet himnusz kérném.
0: Rendben, postázzuk tehát, és forgassa egészséggel.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm, játszom velünk máskor is. Isten áldja. Így van, ezek voltak tehát a megfejtések. A másik két nyertesünk pedig, tehát Szentek Szent Életű Emberek című kötetet postázzuk Egerbe, Sike Magdolnának, Seregi István könyvét pedig Érsek Gyuláné Kálból nyerte tőlünk, tehát gratulálok a mai nyerteseknek. 8 óra 57 perc van, játékidőnk végéhez értünk. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Holnap és azután is hívjanak minket játékidőben. Munkatársainak köszönöm a közreműködést, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Somogyi Márton technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó újabb felhívást tett közzé a békéért tegnap, az urangyala elimádkozása után. Vessenek véget az erőszaknak és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából a pápa ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt. A Szentatya kifejezte reményét a béketárgyalásokban, azzal a felszólítással, hogy azok hozzanak konkrét eredményt. Bíztatónak tartja az ukrajnai rendezésszolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízottak tegnap Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára arról számolt be, az első tárgyalási forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon, az urnazárás után este közzétett exit poll felmérés szerint. A párt a voksok 44-44,5%-át tudhatja magáénak, a szavazó helyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. A megelőző tartományi választáson 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a CDU, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Sachsen-Anhaltban, ez történelmi eredmény, jelentette ki. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, hogy új Mexikó államnevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehérház is megosztotta az ex-közösségi portálon, írta meg a CNN. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás szerint az amerikaiak alig 33%-a elégedett az elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3%-ponttal csökkent az elégedettek aránya. Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma délután az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan döntés lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény 17. módosítását, a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormány megbízott lesz. A módosítás a miniszterelnök illetményét szabályozza, konkrétabban csökkenti. Sürgős eljárásban tárgyalja a ház a Tisza képviselői által benyújtott az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadóság szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, összesen közel 132 kilométernyi szakaszon befejeződtek a munkálatok, míg közel 5 kilométeren két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölt az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina bejegyzésében azt írta, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják a fogászati ügyeleti ellátást és rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, időszakosan fátyol, délutántól helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuhelyfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: File Tamást, Sajó Szent Péter polgármesterét köszöntöm szeretettel, szervusz!
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz András!
0: Egy nagyszabású útfelújításba kezdtek, mesélj erről!
1: Ez a nagyszabású útfelújítás, ez kormányzati támogatásból valósulhatott meg, 2025-ben kapott 300 millió forintot a város. Az útfelújítást, ezt elkezdtük tervezhetési szinten. Két nagy részet tudom az útfelújítást osztani. Az egyik, amit most el tudunk kezdeni, ez a 9 utcából álló útfelújítás, ezekhez nem szükséges engedély. Ez egy felújítási keretek között mehet, ennek meghirdettük a közbeszerzését, ez lezajlott, meghirdettük a nyertest, és szeptember 1-ével munkaterületet kaptunk. Bízunk abban, hogy október végére már új aszfaltszőnyegen közlekedhetnek az itt lakók. A projekt másik része az a három utca, amelyik engedélyhez kötött. Kiválasztottuk a tervezőt, az engedélyeztetési folyamat az elindult, és mihelyest engedélyes terveket kaptunk, akkor majd erre a három utcára is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Valószínűleg ez a kivitelezés erre a három utcára vonatkozóan, ez már átcsúszik a 2027-es évre. De úgy gondolom, hogy ez akkor sem késő, hiszen az év bármilyen szakában a városlakók azok örülnek annak, hogy egy új és kultúrált, biztonságosabb útburkolaton közlekedhetnek.
0: Beszéljünk az eddigi eredményekről, miről tudunk beszámolni.
1: Hogyha kézzelfogható projekt eredményekről szeretnél hallani, elindult egy úgynevezett közösségi infrastruktúra fejlesztés a városunkban. Itt a város központi tere, a Bercsényi tér tud megújulni, és a klasszikus, mindenki számára ismert lábas házak mögötti területet is fel tudjuk újítani. Sokkal több parkolóhelyet alakítunk ki, a közlekedést biztonságosabbá tesszük, egy forgalmi rendváltozás, egy ilyen belső körforgalmat alakítunk ki. A lábasházak alatt lévő üzletek feltöltése hátulról, az üzletek feltöltése hátulról is sokkal biztonságosabbá válik. A Bercsényi téren teljesen átalakítjuk a tér jellegét, parkolóhelyek bővülnek, viszont sokkal nagyobb zöld felület lesz domináns, előtérbe kerül a zöld felület. Összességében a projekt megvalósításának is ez a lényege, hogy a meglévő zöld felületünket azt növelni kell. Fásítunk, több száz fát ültetünk el, ugyanígy a cserjék száma is növekszik, úgyhogy egy élhetőbb, szebb, egészségesebb városkép kialakítása a lényeg. És én hiszem azt, hogy az elkövetkező 50 évre is tervezünk ennek a térnek az átalakításával, hiszen majd ezek a fák megnőnek, és az a cél, hogy egy új központi része alakulhasson ki a városnak. Szeretnénk ide áttenni majd programhelyszíneket, adventi gyertyagyújtás helyszínét, húsvéti, az egyház ünnepekhez köthető ünnepeket is tervezünk ide kitelepíteni erre a térre, vagy megtölteni élettel.
0: Milyen tervekkel nézel még a jövőbe, tehát ezeken túl?
1: Másik fejlesztés, két versenyképes járás programban vagyunk benne. Sikeresen pályázott a városunk a versenyképes járásoknál 38 millió forint összegre. Az egyikből most tudunk indítani egy jelentős közvilágítási programkorszerűsítést. Számos utcába, kezdve a teljes főutcán, az átkelési szakaszon, ezeket a régi korszerűtlen sárga, halogén, nagy energiafelhasználású a lámpatesteket tudjuk lecserélni korszerű ledes világításra. Biztonságosabbá is tudjuk tenni ezzel a környezetünket, a közlekedést, a gyalogos autós közlekedést. A másik versenyképes járás programból pedig a Vörösmarty úton, itt a mi parasznyi elágazásnak hívjuk, parasznyi elágazástól felfelé, Varbó felé, az út mellett egy nagyon hosszú sávban párhuzamos parkolásra alkalmas parkolót tudunk kialakítani. Itt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt vagyunk, a tervek készen állnak, engedélyeztetés rendben van, közbeszerzés elindítása után a kivitelező kiválasztás, és úgy gondolom, hogy ez is 2027 tavaszán indulhat ez a projektünk. Minden éven a képviselőtestület dönt a kommunális adó felhasználásáról. Ebben az évben jelentős összeget tudunk fordítani a meglévő játszótereink eszközparkjának a fejlesztésére. Most már nem cél, nem az elsődleges cél, hogy új játszóteret alakítsunk ki, hanem egyrészt a meglévőeknek az eszközeit tudjuk fejleszteni. Kommunális adóból megvalósulhat most több utcának a terveztetése. Nagyon fontos számunkra az előre gondolkozás, hogy mindig legyen a fiókban néhány olyan engedélyes terv, hogy amikor bármilyen olyan pályázati forráshoz jut a város, akkor ezt tulajdonképpen csak elő kelljen húzni, és már is lehessen indítani a beszerzési eljárást. Most indult a nagyon híres Pipiske hegyünkön, a Dombon egy turisztikai fejlesztés. Ott évekkel ezelőtt megvalósult már egy tanösvény, erre ráfűzve új csúszdapark, trambulinpark, ilyen családi pihenő ligetet alakítunk ki. Folytatjuk ezt a tanösvényt, egy azért sokkal modernebb 21. századi úgynevezett ilyen interaktív tanösvényt alakítunk ki, amikor a megkihelyezett táblákra egy beolvasott QR kóddal, okostelefonnal a település történelmét, állatvilágát, növényvilágát tudja az arra látogató leolvasni és megismerni ezeket az ismereteket.

0: Pipiske-hegyre, ilyen szempontból akkor újra tervezitek, hogy élettel töltitek meg, ugye?
1: Így van. A cél volt az, hogy nagyon hiányzott onnan például egy vizes blokk, egy WC, azt most sikerül megépíteni. A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sípálya lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszdapark, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagy-völgyből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
0: Programokat is visztek ki?
1: Tervezzük. Azért nálunk a programokat a Művelődési Sportközpont szervezi. Eddig is volt azért a Pipiske-hegyen rendezvényhelyszín. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk majd kibővíteni. Tavaly lévai év volt, az egész év Lévai József emlékéről szólt, és azért itt is tettünk programot a Pipiskére lévai hangja szólalhatott meg, ott 800 gyermek énekelhetett együtt a városban. Szerintem ez egy nagyon egyedi, különleges esemény volt, de biztos vagyok abban, hogy majd 2027-ben az átadást követően is számos programmal és élettel tudjuk megtölteni, hiszen rendelkezésre áll az erőforrás a Művelődési Sportközpont részéről, rendelkezésre áll az elhivatottság, a lokálpatriózmus és a város szeretete.
0: Beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy látod a Sajó Szentpéter jelenét és jövőjét.
1: A KSH adataiból azért mi évről évre hiteles számokat kapunk. Csökken a város lakossága, de azért az nagyon nagy örömmel telt el, hogy sokkal-sokkal kevésbé csökken, mint mondjuk Kazincbarcikáé vagy Miskolcé. Míg mondjuk bizonyos települések lélekszáma megfeleződött, azért mondjuk Sajó-Szentpéteren a 12.500 lakos az mondjuk 110-zel lett kevesebb. Tehát Aranyaiban egy sokkal kevesebb lakosságcsökkenést tudunk tapasztalni. A közös gondolkozásnak tényleg az a lényege, hogy a városnak legyen egy megtartó ereje, sokkal inkább egy ilyen zöld várost képzelünk el közösen, hogy az emberek hazajönnek, megpihennek, és otthon a környezetükben nyugodtan tudják eltölteni a napjaikat.
0: Megújult a média itt Sajó-Szentpéteren, nagyon sokat fejlődött, és nagyon látványos ez a fejlődés.
1: Képviselőtestülettel közösen új ügyvezetőt tudtunk választani a Sajó TV élére. Az új ügyvezető nagyon ambiciózus, nagyon hosszú távra visszatekintő médiás múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír, és nagyon hamar egymásra talált a városvezetés, a képviselőtestület és az ügyvezető. Tulajdonképpen minden ponton együtt tudunk gondolkozni az ügyvezetővel. Azt látszik, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradásban volt a helyi média, és teljesen átváltoztatta, megváltoztatta az új ügyvezető. El kell mondjam őszintén, hogy ez az itteni, tehát hogy az a létszám, amivel a Sajó TV dolgozik, az két fő. Éjt-nappal látéve dolgoznak, egyelőre, mivel az új ügyvezetőváltás az évközben volt, és a források, a lekötött források, azokhoz már nem tudtunk nyúlni, meglévő forrást helyeztünk már ki a Sajó TV-hez, amihez évközben nem tudunk hozzányúlni, ezért az egész évre tervezett bérrel, létszámállománnyal tud csak dolgozni a Sajó TV. De úgy gondolom, hogy a helyi média és a helyi történések, információk, a helyi események közvetítésén túl azért üzleti tevékenységet is tud folytatni, saját bevételt is tud generálni, és ebből szerintem lehetőség lesz arra, hogy a létszámot bővítsék, akik be tudnak dolgozni a Sajó TV-hez. Mert hát azért azt tudni kell, hogy nem csak a látható információt adják át, nem csak egy kamerát kell elképzelni a Sajó TV-nél, amikor erről beszélünk, hanem van egy írott sajtó is, fényképeznek, és egyébként ezt mind-mind ők végzik el, de éppen azért látom, hogy szükséges lesz majd ennek a tévének a bővítése. A projektjeink során ellátják a nyilvánosságot is, ott is azért a nyilvánosságnak van nyomtatott része, a nyilvánosság mellett a digitális megjelenés is, megjelentetés is a Sajó TV-nek a feladata. Tehát nagyon sokrétűek, és nagyon elszántak, nagyon elkötelezettek, úgyhogy egy nagy fejlődési szakasz indult el a városban, a média területén is.

0: mint korábban említetted is, Lévai József emlékét ápoljátok. Mikor lesznek a Lévai napok?
1: Hagyományosan novemberben zajlik a Lévai nap. Ez régebben mindenféleképpen egy egyházi ünnep volt. A Lévai József kultuszt ápolva. A tavalyi év a Lévai emlékévben részt vett a város is. Református nagy templomban hagyományosan istentisztelet, majd a rendezvények házában a Miskolci Lévai gimnáziummal közösen, akik mindig egy lévai emlékműsort adnak, egy általános emlékműsort szervezünk. Részt vesz ebben a nagy templomi református gyülekezet, a bányai gyülekezet, nőszövetség, bányai gyülekezetért alapítvány, és a város pedig biztosítja a rendezvények házát, mint helyszínt.
0: Látogatható az emlékház?
1: Így van, ez a Művelődési Sportközpont fennhatósága alá tartozik, ez nekik tulajdonképpen a telephelyük. Egy bejelentkezést vagy egy regisztrációt követően, előzetes egyeztetés követően ez látogatható. Lévai emlékszoba, a Lévai emlékház a Lévai emlékszobából áll, a személyes bútoraiból, személyes tárgyaiból, és hát abban a házban, ahol ő felnőtt, a szülői házban, ahol ő felnőtt. Mindezek mellett a Lévai emléksírhoz is felszoktunk látogatni, a régi református temetőbe, ott megkoszorozzuk mindig az emlékét, és egy rövid kis igehirdetést hallhatunk mindig a lelkészeinktől.
0: Végezetül beszéljünk arról, hogy miért ajánlod akár a fiataloknak Sajó Szent Pétert, milyen erősségei, milyen, ha

0: hiszen iparból van bőven elég Sajóbában, mondjuk a Kazincbarcikán, Miskolci ipari zónában. Sokkal inkább egy agglomerációs városnak, egy zöldövezeti városnak látom, ahova pihenni tudnak hazajönni az emberek. Gyermekek, kisgyermekek részére cél az, hogy a játszótereket elindítottuk, a játszóterek fejlesztését elindítottuk. A nagyobb korosztálynak extrém park, focipálya, szabadidő eltöltésére lehetőségeket biztosítsunk. Művelődési ház részéről is nagyon nyitottak a kültéri programokra. A szabadtéri színpadunkat folyamatosan most már egyébként teltházzal töltöttük meg. Gyermekek részére filmvetítés, felnőtteknek színház, közösségi programok, koncertek, néptánc fesztivál, nemzetiségi fesztivál, szóval számos olyan színes program, ami kapcsán helyben tudják eltölteni az időt. Egy kisváros mindig lehetőség arra, hogyha elmegyünk a postára, akkor nem kell órákat sorban állnunk, ha elmegyünk ügyintézni bankba, gyógyszertárba, nem kell órákat sorban állni, hanem ez a 10-12 ezeres lakosság, ez pont ezt teszi lehetővé, hogy emberközpontú legyen, tudjunk egymásnak egy jó szót adni az utcán, amikor találkozunk, köszönni egymásnak, érdeklődni egymás felől, tehát azért ennyi ember javarészt ismeri egymást. Már egy ennél nagyobb léptékű városban szerintem sokkal inkább távolságot tartanak egymástól, vagy egymás között az emberek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és bízom abban, hogy ezzel elindult egy kapcsolatfelvétel, egy folyamat, és hogy a jövőben rendszeresen tudunk találkozni a hallgatókkal.

0: Jantek Tamást, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítóját, vállalkozót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Tamás!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Mi is a célja a Miskolci Belvárosi Körnek, és mikor jött létre?
1: Hát a célja az gyakorlatilag az egyesület nevében benne van, az maga a belváros, és nem is akarjuk tágítani ezt a halmazt jobban, ugyanis mi ugye ezt vállaltuk magunkra, hogy a belvárost és ennek a szűk vonatkozását szeretnénk jobbá, élhetőbbé és pezsgőbbé tenni, és különböző projekteken keresztül ezzel dolgozunk a létrehozásán.

0: dátuma az 2025 éveleje már, mert lehet, én is emlékszek, pontosan bele kéne nézek az alapító okiratba, de az biztos, hogy már egy bő éve üzemelünk.
1: Milyen eredményekről tudunk beszámolni?
0: Vannak már egészen látható eredményeink, ugye, mivel a legtöbben azonosítanak minket azok a kapufestéses projektek. Ugye már, ha jól emlékszem, 3 alkalommal megrendeztük, és most ősszel tervezzük a 4-et. Ugye Miskolc belvárosában sok kevéssé karbantartott, összegrafitizett, omladozó kapuajakat lehetett felfedezni, és egy kicsit így az online, meg így a hétköznapi sétáló embernek a bosszantsága, vagyis hát igazából ezzel kapcsolatos elégedetlensége az folyamatos volt, meg hallotta az ember, meg minket is zavart, ugye a közvetlen környezetünk ilyen állapotban van, és egy hirtelen ötlettől vezérelve akkor úgy voltunk vele, hogy hát akkor ezt a saját kezünkbe vesszük, és akkor egy közösségi összefogásnak köszönhetően ezeket amennyire ugye a mi szaktudásunk engedi, rendbe rakjuk. Ezen kívül most nyáron volt 2 belvárosi filmligetünk, ez a Szohóban, ez egy közösségi kültéri mozis kezdeményezés volt. Utcazene színpadokat telepítettünk a sétáló utcára, ahol online foglalórendszerre bárki ingyen is díjmente foglalhat, és gyakorlatilag, hogy olyan hangszerre jön, akkor áram lehetőséget is biztosítanak nekik ezek a helyszínek. Továbbá vannak még egyéb, úgy gondolom, látványos megmozdulásaink, mint tavaly karácsonykor a karácsonyfa projekt, amikor kitelepítettünk a Fő utcára több száz kis fenyőfát, amit aztán gyakorlatilag szintén közösségi felhívásra a helyiek és óvodák, iskolák, vállalkozók díszítettek fel, fogadtak örökbe ezeket a fákat, és ezzel akartuk így a karácsonyt is, ezt az időszakot egy kicsit meghittebbé tenni a Fő utcán, egy kicsit olyanná tenni, hogy a belváros és a miskolci közösség a magáénak érezhesse ezt, és ezt idén szintén tervezzük megismételni. Ezen kívül vannak nem annyira látványos projektjeink, például folyamatban van, hát ez egy, mondjuk úgy, egy informatikai fejlesztés, ez egy soha véget nem érő kút, vagy edény, vagy feneketlen. Egy pontgyűjtő program, gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, ami a belvárosi vállalkozók között ível át, és ezzel szeretnénk úgymond a belvárosi vásárlókat és a vállalkozásokat összekötni. A helyi hősök kampányunk még, ami említést érdemel, ami a miskolci lokálpatrióta vállalkozókat hivatott bemutatni. Én egyébként nem titok, hogy ebből hamarosan egy podcast formátumot is szeretnénk indítani, tehát így a médiában is igyekszünk jelen lenni. Plusz most talán, ami a legfrissebb és bizonyos értelemben legropogósabb, kitettünk tegnap egy felhívást, már ahogy láttam, több mint 1000 like, több száz megosztás és több száz komment van alatta. Elkezdtünk foglalkozni, igazából olyanokkal foglalkozunk, ami minket is érint és zavar, a belvárosnak a, hát mondjuk úgy, hogy igazából a rendjével és a közbiztonsági helyzetével, ami az utóbbi időben, ami szubjektív tapasztalataink szerint nagyon-nagyon meredeken romlott, és már fel is vettük a kapcsolatot gyakorlatilag a várossal, a rendőrséggel, rendészettel, ügyészséggel, népegészségügyi központtal, tehát egy elég komplex kérdés, de igyekszünk azért lobbizni, hogy folyamatos járőri jelenlét, esetleg egy belvárosi őrs újraélesztés megtörténjen itt a belvárosban, mert úgy gondoljuk, hogy ez jelenleg egy sürgető probléma, és talán mindenkit érint, aki a belvárost érinti.
1: Akkor menjünk sorba. A kapuajfestés, amikor megszólítottátok az embereket, mennyire láttál aktivitást, mennyire álltak mellétek, hányan voltatok?
0: A legelső kapuajfestésünk az a, emlékszem, a Frey melletti kapuaj volt, ott még egy viszonylag kisebb létszámmal, talán egy ilyen 20 fővel, tehát az alapító tagokat is beleértve raktuk rendbe, de az egy viszonylag nagy volumenű munka volt, tehát egy elég nagy kapuaj és elég alapjaiból kellett rendbe rakjuk. A második már emlékeimből táplálkozom, tehát ezek nem felírt adatok. Talán egy ilyen 60-70 fővel, a harmadik kapuaj festésünk pedig az idén tavasszal, mert több mint 100 fővel ment, tehát hihetetlen önkéntes aktivitásunk van, és minket is nagyon pozitív értelemben meglep, hogy mennyi ember tekinti a sajátjának a belváros és a városunkat tulajdonképpen, és mindezt teszi, ugye, ingyen bérmentve a saját szabad idejét és munkáját nem sajnálva.
1: Lesz következő, terveztek újat?
0: Igen, idén ősszel. Egyelőre azt mondanánk, hogy utolsó, nem örökre utolsó, de egy ideig biztosan, mert úgy látjuk, hogy ugye a mi általunk javítható és bevállalható problémák száma azért véges. Bízunk benne, vagyunk annyira optimisták, hogy nem kell ahhoz az állapothoz. Egy hamar visszamenjünk, ahonnan indultunk, tehát nem fogják újra ezeket rongálni, és talán kicsit jobban odafigyelünk majd így kollektíven a környezetünkre. Úgyhogy egyenlőre ez az őszi egy jó ideig biztosan az utolsó lesz, legalábbis ha minden jól megy. Úgyhogy akit érdekel ilyen szintű közösségi aktivitás és önkénteskedés, azt mondom, hogy kövesse a közösségi felületeinket, mert majd ott lesz megkérdetve, hogy mikor tervezzük.
1: Megvan már, hogy helyszín?
0: Igen, ezt a másik alapító társam, kollégám szervezi, ilyen szempontból ő felelős a projektér, és ő a műszaki ember, aki ezeket felméri. Már most elkezdte feltérképezni azokat a falakat, kapuajakat, legrafitizett felületeket, amivel érdemes foglalkozzunk. Úgyhogy ez folyamatban van, a gyülekező helyszín pedig valószínűleg a Széchenyi 70-80 környékén, nem tudok pontos házszámot, valahol ott lesz, gyakorlatilag az Alma Világ üzletével majdnem egy szembe.
1: Filmléget, a Szohóban elég aktív élet volt a nyáron, és ezek a filmlégetek nagyon jó ötletek, tehát a médiában is nagyon jól szerepeltek, és látszott, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés is. Mesélj ezekről a filmlégetekről.
0: Igen, ugye a kiinduló pont az egyesületnek az, hogy nem csak, hogy szebbé, jobbá, hanem pezsgőbbé és kicsit életűbbé tegyük a belvárost, és úgy gondoljuk, ezek a programok azért aktívan hozzájárulnak egy nagyvárosnak a pezsgő közösségi életéhez, és ugye hát ez nem spanyol viasz, ez a kertmozizás, azért ez mondhatni már, akár hogyha az autómozizás is beleszámoljuk, az lassan is 100 éves múltja van ennek a világon, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a belvárosban is jól elférne egy ilyen program lehetőség össze az embereket, és hát igazunk lett, sőt, megint csak felülmúlt a várakozásainkat, részvevő szám mindkét alkalommal 500 felett volt, két magyar sikerfilmet vetítettünk egyébként, és itt is meg kell említsem az önkénteseinket, mert rengeteg széket, padot, ülő alkalmatosságot pakolunk ki a térre és a fűre, és nélkülük ez borzasztó nehéz lett volna, de hát ilyen 20-30 önkéntessel dolgozva ez egy 20 perces folyamat volt nekünk, úgyhogy le a kalappal újra előttük, hogy megint csak vannak így a közösséget tenni akaró emberek így a megyénkben.
1: Ennek lesz folytatása akár idén?
0: Idén már nem biztos, azért itt időjárás függő. Halmai reményeink még vannak abban, hogy talán októberben még lesz olyan idő, hogy ezt még egyszer meg tudjuk szervezni, de azért ugye most filmes vonatkozásban itt a Cinefest, tehát most nyilván övék a reflektorfény, és hát hajrá, mert imádjuk a programjukat, meg amit a városért tesz ez a program. Úgyhogy októberben talán, de ezt tényleg még csak ilyen félve említem.
1: Mesélj az utca színpadokról, mennyire vannak kihasználva?
0: Periódikus, nyilván hétköznap délelőtt kevesen használják, de hogy azt látjuk, hogy közeledik a hétvége, és ugye a délutának a sűrűbb időszakok, nyilván, hogyha én is zenéléssel foglalkoznék, azért itt a közjónak az nem tenne jót, ha én ezt csinálom, de azt látjuk, hogy ebben az időszakban egészen jó kihasználtság van, főleg az Antik melletti színpad, és ugye a Spirálleves közötti színpad, ami úgy látom, hogy jobban mozog, ott egyébként egészen tehetséges zenészek szoktak felbukkanni.

0: Mesélj arról, hogy milyen Miskolcon vállalkozóként lenni, hogyan látod akár a vállalkozói létet és a várost?
1: Hát sok barátom van, és néhány üzlettársam, aki nem Miskolcról, vagy nem itt vállalkozik, és mindenki ilyen kamikáze küldetésnek hitte, de egyébként én mindig azt mondtam erről, és nekem ez volt a saját filozófiám és meglátásom, hogy ami jó és működik máshol, annak Miskolcon is működnie kell persze. Figyelembe kell venni a város jellegzetességeit, tehát azért gazdasági szempontból egy közepes méretű város vagyunk, tehát ugye 140 ezer, 150 ezer fő, nem tudom milyen legutóbbi mérése, sajnos csökkenünk, de ugye összehasonlítva akár a fővárosa Budapesttel a több mint 2 millió lakossal, itt az én meglátásom az, hogy arra kell figyelni, hogy ne lőjünk egy túlzottan szűk rétegre, hogyha az ember itt bármit létre akar hozni, mert hát sajnos az nem lesz rentábilis, és azt nem tudja fenntartani. Tehát ezzel a szemlélettel egy kicsit tágabbra nyitjuk az ollót, egy kicsit tágabb körnek szól az, amit kínálunk, akkor úgy gondolom, és hogyha jól betaláljuk, jól megvalósítjuk, és tényleg kérlelés nélkül belerakjuk azt a munkát, amit bele kell, akkor én úgy gondolom, hogy működik legalábbis. A két fő vállalkozásom az ezt mutatja. 2017-ben alapítottam meg a Barbershop Miskolcot. Nyilván, mint minden új projekt városnak újdonság, némi azért szkepticizmussal fogadta a környezetem és az átlag közönség, de hát ugye úgy mondom, egy jó koncepció volt, és legyökeredzett, annyira legyökeredzett, hogyha végigsétálunk a belvárosba, és látjuk a különböző barbershopokat, nagyon kevés van, amiről azt mondhatom, hogy semmi köze nem volt hozzám, tehát ugye a legtöbb üzlet valamilyen formában úgy hozzám kötődik, hogy a kollégák, akik azt nyitották, azok nálam tanulták a szakmát, és ezzel egyébként semmi bajom nincsen, mert ez egy szabad piac, szabad verseny, tehát ezt az első pillanatától kezdve tudtam, hogy így lesz. A másik vállalkozásom az egészen friss, ez egy specialty kávézó, a Spirál Café néven fut, és itt ugyanazokat a folyamatokat érzékeltem, hogy van egy átrendeződés és egy progresszív fejlődés a piacon, itt most nevezetesen a kávészakmában, ami előbb-utóbb egy szemléletváltáshoz is vezet, és ezek megint csak nem spanyol viaszok, tehát ezek már lejátszódtak európai nagyvárosokban, lejátszódtak már Budapesten is ezek a folyamatok, hogy egyszerűen eltolódik az emberek fogyasztása is igénye ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és minőségi irányba, és innen Miskolcról nézve tényleg sokszor az embernek csak azt kell néznie, hogy tőle nem is földrajzi értelembe feltétlenül, hanem gazdasági értelembe nyugatra mi az, ami működik, hogyha nyugaton tőlünk egy magasabb létszámú, nagyobb, fejlettebb városban működik, akkor előbb-utóbb itt is működni fog. Két hiba van, amit vétetünk, túl korán adaptáljuk, ez az early adopter szindróma, és akkor emiatt nem biztos, hogy talaj talál, a másik pedig, ha nem elég jó a koncepció, és nem elég jól valósítjuk meg, ez nyilván egy elég egyértelmű hiba. Viszont, hogyha ezt a kettőt sikerül elkerüljük, akkor úgy gondolom, hogy itt is le lehet gyökerezni ilyen vállalkozásokkal, és hál' Istennek most nekünk ez a specialty kávézó projekt is ezt mutatja.
0: Adjunk még tanácsot kezdő vállalkozóknak, vagy akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanának, hogy mi az, amire figyeljenek, és jó, hogyha tudják.
1: Én legőszintébben megmondom, hogy minden fiatalt leginkább attól intenék óva, hogy csak és kizárólag profit és pénzügyi megközelítéssel vállalkozzon, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt így. A pénz és a profit nem elsődleges cél kell legyen a vállalkozásba, vagy azzal, amivel foglalkozunk, hanem a pozitív hozadéka. Tehát, hogyha valamit nagyon jól csinálunk, és nagyon értünk hozzá, akkor annak előbb-utóbb a velejárója lesz, hogy pénzt keresünk vele. És én ezt a szemléletet látom megfordulni sok esetben, hogy fiatal vállalkozó kedvű fiatalok, ugye a profit útján keresgélnek, amivel lehet éppen aktuálisan jól keresni, vagy a legtöbb, vagy gyors meggazdagodás, hát ez már ugye aranyláz esetében is azért látjuk, hogy nagyon kevés embernek sikerül ez, és nem is erre, nem szabad erre támaszkodni sem arra, hogy lottóötöst nyerünk, hanem röviden az a javaslatom, hogy először önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amiben tehetségesnek érezzük magunkat, és mi az, amiben hosszú éveket hajlandóan vagyunk beleinvestálni, és közben jól is fogjuk magunkat érezni, mert úgy gondolom, hogy olyanban nem lehetünk sikeresek, amit nem szeretünk. Ha ez megvan, és mélységeibe kitanuljuk ezt a szakmát, vagy bármi is legyen ez, akkor onnantól úgy gondolom, hogy egy egyenes út vezethet a sikerhez.
0: A miskolci belvárosi körhöz vártok csatlakozókat? Hogyan lehet és kiket vártok?
1: Abszolút, teljesen nyílt az egyesületünk, folyamatosan csatlakoznak hozzánk új vállalkozók, vállalkozások. Teljes értékű tagként van egy éves tagdíjunk, ez nem titok, ez 100 000 forint. Ugye a költségvetésünk az teljesen transzparens, az ugye év végén ugye leadjuk majd a működési költségeinket, ugye mire költünk, de hát ugye ez mind visszaforgatjuk a belvárosra és a belvárost érintő projektjeinkre. Ugye fizetés senki nem vesz fel konkrétan a cégből, tehát azért ezt nagyrészt pro bono módon csináljuk mi alapítótagok. Lehet egyébként emellett, aki nem szeretne teljes értékű tagként belépni az egyesületbe, alkalmi támogatásokkal is minket ugye támogatni, az eseményeken kint szokott lenni gyűjtőládánk, de ez akár online is megtehető, van egy Donabli felületünk, ahova azért egész szép számmal érkeznek a támogatások.
0: Miért is érdemes csatlakozni? Van egy lobby lehetőség is, ugye?
1: Hát én azt gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ez már a római birodalom óta így van, tehát ugye az meg is uralkodja elve, az sosem a polgároknak jó. Próbálunk összeállni, és hát együtt erősebben, nagyobb lobbival, nagyobb hanggal, nagyobb eléréssel tenni a belvárosért, és tényleg minden gondolat és program és megvalósuló projekt és munka ezt az irányt hivatott szolgálni.
0: Mondjunk el érhetőségeket.
1: A legegyszerűbb szerintem a Miskolci Belvárosi Kör, így, ahogy mondom, a Facebook oldala, és van szintén egy weboldalunk, mint Miskolci Belvárosi Kör, vagy mbek.hu, a Miskolci Belvárosi Kör az ékezet nélkül természetesen .hu. Itt bárki megtalál minket, és ott vannak a programjaink, az alapító tagjaink, ki mit csinál, és maga a támogatási felületeink is itt könnyen megtalálhatóak.
0: Jantek Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát mint minden évben az elmúlt időszakban idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza. Úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Bábszínház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyűzenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a média használati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Bábszínház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza.
0: Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjátékfilm kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, Cine New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar díjas filmrendezőhöz kapcsolódik. Lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék, de a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film, aztán a Tíz éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földcím című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földcint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével, majd Jantek Tamással, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapító tagjával beszélgettünk, adásunk végén pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdeztük Bíró Tibort, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatóját. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma délután az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan döntés lesz a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény 17. módosítását, a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig kormány megbízott lesz. A módosítás a miniszterelnök illetményét is csökkenti. Sürgős eljárásban tárgyalja a ház a Tisza képviselői által benyújtott az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, miután megszűnt a KT előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadóság szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, részletezte Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudattartált szerzető a Facebook oldalán. Azt írta, összesen közel 132 kilométernyi szakaszon befejeződtek a munkálatok, még közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások, további közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. Várhatóan 44-44,5%-os eredménnyel a szélsőjobboldali AfD, az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választáson, az urnazárás után közzétett exit poll felmérés eredményei szerint. A megelőző tartományi választáson 2021-ben az AfD még 20,8%-ot szerzett. Most a második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU szerezheti meg a Voksok 18,5%-ával. Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Sachsen-Anhaltban. Ez történelmi eredmény, jelentette ki. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1.400.000 fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a dark webben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Biztatónak tartja az ukrajnai rendezésszolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízottak tegnap Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára arról számolt be, az első forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik. 14. Leó újabb felhívást tett közzé a békéért tegnap, az úrangyal elimádkozása után, vessenek véget az erőszaknak és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából a pápa ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt. A Szentatya kifejezte reményét a béketárgyalásokban, azzal a felszólítással, hogy azok hozzanak konkrét eredményt. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump bejegyzést tett közé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, hogy új Mexikó államnevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehér Ház is megosztotta. Közben rekordmélységbe süllyedt Donald Trump támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett az elnöki tevékenységével. Az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken az ő támogatottsága. Végül az időjárásról. Derült az ég, időszakosan fátyol, délután északon helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban Bíró Miklóssal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, kóccsal teszünk sétát a természetben. Megtudhatjuk, hogyan lehet egy-egy ilyen alkalom célra vezető a különböző elakadásokban, milyen nehézségekkel keresik meg, hogyan segíti az erdő, a mozgás ezt a folyamatot, és milyen, ha valaki vakként csatlakozik hozzánk a kék túra útvonalán. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nos, hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértem az előző műsor végén, egy egészen más környezetben fogunk beszélgetni Bíró Miklóssal, kóccsal, aki most egy természetjáró beszélgetést fogunk folytatni, ami neked most már tulajdonképpen a munkád lett.
2: Igen.
1: Ezzel foglalkozol. Úgyhogy köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöhettünk erre a sétára, és egy kicsit jobban megismerhetjük ezt a tevékenységet. Arról beszélgettünk az előző műsorban, hogy mennyivel nagyobb szabadságot ad az embereknek az, hogy a természetben beszélgethetnek. Hát mi most itt Szarvaskőben elindítjuk ezt az utat, és közben beszélgetünk sok mindenről. Kezdjük tehát szerintem ott, hogy hogyan indulnak ezek a túrák ilyen esetben. Mi ugye az Egri Színháznál találkoztunk, igen, busszal jöttünk. Ez általában így szokott-e történni?
2: Hát általában így szokott történni, tehát én is ezt a pontot szoktam javasolni. Hát nem mindig úgy, hogy ott találkozok benne a városban, van, amikor egyszerűen csak itt beszélünk meg a szarvaskői buszmegállóban egy találkozót. És akkor ez azért jó, mert elindulunk kifelé a civilizációból. Tehát most is szerintem a háttér hangokból hallatszik, hogy azért most közel vagyunk még a főúthoz, de már letértünk a Köves útra.
1: Igen.
2: És ott találkozunk, elindulunk, van ugyanúgy egy kávét lehet inni, el lehet búcsúzni a civilizációtól, és szép lassan így belesimulunk az erdei magányba, a csendességbe.
1: Mikor jön a rémület a csendességtől és a magánytól, azt mondják az emberek legjobban, azt nem szeretik elviselni.
2: Én azt nem nagyon szoktam találkozni, tehát ismerik a csend fogalmát az emberek. Tehát azt gondolom, hogy ha én igazából meg szeretnék egy kicsit hökkenteni valakit, akkor én késő este indulnék el vele, szürkületbe, és úgy mennék ki, mondjuk azt még próbáltam már, tehát volt, akivel megcsináltam, és akkor úgy kiérni arra a rétre, amire remélem, hogy el fogunk jutni, nem egy nagy távolság különben, és ott, amikor elér a sötét. És ott nincs hang, tehát a civilizációs hang már nincs, csak mi vagyunk. Na az lehet, hogy az a fajta csend és az a fajta rémület.
1: Beszélgettünk arról is, hogy mennyiben különbözik ez attól, amikor valaki a saját barátjával, családtagjával kezd el beszélgetni. Azért itt az elején gondolom van egy kis feszültség az emberekben. Hogy kezdődik, mit kérdezel, mivel oldják ezt a feszültséget, te segítesz-e nekik?
2: Igen, tehát hogy az első kérdés az, hogy a családdal, amikor megyünk, tehát miért megyünk valakihez, vagy miért megyünk a saját gondolatunkkal, a saját problémánkkal valakihez. Ezt én magamban úgy fogalmaztam meg, de végül is a szakirodalom is hasonló módon írja le, hogy amikor valami döntés előtt állunk, valahogy lépnünk kéne valamelyik irányba, akkor elkezdjük letesztelgetni a döntéseinket. És akkor oda megyünk a édesanyánkhoz, barátunkhoz, testvérünkhöz, és elmondjuk, hogy hogyan gondolunk dolgokat. Nem feltétlenül, hogy mit fogok csinálni, hanem úgy a világlátásunkat egy kicsit leteszteljük. És ezek az emberek, meg saját magunk is, meg a környezetünk, ezt egy kicsit ilyen tükörként adja vissza. Tehát valójában, ha én oda megyek a testvéremhez, elmondom egy dolgot, én már előre tudom, hogy mit fog válaszolni. Ha barátomhoz megyek, tudom, hogy melyik barátomhoz milyen válaszért akarok menni. Tehát valójában ez tényleg egy ilyen visszatükröződés a saját elvárásainknak. És amennyivel egy független ember, egy másik ember, akár én, akár egy pszichológus, vagy akár egy bármilyen segítő szakmában lévő ember beszélget, ott pont annyival változik meg a dolog, hogy mi nem adjuk meg, és nem adunk válaszokat. Tehát mi nem fogunk megadni egy bölcs tanácsot, hogy így kell csinálni, azok a tanácsadó szerep. hanem mi kifejezetten meg akarjuk érteni, hogy milyen lehetőségek, milyen utak, milyen megoldási variációk vannak már eleve az emberbe. És egy-egy jó kérdéssel ezt tudjuk kiemelni. Mi annyit tudunk tenni, hogy egy-egy jó elhelyezett kérdéssel esetleg az emberben feltesszük a kérdést, hogy biztos, hogy ez az út nekem jó? Vagy biztos, hogy nem a... Vagy a másik, amit eddig esetleg mondjuk harmadik, negyedik lehetőségnek tekintettem, lehet, hogy sokkal jobb. Tehát valami ilyesmit tudunk elérni ebben.
1: Na igen, csak amikor ide megérkeztek, akkor immediate stress kezdéssel, akkor mondd el, hogy mi a problémád, teszel fel egy kérdést. Arra próbáltam kiukadni, hogy amikor ők megérkeznek, akkor honnantól kezdődik el a tényleges beszélgetés?
2: Még most nem itt. Tehát ez a szakasz, ez nem erről szól. Ez tényleg arról szól, hogy szép lassan, most érzed te is, hogy megyünk ki, távolodunk az úttól. Szerintem ez a hangon is hallatszik, hogy egyre kevesebb lesz majd a főútnak a zaja. Egyre inkább eljutunk, és szűkülni fog mindjárt az ösvény, és nem sokára. És itt hagyomány, egy kicsit olyan, mint amikor hagyományos beszélgetésbe hagyjuk a másik embert egy kicsit kiventilálni, egy kicsit megérkezni a beszélgetésre. Tehát nekem ez a körülbelül egy olyan, hát nincs egy kilométeres szakasz, de durván annyi, ez a kilométeres szakasz majdnem, hogy erről szól. Megigazítani még a táskát, jönnek a kérdések először, hogy itt mi van itt, miért csörgedezik a patak, ami most éppen nem csörgedezik. Tehát itt ilyenkor inkább csak az izgalomnak a feloldása történik. Ez a bevezető szakasz, hogy mondjam, ez a akklimatizációs szakasz.
1: Mire figyelsz ilyenkor a legjobban? Mert hogy ez akklimatizációs időszaknak mondtad, de hogy gondolom, te ilyenkor élénken próbálsz figyelni különböző mozdulataira, levegővételére. Hol érzed azt, hogy érdemes elkezdeni egy kicsit bevezetni most már a segítségnyújtást?
2: Valószínűleg ez így mind, amit most elmondtál, ez mindig az. Tehát most még azért, itt inkább csak az, hogy a jellemző, tehát mondjuk, ha ismerem, nagyon sokat, sok függ attól is, itt szoktam egy kicsit megállni a kutyával, ő várja is ilyenkor, hogy megálljak. Ha ismerem az embert, akkor ugyebár erre nem kell felkészülnem. Tehát ha valakit már ismerek, vagy valakit nem ismerek, de menjünk tovább, most már ez a ponton itt meg szoktunk állni, ugyebár a kutya miatt. Én itt azt mondanám, hogy menjél előre.
1: Megyek.
2: Mert itt már leszűkül az út.
1: Így van.
2: És itt ilyen kis keskeny úton megyünk. Na innenkől kezdve jövünk be, tehát a zene is itt az egyik, ez mindig is szokott szólni a rádió háttérbe, vagy a zene szokott szólni a háttérbe. Ez is egy kicsit búcsúpont, általában az esetek 80%-kal valami szól. És itt elindulunk ezen a kis ösvényen, tehát ez már kezdődik a bezárni, ha észreveszed, úgy lelkileg most kezdünk bezárkózni, igaz?
1: Befelé nézünk ilyenkor?
2: Igen, mert egymás mögé kell állni. Tehát eddig lehetett úgy menni, egy kicsit egymás mellett, kicsit elmaradni, tehát valamikor mondjuk nem is egy emberre jövök, amikor van ilyen csoportos dolog is, akkor nem egy emberre jövök, de itt már nem tudunk más tenni, mint egymás mögött haladni. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ugye a lélekben is ott történik, hogy az ember elkezd egy kicsit koncentrálni, egy irányba figyelni. És akkor most már kezdődik a nagyon szűk csapás, és itt nagyon csend szokott lenni. Például te is csendesebb vagy. Te is egy kicsit elcsendesedtél.
1: Jobban figyelnek ilyenkor az útra?
2: Nem tudom, azt szerintem... Hát na, te mire figyelsz? Akkor tessék, megkérdezem én tőled.
1: Én arra figyelek, hogy hogyan tudom neked jelezni, hogyha valamilyen akadály van. Érdekes, hogy...
2: De én ezt jobban tudom, ezt utat, mint te. Tehát én sokkal jobban ismerem, mint te. De mégis látod, ez egy érdekes dolog, ezen el lehet gondolkozni, hogy most te egy vakemberrel vagy, és elkezdesz aggódni, értem. Pedig nagy valószínűséggel én sokkal rutinosabb vagyok itt, mint te.
1: És ez másokkal is előfordul, igen, amikor eljöttök?
2: Igen. Ugyanez. Na most itt van az első dolog, itt egy fa, beszokott állni, itt a kutya már bejelez nekem. Tehát az akadályokat lásd így is, hogy ő már elkezd bögdösni, hogy itt az első veszélyes, mert ez úgy benyúlik, hogy beverhetem a fejemet. Igen. Akkor jön mindjárt a másik, ahol be lehet esni oldalra a patakba. Ott is bejelez mindjárt egy 30 méterre. De én ezt ugye fejből tudom, hogy mi hol van. Tehát neked sokkal több az ismeretlen jelen pillanatban ebbe az útban, mint nekem.
1: Mennyire veszed észre egyébként az érkezőkön, hogy ők ellazulnak? Hol van az a pont, hogy...
2: Még nem itt.
1: Még nem.
2: még nem itt, itt kifejezetten elkezdenek feszültek lenni, hogy te is feszült voltál, és ez nagyon jó példa rám. Tehát itt ugyanúgy megijednek az emberek, ahogy te most. Mert hirtelen most, hogy leírjuk az egészet, ez egy csapás. Itt egy ember fér el, ráadásul a gaz ilyen magas, ilyen méter magas, csalán is van oldalról, az embereket ez megijeszti, és ugyanúgy megrette, itt még nincs elengedés. Miért, te hogy érzed magad?
1: Még nem engedtem el magam.
2: Hát ennyi. Tudom, érzem én.
1: Pedig hát ugye egy egészen más feladat miatt vagyunk itt, hiszen műsort veszünk föl, és bemutatjuk azt, hogy mi történik, mégis az ember valahogy átéli mindazt, amit te egyébként csinálsz.
2: Igen. Hogy hogyan is botorkálunk. Én persze tökéletesen tudom, hogy mikor fogunk kiérni a stabil pontra. Tehát például most mindjárt egy kicsit, most megint patakpart van mellettünk, ugye nagyon meredély van itt, oldalt, jobb oldalt, igaz?
1: Igen.
2: Most mentünk el, most egy kicsit békésebb, biztonságosabb helyre megyünk, és körülbelül egy olyan 30 méterre lesz egy kis csermely átfolyás, ami jelen pillanatban nem csermely átfolyás, mert abban sincs víz.
1: Említetted, hogy ez az erdő jelenlegi állapota, az mondjuk téged sem vidít föl. Mennyire gyakran jössz ki egyébként ebben az időszakban, a nyári időszakban?
2: Én minden nap jövök itt. Tehát nekem ez az utam mindennapos, hát ebből van a rutin is. Tehát én, ha hazajövök, ugye csinálom az egyesületi munkát, én minden délbe elindulok haza, és akkor azt mondom, hát nem azt mondom, hogy minden, mert előfordulhat, hogy nem úgy jön ki a lépés. Minden nap van erre egy túrám, és ezért van az, hogy a lábamban tökéletesen benne van már az ösvény, ez ilyen izommemória.
1: Nagyon érdekes, hogy ahogy elindultunk, és mondtam is, hogy aggódok érted, hogy hova kell figyelnem, mikor kéne esetleg neked jeleznem. Mégis az az érzése az embernek, hogy te látsz. Ez mit ad a beszélgetésekhez?
2: Nem tudom, ezt igen, így említetted is, mikor már ide beszélgettünk is arról, hogy ez ilyen megtévesztő lehet, de hát ugye azt mondom, amit az előbb is mondtam, tehát valójában az én viselkedésem nagy része izommemória, meg egyáltalán az a tudatossága, hogy én itt benne vagyok ebbe a térbe. És azért hasonlítsuk össze, hogy valaki ide kijön, ő itt még nem járt. Ebből a fajta bizonytalansággal van. Nem tudja, hogy a kanyar után mi van. Nem tudja, hogy éppen kibukkanunk valahonnan, mit fog találni. Én meg tökéletesen tudom, hogy mi van, hiszen ezen az úton, hát nem akarok nagyot mondani, ezres nagyságrendbe jöttem már végig. Tehát te meg lehet, hogy először.
1: Így van.
2: Tehát nem ugyanaz a tapasztalat. Na most, ha valaki rutinból csinál valamit, azért valljuk be őszintén, hogy még ha vakon is csinálja, azért azt fogod érezni, hogy mintha ő teljesen otthon lenne. Ő mindent tud, minden fű bokrot lát. De nem látom, csak tudom, hogy ott van.
1: Milyen szakaszokon álltok meg? Említetted ezt az összeszűkülő ösvényt. Miért ezt az útvonalat választod?
2: Hát először is megismerem. Az első nagyon egyszerű válasz, hogy megismerem. Mikor állunk meg? Például most. Direkt is megálltam, mert itt meg szoktam állni. Mert itt valahol itt búcsúzunk el a civilizációtól. Tehát most átjöttünk a vasúton, és most már minden, ami megy, következő egy sorompó lesz, nem sokára, ide körülbelül 40 méterre, és az mindegy alkalom arra, hogy ki tudjunk lépni. Tehát itt most elbúcsúzunk a civilizációtól. Mindjárt megállunk a következő pontnál, ott lesz a sorompó. A sorompó az a lezárásnak a szimbóluma, és le is van zárva. És akkor jól lehet használni az ilyen tereptárgyakat arra, hogy ha én tudom már előttem, előzetes megbeszélésen vagy beszélgetésen beszélgettünk, hogy neki például ahhoz, hogy tovább lépjen, lezárási gondjai vannak, vagy meg kéne valamilyen témát le kéne zárnia, akkor én kihasználom ezt. Tehát nem úgy van, hogy nekem sablonosan megvan mindenem, hogy mindenkinél lehasználom ugyanazt, hanem ha tudom, hogy lezárási gond, akkor én azt csinálom, hogy ott nagyobb hangsúlyt fogok fektetni azon a ponton, egy kicsit a pihenés szuszogása. Lehet, hogy itt nem állunk meg, nem csak ott.
1: Ezt ennyi idő alatt akkor, plusz azzal, amikor már megvolt a feltérképezés, meg tudod állapítani, hogy ez neki előre vezető lesz?
2: Nem nagyon jövök ki úgy, hogy csak a buszmegállóba találkozok valakivel. Uh-huh. Tehát azért ehhez egy kicsit több kell. Vagy azt mondom, hogy elmegyünk sétálni, lehet, hogy más irányba elmegyünk sétálni, mert vannak azért más útvonalaim is, és ott egyszerűen csak arra figyelek, hogy ő mit akar, mit csinál. De azért szoktam ahhoz ragaszkodni, hogyha van egy ilyen beszélgetésünk, akkor legyen egy ilyen első ismerkedős beszélgetés. Akkor én már tudom, akkor elkezdek gondolkozni, valamikor utána olvasok. mert én sem tudok mindent, tehát én sem honnan tudnék mindent. Kicsit utána olvasok, egy kicsit van, amikor tanácsot is kérek mástól, olyan is van. És akkor én már ide úgy jövök, ami sokan nem tudnak, hogy ez nem úgy működik, hogy én hopp, akkor megyünk kirándulni egyet, és akkor én megoldom a világot, hanem nekem ez minimum egy embernél egy óra, másfél óra, két órás felkészülés, meg több napos lehet mentálisan, hogy ő vajon miben fog most segítséget kérni. Ráhangolódok. Van, amikor már előtte mondjuk, most csak a múlt héten megbeszéltük mondjuk ezt a találkozót, mondjuk egy hete, akkor én már úgy indulok neki, hogy elkezdtem, jövök ezen az úton, akkor tudom a problémát. Akkor magamban elkezdem felépíteni ezen a szakaszon, hogy melyik az a pont, amin jó lenne, hogyha egy picit itt megtorpannánk, itt esetleg kérdeznék valamit. Vagy megvárnám, hogy itt utolérje magát. Az is egy érdekes pont, amikor megyek egy úton, és tudom, hogy nem szabad még eljutnunk addig a pontig, és megállok előtte, hogy hagyjam, hogy utolérje a lelke. Ez egy ilyen szép hasonlat, az indián hasonlat, hogy néha meg kell állni, hogy a lelkünk utolérjen.

0: Amikor sétáltok, és mondjuk már a többedik alkalommal találkoztok, ismered meg az ő életét, a problémáit, hogyan tudod minden egyes alkalommal letenni az ő vele való foglalkozást? Tehát ott véget ér a séta végével egyébként?
1: Nem. Nem lehet szerintem letenni. De ez nem baj. Tehát én mondtam, hogy nem a terápiás jelleg itt a lényeg. Az tényleg pszichológusi feladat. Nekem a jövőben mutatás. Tehát valójában, amikor mit végigmegyünk az úton, annak a vége mindenképpen az, hogy tovább gondoljuk. Mint a tovább mennénk mi is az úton, a lelki úton tovább mennénk. Tehát miért is tenném le? Tehát akkor magam is végigjár, sőt, végig szoktam gondolni, végigmegyünk az úton. Magamat is szoktam ellenőrizni, hogy na most ez jó volt, nem volt jó. Most lehet, hogy a legközelebbi alkalommal itt egy kicsit több türelem kell. Itt egy kicsit elkéstem a kérdésem, mert van ilyen. Emberek vagyunk, hát tévedünk.
0: Milyen kérdésekkel tudsz betalálni az adott embernek a
1: menjünk
0: lelkébe?
1: Menjünk tovább. És menjünk. Közben én is gondolkodok, hogy milyen kérdések. Ma most betaláltál ebben a kérdéssel. Milyen kérdés? Ez nagyon függ. Tehát az a baj, hogy így azért nagyon nehéz bemutatni, mert ez egy aktív beszélgetésbe jön ki. És nem is mindig sikerül egyből. Tehát ahhoz azért legyünk már tisztában, hogy össze kell hangolódni a két embernek. És én hiába vagyok, vagy hiába próbálok én ezernyi antennámmal, meg odafigyelésemmel ráhangolódni a másikra, hogyha nem volt meg az elég idő hozzá, vagy egy kicsit tényleg egy zárkózottabb ember, és idő kell ahhoz, hogy fellazuljanak ezek a dolgok, akkor én nem fogom tudni azt egy-két óra belül megoldani. Tehát kell egy ráhangolódás. Most érünk el a sorompóhoz.
0: Így van.
1: És itt jobbra fogunk tudni kimenni.
0: Igen.
1: Közben induljunk, lassan akadályt küzdjük le. Én ezt úgy szoktam, hogy Atti ilyenkor megáll mellém, megfogom a kis a körvét, és ő átvezet, mert ez nekem itt ilyen bokatörős. Jó van, ügyes vagy. Megvárja a jutalmát. Tehát például ez jó ismeri árnyékos is.
0: Igen.
1: Ilyenkor meg lehet állni.

0: Vannak?
1: Szoktak. Sőt, szerintem mindenki. És ezzel pörgettem a fejembe, szerintem mindenki. És itt is, mert döntés kell hozni. Kicsi döntés, meg hogyha nem jó döntés hozni, úgyis irányítanám. Tehát, hogy tudom, hogy merre akarunk haladni, mert miért akarunk arra haladni. Csak meg kell indokolni. Miért arra menjünk?
0: Amikor te egyedül jössz el, akkor neked mennyiben segít a séta, a mozgás, és ezt említettük a korábbi műsorban is, hogy a mozgás mennyire fontos az agyi működés megfelelő, optimális meglétéhez. Te hogyan élted meg ezeket? Azért, ahogy említettük is, rengeteg krízis volt. Ilyenkor elmentél sétálni egyet?
1: Csak is. De ezt mondtam is, hogy tehát amikor erdőbe bejövünk, itt nincsenek szerepjátékok, itt nem lehet szerepet játszani. Ez az emelkedő egy kis emelkedő. Mindjárt lesz, hogy sokkal erősebb emelkedünk. Itt még nem is annyira érződik a lihegés. De az első útjaimon itt nagyon lihegtem. De nem mindig a fizikai állapot miatt liheg az ember.
0: Tehát ez a lelked?
1: Igen. De például most is. Tehát azért útkor is beszélgettünk arról, hogy mikor engedi el az ember magát. És hazudnék, azt mondanám, hogy most nem vagyok kontrollálva azáltal, hogy egy mikrofon van előttem.
0: Igen.
1: Tehát ez nem ugyanaz. Lehet, hogyha már így mennénk 4 órája, akkor elfelejteném.
0: Mi az, amivel egyébként megkeresnek? Tehát én most, ha végig gondolom azt, hogy van egy krízis az életemben, lehet, hogy van olyan jelentőségteljes krízis, ami már lehet, hogy nem a te kompetenciád, de mégis szüksége van erre a sétára valakinek.
1: Hát ugye ezt beszéltük, hogy én szoktam választani, hogy mikor a inkompetenciám vagy nem. Először is nem szeretek krízissel foglalkozni, és mondtam is, hogy itt van egy határ, amin van, amikor egyszer nem lehet átlépni, sőt, a szakmai kompetencia határozottan megmondja, hogy mi az, amivel foglalkozhatok, és mi az, amit automatikusan át kell küldenem. Még a weboldalomon is van rögtön egy kiválasztó kérdés. Tehát ha valaki a saját coach weboldalamra megérkezik, ott van egy kiválasztó kérdés, hogy erre válaszoljon. És hogyha valaki olyan választ ad, akkor én automatikusan kiküldök egy olyan választ, hogy krízisben vagy, akkor köszönöm szépen, ide kérem menni először. Szívesen beszélek veled, csak tisztázzuk, hogy nem én vagyok ebbe a kompetens. El akarsz velem jönni kirándulni, sétálni, meg fogom tenni, sétálunk, meghallgatlak, mert nagyon sokszor a kríziseknél a legfontosabb, hogy valaki meghallgasson. De nagyon erősen, és mondom, itt van a szakmai határ, tudni kell azt mondani, meghallgattalak, kérlek szépen menj tovább ide, meg ebbe az irányokba. Mert ebben nagyon nagy gond is lehet. Tehát valaki, most mondok egy egyszerű példát, hogyha ne adj Isten, szuicid gondolatai vannak. És én, jó, felismeri az ember, mert ahhoz már van ember, de nem tudom kezelni, meg valójában nem is akarom felvállalni ennek a kezelését. Az akkora lelki teher, hogy ez nem az én dolgom. De nem fogom elengedni a kezét. Mert ott is bele van írva, tehát kötelessége mindenkinek segíteni. Sőt, olyannyira kötelessége, hogyha én ilyet érzek, és ő nem akar elindulni, nekem kötelességem jelezni a megfelelő szakembereknek, hogy Ácsi, itt van egy nagyon nagy probléma, és itt most nagyon-nagyon sok segítségre van szükség. De mondom, a krízis helyzetekben ez van. Tehát én eleve leszelektálom, hogy mi az, ami krízis, vagyunk krízis helyzet, oké, az egyértelmű segítség, üvöltés a segítségért. Jön a következő, nem az én kompetenciám, pszichológus vagy pszichiáter. Ekkor attól függ a súlyosság, attól függ, milyen erővel terelgeti az ember arra, vagy közvetlenül mondom, hogy segítséget kérnék, vagy akár fel is hívok szakembert, hogy figyelj ide, ez a problémám, így jelentkezett nálam egy ember, ez meg ez a dolog, én tovább küldeném hozzád, mit szólsz hozzá. Tehát van ilyen, volt már ilyen. De ezek a kisebbek, tehát hál' Istennek azért az emberek tudják a különbséget, és hál' Istennek azért, hát ez a ritkább, hogy így keresnek meg. Ez nekem, hál' Istennek, mert nagyon nagy teher. Lelkileg nagyon nagy teher.
0: Ez talán kulcsfontosságú is, amit mondtál, hogy az emberek azért nagyjából tisztában vannak a helyzetük, problémájuk súlyosságával.
1: Igen. Szerintem igen.
0: Te, mint aki coachként foglalkozik valakivel, mi az a nehézség, elakadás, amivel tényleg a legtöbben megkeresnek?
1: Egyszerű, te élet

0: fizetési dolgokkal, karrier irányba, családkarrier probléma, dilemma nagyon sokszor van. Tehát amikor van egy társadalmi elvárás, karrierről, munkáról meg kell teremteni, és közben meg van egy vágya, egy belső motivációja. És ebben a dilemmában, hogy hova tegye a hangsúlyt. Ezt talán így jellemzőnek. Párkapcsolati dologban azt, hogy érzik, hogy közösen mennek, ugye mondtam, hogy itt sem a krízis terápia megy a párkapcsolatnál, érzik, hogy jó, de félnek inkább attól, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva is jó lesz-e, hogy befektetünk az életünkbe, mert idővel fektetünk be az életünkbe, és hogy ne legyen csalódás. Inkább ott a csalódás elleni félelem van, hogy meg akarok tenni mindent, hogy ne történjen meg az. Az szokott még jellemző lenni.
1: Mit látsz, hogy az emberek mennyire élik meg a jelent? Vagy gondolnak túl sokat a jövőre és a múltra?
0: A múlton nagyon sokat rágódnak az emberek, az biztos. A jövőtől félnek nagyon, és szerintem a jelenre meg nincs idejük.
1: Ebben tudsz nekik segíteni, hát hogy
0: erről szól ez a
1: fókuszáljanak?
0: Egy ilyen út, ez erről szól. Hogy le kell tudni állni. Hogy most türelem. Most itt például megálltunk ennél a kereszteződésnél, senki nem mondta, hogy álljunk meg itt.
1: Mennyire van jelen a te életedben Isten, a vallás, és mennyire tudsz ebből továbbadni? Vagy mennyire gondolod azt, hogy téged ez segít abban, hogy tudj adni még?
0: Ha úgy kérdez, hogy mennyire van az életemben Isten és a vallás, akkor azt gyorsan külön választanám. Mennyire van az életemben ott a hit, és mennyire van benne Isten, arra nagyon gyorsan tudok válaszolni, körbevesz itt is. Ahova most megyünk, az nekem egy nagyon fontos pont. Például van olyan is, hogy itt elmegyek valakivel, vagy a másik irányból jövök, és jövök vissza hazafelé, és kérdezte az előbb, hogy hogyan teszem le a terhet, akkor valószínűleg erre jövök, és itt teszem le a terhet. És itt van egy szikla, amit én az kis lelki sziklámnak tartom. Ez ilyen, én magamnak úgy hívom, hogy a szószék.
1: Erről meséltél nekünk az előző műsorban.
0: Igen, igen. Ez a kis szószékem. És maga, hogy is mondjam ezt, hogy is tudom megfogalmazni ezt? Beszélünk hitről, meg Istenről, de valójában ezek a stabilitások, nem? A biztos pontok az ember életébe. A megváltoztathatatlanul stabilitás. És ha ezen az úton nézném, ez az egyetlen olyan pont, egyik ilyen pont inkább, amely önmagában is mindjárt meg fogod erősíteni, amikor meglátod, hogy így van-e vagy nem. Önmagában egy, hát ha nagyon rossz hasonlat is, de hasonlata ennek az isteni stabilitásnak. Tehát valójában hogy hogyan van az életemben jelen? Hát így, hogy nekem valahogy mindig vissza kell nyúlnom a stabilitáshoz, a stabil dologhoz, és hát mi lenne más, mint a hit és a jó Isten? Na hát itt van az én kis szent helyem. Ez az én, hogy nevezzem, szentélyem.
1: Ez mit ad neked a stabilitáson, megnyugváson kívül?
0: Itt szoktam kifújni a levegőt. De az a lelki levegőre gondolj. Tehát az a mélyről jövőt. Itt az én sziklám.
1: Azt mondtad, hogy nyilvánvalóan nem is elég egy alkalom, egy séta ahhoz, hogy valaki végül elérje azt a pontot, ahonnan már nincs szükség erre a sétára. De mégis azt érzi az ember minden alkalommal, mikor beszélget veled, hogy hú, ez nagyon jó volt.
0: Hát így legyen.
1: De szoktak visszajelzést adni egyébként?
0: Szoktak. Közösséginél jobban. Ugye az egyéni visszajelzés az úgy működik, hogy jön legközelebb is, és akkor én érzem, hogy rengeteg kérdést fel tudtam úgy tenni, hogy gondolkodott rajta egy hétig, két hétig, vagy hónapig. Ha a közösségi, tehát többen jövünk ki, ilyen kis a réten, ahol most fölfordulunk, indünk is szerintem visszafelé, mert az volt, hogy arra megyünk, akkor ott írásban is szoktak, vagy a kék stoppos szórakozásommal ott is szoktak írásban adni.
1: Ezzel adósok maradtunk a kék stopossal az előző műsorban. Beszéljünk kicsit arról, hogy ez honnan jött ez a gondolatod, hogy megállsz és megvársz valakit.
0: Nem tudom. Nem fog tudni, hogy honnan jött, az nem tudok választodni. Egyszer csak elindultam, azt tudom, hogy az az első alkalom, amikor volt, még emlékszem annyira, még a párra is egy fiatal pár volt, hogy elindultam, és én is dilemmában voltam, hogy most én akarok itt tovább menni, vagy nem. És tudtam, hogyha abba az irányba megyek, akkor bevállalok egy nehezebb szakaszt, vagy hazamegyek. És akkor úgy voltam vele, hogy ha lenne úti társam, akkor tovább mennék. Hát de nem hoztam magammal senkit. És akkor a következő gondolat, hogyha jönne valaki, vele tovább mennék, és valahogy így alakult ki.
1: A kékstoppos alkalmakkor ott nem ugyanaz a séma. Egész más a szituáció. Nem Igen. direkt mennek oda hozzád, nem Igen. direkt keresed meg őket, ti egymásra találtok.
0: Igen.
1: Itt azért hol szokott felsejleni, hogy te azért segíteni akarsz valamiért?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó kimondani ilyen konklúzióként, én is segíteni akarok valamiért, hanem inkább az, hogy van egy szituáció, nagyon jó, mert találkozás, nagyon jó mondtad, hogy egy véletlenszerű, tehát valamilyen szinten benne van az, hogy a mindenki nevezze, aminek akarja. Én azt mondom, isteni akarat, hogy éppen akkor kijön el. Valaki azt fogja mondani, a sors, valaki a véletlenre fogja fogni. Ott ugye nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy ki jön. Most már szoktam olyanokat csinálni, mert volt ilyen igény rá, hogy jelenkeznének rá. Nem tudom, még nem csináltam ilyet, hogy jelenkezett rá valaki, megadtam a lehetőséget, hogy előre mondja, hogy arra megyek, szeretnék veled. De valószínűleg, hogyha ez be is jön egy ilyen kérés, hogy szeretnék kékstoppos úton jönni, akkor nem akarok róla tudni előre semmit. Mert az pont ez az izgalom. Mondjuk elrejti azt a lehetőséget, amit viszont ő már fog tudni rólam.
1: Értem.
0: Tehát ő utánam tud nézni, de én nem akarok. Mert ugye nézzük meg ennek a kéknek a dinamikáját. Ugye ott az első dolog, hogy most nézzük az én szemszögemből. Én tudom, mit akarok csinálni, tudom, hova akarok menni, és az utat is ismerem. De nem tudom, hogy ki fog velem jönni. A másik oldalt, ők nem tudják, hogy egyszer csak előttük lesz egy vak. Egyszer csak egy fehér pásztorbottal, ott áll egy ember kutyájával, és megszólítja őket, ők ezt nem tudják. Tehát egy életükben egy teljesen váratlan pont. És na jó, hát erdőbe találkozik az ember valakivel, ez benne van a pakliba, de az nincs benne, hogy ez az ember megszólítja őket, és segítséget fog kérni tőlük, akik életükben először mennek itt át, életükben el se tudják, hogy a következő kanyar, és jön egy ember, segítséget kér. De viszont ott van az is, hogy ha egy vakember segítséget kér, azt nem szokás elutasítani. Nem?
1: Igen.
0: Erdő közepén egy vakember. Most gondold bele ez a szituáció, kicsit érled magadba ezt a gondolatot. Ugye?
1: Igen.
0: Most előtt toppanna ide. Csak simán sétáltál volna. És azt mondja, hogy elnézést, magukkal mehetnék. Egy szarabon. És akkor utána jön az a dolog, hogy ők elterveztek valamit, és a sors eléig sodott. Ők még nem tudják, hogy ez nem volt teljesen véletlenszerű. Ők még csak annyit tudnak, hogy most egy helyzet van. És akkor így indulunk el.

0: Atom, ő mennyiben segítette azt, hogy te ezt a munkát el tudtad kezdeni?
1: Nagyon. Ezt a fajtát mindenképpen. Tehát maga azt, hogy coachingbe megyek el rendelőbe, talán azt nem. Sőt, még bizonyos fokig lehet egy visszafogó tényező is abban, hogy ugye valaki hogy áll a kutyákhoz, de általában nem szokott nagy gond lenni velem. De ahhoz, hogy én az erdőbe kijöjjek, és az én valódi terepemben legyek, ami az én lelkemnek a terepe, ott mindenképpen. Tehát az, hogy én elmerjek indulni.
0: Akik veled jönnek, nekik milyen érzés kutyával sétálni?
1: Hát valószínűleg szerintem az erdőhöz kötik ők. Abban nincsen gond. Nem, most egy végig gondolva ez a kérdés, így nem tapasztaltam ilyet. Nekik szerintem az összekötődik, hogy itt vagyunk innen az erdőben, és van egy kutya, azt szerintem egy teljesen természetes dolog.
0: Szoktak rá is figyelni, vagy akarnak vele esetleg
1: hát,
0: barátkozni?
1: Persze, hát meg kell simogatni, meg, de ilyenkor lehet, tehát el van engedve. Uh-huh. Ilyenkor lehet simogatni, hogy ne, ilyenkor felszabadultabban. Sőt, van, aki ezzel szokta a zavarát levezetni, és akkor szoktam is engedni. Tehát amikor a emberi kapcsolatokban zavarok vannak, akkor a kutya az egy nagyon jó kapocs. De ez így van, hát ezt tudjuk jól. Hát amikor egy sikerfilmet akar csinálni valaki, akkor legyen bele kutyát, meg gyereket, igaz? Mert az feloldja az emberi defektusokat. De mondhatnám azt is, hogy bárhol megyek, a kutya az megoldja a nyelveket. Mert már egy beszélgetés indító. Nekem is ilyen kutyám volt, a szomszédnak ilyen kutyája volt. Jaj, régen féltem a kutyáktól, de most meg lehet simogatni. És akkor az már elindít egy beszélgetést. Ha valaki meg ügyesen figyel arra, hogy mi van, akkor észreveszi a félelmeket. Utka volt egy aranyos sikerem, ezt elmondom, ott, ahol jöttünk és leálltunk a padoknál, ott volt egy kislány, és ők félt a kutyától nagyon. És szerintem akkor hívtál. És mondtam, hogy hívjál vissza később, mert most nem vagy vidd, és akkor hívtál, és akkor mondtam, hogy egy pár perc kis türelmedet kérem. És pont az volt, hogy azért nyomtalak ki, vagy azért mondtam, hogy ne, mert a kislány ott volt abban a pillanatban, még 3 lépést kell tenni, és megfogja a kutyát. És megtette. És ez jó beszélgetés indítónak jó.
0: Akkor azt elmondhatjuk, hogy Atom tulajdonképpen neked a fő munkatársad, az egyetlen munkatársad, de
1: főnököm, beosztottam, segítőm, adminisztrátorom, nem pedig milyen jó lenne, mindenképpen fő munkatárs.
0: Összességében egyébként coachként van-e kedvenc területet? Tehát melyik a sok közül az, ami mondjuk azt mondanád, hogy a rendelőben való beszélgetés, segítségnyújtás, a természetben a séta, vagy az, hogy egyszerűen csak megvársz idegen embereket?
1: Nem, nincs. Nem, nekem az van, amikor látok néhány alkalommal, vagy akár egy ilyen kékcsoposnál egy alkalommal is az, hogy valaki úgy megy tovább, hogy több, mint ahogy elkezdte a beszélgetést. Ennyi. Nekem inkább az az érzése. És ez teljesen mindegy, hogy melyik úton érem el. Ez olyan, mint ez a flow érzés. Tehát amikor egy kicsit olyan, hogy érzem, hogy na most érdemes volt ezt a folyamatot végigcsinálni. Mondom, akár 2 órás folyamat volt, az akár 5-6-7 alkalmas folyamat. Ilyen szempontból nincs különbség nekem.
0: Ilyenkor kapcsolatban maradsz ezekkel az emberekkel valami olyan módon, hogy ők bármikor megkereshetnek téged?
1: Nem. Tehát alapvetően kapcsolatban maradok, persze, bármikor megkereshetnek. Tehát a válasz az, hogy bármikor megkereshetnek, de én nem vagyok velük kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ez is az, nem vagyunk barátok. Tehát ettől nem leszünk barátok, hogy mi együtt sétáltunk, vagy együtt jöttünk a rendelőbe, vagy hát mondjuk talán a kékstopos az egyedüli, ahonnan van egy ilyen kimenetele, lehet ilyen. Mert az ugye nem egy szerződés, idézőjelben szerződéses kapcsolat. De ez egy nagyon fontos határ, ugyanúgy a pszichológusoknál is. Tehát volt egy folyamat, lezártuk a folyamatot, és köszönjük szépen, ennyi. Nem fogunk együtt bratyizni, mert talán nem is lehet. Ez a nehézsége viszont. Ha valaki nagyon belejött, jöhet a következő alkalommal, persze jön egy másik problémával. Van is ilyen, aki azt mondja, hogy jó, eltelt egy fél év, és akkor van egy másik dolog. Van ilyen.
0: Előfordulhat, sőt, hogy aki hallgatja most ezt a műsort, ő igazán kedvet kap ahhoz, hogy segítséget kérjen tőled, de van ott egy de. Mi tudná őt átbillenteni, hogy segítséget kérjen akár tőled, akár más kóstól, akár egy pszichológustól?
1: Hát ha van ideje, akkor ne kérjen segítséget. Tehát ha úgy gondolja, az élet elég hosszú rá, hogy várjon a következő lépés, akkor ne kérjen segítséget. Körülbelül ennyit tudnék mondani. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos az életünk, akkor minden olyan dolog, ami arról szól, hogy majd holnap, vagy a holnap után, akkor az mind elodázott lépés. lépni akar, vagy nem akar lépni. Változtatni akar, vagy nem akar változtatni. Szeretne megnyugodtan, boldogabban, összeszedettebben, strukturáltabban élni, vagy csak egyszerűen megélni a pillanatokat, akkor nem hogy holnap, hanem ma kell lépni. Hogy ezt most coachal teszi, pszichológussal, vagy magával teszi, vagy a családjával teszi, ez már az ő döntése, de ha nem lép, akkor várakozzon türelemmel. Ez egy kicsit olyan, tudom, hogy ilyen flagmás válasz, de az emberek csak akkor lépnek, hogyha fáj. Tehát én azt vettem észre, van egy ilyen, szoktam váltogatni, erről nem beszélgettünk, fogtam váltogatni a coach stílusokat. Uh-huh. Van, amikor ilyen flagmán, ilyen, tehát ha valaki nagyon ilyen makacs, akkor szoktam ilyen nagyon, nagyon kemény visszakérdéseket. És akkor ez is egy ilyen dolog.
0: Ez egyébként célra vezető, úgy látod?
1: Van, hogy amikor igen. Van, amikor igen. Nem mindenkinél, van, akinél működik, de mondom, ez alkati. Ugyanaz a kérdés, hogy én nem standard válaszokat, vagy kérdéseket tudok adni, hanem az emberhez próbálom igazítani. Sőt, olyan is volt már, hogy erősebben kérdeztem, és nem működött. Nála pont egy gátat alakított ki. Hát van ilyen.
0: Van akkor ilyen. Érdemes elindulni, és nem hát bárni tovább.
1: Hát egy próbát megér. Mit veszít vele? Minden az idő, amit magunkra szánunk, abban mit veszítünk el? Van egy tanmesé, mindig szeretek tanmesével foglalkozni, hogy képzeld el azt, hogy van valaki, aki minden nap a számládra utal 86.400 forintot. 0-0-0, pötty, ott az SMS, megkaptál 86.400 forintot. De nem ruházhatod be, nem fektetheted be, nem csinálsz vele semmit, el kell költened minden nap azt a 86.400 forintot. Minden nap. Nem vesz egy ruhát, nem vesz házat, nem fektetheted be a bankba. El kell költened. 86.400 másodpercet van egy nap. És ezt te döntöd el. És a végén, a nap végén törlődik, amit nem használtál fel. Nem fogjuk tudni 86.400-at felhasználni. Soha. Hát azért minél többre törekedjünk már.
0: Miklós, ezek gondolatébresztő mondatok voltak, én azt gondolom, és én remélem, és bízom benne, hogy aki segítségre szorul, ő mer végre lépni, akár hozzád, akár máshoz. Én köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni egy egészen más környezetben. Köszönjük szépen, Miklós.
1: Én is köszönöm.

Elhangzott műsorunkban Bíró Miklós Kuccsal, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma délután az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan döntés lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény 17. módosítását, a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig kormány megbízott lesz. A módosítás a miniszterelnök illetményét is csökkenti. Sürgős eljárásban tárgyalja a ház a Tisza képviselői által benyújtott az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a költségvetési tanács megváltozott feladat és hatásköréhez, miután megszűnt a KT előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadóság szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, részletezte Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudattartát szerzető a Facebook oldalán. Azt írta, összesen közel 132 kilométernyi szakaszon befejeződtek a munkálatok, még közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások, további közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. Várhatóan 44-44,5%-os eredménnyel a szélső jobboldali AfD, az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választáson, az urnazárás után közzétett exit poll felmérés eredményei szerint. A megelőző tartományi választáson 2021-ben az AfD még 20,8%-ot szerzett. Most a második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU szerezheti meg, a Voksok 18,5%-ával. Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Sachsen-Anhaltban. Ez történelmi eredmény, jelentette ki. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1.400.000 fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a dark webben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Biztatónak tartja az ukrajnai rendezésszolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízottak tegnap Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára arról számolt be, az első forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik. 14. Leó újabb felhívást tett közzé a békéért tegnap, az Úrangyal elimádkozása után, vessenek véget az erőszaknak és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából a pápa ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt. A Szentatya kifejezte reményét a béketárgyalásokban, azzal a felszólítással, hogy azok hozzanak konkrét eredményt. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, hogy új Mexikó államnevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehérház is megosztotta. Közben rekordmélységbe süllyedt Donald Trump támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett az elnöki tevékenységével. Az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken az ő támogatottsága. Végül az időjárásról. Derült az ég, időszakosan fátyol, délután északon helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Reklámot hallottak.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
6: Dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk, találkoztunk egymással, hogy beharangozzuk az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozatot, amely egy igazi programsorozat lesz. Az összefogás szép példája itt Miskolcon.
7: Valóban azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott bele, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretettel fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott, úgyis mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát nagyon-nagyon sokféle produkciót mutatnak be, irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Ars Sacra Fesztiváltól.
6: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, miszerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
7: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Ars Sacra programoknak a szervezését, akkor elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És nagy példaképeink vannak, aki gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Arszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagydíját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
5: Szakrális a fesztivál, de sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban. Lesz tudományos konferencia, szakmai konferencia, ősbemutatók, irodalmi előadások, versmondógála, koncertek, képzőművészeti alkotások bemutatása és kiállítás, hogy csak néhányat említsek, tényleg a felsorolás szintjén. A sokoldalúságra most is törekedtek.
7: Igen, egyrészt sokoldalú, tehát nagyon sok művészeti ág megjelenik az összművészet szellemében, illetve hát azért még hozzátenném azt, hogy ez ökumenikus szellemiségű, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a miskolci egyházvezetők, egyházi méltóságok a megnyitó és záró beszéden üdvözlik és méltatják a Szakra Fesztivált, és ez nagyon nagy dolog, hogy a püspökök és a érsek helyettese ő fog itt utat mutatni nekünk a Szakra Fesztivál idején és azon túl is.
5: Zarándoklat is lesz, ezt se felejtsük el, hiszen a zarándoklat mindig összegyűjti a kedves keresztény híveket.
7: Igen, ez is egy egyedülálló dolog a Miskolci Arszakra Fesztiválon, a Miskolci Zarándoklat, ez Seres Zsuzsi szervezi, és Miskolc összes templomát végiglátogatják felekezettől függetlenül. Ez is egy egyedülálló dolog, és mindig sok követője van, ami a Szent Kereszt felmagasztalása búcsún fejeződik be a Kálvárián, és ott Juhász Ferenc atya fogadja az zarándokokat.
5: Ahogy a programok között szemezgettem, nekem újdonságként tűnt fel a Nemzetiségek Napja is. Szerintem ilyen még nem volt.
7: Nem volt. Éppen azért gondoltunk rájuk is, hogy itt Miskolcon, Miskolc nemzetiség, és sokféle nemzetiség él itt Miskolcon, és felkértük, megszólítottuk őket, hogy mit szólnának hozzá, hogyha bemutatnák a saját művészetüket, és gyakorlatilag szívesen vállalták, és a szombati napon, 19-én bemutatkoznak a nemzetiségek.
5: Sok mindenről beszéltünk, nem is lehet felsorolni az összes programot. Csupán csak kedvet szerettünk volna kelteni a kedves hallgatókban az idei programok iránt. Beszélgetésünk végén mondjuk el a legfontosabbat. Mettől meddig tart az idei 4. Miskolci Arszakra Fesztivál?
7: Szeptember 11-e, ez a 0. nap, és 20-án végződik az a záró koncert, de én még itt megemlíteném azt a különlegességet, hogy már a megnyitó előtt egy előzetes program volt, ami óriási sikert aratott, tehát ha erre valaki elment, akkor bízhat abba, hogy az Arszakra Fesztivál kiváló lesz. Petrás Mária, Petrás Aline és Máger Ágnesnek a képzőművészeti kiállítása, ami országosan egyedülálló színvonalú is, meg a párosítása egy különlegesség. Ennek a tárlatvezetése lesz szeptember 15-én, azzal kiegészítve, hogy Petrás Mária és zenekara még egy önálló koncertet is ad, napkelettől napnyugatig címen ez is nagy érdeklődésre tartott számot.
5: Kedves hallgatóink, a felkeltettük önökben az érdeklődést, egy olyan ígérettel fejezzük be most dr. Várhelyi Krisztinával a beszélgetésünket, hogy mivel az esemény főmédia támogatója a Szent István Rádió, minden egyes nap az adott programokat, a nap adott programjait az önök figyelmébe ajánljuk, és arra biztatjuk önöket, hogy látogassanak el ezekre a programokra. Köszönöm szépen Várhelyi Krisztinának a beszélgetést.
7: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődést az Arszakra programjaira.

0: Dr. Hortai Ritával, a Miskolci versbarátok körének vezetőjével, ezúttal már úgy mutathatlak be, mint a Szent Genezius versbarát kör vezetőjével, a Miskolci Árszákra Fesztivál irodalmi programjainak felelősével beszélgetek. Mert hogy idén is lesz Árszákra Fesztivál, és mi, a Szent Genezius versbarát kör tagjai több programmal is kapcsolódunk az eseménysorozathoz, sőt, számtalan irodalmi program lesz. Melyek ezek?
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én ezt a sajtótájékoztatót egy idézettel kezdem, mert szeretném most is elolvasni. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ez a idézet Bőte Csabától vettem kölcsön, a Ferences szerzetestől, és nagyon szorosan kapcsolódik a mottójához ennek a fesztiválnak, ami reményt és jövőt adok nektek címmel került megrendezésre. Az Azzakra Fesztivál irodalmi programjait felsorolnám kronológiai sorrendben. Már a nulladik napon pénteken kezdődik egy irodalmi összeállítás, meghallgathatjuk. Csendesedjetek el, ima a jövő reménységében címmel. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezt a gondolatot fűzi csokorba az Éltető Lélek irodalmi kör egy zenés összeállítással. Nagyon érdekes programnak ígérkezik 4 szerző 3 hangon című rendezvénye, válogatás közelmúltunk szellemi hagyatékából. Ezt házastárs, barátok és olvasók tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezeket a műveket, méghozzá Cseh Károly, Csorba Piroska és Forma Imre írásaiból. Az előadók Ötvös Éva, Ilner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta és Parázs István, valamint Jacsó Pál, még a örök hagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Szintén egy nagyon izgalmas színdarabnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja a Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel. Megmutatja, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákjai és nevelői keltik életre. A következő rendezvénynek a címe Szeretet és Remény, és egyben a címben benne rejlik a témája is. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és a jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezető segítségével. És az utolsó szombaton jön a Szent Genezius versbarát kör, tehát a mi kis körünknek a rendezvényei. Ez egy 3-as rendezvényből állnak, amelynek a háziasszonya, ugye Farkas Erzsébet, aki itt áll velem szembe, és ennek nagyon örülök, és köszönöm is. Úgyhogy az első rendezvény, ez már rendhagyónak mondható, a 6. szakrális versmondó verseny. Ez a megmérettetés a 2021-es hazánkban zajló 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus ihlette. Az eseményt a versbarátok köre évente szervezi meg, a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül választjuk minden évben a témáját a versenyeknek, mégpedig azért, mert már a kongresszuson Erdő Péper bíboros úr, illetve utána a Fábry Kornél püspök atya is ezt sugallta nekünk, tehát hogy ezeket az értéket adjuk tovább a további generációnak, és hát csak felsorolnám, hogy mik ezek az értékek. Azért is, mert időszerű minden korosztálynak, minden életkorban, minden élethelyzetben fontos, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Tehát a lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és tisztaság.
0: És idén a kedvesség lesz a főszereplő.
1: Így van, igen, idén a kedvesség, méghozzá kedvesség az új bátorság címmel, majd erről is mondok egy-két szót, de még annyit a versmondó versenyről, hogy ugye tavasszal megrendezésre került az elődöntő, ahonnan 20 legtehetségesebb, legügyesebb, hitelesebb versenyző került tovább. Ez a 20 versenyző mutatja meg a tudását a döntőben. A döntőben lesz egy kis keretműsor is, úgyhogy ez is élvezhető lesz minden érdeklődő számára. Idén érdekesség, hogy 6 versenyző a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól Erdélyből került. Ide kiválasztott kiváló versmondók, és a zsűrivel is jó értelemben eldicsekedhetünk, mert számunkra nagy megteszteltetés, hogy kezdettől 2021-től Kubik Anna vállalt el a zsűri elnöki tisztet, aki tudjuk, hogy tavaly már a nemzetművésze kitüntetést is megkapta. A neves zsűritagok között szerepelnék Király Eszter újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadóművész, dr. Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus és Mikita Gábor színháztörténész. A névre visszatérve, ez azért különleges vagy érdekes elgondolkodni rajta, bár első hallása lehet, hogy kicsit meghökkentő, de mindenképpen kérdéseket vet fel. Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szerint hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja. De a vendégeink gondolatai biztos még máshogy, vagy gondolatai útján más üzenetet is hallhatunk, és megfogalmaznak majd a hallgatóságnak. A harmadik rendezvény ennek a délutánnak szintén a versbarát körünkhöz kapcsolódik, a Mária udvarában című vetített képes versenyzenés irodalmi összeállítás. Ez egy utazás a Csíksomlyói Mária kertbe, amelyben körünk egy pünkösd alkalmával járt, és Bőtev Csaba Ferenc szerzetes lelki vezetésével tekintettük meg a 15 tematikus udvarba láró zarándokpartot. Ebben a parkban közösen járjuk végig majd Szűz Mária életét, bemutató stációkat. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, és még egy, ami szintén az irodalmi körünkhöz kapcsolódik, bár nem szorosan irodalmi program, ez a irodalmi körünk által kiállított, létrehozott tablókiállítás, amely 15 kiemelkedő magyar művész hitvallás elevenedik meg ezeken a paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette, a kiállítást pedig egy vetített képes műsor kíséri, célja Isten felfedezése a művészeken keresztül és a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Mondhatnám a zenében Erkel, Liszt, Kodály, az irodalomba Csida, Sík Sándor, Reményik Sándor, a előadó művészeknél Mezei Mária, Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, vagy akár a képzőművészetben Munkácsi, Takács István, Lossz Károly művészetét, illetve nagyon érdekes lesz majd a Makovec, Stein és Hausmann-Imbe építészről szóló ismertetés is. Az ismertetőket azt Lengyel Éva, Kortai Rita, Mikita Gábor és Szelekovszki Magdolna tartja. Tehát a megnyitó rögtön az első szombaton, szeptember 12-én szombaton lesz, 14 órától a Mindszenty templom Millenniumi termébe. Ezután a kiállítás még jó ideig megtekinthető lesz, de a megnyitóra nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Gazdag a programkínálat, ezt bebizonyítottuk, véleményem szerint sikerült bebizonyítani, akikben pedig felkeltjük az érdeklődést, nézzenek utána a közösségi oldalakon, és látogassanak el a Miskolci Árszakra Fesztiválra szeptember 11-e és 20-a között az irodalmi programokra és minden más programra, ami felkelti érdeklődésüket. Köszönöm szépen dr. Hortai Ritának, a Szent Genezius Versbarát Kör vezetőjének, a fesztivál irodalmi program felelősének, a programismertetőt, és az irodalom szeretőket szeretettel várjuk.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és csak meg tudom erősíteni Erzsikét, hogy valóban jöjjenek minél többen, mert az irodalom egy csodálatos dolog, és elvezett a Jóisten felé.
2: Máger Ágnes festőművészt, Miskolcváros díszpolgárát, a Miskolci Árszakra Fesztivál képzőművészeti programjainak felelősét szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt ülünk egymás mellett, hogy a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk az idei képzőművészeti programokat. Számtalan program lesz a Miskolci Árszakra Fesztiválon, de elsősorban most ön szívéhez közel álló és szíve csücskét képező képzőművészeti programokat ajánlja majd hallgatóink figyelmébe. Jól gondolom én ezt?
3: Igen. Igen, igen. Hát nagy általánosságban is el lehet mondani, hogy a kereszténység az emberi tudatban folyamatosan jelenlévő erkölcsi erő és szeretet. És ez a szeretet képes arra, hogy kizárjon mindent, ami dogma, és kizárjon mindent, ami politika, és így megmarad a tiszta forrás. A fesztivál azt bizonyítja, hogy a négy történelmi egyház összefogásával született meg ez az Arszakza Fesztivál országosan, melyből kivált a Miskolci Fesztivál, és most már negyedik éve önállóan csináljuk. És irodalom, képzőművészet, melyet én képviselek, már a szervezési részét, és akkor erről beszélgessünk. Az idei fesztivál egy felütéssel kezdődött, mégpedig azért, ugye, mert egy kicsit egy nappal előbb kezdődött a fesztivál, mint szokott lenni. A Herman Otto Múzeumban megnyílt Petrás Mária, erdélyi kerámikus lánya, Petrás Alina és Máger Ágnes jómagam festőművész kiállítása, és hát ez nagyon komolyan a szakralitást tükrözte, ugye Petrás Mária gyönyörű kerámiáival, ő figurális művész, tehát térbe gondolkodik, Alina pedig síkban, és én is elhoztam szakrális munkáimat, sőt, foglalkoztam Szent Ferenccel, ugye 800 éves évforduló kapcsán Szent Ferenc története megjelennek a képeimben, és elhoztam Vattáról a stáció képeimet, hogy így többen látják.

0: sőt textilek is voltak tavaly. Nagyon nagy volt az érdeklődés, tavaly is 40 művet tudtunk kiállítani Veledi házban. Amit még el szeretnék mondani, hogy minden alkalommal külföldről is jönnek művészek, Kárpátaljáról, Erdélyből voltak, Németországból voltak tavaly is, és reméljük, hogy idén is jönnek ezek a jelentkezők. A kiállításon a Sax Ramona fúvós együttes szerepel minden évben, és hát a Feledi ház, tudjuk, hogy milyen a környezete, az is egy nagyon kellemes, óriási nagy diófa az udvaron, és ott mindig egy kis kínálás is van, tehát szeretettel várjuk erre a programra is vendégeinket. A 15-ig visszatérnék egy pillanatra a 15-i tárlatvezetéshez. Tudnék, a tárlatvezetése egybekötve lesz az Arszakra műtárgya című kiállítás. Minden évben a Herman Otto Múzeum anyagából, raktári anyagából kiemelünk valami olyan népi műtárgyat, vagy akár mi más, tehát volt ott már gótikus szobortöredék darab is egy profétáról, igen, akkor olvasót is kiállítottunk, egy népi olvasót. Most pedig a Matyó népművészetből emeltünk ki egy szentképet, egy páros szentképet. Nem, de az az érdekesség, hogy a Matyóknak 1880-tól kezdődik ez a túldíszített művészete, ugye, amikor a tiszta szobákat szinte agyonzsúfolva díszítették, ezek nagyon szépek és nagyon színesek lettek a hímzések is, és kiemelkedő tárgya volt a tiszta szobának ez a rezes festmény. Ezek bekeretezett szentképek, tulajdonképpen olajnyomatok. Emellé még egy-két népi tárgyat ki fogunk tenni, és ez egy izgalmas dolog lesz, az igazgató úr, dr. Szolyák Péter fogja megnyitani ezt a kiállítást. A fesztivál Miskolci Akadémián egy konferenciával kezdődik, melynek a címe Valóság szimbólumai. Ezek tudományos előadások, többek között a képzőművészet szimbólumairól, jelrendszeréről én is fogok beszélni. Végvári Zsófia, ő pedig Budapestről jön, és csontvári szimbólumairól, csontvári különleges szimbólumairól és világáról tart előadást. Számos előadó lesz, Gyulai Éva történész professzorasszony, akkor dr. Figler György, aki a különleges betegségek professzora, ők is mind a szakralitás kapcsán, és beszélnek a különböző jelrendszerekről és szimbólumokról. Ez is egy izgalmas dolog lesz. Nem szorosan a képzőművészethez tartozik, de annyiban igen, hogy különböző nagy neveket a magyar művészetből megemlít a Hittel alkottak című program. Ez tulajdonképpen Hortai Rita irodalmi szervezésében tablókon megjelenített művészekről, például Munkácsi is közte van. Tehát olyan művészekről szól, akik hittel alkottak, és nagy nevet szereztek, és dicsőséget Magyarországnak. Lesz egy nagyon különleges programunk, amely szeptember 18-án pénteken lesz 5 órakor az evangélikus könyvtárba, a Luther udvarba, magát a könyvtárat mutatjuk be. Ez a könyvtár volt Miskolc városának az első nyilvános könyvtára. Ebben a könyvtárban nagyon sok ritka könyvrégiség van, és képzőművészeti alkotások, melyeket érdemes megtekinteni.
1: Számtalan program színes hit idén is a 4. Miskolci Arszakra Fesztivált tényleg csak a felsorolás szintjén szerettük volna felkelteni a kedves hallgatók érdeklődését és figyelmét a programok iránt. Invitálni tudunk mindenkit.
0: Igen,
1: mind a képzőművészeti, mind pedig az irodalmi, a zenei
0: programokra
1: és az egyházi programokra, igen, az arándoklatra, mindenre. Szóval tartsanak velünk a kedves hallgatók és a kedves érdeklődők szeptember 11-e és 20-a között.
0: Köszönjük szépen előre is az érdeklődést, szeretettel várunk mindenkit.
1: Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Máger Ágnes festőművésznek, Miskolcváros díszpolgárának, a Miskolci Arszakra Fesztivál képzőművészeti program felelősének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11:05 perckor hallgathatják meg újra. Ha

0: Tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kialgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Szék kilátogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen. És hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem, van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, azért, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, kívül is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként brit szigetekre érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandó hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, mind ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ezt soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid... Az identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyással van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szabó T. Anna. Villany. Hogy jár az áram keresztül a testen? Még ég a lélek izzó szála. Teszi a dolgát minden sejtje bennem. Hála. Hála. Láttam, akibe hálni jár a lélek. Azóta se tudok gondolni másra. Még ég a villany. Még lélegzem. Élek. Hála. Hála. A fájdalom is csak életjelenség. A szag, az íz, az űr is, amit érzek. Azóta sem tudok gondolni másra. Még élek. Élek. Átjár a nap, átjár a fény halála, hullámlanak a napok és az éjek. Áramuk átváj, átnyilall a testen. Halál a hála. Égek.
1: Szabó T. Anna Villany című versét Tóth Levente mondta el. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító, 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végeztem, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára volt az Eötvös József kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat írt.

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagyvilág mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Leó pápa újabb felhívást tett közzé a békéért szeptember 6-án vasárnap, tegnap az úrangyala elimádkozása után, vessenek véget az erőszaknak és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából 14. Leó ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt, ahol legalább egy halottja és 25 sérültje volt a Zaporizsja városa és az azonos nevű régió elleni legutóbbi orosz támadásoknak. Ivan Fedorov kormányzó adatai szerint az orosz erők 24 óra alatt összesen 886 támadást hajtottak végre a régió 54 település ellen. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, melyek következtében ártatlan emberek haltak meg. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta szorongásban és félelemben él, mondta a pápa könyörgésében, majd a békefelhívást az egész világra kiterjesztette. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. A Szent Atya kifejezte reményét a béketárgyalásokban. Újabb felhívással élek, vessenek véget az erőszaknak, állítsák meg a pusztítást, nyissák meg a szívüket a párbeszéd és a béke előtt. Kívánom, hogy a tárgyalások újraindítása érdekében ezekben a napokban tett erőfeszítések kézzelfogható eredményekhez vezessenek, és nyissanak teret a diplomácia előtt, fogalmazott. Szeptember 6-án, az évközidő 23. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szentpéter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a kölcsönös szeretetről, mint olyan adósságról elmélkedett, amellyel mindig tartozunk egymásnak. Hangsúlyozta a testvéri figyelmeztetés fontosságát, őszintén kell beszélnünk egymással, hogy a problémák és nézeteltérések a növekedés alkalmaivá válhassanak. A testvéri szeretet másik módjaként az egyetértése jutást emelte ki, mely az imádságban is egységbe kapcsol bennünket. Az úrangyala elimádkozása után pedig ismételten sürgette tehát az ukrajnai erőszak beszüntetését, és reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások újraindítására irányuló erőfeszítések teret nyitnak a diplomácia előtt. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati életvédelmében. A Mindenki születésnapja séta szeptember 12-én szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, betegmagzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében, számol be a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án, azaz most vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendőres András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Káváriadombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián koncert lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településre ellátogat ebben a hónapban tehát. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában, tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről, nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyítsa, amikor megérintem őket. Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációban, és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátus szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából, szakdolgozott át a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít, prédikációit és közbenjáró imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. Basobora atya a következő időpontokban lesz az Egri Főegyház megye területén, dicsőítéssel, tanításokkal, szentmisével, szentségimádással és gyógyulásokért való imával. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a Római Katolikus Templomban a programsorozat szombaton 14 órakor kezdődik majd, aztán szeptember 21-én hétfőn Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus Templomban 18 órától, valamint szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön több mindenre lehetőségünk van, így az applikációnak hála a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A mai evangéliumban Jézus ígéretet tesz övéinek. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Isten, mint gondviselő atya legkisebb teremtményeit is óvja, védi. Ez ad erőt, valamint Jézus ígérete, hogy ne féljünk megvallani őt az üldöztetések közepette. A félelem megbénít, a bizalom szárnyakat ad. Jézus ígéretében bíztak a szent kassai vértanúk is. Példájuk egyéni életutunkat és nemzetünk sorsfordító történelmi pillanatait is megvilágítja. Azok a szentek, akik népeink sorában a keresztény életeszmény felejthetetlen példáját mutatták fel, és az apostoli tevékenység értékes eredményeivel gazdagítottak bennünket, legyenek közös pártfogóink.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Matúša. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Ježiš povedal svojim apoštolom: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier. A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Pélas pe ande kodol gyesa, ke abri gélas pe po plájte rúgyil pes, haj e ráki kodol eszana csárdas, le rúgyias, le dévles. Kanazórias, angle ahardas, peske szítjárden, haj ári uladas maska lende, desudújen, kas apostolenge ahallas. Le simones, kas keo petroánavdas, haj le andrásos, kodoleske prales, le Jakobos, le Jankos, le Filepos, le Bertalanos, le Mateos, le Tomasos, le Jakobos, le Alfeuseske Sáves, haj le Simoneskaske Zelóta Ánavdes, le Júdásos, le Jakobeske Sáves, haj le Iskariote Júdásoskon Porári Kergyilas. Atun zsitéle gélas lenceppei bári mál, haj torgyilas pela mája koágor peszke szityár denca, máskár le budzséne konavile andali júdea, andalo Jeruzsálemo, andalo tíruszesko, haj andale szidoneszkő púva, szave pasé dária pasionaszkon avile teaskon elleszki vorpa, haj te szasztjár ellen ande pengo naszváipe. Konkathar le biúzseste szasz le már híme, szaszasztile. Budzséne szitjár naszleszte, te sajunzsáren lesz, ke bári zór rázá laszpe andaleszte, haj szakonesz szasztjár lasz.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nur vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Kassai vértanúkat ünnepeljük a mai napon, Szent Márk, István és Menyhért vértanúkat. Az 1995-ös év emlékezetes maradt Kassa városának történetében. Második János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával július 2-án szentjavatta a három boldog kassai vértanút. Mindhárman a vallási villongások idején áldozták életüket a hitükért, a Jézus által alapított

terjedésének visszaszorítására katolikus intézményeket, iskolákat létesítettek, melyekbe képzett jezsuita szerzeteseket hívtak meg az oktatói és nevelői munkára, akik emellett a hívek között prédikáltak és mint plébánosok dolgoztak. Munkájuk eredményes volt. Ezért éleződött ki a harc egyes új vallási reformátorok és a katolikus hitet védők között. Az akkori korra jellemző, hogy az ellenségeskedések néhány helyen tragédiához vezettek. Ez történt Kassán is, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619. évi felvidéki hadjárata idején, amikor a protestáns fejedelem hajdúinak erőszakossága három katolikus pappal végzett kegyetlen módon. Körösi Márk a régi horvát Szlavóniában született 1588-ban. Teológiai tanulmányait Bécsben és Grazban végezte, Rómában szentelték pappá. Hazatérése után Pázmány Péter iskolaigazgatóvá nevezte ki Nagyszombatban. Később, mint esztergomi kanonok, a Kassa melletti Széplakra került jószágigazgatónak. Kassán többször megfordult és megismerkedett az ott dolgozó jezsuita atyákkal. Grodesz Menyhért, a másik kassai vértanú, a sziléziai Tesenből származott. 1584-ben született, ősei lengyelek voltak. Bécsben, Brünnben és Prágában tanult. A teológia befejezése után Prágában maradt, de a Habsburg ellenes zavargások idején előbb Magyarországra, később Kassára menekült, ahol a császári katonák lelki gondozását végezte. Pongrácz István, a harmadik kassai vértanú, régi magyar nemesi családban született 1584-ben Erdélyben, az Alsó-Fehérvár megyei Alvincen. Tanulmányait Kolozsváron, Brünnben és Prágában végezte. A teológiát Grazban fejezte be. Pappá szentelése után Homonnára került iskolaigazgatónak. Később Kassára hívták, hogy az ottani missziós munkában vegyen részt. Kassán a dóm és a Szent Mihály kápolna többször cserélt gazdát a protestánsok és a katolikusok között. A helyzet annyira megromlott, hogy az egri káptalan 1613-ban kénytelen volt Kassáról Jászóra távozni. Így maradt aztán pár esztendőre katolikus pap nélkül a város. Csak 5 év múlva jött két jezsuita pap, Pongrácz István és Grodecki Menyhért, akikhez később Körösi Márk is csatlakozott. A három pap igen nehéz körülmények között, de eredményesen dolgozott a még megmaradt katolikus hívek között. Amikor Bethlen Gábor protestáns fejedelem hadai bevonultak Kassára, az események tragikus fordulatot vettek. A fölkelő sereg Bethlen vezérének, Rákóczi Györgynek a vezetésével 1619. szeptember 3-án érkezett Kassára. A városi tanáccsal megegyezett, hogy a lakosságnak semmi bántódása nem lesz. Miután szeptember 6-án bevonultak a városba, letartóztatták a királyi főkapitányt, Dóczi Andrást. A királyi házhoz, amelyben a három katolikus pap tartózkodott, szigorú őrséget állítottak. A jezsuita papokat elfogták, két napi éheztetés után hittagadásra akarták rávenni, de azok hajthatatlanok maradtak. Az első sikertelen kísérlet után, 7-én, éjféltájban rájuk törtek, és válogatott kínzások után megölték őket. Eperjesi István hithű katolikus, a kápolna gondozója, szemtanúja volt kivégzésüknek. Pongrácz atya arra kérte, hozzon segítséget Hoffmann Kristóftól, de amikor megsúgta neki, hogy őt is kivégezték, csak ennyit mondott, legyen meg Isten akarata, mi innen az égbe költözünk. A három pap kivégzése megdöbbentette Kassát. A felelősséget Rákóczi katonáira hárították. Eltemetni senki sem merte őket. Később mégis elásták testüket. 1620-ban Pálfi Katalin, Forgách Zsigmond nádor hitvese a Sáros megyei Sebesre, majd Hertnekre vitette és tisztességesen eltemettette maradványaikat. Onnan a nagyszombati Klarisszák templomába kerültek. Ma csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Mit kérünk a három kassai vértanú ünnepén Istentől?
Urunk Istenünk, segíts minket Szent Márk István és Menyhért kassai vértanúk közben járó imádásban.

0: pályára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatott hitét is követhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, ma szeptember 7-én Regina napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét, latin eredetű név, jelentése királynő, a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a menny királynéjára utalt. Más magyarázat szerint a Rein kezdetű német nevek önállósult becézője. Isten éltesse tehát a névnaposokat és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 7-e az év 250. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 115 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1533-ban ezen a napon született első Erzsébet angol királynő, Anglia és Írország uralkodója. 1873-ban született Tomcsányi János, magyar műfordító, publicista tanár. 1881-ben született Inácsi Pap Elemér, magyar ügyvéd, kincstári ügyész, miniszteri osztályfőnök, országgyűlési képviselő. 1888-ban született Karácsony Benő, erdélyi magyar író. 1896-ban látta meg a napvilágot Molinári Gizella, az 1940-es évekig igen népszerű, hányattatott sorsú magyar író, költő. 1913-ban született Pap Bertalan, kétszeres olimpiai bajnok, kardvívó. 1931-ben ezen a napon született Tóth György, magyar újságíró, rádiós, televíziós szerkesztő, riporter, műsorvezető. 1939-ben látta meg a napvilágot Vásárhelyi Géza, magyar költő. Most nézzük, kik hunytak el szeptember 7-én a történelem folyamán. 1566-ban ezen a napon halt meg Zrínyi Miklós horvátben, Szigetvár védője. 1875-ben hunyt el Szelestei László, magyar költő. 1941-ben távozott közülünk Vajda Lajos, magyar festőművész. 1952-ben hunyt el Marek József állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a magyar állatorvos tudomány kiemelkedő alakja. 2007-ben halt meg Csernus Tibor, magyar festőművész. Ma van Brazília nemzeti ünnepe, Mozambikban pedig a győzelem napját ünneplik. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1566-ban a Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja, másnapra a vár tartatatlan helyzetbe jutott, Zrínyi Miklós horvátben maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halált halt. 1619-ben ezen a napon történt a kassai vértanúk kivégzése, két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pászmány Péter közeli ismerősének közös elnevezése, a kassai vértanúk. Mindhárman 1619. szeptember 7-én szenvedtek vértanú halált Kassán, mert nem tagadták meg katolikus hitüket, és mert nem fogadták el Kálvin János hitújításait. 1812-ben ezen a napon volt a Borodyinói csata, Moszkva előtt 110 kilométerre. Első Napóleon francia császár a csatát követően szeptember 14-én elfoglalta Moszkvát. 1822-ben ezen a napon Brazília függetlenné vált Portugáliától. 1916-ban Brassó román kézre került, a következő napokban a román csapatok Petrozsényig hatoltak. 1936-ban ezen a napon az utolsó ismert erszényes farkas elpusztult a Hobárti állatkertben, ezzel kihaltak az erszényes farkasok. 1940-ben a német légierő először bombázta Londont. 1944-ben ezen a napon Románia hivatalosan hadat üzent Magyarországnak. 1950. szeptember 7-én a kommunista kormányzat feloszlatta a szerzetes rendeket Magyarországon, négy kivétellel, a Bence és a Ferences, a piarista és az iskola nővérek. 1977-ben szerződés jött létre Panama és az Amerikai Egyesült Államok között, melynek értelmében a Panama csatorna feletti ellenőrzést az USA gyakorolhatta a 20. század végéig. 1977-ben Etiópia megszakította diplomáciai kapcsolatokat Szomáliával. 1990-ben a júliusban feloszlatott koszovói tartományi parlament Albán képviselői elfogadták Koszovó alkotmányát, amely Koszovót független köztársaságként nevezi meg. 1996. szeptember 7-én magyarországi útja során Szent II. János Pál pápa Győrbe és Pannonhalmára látogatott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul, indokolt Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebook oldalán. Azt írta, összesen közel 132 kilométernyi szakaszon befejeződtek a munkálatok, még közel 5 kilométeren, két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások, további közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölt az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Porpáci Krisztina bejegyzésében azt írta, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják a fogászati ügyeleti ellátást és rendezik az iskola fogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxisjogi egyenlőtlenségeket. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer részvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az exit poll felmérések szerint akár 44-44,5%-ot tudhat magáénak. A 2021-es választáson az AfD még 20,8%-ot szerzett. Most a második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU szerezheti meg, a voksok mintegy 18-19%-ával. Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott, ez történelmi eredmény, jelentette ki. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1 millió 400 ezer fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a dark webben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Biztatónak tartja az ukrajnai rendezést szolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner külön megbízottak tegnap Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnök hivatal sajtótitkára arról számolt be, hogy az első tárgyalási forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik. Megnyitották az első, a Tumannaja folyón átívelő, 16 hónap alatt megépített közúti hidat az orosz észak-koreai határon. A kétsávos Jakov-Novicsenko hídon és a Hasan határút körül helyen a teljes kapacitás elérésekor napi 300 jármű és 2300 ember haladhat majd át. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, hogy új Mexikó államnevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehérház is megosztotta az ex-közösségi portálon, számolt be a fejleményekről elsőként a CNN portálja. Végül az időjárásról. Derült az ég, időszakosan fátyol, délután, éjszaka helyenként gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, hasonló időben lesz majd részünk holnap is. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Egyszerű zenei eszközök különleges jelentéssel ruházhatják fel a kompozíciót. A 17.-18. századi zeneesztétika elméletírói és komponistái a hangközök, dallamok, ritmikai eszközök, harmóniafordulatok és hangnemek szimbolizmusának valóságos szótárait dolgozták ki. A hangnem választás jelentősége részben a 19.-20. századi zenében is megmaradt. Alan Walker, Liszt Ferenc életének és művészetének egyik legnagyobb kutatója, három kötetes monográfiájában utal egy-egy hangnem jelentőségére a romantikus zeneszerző életművében. Jó néhány példát sorol fel arra, hogy az istenes, mennyei, paradicsomi és az üdvösséggel kapcsolatos témákhoz Liszt következetesen a fizdúrt választja. Éppen Olivier Messiaen L'Ascension, Mennybe menetel című művét elemeztem és mutattam be önöknek a Neuma adásaiban, amikor rádöbbentem, hogy Liszt után bő fél évszázaddal a francia komponista is a fizdúrt kapcsolja a menny gondolatához. Ám nála egy újabb elem is kapcsolódik a hangnem affektusához, az extázis. Jó példa volt erre egy korábbi adásomban a Le Banquet Céleste, vagyis a Mennyei Lakoma című 1928-ban született orgonaműve. A kompozíció mottójául Messiaen Szent János evangéliumának egyik versét választotta. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. De hiszen e szentírási verset rendszeresen énekeljük áldozás alatt. A tridenti liturgia a pünkösd utáni 9. vasárnapra osztotta be a kommunió antifónához. Latinul így hangzik: Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo dicit dominus. Gyönyörű 5. tónusú dallam hordozza a szöveget.

20. Az Éneklőegyház énekeskönyv 596. tétele az egyházi évben általánosan használható kommunióként ajánlja a magyar változatot, amelyet szép, 8. tónusú típus antifóna dallamra ültettek. A 23/22. Zsoltár kapcsolódik hozzá, gazdagítva hitünket s gondolatainkat. Aki eszi az én testemet,

A te vesződ és pásztorbotod megvigasztal engem, asztalt terítesz nekem, hogy

Megkented olajjal fejemet, színültig töltött kelyhemet, és a te irgalmasságot kísér engem, életemnek minden napján, hogy az úrházában lakjam időtlen időkig. Aki eszi az én testemet,

Olivier Messiaen egész életét végig kísérik az oltári szentségről és az áldozásról szóló kompozíciók. A Le Banquet széles születése után 4 évvel, 1932-ben szimfonikus zenekarra komponálta az Hymne au Saint-Sacrement című művét, himnusz az oltári szentséghez. E művel búcsúzom. A francia rádió szimfonikus zenekarát Myung Woon Chung vezényli. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 35 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Zurgó együttes repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Az 1993-ban alakult Zurgó együttes a Moldvai Csengó magyarok zenéjének bemutatását tűzte ki célul. Az együttes eredeti környezetben tanulta a csengó zenét, hiszen saját gyűjtőutakat szerveztek, így a hagyományos hangszereken megszólaltatott muzsika hiteles előadóivá váltak. A moldvai csengók muzsikáját hagyományos hangszereken szólaltatják meg, a tánczene mellett fontosnak tartják a dalok tovább élését is. 1997-ben megjelent Moldvai Csengó népzene és a 2004-es Szívejárását hallod az időnek című önálló lemezeik mellett számos válogatás albumon szerepeltek, valamint játszottak közreműködőként. 2004 őszén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az együttes addigi munkáját értékelve Bezerégy díjjal jutalmazta őket. Koncerteket és táncházakat gyerekeknek és felnőtteknek, magyaroknak és külföldieknek egyaránt tartanak. Az együttes műsora kívánság szerint kiegészülhet ének és tánc tanítással, vagy mesemondással. Állandó táncházuk több mint 10 éve jár Budapesten tánc és ének tanítással, esetenként koncertekkel és meghívott vendégek közreműködésével. Kedves hallgatóink, összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Zurgó együttes dalaiból hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Túri Sarolta volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. 14 órakor híreket hallanak, majd regionális sportmagazinunk szól. 14:30 kezdődik 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunk. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján a Magyar Királynékról szóló sorozatunk következő részét hallják. Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval ezúttal Merániai Gertrúd életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Féle Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról. Majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, akivel kapuai festésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk. A 15 órai híreket követően Szent Márkról, valamint Istvánról és Menyhértről emelkedik Katona István néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően Lélekszava című műsorunk szól. A mai adásban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, a testvéri figyelmeztetés fogalmáról elmélkedik. 15:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lourdi jelenésről beszélget. A 16 órai hírek után a lengyel Mincenti Stefan Wyszynski bíboros élete és emlékezete címmel tartott előadást Andrzej Kostecki domonkos szerzetessel, a rend magyarországi előjárója Egerben a Mincenti 50 egy életút a történelem Sodrában című konferencián. Ajánlunkban őt hallják.
3: 1953. szeptember 25-én kisebb este, tehát a bíboros már aludt, tehát elment aludni, mikor megjelent a rendőrség. Igazán az legérdekesebb az, hogy nem tudták vádolni semmivel. Az egyház Lengyelországban ezt tudni fog, hogy nagy áldozatot tett háború alatt, és utána, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás a nácistákkal, a németekkel, vagy utána, és nehéz volt vádolni. Tehát jöttek, hogy bezárják, az, hogy igazán megfosztják a hivatalból a Wyszynskit, a bíborost.
2: 16:30 kezdődő Közelkép című portréműsorunkban Weber Tiborral beszélgetünk zarándoklatairól. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. 17:30 kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben Anselm Grün a Szépség című művének 9. része következik. A 19 órai híreket követően Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban a Balladát, mint műformát mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján komoly zenei összeállítás szól, majd meghallgathatják Homa János hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Muhi csatára, a tatárjárás emlékezett napirend előtt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, IV. Béla király megértette a történelmi feladatot. A pusztítás után nem elég visszaépíteni a ledőlt tetőket, hanem erős kővárakat kell építeni, hogy egy újabb baj esetén nagyobb védelmet nyújtson. Annak kapcsán beszélt erről, hogy szerinte árulás volt a Fidesz-KDNP regnálása, mert nem külső hatalom elnyomása volt, hanem sajátjaink kifosztották a hazánkat, vélekedett. Kiszáradt a föld, veszteglő vonatok, 40 fokos kórtermek jelzik ezt, miközben a volt miniszterelnök a magyar adófizetők pénzéből uradalmat épített, fejtette ki. Arról is beszélt, hamarosan nyilvánosságra hozzák az átfogó gyermekvédelmi jelentést. Elmondása szerint a felelősök tudták, hogy például óvodáskorú gyermekeket éheztettek. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján. A kormány ezzel szakítana az előző kabinet megosztó politikájával, amely Lannert Judit szerint széttagoltá tette a pedagógus képzést. Azt ígérte, a 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, amelyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre. Hangsúlyozta, az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebook oldalán. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Búna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétvállása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választásokon, már az urnazárás utáni exit poll felmérés is ezt mutatta, a voksok 44,5%-ának megszerzését az AfD részéről konkrétan. A megelőző tartományi választáson 2021-ben még 20,8%-ot szereztek. A második helyet most Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a CDU, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg, a voksok 18-19%-ával. Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott, ez történelmi eredmény, jelentette ki. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1.400.000 fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a Dark Webben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Megnyitották az első, a Tumannaja folyón átívelő 16 hónap alatt megépített közúti hidat az orosz észak-koreai határon. A kétsávos Jakov-Novicsenko hídon és a Haszan határátkelő helyen a teljes kapacitás elérésekor napi 300 jármű és 2300 ember haladhat majd át. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először öttusával, ezt követően atlétikával, majd úszással, akvatlonnal, a Honvéd Kadét programmal, a Mozdulj Debrecen programmal, végül pedig kézilabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Két ezüstérem után megnyerte az idei öttusa világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. Most őt hallják.
7: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban is, és pont azt fogalmaztam meg magamban a világbajnokságot követően, hogy már most világbajnokként is azt érzem, hogy egy ilyen verseny sem mentes mondjuk szorongástól vagy kételyektől, és egy világbajnok is átélheti ezeket. Viszont azt különbözteti meg szerintem, hogy ki lesz világbajnok és ki nem, hogy mennyire tudunk uralkodni ezek felett a momentumok felett, és nekem ez most sikerült.
6: Guzi Blanka az abszolút esélyes tavalyi győztes egyiptomi Kaliati győzte le.
7: Nagyon kíváncsian vártuk, hogy milyen formában fog visszatérni, mert idén nem láttuk még versenyezni a tusa versenyen, csak ugye a tavalyi világbajnokságon. És azért megmondom őszintén, hogy amikor megláttam, hogy a nevezési listán rajta volt, akkor nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy esetleg egy revansot lehet venni a tavalyi éven. És ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni vagy előzni. És nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok. Úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már. Körülbelül a negyedik kör környékén, vagy harmadik kör környékén, amikor már éreztem, hogy közeledek hozzá nagyon, akkor jutott az eszembe, hogy na, akkor ez lehet, hogy egy aranyérem is lehet. Viszont mentálisan azért próbáltam magamra levenni azt a mini terhet, amit ezzel magamra raktam volna, azzal, hogy gyakorlatilag win-win helyzet. Mert ha ezüstérmes vagyok, akkor boldogan fogok így beérni a célba, hogy háromszoros ezüstérmes vagyok. Viszont ha meg bajnok, akkor azt meg nem is kell magyarázni, hogy miért jó. Az egész év egyébként azt gondolom, hogy páratlan volt, bár én tavaly is ezt éreztem, és 24-ben is azt éreztem, de nekem az idejében a kedvenc versenyem abszolút a budapesti világkupa győzelem. Szerintem eddigi pályafutásom alatt az volt az olyan versenynap, amit így a nagybetűs versenynapnak mondok is. És ott gyakorlatilag egész nap flóba versenyeztem. Kint volt teljes családom, barátok, segítők, mindenki, és ott felrobbant az aréna, úgyhogy nekem az a top verseny idénről.
6: Guzi Blankát, a DVTK öttusázóját hallották. Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000 álltak rajthoz. Különböző távokon lehetett futni, és a legbátrabbak a félmaratont is teljesíthették. Gyurcsán Gábor versenyigazgatót hallják.
8: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
6: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000 regisztráltak online. A legrövidebb táv 2,5 kilométer, a leghosszabb pedig 21 volt. Pontban 8:30-kor elrajtolt a mezőny. A félmaratont nem csak egyéniben, hanem párosban és trióban is lehetett teljesíteni. Ezúttal is volt 1 kilométeres gyerekfutam és jótékonysági futás is. Utóbbinak a bevételéből egy újabb rendezvényt, egy szűrőnapot szerette megvalósítani a szervező Mozaik Med Egyesület. A futófesztivál évről évre egyre több embert vonz. Köszönhető ez annak is, hogy a félmaratoni távot egy nyomvonalon lehet teljesíteni, ami ritka a futóversenyek során. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
9: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000 indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Isten, ami 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív egészséges életmód népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
6: A futóversenyen számos kiegészítő program is szórakoztatta a résztvevőket, így fellépett a Vidám Manók együttes, a Nyíregyházi Tornasport Egyesület pedig egy flashmobbal készült. A nyári zárvatartás után kinyitott újra az Ózdi úszoda. Az elmúlt napokban már többen is akadtak, akik éltek a lehetőséggel és úsztak a nagymedencében. Nem csak ez, hanem ott a medence és a dzsakuzzik is feltöltve várják a mozogni kikapcsolódni vágyókat. Azonban, ahogyan a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszodaszagért felelős trihalomenátok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Az úszó tanmedencében is szellőztetőrendszert kellett kiépíteni. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
10: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a vájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
6: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az év elejé leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a baba úszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A baba úszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:45 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
11: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
6: Kedves hallgatóink, Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallották. Első alkalommal rendezték Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Különleges volt a helyszín is, a Bujtosi tóvízében úszhattak a nevezők, az eseményen pedig korábbi olimpikonok is rajthozáltak. Pazonyi Györgyöt, a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör elnökét hallják.
12: Itt a hely szelleme, hogy Kovács Bütyök, Balco András, Mitró György, és még sorolhatnék néhány nemet, itt tanultak meg úszni. Engem ez lázba hoz, és bízom benne, hogy másokat is. Úgyhogy van vonzereje a bújtosítónak, maga a környezet az csodálatos. És remélem, hogy akkora vonzereje van, hogy itt nem állunk meg, hanem mondjuk 2027-ben megint összejövünk.
6: A résztvevőknek előbb úszniuk kellett a bújtosító vízében, majd a rekordtámpályán futhattak. A szervezők szerettek volna egy olyan sporteseményt létrehozni, amelyre a résztvevők nem csak az eredmény miatt, hanem az élmény kapcsán is emlékeznek majd. Ezért olimpikonokat is meghívtak. Zubor Attila Atlantában, Sydneyben és Athénban is indult a játékokon, most pedig az olimpiai váltó tagjaként állt rajthoz.
13: Hasonlóan talán egyszer Faddomboriba voltam, de azt szerintem egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy hasonló verseny, ahol nyílt vízen úsztam egy 400-500 métert. Irgalmatlan soknak éreztem, ugye sprinter 100 méter fölött már soknak érezzük ezt a történetet. Úgyhogy sok-sok év után most van az első ilyen megmérettetés, mondjuk így.
6: Csapattársa a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella kajakos volt, aki ezúttal futást vállalta magára.
14: Nekünk a kiegészítő sportágunk hangsúlyosan a futás, úgyhogy én nagyon sokat futottam addig is, amíg kajakozó voltam. Azóta pedig, amióta már befejeztem, azóta meg rendszeresen futok a hétköznapokban is. Úgyhogy amikor az Olimpiai Akadémiától megkaptam a felkérést, hogy jöjjek, akkor kérdezték, hogy 5 kilométer menni fog, mondom, most értem be a 16 kilométerrel, úgyhogy igen.
6: A Magyar Olimpiai Akadémia legutóbb Nyíregyházán tartotta vándorgyűlését, most pedig ismét örömmel segítették a szervezők munkáját az olimpikonok érkezésével. Győr Béla főtitkát hallják.
15: Nagyon örülünk annak, hogy ők is így veszik azt, hogy szeretnének abból visszaadni, amit ők egyszer a sportból kaptak, és azt a szellemet is átörökítették, hogy főként, ahol gyerekek is vannak a rendezvényen, hogy ott mindenképpen ott kell lenni, meg az, ahol népszerűsíteni tudják azt, amit ők is képviseltek egész életükben.
6: A Bujtosi Városliget tökéletes helyszíne volt a versenynek, számos sporteseményt tartottak már a területen. Tóth Imre önkormányzati képviselőt hallják.
16: Ez volt a kifejezett cél, hogy egy ilyen találkozási pont a sportnak, a nyugdíjasoknak, a sportot kedvelőknek, a fiatal korosztályoknak, a játszóteret folyamatosan fejlesztjük. Folyamatosan vannak itt események, és ez volt a cél, hogy egy ilyen kihasznált Bújtosi Városléget legyen tulajdonképpen a városnak.
6: A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal indították el, és szeretnék jövőre is megrendezni. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a következő tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
17: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Winkler Zsolt oktatót hallották. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra, szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen. Csordás Evelin oktatót hallják.
18: Azt veszem észre, hogy az emberek egyre többen vannak hónapról hónapra, mert azt látom, hogy a mozgás iránti érdeklődésük az fellendült az utóbbi időben, plusz szerintem ez a fajta mozgás, maga Mozdulj Debrecen, az nem csak egy mozgásforma számukra, hanem közösség is kialakult a részükről.
6: A program népszerűségét a folyamatosan növekvő létszám is jól mutatja. A 2021-es indulás óta már közel 300 ezer látogatást regisztráltak a különböző foglalkozások jelenléti ívein. Augusztusban tovább gyarapodhat a résztvevők száma. 11 oktatási intézményben indultak újra a beltéri foglalkozások, szeptember 7-től pedig már a teljes kínálat elérhető lesz. 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják az aktív kikapcsolódás iránt érdeklődőket. A programhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A program a sportolási lehetőségek mellett táplálkozási és életmód tanácsadást, valamint egészségügyi szűréseket is kínál a debrecenieknek, mindezt teljesen ingyen. Széles Diana alpolgármestert hallják.
19: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriási lehetőség arra, hogy ne csak a digitális világba éljenek. És ha lehetne egy mondatot mondani, hogy miben rejlik a Mozdulj Debrecen sikere, az az összefogásban és az együttműködésben.
6: A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az önkormányzat évente több mint 200 millió forintot fordít. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség, ahol bejelentették, hogy Tordai Ilona, a szövetség elnöke, ezentúl versenyalbizottsági elnökként fog dolgozni a Magyar Kézilabda Szövetségben. Tordai Ilona 8 évig volt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetség elnöke.
20: Most a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptam lehetőséget, mint versenyalbizottsági elnök van megbizatásom, és más területek is hozzám kerültek, úgyhogy ez az oka egyébként, hogy nem maradhatok tovább elnék, meg megkaptam az összes vármegyének a felügyeleti jogkörét, és ez így összeférhetetlen most már a vármegyei pozíciómmal. És igazándiból ez volt a váltás oka, hogy a nemzetközi karrierem most már egy olyan pontra ért el, amit most már csak így tudok megoldani, hogyha Magyar Kézilabda Szövetségben dolgozom.
6: Tordai Ilona az elmúlt időszakban számos világversenyen dolgozott és képviselte Magyarországot. Ott volt például a kézilabda Európa-bajnokságon is.
20: Két nagy álmom van, az egyik egy Final Four, ugye, a férfi. Most voltam legutóbb Kölnben, és ugye is vizionáltam is, hogy ez szerintem még előttem van, és nagyon szeretném, és hát az olimpia. Természetesen az az én igazi nagy álmom, hogy egyszer ki tudjak jutni az olimpiára, és ott képviselsem Magyarországot.
6: Kedves hallgatóink! Az előző percekben Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség volt elnökét hallották. Az elmúlt szezon eredményeit értékelték a gyöngyösi kézilabda klubnál. Az elnök úgy véli, hogy egy kihívásokkal teri időszak veszi kezdetét. A részletekről Nagy Attillát, a gyöngyösi kézilabda klub elnökét hallják.
21: Mindig jó, hogyha tavalyi szezonról kezdjük az idei évnek az áttekintését, mi is így szoktuk, hasonlóképpen szoktuk felépíteni, és tudjuk azt, hogy tavaly mit terveztünk, ebből mi valósult meg, és akkor ennek az eredményeire vagy a gyengeségeire tudunk építeni a következő időszakban. Hát tavalyi évben azért jeleztük, hogy egy nagyon-nagyon vékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk. Ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekkel bír, és ez az óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schaefer személyében még a jobb átlövőn sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni. Úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre hívtuk fel a figyelmet az ankét kapcsán, a szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elő nézzünk, a tavaly évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is olyan, hogy az első meccsek, az első négy meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor a önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
6: Nagy Attillát, a gyöngyösi kézilabda klub elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak.

0: Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tócántai József polgármester kiemelte, hogy a holdingrendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról, mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A pénzügyi mentőöv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Szeptember 1-től ugyanis új gyorsjáratokat vezettek be, valamint új éjszakai buszokat is indítottak a miskolciak számára. A városvezetés szerint azonban a belső átszervezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás is a rendszer fenntartásához. Most Tócántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
1: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyéjogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük,

hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy egy gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.

0: Kazincz Barcika 787.606.565 forint vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kap. Ezzel lezárulhat az a hónapok óta húzódó ügy, amely jelentős bizonytalanságot okozott a város költségvetésében. A döntést Szitka Péter polgármester jelentette be.
1: Most ebben az évben gyakorlatban egy közel 800 millió forintért harcoltunk, ahol az első, mondjuk úgy megmérettetés az volt szintén, hogy a szakmával megértessük azt, hogy ennek az elvonásnak a jogosulatlanságát és számítási hibáját hogyan kell értelmezni. Ebben sikereket értünk el. Én nagyon örültem annak, hogy a minisztériumnál is a szakemberek megerősítették és visszaerősítették azt, hogy gyakorlatban ennek az elvonásnak a jogossága az nagyon-nagyon erősen kérdéses, és egy jogszabályi hiba miatt fordulhat ez elő. És gyakorlatban az elmúlt időszak még arról szólt, hogy ennek a kompenzációja és ennek a mondjuk úgy negligálása hogyan fog megvalósulni. Olyan feladatokra és olyan beruházásokra, fejlesztésekre tudunk fókuszálni, amelyek azt gondolom, hogy a város szempontjából nagyon fontosak. A városban élő közösségek, a városban élő emberek visszaerősítették azt, hogy mi az a cél, ami egyébként szemünk előtt lebegjen, amikor ezt a 800 millió forintot mi elköltjük.
0: A döntést az ellenzéki képviselők is üdvözölték. Kaló Attilát, a Fidesz képviselőjét hallják.
2: Én kifejezetten örülök annak, hogy ez a közel 800 millió forintos ügy pozitívan alakult Kazincz Barcika tekintetében, ugyanis ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg, amely az itt élő embereknek az érdekeit szolgálja. Olyanok, mint például a távhővezetéknek a felújítása, vagy akár az önkormányzati lakásoknak a felújítása, ezen felül kórházi eszközbeszerzésre kerülhet sor, illetve a városüzemeltetésnek a gépparkja kerül fejlesztésre. Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amelyekhez nyilván ez az összeg elengedhetetlen, és hát ezek olyan fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálja, a lakossági igényeket elégíti ki. És nekem képviselőként az a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések meg is valósuljanak, és kézzelfoghatóak legyenek.

0: Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka Művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tagóvodája megkapja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci pilot program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást.
1: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is jár hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal írtott egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgás autóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
0: Tóth Szamosi Anna ötletgazda a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
2: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehu tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztállyal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. 2 fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves, viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál 2 mesekönyvem, a Kuka Művek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ez lefakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.

0: Már Sátoraljaújhelyváros honlapjáról is elérhető az a mindennapi tájékozódást segítő állampolgári kisokos, amely egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. A kiadvány céljáról, tartalmáról, valamint arról, hogy milyen segítséget nyújthat a sátoraljaújhelyieknek, Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoált, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. Na, a legtöbb esetben telefonszám, sőt, konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, újhelyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézésről kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapja, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.

0: Idén is Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jóváros önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. Az eseménysorozat idén is egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a zene, az irodalom és a képzőművészet révén közelebb kerüljünk a szakrális értékekhez és közös kulturális örökségünkhöz. A részletekről dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci program főszervezője Farkas Erzsébet kollégánknak nyilatkozott.
1: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
2: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódnia az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályamű érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Árszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: Az Ars Sacra Fesztivál média partnereként rádiónk az eseményről folyamatosan be fog számolni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, vétózgattak és szélmalomharcot vívtak a nemzetközi porondon, miközben a magyar családok elől elzárták a saját törvényes forrásaikat. Az elmúlt 16 évben a sajátjaink fordultak a magyar nép ellen, olyanok fosztották ki az országok, akik magyarul tettek esküt a magyar emberek szolgálatára, vélekedett a kormányfő. Úgy fogalmazott, miközben a magyar családok a túlélésért küzdöttek, a politikai maffia egykori feje Orbán Viktor a mi munkánkból és a mi adónkból magánuradalmat építetett magának. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a miniszterelnök. A parlament őszi ülésszakának első ülését megnyitó beszédében azt mondta, 2026 tavaszára Magyarországon az állam számos területen gyakorlatilag megszűnt funkcionálni, nem volt gazdája a vasútnak, a kórházaknak, magára hagyták a vízügyet és az iskolákat, az állam lemondott a legalapvetőbb feladatairól, a polgárok védelméről és méltóságáról. Ugyanakkor a közszférában dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adóssághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját Bíró Pétert. A tárcvezető átmeneti vezetőt jelöl ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanap hatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közút hálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, ha az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcvezető a Facebook oldalán. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle különböző programot biztosít a diákoknak. Megnyitották az első, a Tumannaja folyón átívelő 16 hónap alatt megépített közúti hidat az orosz észak-kórai határon. A kétsávos Jakov-Novicsenko hídon és a Haszon határátkelő helyen a teljes kapacitás elérésekor napi 300 jármű és 2300 ember haladhat majd át. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, hogy új Mexikó államnevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehér Ház is megosztotta. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt ez 3%-pontos csökkenés. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. A korábbi információkkal szemben az adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. De végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 6 és 11 fok között, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: Szentek, szent életű emberek.
5: Kassai vértanúkat ünnepeljük a mai napon, Szent Márk, István és Menyhért vértanúkat. Az 1995-ös év emlékezetes maradt Kassa városának történetében. Második János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával július 2-án szentjavatta a három boldog kassai vértanút. Mindhárman a vallási villongások idején áldozták életüket a hitükért, a Jézus által alapított katolikus anyaszentegyházért. A reformáció Németországban kezdődött Luther Márton volt ágostonrendi szerzetes pap föllépésével. Onnan terjedt tovább Európa többi országába, elsősorban a német lakta területekre. A másik reformátor, Calvin János, Svájcban tevékenykedett. Tanait főleg Magyarország és Erdély magyar lakossága között terjesztették. A reformációnak Kassán is sok követője akadt, mert amilyen vallású volt a nemes, a főúr, a báró vagy a gróf, azt a vallást kellett gyakorolnia az alattvalóknak is. A katolikus egyház fölismerte a reformok szükségességét a vallási életben. Próbáltak cselekedni. A reformáció terjedésének visszaszorítására katolikus intézményeket, iskolákat létesítettek, melyekbe képzett jezsuita szerzeteseket hívtak meg az oktatói és nevelői munkára, akik emellett a hívek között prédikáltak és mint plébánosok dolgoztak. Munkájuk eredményes volt. Ezért éleződött ki a harc egyes új vallási reformátorok és a katolikus hitet védők között. Az akkori korra jellemző, hogy az ellenségeskedések néhány helyen tragédiához vezettek. Ez történt Kassán is, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619. évi felvidéki hadjárata idején, amikor a protestáns fejedelem hajdúinak erőszakossága három katolikus pappal végzett kegyetlen módon. Körösi Márk a régi horvát Szlavóniában született 1588-ban. Teológiai tanulmányait Bécsben és Grazban végezte, Rómában szentelték pappá. Hazatérése után Pázmány Péter iskolaigazgatóvá nevezte ki Nagyszombatban. Később, mint esztergomi kanonok, a Kassa melletti Széplakra került jószágigazgatónak. Kassán többször megfordult és megismerkedett az ott dolgozó jezsuita atyákkal. Grodec Menyhért, a másik kassai vértanú, a sziléziai Tesenből származott. 1584-ben született, ősei lengyelek voltak. Bécsben, Brünnben és Prágában tanult. A teológia befejezése után Prágában maradt, de a Habsburg ellenes zavargások idején előbb Magyarországra, később Kassára menekült, ahol a császári katonák lelki gondozását végezte. Pongrácz István, a harmadik kassai vértanú, régi magyar nemesi családban született 1584-ben Erdélyben, az Alsó-Fehérvár megyei Alvincen. Tanulmányait Kolozsváron, Brünnben és Prágában végezte. A teológiát Grazban fejezte be. Pappá szentelése után Homonnára került iskolaigazgatónak. Később Kassára hívták, hogy az ottani missziós munkában vegyen részt. Kassán a dóm és a Szent Mihály kápolna többször cserélt gazdát a protestánsok és a katolikusok között. A helyzet annyira megromlott, hogy az egri káptalan 1613-ban kénytelen volt Kassáról Jászóra távozni. Így maradt aztán pár esztendőre katolikus pap nélkül a város. Csak 5 év múlva jött 2 jezsuita pap, Pongrácz István és Grodecki Menyhért, akikhez később Kőrösi Márk is csatlakozott. A 3 pap igen nehéz körülmények között, de eredményesen dolgozott a még megmaradt katolikus hívek között. Amikor Bethlen Gábor protestáns fejedelem hadai bevonultak Kassára, az események tragikus fordulatot vettek. A fölkelő sereg Bethlen vezérének, Rákóczi Györgynek a vezetésével 1619. szeptember 3-án érkezett Kassára. A városi tanáccsal megegyezett, hogy a lakosságnak semmi bántódása nem lesz. Miután szeptember 6-án bevonultak a városba, letartóztatták a királyi főkapitányt, Dóczi Andrást. A királyi házhoz, amelyben a 3 katolikus pap tartózkodott, szigorú őrséget állítottak. A jezsuita papokat elfogták, 2 napi éheztetés után hittagadásra akarták rávenni, de azok hajthatatlanok maradtak. Az első sikertelen kísérlet után, 7-én, éjféltájban rájuk törtek, és válogatott kínzások után megölték őket. Eperjesi István hithű katolikus, a kápolna gondozója, szemtanúja volt kivégzésüknek. Pongrácz atya arra kérte, hozzon segítséget Hoffmann Kristóftól, de amikor megsúgta neki, hogy őt is kivégezték, csak ennyit mondott, legyen meg Isten akarata, mi innen az égbe költözünk. A 3 pap kivégzése megdöbbentette Kassát. A felelősséget Rákóczi katonáira hárították. Eltemetni senki sem merte őket. Később mégis elásták testüket. 1620-ban Pálfi Katalin, Forgách Zsigmond nádor hitvese a Sáros megyei Sebesre, majd Hertnekre vitette és tisztességesen eltemettette maradványaikat. Onnan a nagyszombati Klarisszák templomába kerültek. Ma csontjaik egy része a nagyszombati jezsuita templomban van elhelyezve. Mit kérünk a 3 kassai vértanú ünnepén Istentől? Urunk Istenünk, segíts minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanú közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatott hitét is követhessük, Krisztus a mi Urunk által.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a testvéri figyelmeztetés fogalmáról elmélkedik.
2: Talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek? Hangzik el a súlyos mondat Káin szájából a testvérgyilkosság után. Már hogy ne lennénk azok? És mivel Ádám óta mindannyian testvérek vagyunk, sőt még inkább a kegyelmi rendben, ez az összetartozás nem csak vérrokonainkra és választott társainkra, hanem bizonyos értelemben mindenkire vonatkozik. Őrzői, azaz felelősei vagyunk egymásnak. Nem lehetünk közömbösek egymás iránt. Ez a kollektív felelősségtudat mindig is jellemezte a keresztényeket. Gondoljunk csak az ős keresztények sokszor akár közös életvitelére is. Mára igencsak megkopott ez a kollektív felelősségérzet. Nem igen vállaljuk fel, hogy szóvá tegyünk rossz, bűnös gyakorlatokat, sokszor még a családban sem. Emlékszem, hogy gyermekkoromban a szomszéd vagy akár egy idegen sem nézte el szó nélkül, ha mi rosszalkottunk. Persze az is igaz, hogy mindezért szüleink hálásak voltak, nem pedig gyanakvók. Eredményesen nevelni pedig csak úgy lehet, ha mindenki egy irányban munkálkodik. Talán sokak számára ismerős egy kép az internetről, amelyen kétszer ugyanaz a jelenet van megörökítve, a tanár sorolja a diák hiányosságait. Az elsőn, ami felé az van írva 30 évvel ezelőtt, a szülők a tanár mögött állnak, és egyértelműen jelzik gyermekük felé, ezért még otthon is számolnia kell. A második, manapság játszódóban pedig a gyermek mögött állnak a szülők, és megfenyegetik a tanárt, hogy mire számíthat, ha még egyszer rámerészel szólni a gyermekükre. Pedig régi igazság az, hogy nem az szeret minket igazán, aki mindig helyesel nekünk, és így enged bennünket akár a vesztünkbe is rohanni, hanem az, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy értünk felvállalja a konfliktust és annak kockázatát is, hogy nem leszünk vele annyira jóban, csak hogy segíthessen rajtunk. Ehhez kell az igazi vallásos lelkület, amely nem megsértődik ilyenkor, hanem Isten előtt megvizsgálja a társa jelzését, és ha kell, korrigál önmagán. A szeretet ugyanis nem más, mint a másik üdvösségének akarása. Talán távolinak tűnik ez a mondat sokak számára így kezdésnek, hogy egyből az üdvösségről legyen szó. A szeretet szóval nincs bajunk, annak használatát megszoktuk a keresztény körökben. De még mi hívő emberek is gyakran csak az evilági jóindulatot, segítőkészséget értjük alatta. Azt, hogy valaki odafigyel a másikra, támogatja őt, és nem árt még az ellenségének sem. Azt azonban, hogy mindez csak az üdvösségre való segítség távlatában hiteles, már nem sokan gondolják. Mai olvasmányaink üzenete csak a fentiek alapján érthető meg. Ezekiel prófétának ezt mondja az Úr. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Már az is meghökkent minket, hogy Isten valakinek is azt üzenheti, hogy meg kell halnia. Nyilvánvalóan itt a szöveg nem részletezi az illető korábbi életvitelét, de joggal feltételezhetjük, hogy olyan tudatos és szándékos bűnök sorozatos elkövetéséről van itt szó, amelynek a szemét és környezetét a teljes irányvesztés a kárhozat felé sodorják. Ezt abból is gondolhatjuk, hogy Isten a prófétát arra kéri, hogy a renitenst próbálja meg visszatéríteni útjáról. Tehát súlyos és feszélyes dologról kell, hogy itt szó legyen, mert egyébként Isten nem szólna bele valaki életébe ennyire direkt módon. Mekkora szeretet van ezek mögött a sorok mögött? Istennek nem közömbös az, hogy hová tart az életünk. Szabad akaratot adott nekünk, de nem tudja szemtelenül elnézni azt, hogy a vesztünkbe rohanunk. Mindent megtesz azért, hogy megmenthessen minket, mert minden gondolata a javunk és örök boldogságunk szolgálata. Ebből a tevékenységéből ad részt nekünk azzal, hogy a szeretetre való meghívásunkkal együtt felelősségre is szólít minket egymás irányában. Az igazi szeretet tehát az, amikor valakit olyan módon szeretek, ami az ő üdvösségét segíti, s nem pedig úgy, ahogyan esetleg ő a saját nézőpontjából elvárná tőlem. Mindez persze fordítva is igaz. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet, írja Pál apostol. Márpedig aki úgy szereti embertársát, ahogyan az nem segíti elő annak üdvösségét, az az Isten törvényeivel szemben, végső soron rosszat tesz fele barátjának akkor is, ha evilági szempontból ez egy kölcsönösen hasznos és mindkét fél számára megelégedésre okot adó kapcsolat. Ne engedd, testvér, hogy pillanatnyi hangulatod vagy a másik ember elvárásai irányítsák szavaidat és tetteidet. Tedd föl mindig a kérdést magadban, mivel és hogyan tudod jobban szolgálni embertársad üdvösségét. Nézz az Úrral együtt a helyzetre, és aszerint cselekedj, ami felőle érkezik. Szemináriumokban, szerzetesi közösségekben szokott szerepelni a heti programok között az a lehetőség, amikor meghatározott keretek között visszajelzést kérnek és kapnak a tagok egymástól. Ez nem a hivatalos főnök beosztott viszonyból fakadó jellemzés, hanem az egyenrangú tagok találkozása Krisztusban. Ilyenkor azt tanuljuk meg Istentől, hogyan fogalmazzunk meg kritikát, jelezzünk vissza folyamatokat egymásnak, és hogyan fogadjuk megfelelő módon a másoktól felénk érkező ilyen irányú jelzéseket. Szóvá tenni valamit másnak mindig kellemetlen és kockázatos. Kockázatot rejt magában, hiszen sosem tudhatjuk előre, hogyan fogadja majd szavainkat a másik. Aki szóvá tesz másnak valamit, olyan terepre merészkedik, ahol maga is kiszolgáltatottá válik. Erre csak az igazán bátrak képesek, és főleg azok, akiknek különösen is fontos embertársuk. Akik szeretik annyira egymást, hogy már nem csak a hízelgő dolgok képezhetik beszélgetéseik tárgyát, akik akarják egymás üdvösségét. Sok konfliktusunk származik abból, hogy vagy cinkosként némák maradunk, és nem teszünk szóvá azt, amit kellene, hagyjuk, hogy a másik a vesztébe rohanjon, vagy pedig rosszul vesszük a figyelmeztető szót, nem annak igazságtartalmára koncentrálunk, nem azt nézzük, hogy valaki meg akar menteni minket valami nagyobb bajtól, hanem érzelmi alapon reagálunk és megsértődünk. Pedig milyen szép a magyar kifejezés, szófogadó, olyan, aki fogadja a szót, akiről nem pattal le az üzenet, aki beengedi életébe az igét, aki forgatja szívében, elgondolkodik rajta, és engedi annak átalakító hatását kifejteni életében. Az ilyen ember mélységből fog szólni másokhoz. Lesz tartalma szavainak, olyanná válik, akire érdemes odafigyelni. Fontos persze a csomagolás is. Az, hogy ne a képébe vágjuk embertársunknak azt, amit gondolunk, hanem védett környezetben, személyiségét, méltóságát tiszteletben tartva tapintatosan közöljük vele mondandónkat. Csak is akkor szabad nyilvános fórum elé vinni az ügyet, ha a diszkrétebb szintek kudarcot vallottak. Nem véletlen, hogy ennek menetét maga az Úr Jézus is fontosnak tartotta a mai evangéliumban. Isten tudja ugyanis, hogy milyen könnyen elcsúszunk ezen a területen, és milyen hamar képesek vagyunk rosszindulatú fegyvert kovácsolni a jó szándékú aggodalomból. A legnagyobb igazságokkal is lehet ölni, ha azt nem kellő diszkrécióval, hanem lekezelően vágjuk valaki képébe. Jézus ezért adja meg mindez a hivatali utat. Az egyre nagyobb publicitás azt szolgálja, hogy aki nem kapcsolt védettebb környezetben, észrevegye magát. Néha lelepleződésre, megszégyenülésre van szükségünk ahhoz, hogy érezzük tetteink súlyát. A vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos, utolsó fokozat alapozza meg a közösség jogát a különböző büntetésekre. Ennek célja azonban soha nem lehet a hatalom erőfitoktatása a bűn elkövető ellen, hanem az az aggodalom, amellyel üdvösségét akarja szolgálni. Van, akinek át kell élnie a közösség javaiból való ideiglenes kizárás fájdalmát ahhoz, hogy az egyház megmenthesse őt a legnagyobb jó az üdvösség számára. Jó lenne megértenünk azt a mély szeretetet, ami a Szentírás és az egyház rendelkezéséből sugárzik, és felhagyni azzal a magatartással, hogy nekem mindegy, ki mit csinál, és az sem érdekel, hogy mit mond nekem, mert ennek semmi köze a szeretethez. Végül arra kérek mindenki, csak is az merje rálépni a testvéri feddés útjára, aki maga is elviseli, sőt kéri Isten és embertársai útmutatását önmaga számára. Az állandóan Istenre figyelő, Istenben élő és embertársaira nem megsértődő személy fog tudni helyesen eljárni.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lourdi jelenésről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban tanulságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Az Új Szövetséget fogjuk venni, az Új Szövetségből Jézus 12 apostolának kiválasztásáról fogunk beszélni. Máté és Péter apostol elhívásáról. Valamint említést teszünk Bartimeusról, a jerikói vakról. Ezen kívül pedig megismerjük a lurdi jelenést, amit február 11-én ünnepelünk az egyházban, hogy Bernadettnek, egy francia kislánynak megjelent a szűzanya. Kezdjük akkor, gyerekek, a bevezetést az Új Szövetségbe. Ugye az iskolában már tanultunk róla, hogy is épül fel az Új Szövetség? Léna.
3: 27 könyvből áll.
2: Így van, köszönöm szépen. És mivel kezdődik, hogyha a Bibliát kinyitjuk, az Új Szövetségben mivel kezdődik?
3: A 4 evangélistával.
2: Igen, köszönöm szépen. Kik az evangélisták, Léna?
3: Máté, Lukács, Márk, János.
2: Így van. A 4 evangélium után vettük már Pálnak az életét, ugye abból dolgozatot is írtunk, Pál pedig melyik történetben van?
3: Az apostolok cselekedeteiben.
2: Így van, pontosan. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy 12 kiválasztott tanítványt tett meg apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Mit jelent az apostol szó? Léna?
3: Kiválasztott.
2: Jól mondtad, és még apostol szó jelentése. Tibor?
4: Küldött.
2: Így van. A 12 apostol neve sorban. Versbe is megtanultuk őket, akkor gyerekek, mondjuk el most a rádió hallgatóknak a 12 apostolt versben.
5: Péter volt az első, kit követett András,

0: szentírás.
1: Így van, köszönöm szépen, ügyesek vagytok. És szerintetek miért pont 12 apostolt választott ki Jézus? Nóri.
2: A 12 szám szimbolikus jelentésű, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása, beteljesítése.
1: Tehát az ószövetséget tanultuk az első fél évben, most pedig áttértünk az új szövetségre, és Jézus nem akarja az ószövetséget eltörölni, hanem annak a folytatásába kezdett bele, és a 12 törzs, azok jelölik a 12 pátriárkát, Jákobnak a 12 fiát, ugye emlékeztek rá. És amikor Jézus kiválasztotta a tanítványokat, az nem csak olyan hirtelen döntésből választotta ki, hanem egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. Ti is biztos szoktatok olyat, hogy amikor van valami fontos esemény, akkor elgondolkoztok és kéritek a Jóisten segítségét. Mi volt szerintetek az apostolok feladata? Léna.
3: A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi voltak. És a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világba, hogy terjesszék az evangéliumot.
1: Így van. Ugye Jézus kiválasztotta őket, abba kellett hagyniuk azt, amivel éppen foglalkoztak. Utána Jézus feltámadása

0: után őnekik kellett továbbvinni az evangélium terjesztését, elindultak a világba. És volt még egy apostol, akiről mostanában tanultunk, nem régen volt az ő nevenapja. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy ő hogy került az apostolok közé.
1: Bár Pál nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, megtérése után a legnagyobb evangéliumi hirdető lett. Az egyház a pogányok apostolaként tartja számon.
0: Így van, köszönöm szépen. Mikor volt a páli fordulat? Léna.
2: Január 25.
0: Így van. És ezután, ugye ő megtért, addig mindig üldözte a keresztényeket, és aztán ő is csatlakozott az apostolokhoz. És ő lett a pogányok apostola, meg a nemzetek apostola is. És nagyon sok levelet írt, három missziós útja során. Az apostolok ábrázolása. A 12 apostolt gyakran szimbólumokkal ábrázolják a művészetben. Hogyha látunk egy képet, ahol nagyon szépen fel vannak sorakoztatva az apostolok, Jézus középen, két oldalt 6-6 tanítvány, akkor láthatjuk, hogy a kezükben valami attribútum van, valami jelkép. Tudunk-e olyan apostolt, akiről biztos, hogy tudjuk, hogy ki az, hogyha meglátjuk a kezébe azt a jelképet? Léna.
2: Pál és könyv és kard.
0: Nagyon jó. Tudunk-e még? Léna.
2: Péter, kulcs.
0: Így van. Nóri.
3: Tamás lándzsával, Máté pénzezzecskóval jelenik meg.
0: Pontosan. Na akkor el is kezdjük. Mátét hogyan hívta meg Jézus? Eredeti nevén ő Lévi volt. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban egy ember. Ők a vámszedők akkoriban az egyik legmegvetettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót. Gyakran visszaéltek a hatalmukkal, és jogtalanul nagyobb összegeket szedtek be. Ezért az emberek bűnösöknek és áruloknak tartották őket. Mondjuk el az ő történetét. Nóri és Léna.
4: Kafarnaum városában történt, hogy Jézus meglátott a vámnál egy embert. A férfit Lévinek hívták. A vámosokat senki sem kedvelte szerte Izraelben. Nem csoda, hiszen oly sok szegényt becsaptak, mindenkitől több adót követeltek, mint amennyit be kellett volna szedniük. Tolvajnak, rablónak tartották őket. Jézus tudta ezt, mégis így szólt hozzá.
2: Kövess engem!
4: Ő felállt és követte. Később Lévi meghívta Jézus tanítványaival együtt egy lakomára, ahol más barátai, vámosok és bűnösök is jelen voltak. A farizeusok, akik magukra oly büszkék voltak, hogy egyedül ők tartják meg tökéletesen Isten parancsait, megbotránkoztak ezen. Meg is kérdezték a tanítványokat.
2: Miért teszik a mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?
4: Jézus ezt válaszolta nekik.
2: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.
4: Lévi később Jézus barátja, apostola lett, a hagyomány szerint ő volt Máté, aki megírta az egyik evangéliumot.
0: Így van, nagyon ügyesen elmondtátok. Változtatott nevet, Léviből Máté lett, ugyanúgy, mint Saulból Szentpál. Így van. Tehát a farizeusok megütköztek ezen, és megkérdezték Jézus tanítványait, hogy miért eszik bűnösökkel, és Jézus válasza híressé vált, hogy nem csak az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát ez a Lévi, ez nem volt olyan jó ember, ugye ő magáról is tudta, és el is gondolkozott rajta, de ott hagyta az egész magát, ezt a foglalkozást, és Jézushoz csatlakozott. Balázs, légy szíves, mondd el, hogy ki volt az Új Szövetség első evangéliumának a szerzője.
1: Máté később az Új Szövetség első evangéliumának szerzője lett. Műve különleges abban, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Jézus életét összekapcsolja az Ószövetség prófétáival. Ezzel próbálta meggyőzni a zsidó közösségét arról, hogy Jézus a várt mesiás. Máté története különösen fontos a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán. Egy vámszedő, akinek az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért.
5: Ez arra emlékeztet minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjába.
0: Tehát akkor, ha képen látjuk őt, vagy szobron, Tibor, akkor hogyan ábrázolják őt?
5: gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
0: Köszönöm szépen. És a másik apostolról, akiről most a műsorban fogunk beszélni, az Péter lesz. Péter apostol kiválasztása. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott, és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére András volt. András is Jézus tanítványává vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Tehát András találkozott először Jézussal, és ő szólt Simonnak, a testvérének, hogy gyere, bemutatom neked Jézust. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akire Jézus különleges szerepet bízott. Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett. Eredetileg Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Tehát a Péter név jelentősége nagyon fontos volt. Ez a név szimbolikus, hiszen Jézus kijelentette azt, hogy
5: te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat.
0: Így van, ezt mondta neki Jézus Péternek. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Sziklának nevezte őt, a szikla, tudjátok, az erős.
5: Igen.
0: Tehát az, a balga, az homokra építi a házát, az okos ember meg sziklára. És a Péter szó jelentése szikla. Ő lett az első pápa, és a keresztény közösség vezetője.

0: Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és lobbalékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is. Jézus úgy nézett rá, ahogyan senki más nem tudott nézni. Mosolygó tekintete a szívéig hatolt. Simon soha nem felejtette el ezt a tekintetet, mintha az élete mindig is a názáreti Jézushoz kötődött volna. Simon, mondta egy nap Jézus, ezentúl Péter lesz a neved, és úgy építem rád egyházamat, akárcsak egy sziklára. A pokol kapui sem vesznek előtt rajta. Neked adom az Isten országának kulcsát. Minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égben is. És amit szétválasztasz a földön, az szét lesz választva az égben is. Jézus tudta, hogy ez az ember egyenes, és olyan szilárd, akár a szikla, és teljes egészében rábízta magát. Péter kész volt bárhová követni Jézust. Jézus azt akarta, hogy ez mindenki számára világos legyen, és elhívta őt tényleg a halászatból, és ő azt mondta, hogy én emberek halászává teszlek téged. Történeteket is említsünk Péter és Jézus kapcsolatáról. Léna.
1: Járás a vízen. Amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, hitének megingása miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette.
0: Így van, köszönöm szépen. Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amikor egyszer megkérdezte Jézus tőle, hogy kinek tartotok ti engem, akkor Péter válaszolt így, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nóri?
2: Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedés előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
0: Így van, mielőtt keresztre feszítették, háromszor megtagadta. Léna?
1: Jézus megbocsájtása és visszaállítása. A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
0: Így van. Többször is megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És azt mondta, Péter, tudod, Uram, hogy szeretlek. Jézus feltámadása után, a Szentlélek eljövetele után is fontos szerepet kapott Péter. Balázs, mondd el nekünk, hogy mi volt az.
3: A Szentlélek eljövetele után Péter bátran hirdette az evangéliumot. Az Úr az első pünkösdi beszédében 3000 ember tért meg. Ez volt az új keresztény közösség születése, ahol Péter vezető szerepet játszott.
0: Köszönöm szépen, tehát ő volt az első pápa is. Most ki a pápa, ki tudja jelenleg? Léna.
1: 14. Leó.
0: Így van. És a legislegelső akkor ki volt még egyszer, mondjuk el?
1: Szent Péter.
0: Így van.
3: Péter Rómában szenvedett vértanúl halált, felthetően Néró császár uralkodása idején. A hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonló módon halljon meg.
0: Így van. Körülbelül Krisztus után 64-ben történhetett ez, úgy, ahogy tanultunk Pálról is. Rómában haltak vértanú halált.
3: A művészetben gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmát jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait.
0: Jegyezzük akkor meg, hogyha látunk egy szobrot, amin kulccsal ábrázolják a Szent Pétert. Hol láthatunk Szent Péterről egy nagyon szép szobrot idegen?
1: A bazilika előtt.
0: Így van. Térjünk át Bartimeusra. Igaz, ő nem volt apostol, de ő is csatlakozott az apostolokhoz, de nem volt hivatalosan apostol. Mit tudunk Bartimeusról? Ki volt ő? Léna.
1: A történet szerint Jézus Jerikóba érkezett, ahol egy vakkoldus Bartimeus az út szélén ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra halad. Hangosan kiáltani kezdett. Dávid fia, könyörülj rajtam! Az emberek próbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata a nagyra becsült jelentés hordozza. Jézus megállt és hívta Bartimeust. Megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Bartimeus így válaszolt. Uram, hogy lássak! Jézus meggyógyította őt, és Bartimeus dicsőítve követte őt.
0: Így van, és utána a tanítványokhoz csatlakozott. Nagyon fontos, mert Bartimeus világéletében vak volt, gondolhatjátok, hogy milyen rossz volt az, és ő ott ült az út szélén, és hallotta, hogy jön a tömeg, és akkor ő kiáltozott. A többiek már le akarták csitítani, hogy maradjál már csömbbe. Jön Jézus, és ő mégis kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy mit cselekedjen vele. És akkor olyan hite volt, hogy mondta neki, hogy Uram, hogy csak lássak. Jézus aztán meggyógyította őt, és egész életében dicsőítette, és a tanítványokhoz csatlakozott. Fontos volt Bartimeus hite és kitartása, és példaértékű volt a számunkra is. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá. Ugye a történetünkben most Bartimeus gyógyította meg, nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulás is nagyon fontos, például Máténál pedig azt mondta, hogy ugye nem csak az egészségesekhez jött el, hanem a betegekhez is. És most áttérünk a lourdesi jelenésre, mert a betegek világnapja február 11-én van, és ez a lourdi jelenésnek a napja is. Franciaországban van ez a kisváros, Lourdes, és ott Subiru Bernadettnek, egy 14 éves kislánynak jelent meg először a szűzanya egy barlangban. Ilyen hideg volt, mint most, február 11-én, és kimentek fát gyűjteni a testvérével és a barátnőjével, és ott csodálatos módon megjelent nekik a szűzanya. Az esemény után összesen 18 jelenésre került sor. Nóri.
2: A jelenések helyszíne Zarándok helyé vált, ahol évente több millió ember fordult meg. Lourdesban gyógyító forrás fakadt, amelynek vize azóta is sokak szerint csodás gyógyulásokat hoz. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta.
0: Így van. Én voltam Lourdesban, és zarándoklaton vettem részt anyukámmal, és Lourdesban van a csodás víz, amit a szűzanya fakasztott a Bernadett segítségével. Mondta neki, hogy hajolj le, kapard meg a földet, és igyál a forrás vizéből. És ebbe a vízben szoktak megmártózni az emberek. Több helyen van, mondjuk 3-4 ilyen medence, sorba kell állni, és az emberek elmennek oda az zarándoklatra, és ebbe a forrás vizében megfürdenek.
2: A jelenések során a szűzanya különösen hangsúlyozta a megtérés és az imádság fontosságát, valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafüzért. Ezért a rózsafüzér imádság ma is fontos szertartás Lourdesban, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítséget vagy gyógyulást kérnek.
0: Így van, én is szoktam nektek mondani, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. A rózsafűzér jelentőségére hívta fel a figyelmet Lourdesban a szűzanya, és kérte Bernadettet, hogy mindig jöjjön ki minden hónapban a barlanghoz, és hozza a rózsafűzérét, és együtt imádkozzák a rózsafűzért. Mégpedig a bűnbánatért, hogy az emberek javuljanak meg, térjenek meg, és a betegekért is. Mikor van a betegek világnapja, Léna?
1: Február 11-én. Február 11-ét, a lourdesi jelenés évfordulóját Szent II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjává nyilvánította. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegeket és támogassuk őket. A lourdesi jelenés arra tanít bennünket, hogy a hit és az ima mind a testi, mind a lelki gyógyulás forrása lehet.
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát, ha van a családotokban beteg, nektek is, vagy ha csak ismerős is, akkor is imádkozzatok a betegekért, és a szűzanyához nyugodtan lehet imádkozni, kérni az ő közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Úristen, aki a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatása által fiadnak méltó lakást készítettél, kérünk, hogy amint őt fiad előre látott haláláért minden bűntől megóvtad, hogy az ő esedezése által minket is tiszta szívvel engedj hozzád jutni. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. Könyörögjünk, áldunk és magasztalunk legtisztább szűzanyánk. A fényes lourdi barlangban szelíd mosollyal 18-szor jelentél meg, és azt mondtad Bernadettnek, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Újongó szívvel dicsérjük Istent, ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked, lourdi jelenésedért, és azért a jó sok jó téteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Most segíts meg, Mária, úgy írva a szűz anya, keservét a

meghívnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség innya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.

0: Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval. Az elmúlt 16 évben a sajátjaink fordultak a magyar nép ellen, olyanok fosztották ki az országot, akik magyarul tettek esküt a magyar emberek szolgálatára, vélekedett a kormányfő. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizhetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a közszférában dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassza és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnökvezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnökvezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatta a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1 millió 400 ezer fájl, összesen majdnem 6 terabájtnyi adat került nyilvánosságra a dark webben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nem csak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek. Megnyitották az első, a Tumannaja folyón átívelő, 16 hónap alatt megépített közúti hidat az orosz észak-koreai határon. A kétsávos Jakov-Novicsenko hídon és a Haszan határátkelő helyen a teljes kapacitás elérésekor napi 300 jármű és 2300 ember haladhat majd át. A jelek szerint tovább tart az amerikai elnök átnevezési hulláma. Donald Trump egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből úgy tűnik, új Mexikó állam nevét új Amerikára változtatná. A képet később a Fehérház is megosztotta az ex-közösségi portálon, írta meg elsőként a CNN. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3% ponttal csökkent az elnök munkájával elégedettek aránya. Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. A reggeli hőmérséklet már nem a nyarat idézi, ráadásul úgy tűnik, hogy a melegedés csak szerdáig tart, akkor pedig egy erőteljes, de sajnos széteső csapadékkal érkező hidegfront változtat a helyzeten. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
7: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A lengyel mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel tartott előadást Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója Egerben a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián 2025-ben. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
7: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
9: Mindszenty bíboros, Wyszyński bíboros, két közöbb kelet-európai országban vezették az egyházat, amelyek elviselték a kommunista uralom terrorját. Először már 1919-ben, vagy 1920-ban Lengyelországban, majd 1945-ben, amikor a Sztálin beolvasztotta őket a saját birodalmába. Mindkét bíboros olyan országokban szolgált, amelyek büszkék voltak történelmi küldetésükre, mint az európai kereszténység védőbástyai, olyan nemzetekben, amelyek híresek voltak a keletről érkező barbár támadások elleni hatikany védekezésükről. A háború után Mitkit Bíboros azzal a dilemmával szembesült, hogy megőrizze az egyház függetlenségét a kommunista uralom alatt. A lengyel történészek, lengyel vagyok, bevallom, vagy már most félig magyar, de a lengyel történészek évekig azon tűnődtek, hogy miért volt Mindszenty sorsa olyan keserű, ha így lehet mondani. Ilyen keserű, és miért bizonyult a Wyszyński Bíboros által követett út sokkal célra vezetőbbnek. Én most nem fogok választ adni, és nem is szeretnék hasonlítani, tehát ez más téma. Én csak ma a Wyszyńskire szeretnék koncentrálni. Az, amit lehet mondani, hogy ugyanaz, mint a Mindszenty, tehát az, hogy Wyszyński egy szegény paraszt családban született, 1901-ben, egy Zuzela községben, ez ilyen picike falucska, egy a lengyel keleti részen, második gyermekként, hatan voltak a testvérek, utána még ketten. Édesapja kántor volt, vagy kántorként működött, azt jelenti, hogy sokat utaztak, tehát nehéz mondani, hogy volt saját földünk. Tehát utaztak, ez is egy kicsit kép utána a jövőben a Wyszyńskiről. 9 éves volt, mikor meghalt az édesanyja, és számára ez gondolom nagy tragédia volt. De ez is fontos pillanat, mert valahogyan befogadta az életébe, hogy a Szűz Mária most lesz az igi édesanyja, és ez is valahogyan követte halálig, és utána látni fogunk, hogy mennyire annyira fontos volt. Ilyen kis faluból már megjelenik Varsóban, a fővárosban, ott kezd itt járni az iskolába, utána kis szeminárium, és végül a papi szeminárium növendéke volt. Ez is fontos látni az ő életében, hogy egy nagyon vallásos családból származott. Tehát neki ez nem nagy dilemma volt, hogy ez a papi pálya, hogy ez neki való, vagy nem. Tehát nem kellett annyira lelkileg harcolni. Hosszú betegsége után, 24-ben pappá szentelték. Ez érdekes, hogy mikor egyedül volt szentelve, tehát az évtársai már korábban, és ilyen szerény körülmények szegény, egy sekrestében jött a püspök, aki szintén beteg volt, és a sekresti is, aki az volt, mondta, hát atya, inkább temetőbe kell menni, nem a templomba, nem vállalni ez a papi pályát. Tehát mennyire látszik, hogy tévedett, de jó szándéka volt. A pap szentelése után, tehát ő egy kicsit más lelkipásztori pályát vállalta, mint a Mindszenty, mert nem a apostoli munka annyira fontos volt elsősorban számára, csak bővítette tudását a Lublini Katolikus Egyetemen, kánonjogász volt, de nagyon fontos a társadalmi egyház, társadalmi és szociális tanítás volt, tehát ez is jele volt az ő életében. 29-ben vitte meg a doktori diszertációját, a család, az egyház és az állam joga az iskolához, és ez gondolom valahogyan megmutatta az embereknek, hogy mi az, amit érdekel őt. Még ebben az évben, és ez is nagyon fontos volt számára, utána én egy éves utazásra ment, tehát akar látni az egyházakat az Európában, tehát ment Olaszországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, tehát hogy megtapasztaljon, hogy milyen milyen ez az egyetemes egyház, és tehát nem csak kíváncsi volt, de folytatta tanításának fejlődést, tanulmányoztam. Persze jött a háború, tehát ez a szociális társadalmi tevékenységed a második világháború vihara szakította meg. Igen, még elfelejtettem, hogy a háború előtt mi már kezdett dolgozni, mint egy professzor, egy tanár. Egy szeminárium, ahol korábban tanult. A háború, ez nem könnyű dolog volt számára, mert 10 év alatt, mikor tanított, sok publikációt írt, és benne is sokat gyakran kritizálta a nácizmust, tehát, és mikor jöttek a németek, tehát nagyon gyorsan kezdték keresni őt, tehát igazán 4-5 alatt rejtőzött el a Gestapo előtt, a németek előtt. Még a háború alatt már tudunk, varsói felkelés, tehát ott is dolgozott, katona lelkész vett részt ebben a felkelésben. Háború után visszament a saját egyház megyébe, a saját szemináriumba, amit újra kellett építeni, tehát fáradozott ezzel is, és gyorsan rektor is lett ennek a szemináriumnak. Ezzel, amit csinált, ez gondolom a társadalomban, az egyházban is, és nagy pozitív nyoma volt, mert 1946-ban a 12. Pius pápa püspöki nevezte ki, és a lublini egyházmegyét bízta rá, és neki ez nagy öröm volt, mert már ismerte ezt a várost, ott tanult, ott volt az egyetemen, nagyon dolgozott a fiatalokkal, tehát ez a visszamenni jó volt neki. Jó kapcsolatban volt papjaival, híveivel, és lehet ez is egy oka van annak, hogy nagyon rövid idő alatt óriási népszerűséget szert hívei körében, és gondolom, hogy ez valahogyan pápa is nagyon látta, mert a Augustus Land bíboros primás halála után 1948-ban, tehát már két éves, lehet, ha így lehet mondani, püspök volt, mikor, és a püspöki kar legfiatalabb tagjaként ő lett a gnyeznai és varsói írsek, és egyben a lengyel primás. 53-ban a pápa kinevezte bíborosnak. Persze ez ilyen időszak volt, hogy nem tudta utazni Rómába, tehát ez csak 57-ben, 4 évig kellett, hogy végre megkapjon a bíborosi kalapot. Lehet mondani, hogy egyházi karrier, de most kezdődik a legkeményebb időszak. Tehát a kinevezés után Wyszyński nagyon jól érezte, hogy a nehéz években a püspöki karnak egy hangon kellene szólnia, és arra törekedett, hogy a püspökök közötti egység megmaradjon, mert gondolta, hogy csak így lehet tárgyalni és beszélgetni a kommunistákkal. Tehát megmutatni, hogy köztünk egység van. Az évek kemény feladatok elé állították, amit Magyarországon is már hangzott. A kommunista stratégia, ez volt, mi nevezünk, hogy ilyen szalami taktika. Tehát mi szerint a meglevő társadalmi rendet fokozatosan kell átalakítani úgy, hogy megfeleljen a kommunista ideológiának. És Wyszyński, gondolom ez neki, ez már a magyarországi tapasztalata is volt, tehát látta, hogy mi volt itt, mi történt mondjuk a Mindszenty Bíborossal. Tehát tudta, mire képesek a kommunisták, tehát valahogyan gondolta, hogy kellene kezdett beszélgetni, valahogyan tárgyalni. Tehát a lengyelországi katolicizmus védelmében ez nagyon fontos hangsúlyozni. Wyszyński prímás az engedés és a kompromisszum útjára lépett, és melynek egyik megnyilvánulás az úgynevezett megjegyezés volt, amit 1950. április 14-én jött létre. Vincenti már a per után már ítélték, tehát ez érdekes, mert ez lehet mondani, hogy ő leült és kezdett tárgyalni a hatalommal, a kormánnyal. Ez sok embernek ez egy botrány volt, a püspöknek is, a popoknak, mert az emberek nem értették, tehát ez a politika volt, hogy a kommunistákkal nem szabad tárgyalni. Na de valahogyan ez megtett, és megpróbálta magyarázni. Tehát mi vezetett a megegyezéshez? A kezdetektől fogva azon az állásponton vagyok, hogy Lengyelország is vele együtt a Szent Egyház túl sok vért veszített a hitleri megszállás alatt ahhoz, hogy most megengedhetni a további virontást. Minden áron, ezt próbáltam magyarázni, hogy minden áron meg kell állítani a lelki elvérzés folyamatát, hogy visszatérhessünk a normális élethez, amely nélkülözhetetlen a nemzet és az egyház fejlődéséhez, a hétköznapi élethez, mely Lengyelországban továbbra is nehéz. Nekem úgy tűnik, hogy a mondus vivendi pontjai lehetségesek és szükségesek, ha az egyház nem akar szembeállni az új formájában, új és drasztikus megsemmisítéssel. Tehát ez az ő motivációja is. Lehet mondani, hogy ez a három év, meglátjunk, ez fontos volt, mert megegyezéssel az egyház minden esetre egy bizonyos minimális szabadságot nyert, főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Ha meglátjunk, hogy 1950-ben mi volt Magyarországon, és most mit nyert Wyszyński ezzel. Ezzel is sikerült Wyszyński bíborosnak megállítani legalábbis egy rövid időre az egyházat írt, nyílt támadásokat az állam részéről, a kapcsolatok normalizálódását. Tehát, mint mondtam, az egyház kapott egy-két év aránylag szabad működést, a kommunisták viszont elvesztettek három évet arra, hogy ne számoljanak az egyházzal és a prímással. És igazán, mikor már komoly csata kezdett, ez 1953-ban, ez már tudunk, meghalt a Sztálin, és egy kicsit változott a hangulat, olvadás kezdett Lengyelországban, utána 56-ban a Magyarország is, és más volt. De mondtam, ez az állam, a megállapodás, ez egy dolog, de ez persze Wyszyński is tudta, hogy ez csak időkérdés, mikor teljesen akarnak bezárni ezt a problémát Lengyelországban.

1953. szeptember 25-én kisebb este, tehát a bíboros már aludt, tehát elment aludni, mikor megjelent a rendőrség. Igazán az legérdekesebb az, hogy nem tudták vádolni semmivel. Az egyház Lengyelországban ezt tudni fog, hogy nagy áldozatot tett háború alatt, és utána, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás a nácistákkal, a németekkel, vagy utána, és nehéz volt vádolni. Tehát jöttek, hogy bezárják, az, hogy igazán megfosztják a hivatalból a Wyszyńskit, a bíborost. Több helyre vitték, ahogyan látjunk, ez nagyjából egy évre, gyakran az egészségállapota miatt áthelyezték helyről helyre. Látjunk, hogy közel voltak ez a határok, hogy igazán csend volt, tehát senki sem tudta Lengyelországban, hogy mi történt vele. Tehát nem is akarták nyilvánítással, igen, hogy az ügy nyilvános legyen, tehát valahogyan eltűnt. A primás valahon van, de senki sem tudja, hol, tehát ez is játék volt, hogy egy helyre vitték utána, amikor már gondolták, hogy ment hír, hogy a primás ott van, tehát vitték a másik helyre. Érdekes, itt 54 és 55 között Prudnikban volt, és itt kezdődik az én személyes kapcsolat a Wyszyński bíborossal, mert én Prudnikban születtem. Tehát ott, és emlékszem, van egy hely, egy kolostor, ahol bezártak egy évre, sőt, tehát volt ilyen szerencsém, hogy gyerekkoromban, mikor a bíboros visszajött látogatni ezt a helyet, és tartani egy misit, tehát még gyerekkoromban, nem mondtam, hogy találkoztam vele, de láttam idősebb bácsit, aki egy bíboros, egy primás. Itt is fontos fölemelni az, hogy ez a Wyszyńskinek teljes más helyzete volt, mint a Mincentinek. Tehát soha nem volt börtönben. Ez én szoktam hangsúlyozni. Soha nem volt börtönben. Nagyjából olyan őres kolostor épületekben volt a világ elől elrejtve, tehát a világ végén, ott valahol. Sőt, engedték is neki dolgozni, tehát sokat írt, olvasta, hozták a könyveket, tehát persze nem tudta senkivel találkozni, de semmiféle fizikai erőszakot nem alkalmaztak. Tehát be volt zárva, ennyi. Tehát volt lehetősége dolgozni is, gondolom, nagyon, nagyon szépen kihasználta. Lengyelország ugyanaz, mint magyar, 56, ez ilyen politikai alvadás, a kormány csere is valahogyan a hívek várták attól, hogy az új hivatal, új kormány visszahozott. Tehát október 28-án nagyjából egy időben, mint a Mindszenti visszatér varsói székvárosában. Tehát nehéz mondani, nem volt per, ott ült, becsukták, és az, hogy csend maradjon, hogy ne zavarjon, hogy a bíboros ne zavarjon. És érdekes, ez is nekem nagyon tetszik, mert igazán ez a kormánynak ez egy nagy kudarc volt, hogy egyszerűen csak becsukták a Wyszyńskit, mert a társadalomban fokozatosan megváltozott a Wyszyńskiről kialakult kép. Tehát eddig valahogyan a munkás kérdés ismerője, aki ilyen szociális tevékenységen foglalkozott, és egy tanár, egy kutatója volt, a kommunistákkal megállapodást aláíró egyház fő, amit néha árulónak is lehet nevezni. Érdekes, egy pár évig ő Rómában egy persona non grata volt, mert ez a vatikáni és egyházi politika volt, mint már mondtam, hogy kommunistákkal igazán nem szabad tárgyalni, nem szabad beszélgetni, megtéríteni kell őket.
Tehát ezt nem nagyon szívesen látták Wyszyńskit Rómában is, amit láttunk csak 53-ban, még a fogság előtt kinevezték bíborosnak. Tehát ő ilyen egyházfő volt, de utána az, hogy becsukták, már a rendszernek áldozata lett. Tehát is a primás a börtön évek alatt vált fokozatosan a nemzet jelképes vezérévé.

0: A lengyel mindszenti, Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadás szerkesztett változatát hallották. Az előadó Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Weber Tiborral beszélgetek, egy kedves zarándoktársammal, akivel jelenleg Csesztohovában vagyunk, és Tibor visszatérő zarándok. Kedves Tibor, ha mesélnél a kedves hallgatóknak, hogy hányadjára járod meg ezt a mostani zarándokutat, és miért fontos számodra ez az út?
5: Igen, 8. jól számolom, 8. alkalommal jövök el. 50 éves voltam, amikor először jártam meg ezt az utat, és a célom eleve az volt, hogy végig gondoljam életem nagyobb felét, ugye, amit leéltem, és ezt az egész addig életemet letegyem a szűzany elé. És annyira mély nyomokat hagyott bennem ez a néhány nap, hogy ezek után úgy gondoltam, hogy rendszeresebben fogunk jönni zarándokolni.
6: Ez hát úgy látszik, hogy sikerült is.
5: Hát igen, most 2 év kihagyás volt, de már őszintén nagyon készültem lélekben, hogy eljöhessek. És most ismét itt vagyok.
4: És hol hallott először erről a zarándokútról?
5: Hát talán az interneten néztem, vettem észre, vagy valahol, nem is tudom igazából pontosan visszaemlékezni, nem tudok pontosan visszaemlékezni rá, de Csesztohova számomra azért volt emlékezetes, mert a kis Rókus kápolnába, hogy a gyerekkoromban jártam,

0: Budapesten, a 8. kerületben, ott van egy kis Fekete Madonna kép a mellékoltáron, és ez valahogy gyerekként is nagyon izgatott engem, de akkor még persze nem foglalkoztam ezzel. És amikor később úgy olvasgatott az ember erről, meg történelemszakosként, ugye a történelmi dolgokról is, Lengyelország, Magyarország közös történetéről, akkor valahogy mindig rábukkantam Częstochovára, és egyre inkább érlelődött bennem, hogy nekem ide el kell jönni, és nem turistaként, hanem zarándokként.
1: Szűzanya meghívta először erre az útra.
0: Igen, az én életemben mindig is jelentős szerepet kapott a szűzanya. Piarista diák voltam, utána nagyon fiatalon nősültem meg, alapítottunk családot, és valahogy olyan természetes módon csatlakoztunk először a Schönstatti családmozgalomhoz, ami egy Németországból Magyarországra érkezett, és itt most már meggyökeresedett hely, ahol tulajdonképpen az egyházat, mint a legkisebb sejtjében a családján keresztül szeretnék a családon keresztül megerősíteni, és nagy családosként itt a Mária tisztelettel ismételten találkoztam.
1: És itt ugye az út során beszélgettünk többször is, és két dolog van, ami engem önnel kapcsolatban megfogott. Az egyik, hogy nagyon szép nagy családja van, ami példaértékű. Erről szeretném, ha beszélne a kedves hallgatóknak. És azt mondta itt az út során, amikor elindultunk, és egy kicsit mindenki bemutatkozott, hogy a Jóisten önt és a családját a tenyerén hordozza. Ez a mondata engem nagyon megfogott.
0: Igen, azt ahogy mondtam, nagyon fiatalon házasodtunk össze a feleségemmel, és születtek sorba a gyerekek. Mi mind a ketten nagy családból is származunk, és sok gyereket szerettünk volna, és meg is adta ezt nekünk a Jóisten. Született 7 gyerekünk, de igazából 10 gyerekes szülők vagyunk, mert ahogy növekedtek a vérszerinti gyerekeink, úgy megszületett az a vágy bennünk, hogy még van bennünk erő, és családba fogadtunk egy-kettő, majd egy harmadik és Down-szindrómás gyermeket egész kiskoruktól, tulajdonképpen csecsemőkortól mi neveljük őket, úgyhogy ők is a mi családunk, nem tudok különbséget tenni a gyermekeim között, úgyhogy mi egy ilyen speciális 10 gyermekes család vagyunk.
1: Szívből gratulálok, és úgy gondolom, hogy ez nagyon példaértékű, és sok erőt és egészséget kívánok önnek és kedves családjának. És akkor visszatérve itt a néhány perccel ezelőtti felvezetőmre, amikor azt mondtam, hogy a Jóisten önt a tenyerén hordozza, önt és a kedves családját is, ezt hogyan érti?
0: Igazából ezt nap mint nap megéljük, hiszen mi is, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor időnként bizony elég szerény körülmények között éltünk, és valahogy a Jóisten mindig adott pont annyit, amennyi kellett ahhoz, hogy tudjuk nevelni a gyermekeinket, és hihetetlen sok erőt kaptunk. Tehát úgy érezzük, és szerintem a feleségem is úgy érzi, hogy mi mindent megkaptunk a Jóistentől, amit egy ember megkaphat. A saját személyes életem tapasztalatában mindig az volt, hogy amikor válaszút elé kerültünk, akkor én szívesen választottam mindig a nehezebbnek látszó utat. Mert valahogy mindig az volt a jó irány, és az volt, ami meghozta a fáradtságnak a gyümölcseit is. Tehát ez a 3 kisgyerek, a feleségem azt szokta mondani, hogy ők a desszertek a végén.
1: És ők hány évesek?
0: Hát most már Máté 16, Evelyn 14, és hát 6,5 már el is ungott Júlcsika, aki a legkisebb, és ott nőnek a családunkban, illetve hát lassan ugye kirepültek a vérszerinti gyermekink, és ők is családot alapítottak, úgyhogy a 10. unokánkat várjuk már.
1: Hát szívből gratulálok. Akkor tényleg elmondhatja, hogy a Jóisten nagyon nagy kegyelmet ad önöknek, és gondjukat viseli.
0: Igen, mindig van miért imádkoznom, és van miért ide elzarándokolnom. Mindig van persze kérés is, és mindig van miért hálát adni, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit eszünkbe jut kérni.
1: És a kedves hallgatók ugye nem látják Tibort személyesen, de a harmónia, a nyugalom, a segítőkész szándék, és mindig ott van, ahol éppen lenni kell és segíteni kell, tehát végig a zarándok út során ezt tapasztalom és ezt látom, és nagyon-nagyon nagy alázat.
0: Hát a zarándok úton mindenki testvér, tehát úgy megyünk, mint egy család, felelősek vagyunk egymásért, és segítjük egymást, így tudjuk jól érezni magunkat, és így tud az a 21 néhány ember, akit még sokszor, sok esetben ismeretlenül összefutott az életben, a végére egy csapatként mozogni, és egy családi, baráti hangulatban tölteni azt a kis szabadidőt, ami azért mindig van még az úton, az út mellett, és az út közben, a végén, esténként.
1: Hát igen, ebben Tibor ön nagyon szépen tud példát mutatni és demonstrálni, hogy ez a kis csapat, ami most már lassan túl vagyunk, ugye az zarándok út felén, hogy próbál összekovácsolódni, és egy kicsit ilyen jó értelemben atyáskodó szerepet betölt, és tényleg próbál segíteni mindenkin és összetartani ezt a kis közösséget.
0: Hát azt gondolom, nem csak én, de hát mindenkinek megvan a maga erőssége, ami ez azért hamar kiderül.
1: Mindenkinek.
0: Így van, és akkor figyelünk egymásra, hogy ki mikor fárad el, ki viszi a zászlót, ki viszi a hangszórót, ki viszi a jelvényt. Tehát ez így természetes, meg próbálunk nyilván figyelni arra is, hogy senki ne legyen rosszul. Ha valaki fáradt, akkor inkább felküldjük a buszra, hogy ne legyen baj útközben. Tehát felelősek vagyunk egymásért erre az időre, amikor együtt zarándokolunk.
1: És ön ezt nyitott szemmel, gondolom rutinja is van, és tényleg mindig a kellő helyen ott van is, és ott segít, ahol tud. Hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezt a Jóisten sokáig meg tudja tartani, hogy részt tud venni ezen a zarándok úton és egyéb zarándok utakon, illetve szent helyeken. Hát ugye itt sikerült egy picit bemutatni Tibor életét, hogy édesapaként, nagy családként nagyon szép élete van, és nagyon sok felelősség hárul rá. A hétköznapi életben mivel foglalkozik?
0: Alapvetően én könyvtártörténelem szakot végeztem, és az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgoztam életem nagyobbik felét, és nagyon hálás vagyok, és igazából majdnem mindent ott tanultam, ami az életem praktikus részét jelenti. Tehát ugye a gimnázium után nem sokkal oda kerültem már, tehát az életemben nagyon meghatározó volt. Egészen 2010-ig dolgoztam ott, és 2010-ben fölkért a kőbányai, akkor győztes polgármester, D. Kovács Róbert Antal, hogy legyek az egyik alpolgármestere. És így, hát egy kis pályaváltással, ugye előtte már voltam azért nem főállásban, külső bizottsági tag, meg önkormányzati képviselő.
1: Tehát volt némi rálátása a hivatali életre?
0: Hát igen, mert elég sokáig ugyan távol tartottam magam mindentől. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében voltam csak országos választmányi tag, de ahogy nőttek a gyerekeim, úgy gondoltam, hogy azért lehet, hogy én nagyon jó meg vagyok a politika nélkül, meg vagyok a közélet nélkül, de akkor olyan emberek által irányított közéletbe fognak kerülni és felnőni a gyerekeim, amit én átengedtem azoknak, akiknek esetleg egészen más elképzelései vannak, akár a családról, akár a gyerekekről. És egy idő után úgy éreztem, hogy felelős vagyok azért, hogy a gyermekeimet nem csak világra segítettük és önálló életre keltek, hanem egy kicsit felelősek vagyunk azért is, hogy milyen világból nőnek föl.
1: Ez így van.
0: És hát igazából ez az, ami egy kicsit ebbe az irányba sodort, és így az önkormányzatban végül is vállaltam szerepet. A magasabb vagy e fölötti politikát nem nagyon szeretem. Úgy gondolom, hogy ez még az a szint, ahol az ember önálló és felelős döntéseket tud hozni, és nem kell akár országos érdekek miatt is, vagy politikai érdekek miatt a saját véleményében szembe forduljon, vagy kerüljön alkalmasint akár.
1: Hát szívből gratulálok, hogy ezt a szép hivatást tudta választani, és hogy gondolom ebben a kedves felesége és a családja támogatni tudja.
0: Hát igen, természetesen a feleségem mindenben támogat, azt szokták mondani, hogy igazából a hátteret azt egy feleség tudja megteremteni. Én is igyekszem természetesen részt venni otthon mindenféle munkában, ami egy nagy családban előfordul, tehát a mosogatástól, a takarításig, a pelenkázástól a többig, és ő meg támogatott engem, hogy az életem másik felén, ugye a hivatásomnál is, meg a önkormányzati munkámnál is nyugodt hátterem lehessen. Természetesen nem mondom, hogy minden gyerekem mindig egyetért akár önkormányzati döntéssel, akár egyéb döntéssel, de én úgy igyekeztem úgy nevelni a gyermekeimet, hogy saját gondolatuk legyen, saját akaratuk legyen, és el kell fogadnunk szülőként, hogy a gyerekeink bizonyos esetben bizonyos dolgokat másképp látnak, hiszen amikor fiatalok voltunk, mi is sok esetben radikálisabbak voltunk, meg másképp láttuk a világot, mint amikor régebb óta fiatalként éljük az életünket, és egyre többet tapasztaltunk, és látjuk sok esetben a sok évvel későbbi következményeket is, vagy megérezzük azokat, amiket nyilván egy fiatal még nem lát, és nem gondolja, hogy valami rossz kezdet, az egy egészen katasztrofális végeredményt is okozhat.
1: Kedves Tibor, kérem beszéljen még a jövőbeni céljairól, terveiből, mind a család életben, mind a munkája során.
0: Köszönöm, hát idén töltöttem be a 60. évemet.
1: Hát a jó Isten éltes, sokáig erőben, egészségben.
0: Néhány napja, tehát az ember, amikor eljön ide, akkor végig gondolja, hogy azért a könnyebbik és szebbik felét az életének leélte.
1: De szép, népes családdal.
0: Nagyon, te azért mondom, hogy tehát azt gondolom, hogy éppen azért, mert ennyire gyorsan elszaladt és szép volt, az ember elgondolkodik azon, hogy nem biztos, hogy mindig ilyen könnyű lesz minden, hiszen szeretnék még sok évig eljönni ide hálát adni, esetleg más zarándoklatokon is részt venni. A család meg remélem, hogy folyamatosan bővülni fog, és hát készítjük a következő asztaltoldót, mert lassan kezdjük kinőni a ebédlőasztalunkat, és azért havonta egyszer legalább vendégül látjuk az egész családot, aki csak itthon van. Úgyhogy szerintem az éveim a család szempontjából teljesen nyitottak is. Azt gondolom, hogy reményeink szerint egyre több unokával fogjuk járni, még amíg van erőnk kirándulgatni, meg a közös dolgokat építeni. Az önkormányzatot...
1: Bocsánat, még itt a családnál megkérdezhetem, hogy hány fiú és hány lánygyermeke van, illetve az unokák?
0: Igen, alapvetően 5 fiam volt, és 2 lányom volt, és aztán amikor a családba fogadtuk, illetve örökbe fogadtuk a szindrómásokat, akkor
1: ez módosult.
0: Ez egy kicsit módosult, javult a lányok javára, hiszen 1 fiú és 2 lányjal bővültünk, úgyhogy egy kicsit próbáltuk kompenzálni, de hát ez teljesen váratlanul volt, tehát semmi.
1: És az unokák?
0: Hát az unokák is vegyesen vannak, egyelőre még több a lány, mint a fiú, de én azt gondolom, hogy ez... Én mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges legyen, és fiú legyen, vagy lány, de ezen túl semmi más elvárás is hágya nincs az embernek. És hát mi nyitottak vagyunk egyébként, hiszen a gyerekeim is megtanulták azt, hogyha valaki valami nehézséggel születik, és valamiben segítségre szorul, hiszen a három pici ő Down-szindrómás, akkor sem kell kétségbe esni, hanem akkor ez egy másfajta feladatot hoz az ember életében, másfajta örömökkel, másfajta nehézségekkel, de mindig az öröm oldala is megjelenik nagyon hangsúlyosan.
1: Ami rengeteg erőt tud adni és feltöltődést.
0: Igen, tehát szerintem a családból lehet a legnagyobb erőt meríteni, és a gyerekeinkből lehet a legtöbb erőt meríteni. Tehát amikor nagyon fáradt, és érdekes pont, ugye a sérült gyerekeinknél éltem meg, hogy ők annyira ösztönösek, és annyira nyitottak, és annyira bennük van a szeretet.
1: Hogy ez a feltétel nélküli szeretet.
0: Igen, hogyha nagyon fáradtan az ember hazamegy, és leül közéjük, és úgy odabújnak hozzá, akkor az ember feltöltődik. Hirtelen úgy érzi, hogy az akkumulátort elkezdték tölteni, és pillanatok alatt újból erőre kap. Hát ez tényleg hihetetlen érzés, csak az élheti meg, aki ilyen helyzetben volt, mert ezt nem lehet elmondani. Nyilván az életem másik felén az önkormányzati munkánál ott sosem lehet tudni, hogy a választások mit hoznak. Tehát ott tudomásul kell venni, hogy az emberek, a kőbányaiak, a választók eldöntik, hogy mi legyen. Én ebben a dologban kicsit fatalista vagyok. Tehát azt gondolom, hogy akár így, akár úgy döntenek, az én személyes életemben nem fog törést okozni. Én készen állok arra, úgy adódik, hogy visszamenjek a kézirattárba. Nagy örömöm lenne, ha hivatalosan megvan még a státuszom, de ha ott újból gyökeret tudok verni, és a szívem szerint a raktárba, ahol kezdtem, a kéziratok között fejezném be ebben az esetben, hogyha a választók úgy döntenek, az aktív életemet, vagy a munkaviszonyomat, és ettől még ugyanolyan boldog ember lennék, mint hogy alpolgármesterként fogom megtenni ezt. Én azt gondolom, hogy az életben mindig nyitottnak kell lenni. El kell tudni fogadni olyan döntéseket, amiknek nem mi vagyunk a birtokában.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom továbbra is, hogy nagyon sok zarándokúton tudjon részt venni, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom önre és kedves családjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm!

0: Kedves hallgatóink, Weber Tiborral Hajdú Mária beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Ünnepi szenátus ülés keretében nyitotta meg 77. tanévét a Miskolci Egyetem. Szeptember 1-től működik a Gyöngyösi Központi buszmegálló mellett kialakított városrendészeti bázispont. A független Gulics Norbertet választották meg a Heves vármegyei ASZ polgármesterének. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ünnepi szenátus ülés keretében nyitotta meg 77. tanévét a Miskolci Egyetem. Az intézmény vezetése délelőtt 10:30-tól a díszaulában rendezte meg a hivatalos tanévnyitó ünnepséget, amelyen Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár mondott köszöntő beszédet. Az esemény ezúttal különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Miskolci Universitas országosan a 8. legmagasabb felvételi létszámot ért el. Idén összesen 4298 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem városban.
4: Kedves elsőévesek! Önök ma belépnek ebbe a különleges világba. Az egyetem természetesen arról szól, hogy tudást szerezzenek, vizsgákat tegyenek, könyvet olvassanak, előadásokat hallgatnak, és persze közben ne felejtsenek el fiataloknak maradni. De ha néhány év múlva csak ennyivel távoznak innen, akkor az egyetem feladatának csak egy részét teljesítette. Az egyetemnek ugyanis nem egyszerűen diplomás embereket kell képeznie, szabadon gondolkodó, autonóm, felelős embereket kell útjára bocsájtania. Olyanokat, akik felelősséget vállalnak magukért és másokért. Az igazság kereséséhez pedig intellektuális alázat is szükséges. Az egyetem ezért a szabadság gyakorló terepe. De a szabadság itt sem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk. Éppen ellenkezőleg. A szabadság felelősséget jelent. Felelősséget azért, amit mondunk, felelősséget azért, amit tudunk. Felelősséget azért, hogy mit kezdjünk azzal a tudással, amelyhez másoknál talán nagyobb lehetőségünk volt hozzájutni. Ezért az egyetemi polgárság közösségi státusz is egyben. Vegyenek részt az egyetemi életben, kapcsolódjanak, vállaljanak szolidaritást egymással, álljanak ki az igazságért, a méltóságért, hozzanak létre valódi közösségeket, vegyenek részt a hallgatói önkormányzatban, szakmai műhelyekben, tudományos diákkörben, kulturális és közösségi kezdeményezésekben. És ha valamire azt gondolják, hogy ezen az egyetemen másképpen jobban kellene működnie, mondják el, de ne álljanak meg a kritikánál. Tegyenek javaslatokat, vállaljanak felelősséget, mert ez is a polgári magatartás. Engedjék meg, hogy most oktatótársaimhoz is szóljak. Egy jó egyetemnek nem követőket kell nevelnie. Egy jó egyetemnek gondolkodó embereket kell nevelnie. Ez természetesen nekünk, oktatóknak is kötelezettséget jelent. Nekünk is el kell fogadnunk kérdéseket, nekünk is nyitottnak kell lennünk a vitára, nekünk is képesnek kell lennünk arra, hogy időnként azt mondjuk, ezt nem tudom. Vagy akár azt, ebben neked van igazad. A tudomány szabadsága ugyanis nem elvont fogalom, mindennapi gyakorlat. A kutatás szabadsága, az oktatás szabadsága, a kérdezés szabadsága, a kételkedés szabadsága, és annak lehetőség, hogy szakmai kérdésekről szakmai érvek alapján vitatkozzunk. Ezért az egyetemi autonómia sem egyszerűen intézményi vagy jogi kérdés. Az egyetemi autonómia kultúra. A tudás ugyanis privilégium. Aki egyetemre járhat, aki diplomát szerezhet, aki kutathat, taníthat, értelmezni a világot, annak lehetőségei vannak, de ez a lehetőség tehát felelősséget teremt azok iránt is, akiknek jelenleg nincsenek hasonló lehetőségei. Kedves elsőévesek! Ma még talán idegenek az épületek, keresgélik majd a termeket, nem ismerik az oktatóik nevét, lehet, hogy azt sem tudják pontosan, mit jelent egy rövidítés a Neptunban, lehet, hogy később se fogják tudni, és talán még egymást sem ismerik. Néhány év múlva mindez egészen más lesz. Lesz egy kedvenc helyük az egyetemen. Lesznek oktatók, akiknek mondataira évtizedek múlva is emlékezni fognak. Lesznek barátságok, amelyek talán egész életünkre elkísérnek minket. Sikerek, kudarcok, lesz olyan vizsga, amely nem sikerül, lesz olyan pillanat, amikor azt gondolják magukról, hogy nem elég jók. Lesz olyan kérdés, amelyre sokáig nem találják a választ, de éppen erről szól az egyetem. Nem arról szól az egyetem, hogy mindig tudjuk a választ, hanem arról is szól az egyetem, hogy megtanuljunk jó kérdéseket feltenni. Nem arról szól, hogy soha ne tévedjünk, hanem arról, hogy képesek legyünk felismerni és kijavítani a tévedéseinket. Arról szól, hogy megtanuljunk együtt élni, együtt dolgozni, együtt gondolkodni azokkal, akik néha másképpen látják a világot, mint mi. Ezért azt kívánom önöknek, és mindenki másnak erre a tanévre, hogy ne csak diplomát szerezzünk, váljanak egyetemi polgárokká, kíváncsivá, kritikussá, bátorrá, legyenek képesek tehát vitatkozni, legyenek autonómak, de soha ne legyenek közömbösek másik embertársuk iránt.
3: Lezárult a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, tájékoztatott nemrég az intézmény. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire az új tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben még tovább növekedhet, a napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre, ebben a hónapban pedig külföldi hallgatókat is várnak az egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. Szeptember 1-től működik a gyöngyösi központi buszmegálló mellett kialakított városrendészeti bázispont. A városrendészek onnan indulva változó időpontokban ellenőrzik a buszmegállót és környékét, a lakosság számára pedig hetente kétszer személyes ügyfélfogadást tartanak. A bázispont kialakítását hosszú előkészítő munka előzte meg. A gyöngyösi városrendészet szakmai javaslata alapján először feltérképezték a közbiztonsági szempontból kiemelt figyelmet igénylő területeket. A központi buszmegálló és környéke is ezek közé tartozik, ezért ezen a helyszínen erősítették meg a rendészeti jelenlétet. Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját hallják.
5: A korábbi években elmondható, hogy sok lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a buszpályaudvar területén a lakosok nem érzik kellően biztonságban magukat, és erre az utasok által is jöttek visszaigazolások, hogy gyanús, deviáns magatartásformák megjelennek magába ott a buszmegálló környezetében. Ezt a kollégáknak is természetesen az ellenőrzései visszaigazolták, hogy ennek van valóság alapja. Több olyan intézkedésünk volt ott, ami arra enged következtetni, hogy ott kell valamilyen típusú plusz megerősítés, ami érinthet akár biztonságtechnikát, akár élőerőt együttesen, és ezt úgy láttuk, hogy egy ilyen rendészeti közbiztonsági pont kihelyezés, ami a kettőt együtt integrálja, ez valamilyen szinten fogja tudni ott késleltetni a bűnelkövetőknek a tevékenységét, vagy akár valamilyen szinten konszolidálni a terület állapotát. Szeptember 1-től magába a konténerbe élet került, és dinamikus járőrözés zajlik azon a területen, ahol ez a konténer van. A konténer környezetében ott van egy adott zóna, amiben a járőrünk mozog, és a nap folyamán többször visszatérően huzamosabb ideig megjelenik ezen a területen, és próbálja ezeket az egyéneket kiszűrni, akik a bejelentésekben, illetve az intézkedéseink során szerepeltek. Úgy kerültek az időpontok generálásra, hogy nyilván a korábbi időszakok tapasztalatait felhasználtuk, illetve rendőrség probléma térképét, stb. Mindig az adott napon tudja meg a járőrünk is, hogy mely időpontokban kell kimennie oda. Ezt mondom, egy tudatos tervezés alapján próbáltuk összeállítani az időpontokat. Ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, hogy 0-24-ben ott ül valaki. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán nagyon gyakran, legalább 6-szor, 7-szer, 8-szor ott van egy kollégánk huzamosabb ideig, és ezt a dinamikus járőr tevékenységet végzi, amiben neki megvannak azok a speciális feladatai, ami ahhoz kell, hogy ott a zónán belüli járőr tevékenységet lefedje.
3: A független Gulics Norbertet választották meg a Heves vármegyei APC polgármesterének tegnap. A szavazásra jogosultak csak nem 44%-ának részétele mellett, adta hírű honlapján a Nemzeti Választási Iroda. A választás.hu adatai szerint a polgármester jelöltek közül Gulics Norbert az érvényesen leadott 867 szavazatból 314 voksot szerzett. A település vezetéséért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Juhász István. A 6 képviselői helyért 26-an indultak, közülük 25-en függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben mérettette meg magát. A választáson 3 szavazókörben a választásra jogosult 1997 választópolgár közül 878 jelent meg, 11-en érvénytelenül szavaztak. APC-on azért választottak vasárnap polgármestert és képviselőket, mert a 2024-ben megválasztott testület májusban a feloszlás mellett döntött. Miskolcon változott egy picit a közösségi közlekedés. A repülőtér Bos végállomás irányába közlekedő és a belváros elé tartó autóbuszjáratok napsugár otthon megállóhelye visszakerült eredeti helyére, tájékoztattat az MVK ZRT. Közölték azt is, hogy szeptember 8-a 2-től, tehát holnaptól az Avas kilátó felé közlekedő járatok is újra megszokott helyen vehetők igénybe az Ifjúság útja megállóban. Miskolcon a diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptáncműhely, Álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita, zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja, a hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gumoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 7-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett a NAV-hoz. Az 1944. szeptember 6-ai nyíregyházi bombázás áldozataira emlékeztek a városban. A Mosoly Alapítványnak köszönhetően 2 éve tart foglalkozásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gyermekegészségügyi központjában 2 zene és művészet terapeuta. Gasztronómiai rendezvények, valamint sportprogramok várják az érdeklődőket Egerben és térségében. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Megérkeztek az első webes nyugtaadat szolgáltatások a NAV-hoz. A szeptember 1-én induló új rendszerben a papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat. A rendszerben az első 3 napban már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben. A további részletekről dr. Paskóné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: Jól teljesítettek az e-pénztárgépek is. Eddig már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadat szolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá a NAV, amelyet korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. A pénztárgép portál azoknak kínál kényelmes megoldást, akik nem szeretnének e-pénztárgépre váltani. A papírnyugták adatait a kiállítást követő 3 naptári napon belül kell rögzíteni a felületen. Az első beküldések már meg is érkeztek a NAV-hoz, vagyis a vállalkozások élesben is elkezdték használni az új szolgáltatást. A NAV a webes adatrögzítéshez oktató videót is készített. A kis film a belépéstől kezdve képernyőnként mutatja be, hogy hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. A segítség különösen hasznos lehet azoknak a kisvállalkozóknak, akik még nem használták a NAV online felületeit. Aki pedig szeretné teljesen kiváltani a külön adatrögzítést, annak továbbra is a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása a legegyszerűbb megoldás. A mobilos alkalmazással néhány koppintással kiállítható a nyugta, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az év végéig szankciómentes időszakot tart. Ebben az időszakban elsősorban a tájékoztatásra és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A cél az, hogy minden vállalkozás megismeri a lehetőségeket, és megtalálja a saját működéséhez legkényelmesebb adatszolgáltatási módot.
1: Az 1944. szeptember 6-ai nyíregyházi bombázás áldozataira emlékeztek a városban a vasútállomásnál, az önkormányzat és a Jósa András Múzeum szervezésében. A légitámadás a város történetének egyik legsúlyosabb második világháborús eseménye volt. Kezdetben 80 halottról tudtak, számuk később 92-re, majd 100-ra emelkedett. A támadás hátterében Nyíregyháza közlekedési szerepe is állt. A város fontos vasúti csomópontnak számított, ezért válhatott katonai célpont. Mondta dr. Holmár Zoltán, a Jósa András Múzeum történész főmúzeológusa.
3: Azt megelőző hónapokban a szövetséges gépek, elsősorban amerikai angol bombázók Szolnokot, Debrecent, Miskolcot, Kolozsvárt bombázták le. Ezek fontos csomópontok voltak, közlekedési csomópontok, a katonai utánpótlást itt bonyolították le ezeken a vonalakon, és Nyíregyháza maradt végül hátra. és fenn is maradt egy akkori mondás, hogy gyöngyvirágos Nyíregyháza, te maradtál utoljára. Ezzel is üzentek a szövetségesek arra vonatkozóan, hogy Nyíregyháza lesz a következő célpont. A kérdés már csak az volt, hogy mikor. 1944. szeptember egy fordulópont a II. Világháború végén, hiszen a szovjet vörös hadsereg átlépi a régi trianoni határt is, belép Magyarország területére, és ezzel a szárazföldön is megindul a magyar és német csapatok ellen az offenzíva.
1: A tragédia számos nyíregyházi család életét meghatározta, emlékük megőrzése ezért ma is fontos, nyilatkozta dr. Ulrich Attila, az Önkormányzat Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának elnöke.
4: A II. Világháború alatt rengeteg olyan esemény történt, amely igazából nem a nagy fő sodorvonalban van, hanem kisebb településeket, egyéni sorsokat érintettek, ugyanilyen Nyíregyházának a bombázása is, amelynek az értelme ugyan nem sok volt, de ami maradt egy viszonylag szegény, nyomorúságos időben utána, az mindenféleképpen befolyásolta nem csak a városnak, hanem nagyon sok családnak a sorsát is. Ráadásul elveszett egy olyan szép épület és annak a környéke is, amely most, hogyha megmaradt volna, igazán éke lenne a városnak. Éppen ezért fontos az, hogy a helyi civil szervezetek olyanok, akik szívügyükön viselnek hagyományt, szívügyükön viselik a történelemnek a különböző epizódjait, azok mindig emlékezzenek, meg emlékeztessenek.
1: A Mosoly Alapítványnak köszönhetően két éve tart foglalkozásokat a Borsodabó-Újzemplén Vármegyei Központi Kórház gyermekegészségügyi központjában. Két zene- és művészetterapeuta, Kovácsné Testléri Beáta és Felföldi Né Baranya Nóra a súlyos, hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását segítik. A szakemberek nemrég a Miskolci Kórházban összeállított zeneterápiás módszereiket mutatták be egy közelmúltban megtartott szakmai rendezvényen. Ennek a módszernek a segítségével ADHD és gyermekekkel, serdülőkkel is hatékonyan tudnak dolgozni. A részletekről Kovácsné Testléri Beáta pszichológus adott tájékoztatást.
5: Igazából nem bennünk született meg a gondolat, hanem a szupervizorunk, a szerkesztőségbizottság tagja, és mivel ő tudta azt, hogy mivel foglalkozunk, ő kért fel minket a szerkesztőbizottság nevében, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha bemutatnák ezt, mert hogy ezzel ilyen rövid idő alatt is kicsi fejlődés lehet elérni. Ugye mi külsősként dolgozunk a kórházban, így nyilván akkora rálátásunk nincsen erre, hogy pontosan miért és hogyan. Azt tudjuk, hogy 3 megyéből érkeznek a gyerekek, és teljesen vegyes, mentális probléma gyanújával esetleg. A kamaszok közt nyilván nagyon sok a depressziós, a szuicid késztetéssel, gondolattal, akár próbálkozással bekerülő gyermek. A kicsiknél gyakori az ADHD, előfordulnak nyilván autizmussal, vagy akár viselkedészavaros gyerekek is, főleg a kisebbek körében. Itt az osztályon viszonylag gyakran vannak ADHD-s gyerekek, és mivel nagyon rövid ideig vannak ott, konkrét terápiás célt nehéz kitűzni, de azt figyeltük meg, hogy amennyiben több alkalommal, azért egy 4-6 alkalommal legalább tudunk velük foglalkozni, úgyhogy külön szedve csak velük, akkor azt vettük észre, hogy egy fejlődés, egy haladást tapasztalunk azért mindenképpen elsősorban a figyelemfókuszban, az egymásra figyelésben. Az ADHD-s gyerekeknél nagyon nagy probléma általában a figyelem hiánya, illetve hogy nem tudják tartósan fenntartani a figyelmet, és azt vettük észre, azt figyeltük meg, hogy a különböző ritmus feladatokkal képesek arra, hogy figyeljenek arra, hogy mikor jönnek, hogy betartsák a szüneteket, ne jöjjenek bele, hogy egymást kövessék, egymáshoz kapcsolódjanak, és ezáltal a figyelmük fejlődik. Tehát egy foglalkozás olyan 40-45 perc, attól függően is, hogy az ADHD-s gyerekeknél különösképpen, ha kicsik, akkor néha rövidebb, mert nekik ez a figyelemfókusz ugye nehezen fenntartható sokáig, és nem célunk az, hogy amit eredményt el lehet érni, azt pont emiatt veszítsük el esetleg az utolsó 10 percbe. De önálluk az szokott történni, hogy mindenképpen van egy nyitókör, egy úgynevezett megérkezés, ez általában minden csoportfoglalkozáson így van, egy kicsit így földelnek, elmondják, hogy érzik magukat, hogyan érkeztek ide, és akkor ezek után különböző ritmusgyakorlatokat szoktunk velük csináltatni a kolléganőmmel, és ezek egyre bonyolultabbak lesznek. Tehát az elején csak annyi, hogy mondjuk az egyeket kell ütni és akkor mondunk egy mondókát, ezt általában a kicsiknél nagyon szeretik, hogy ők választják ki, hogy egy olyan mondóka, amit ők ismernek. Akkor utána bonyolultabb, akkor már csak minden másodikat ütünk, tehát már olyan, amire figyelni kell, vagy akkor egymás után ütik, tehát hogy nem mindegyiket ő üti, hanem mindegyiket csak egy valaki üti, és mennek sorba. Aztán lehet ezt tovább bonyolítani, hogy mondjuk magát a ritmusát ütik a mondókának végig, de a lábukkal ütik az egyeket. Ez mindig az, hogy meddig tudunk eljutni velük, ez ugye annak függvénye, hogy hányszor is találkozunk velük. Egy foglalkozáson belül általában az elején esetleg a múltkorit átismételjük, ha már volt foglalkozás korábban, és utána próbálunk egy lépéssel tovább jutni, hogy még inkább kelljen figyelniük. Azt lehet elérni esetleg, hogy felkeltsük az érdeklődésüket mondjuk, és önmagában a zene, a ritmus az sokszor még úgy is segít, hogyha nincsen terapeuta. Tehát volt olyan, hogy javasoltuk azt, hogy a szülőnek mondják meg, mikor elmegy a gyerek, hogy jó lenne neki, hogyha zenét tanulna, mert nagyon jó hatással van rá. De igazából 2-3 hét alatt terápiás eredményt, ezt nem mondhatjuk, hogy el lehet érni. Egy fejlődést lehet elérni, elindítani egy irányt.
1: Változatos programkínálattal várják az érdeklődőket a nyárvégi őszi szezonban Egerben és térségében. A kikapcsolódni vágyókat aktív sportolási lehetőségek, illetve gasztronómiai rendezvények várják. A soron következő programkínálatot Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai destináció menedzsment egyesület elnöke ismertette.
6: Amit most már az előttünk álló időszakra, tehát az őszi rendezvényekként javasolhatunk, azok mindenképpen az aktív program. Kezdjük egy gasztronómiaival, szeptember 12-én egy különleges vadpikniket ajánlanék kedves rádió hallgatóknak Balaton községben. Itt több étterem vad gasztronómiai kínálatát érhetik el. Ha őszről beszélünk, akkor szüret. A szüreti időszak itt Egerben a Szépasszonyvölggyel, de akár a Sík-hegyi piknikkel is jellemezhető. A szeptemberi időszakban még szeptember-októberi időszakban Mezőkövesden egy országos mezőgazdasági gépész találkozó lesz, aminek lesz egy nagyon látványos felvonulása, ez most 5-én szombaton lesz, és egy aktív rendezvényre is felhívnám a figyelmet, ami pedig a 22. Tour de Mezőkövesd, ami egy kerékpáros rendezvény. Nos, vajon szeptember 12-én kemencés nap lesz, októberben bírsünnep várható, Egerszalókon a borkorcsolya nap várja majd a résztvevőit október 17-én, és a Márton nap pedig több településen, Egerben, Egerszalókon, Noszfajon, Bogácson sok-sok finom libás ételt fog kínálni a látogatók részére. Ami Szilvásvárad rendezvényei közül kiemelhető lehet a Nemzeti Vágta, ami október 3-a-4-e időszakban kerül megrendezésre, és a rendezvények mellett tulajdonképpen újításokról és újdonságokról is beszámolhatunk, hiszen ha most a Bélkőre gondolunk, akkor a Bélkőn a Bükki Nemzeti Park igazgatóság egy kehópos pályázatból az ősz folyamán megújítja a felső bánya területén lévő kilátópontját, és itt az ősz folyamán el fog készülni egy Via Ferrata pálya is, tehát akik egy kicsit az extrémebb sportokat kedvelik, ők is megtalálhatják itt a számításukat, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, hosszú őszt kívánjunk magunknak, hogy azt a színes kavalkádot, amit a Eger környezetében, Eger térségében a különböző településeket körbevevő túraútvonalakon elérhetnek, azokban tudjanak gyönyörködni, és természetesen kívánom magunknak az esőt is, hogy felfrissülést hozzon a környezetünknek, mert egy-egy jó eső után azt hiszem, hogy egy kellemesebb, tisztább levegőben szívesebben indulnak el az emberek.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Leó pápa újabb felhívást tett közzé a békéért szeptember 6-án vasárnap, tegnap az úrangyala elimádkozása után. Vessenek véget az erőszaknak, és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából 14. Leó ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt, ahol legalább egy halottja és 25 sérültje volt a Zaporizsja városa és az azonos nevű régió elleni legutóbbi orosz támadásoknak. Ivan Fedorov kormányzó adatai szerint az orosz erők 24 óra alatt összesen 886 támadást hajtottak végre a régió 54 település ellen. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, melyek következtében ártatlan emberek haltak meg. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta szorongásban és félelemben él, mondta a pápa könyörgésében, majd a békefelhívást az egész világra kiterjesztette. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. A Szentatya kifejezte reményét a béketárgyalásokban. Újabb felhívással élek, vessenek véget az erőszaknak, állítsák meg a pusztítást, nyissák meg a szívüket a párbeszéd és a béke előtt. Kívánom, hogy a tárgyalások újraindítása érdekében ezekben a napokban tett erőfeszítések kézzelfogható eredményekhez vezessenek, és nyissanak teret a diplomácia előtt, fogalmazott. Szeptember 6-án, az évközi idő 23. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a kölcsönös szeretetről, mint olyan adósságról elmélkedett, amellyel mindig tartozunk egymásnak. Hangsúlyozta a testvéri figyelmeztetés fontosságát, őszintén kell beszélnünk egymással, hogy a problémák és nézeteltérések a növekedés alkalmaivá válhassanak. A testvéri szeretet másik módjaként az egyetértése jutást emelte ki, mely az imádságban is egységbe kapcsol bennünket. Az úrangyal

várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, betegmagzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében, számol be a Magyar Kurír. Idén szeptember 13-án, azaz most vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendőres András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián koncert lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településre ellátogat ebben a hónapban tehát. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában, tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről, nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyítsa, amikor megérintem őket. Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört.
papá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a meg

0: bocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Papá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba, és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátus szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából, szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít, prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. Basobor atya a következő időpontokban lesz az Egri Főegyházmegye területén, dicsőítéssel, tanításokkal, szentmisével, szentségimádással és gyógyulásokért való imával. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a Római Katolikus Templomban a programsorozat szombaton 14 órakor kezdődik majd. Aztán szeptember 21-én hétfőn Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus Templomban 18 órától, valamint szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik, a székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön több mindenre lehetőségünk van, így az applikációnak hála a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Gronda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát az Aqua Sportegyesület. Két ezüstérem után megnyerte az öttus a világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát a Nyíregyházi Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupa idén is a gyermekkorosztályú játékosok számára biztosít egy erőpróbát az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix UVSC Miskolc, a Debrecen és a Zemplén vízilabda klub csapatai ellen ugorhat medencébe az Aquaese gyermekkorosztályú csapata. A városi úszodában rendezett vízilabda torna szeptember 12-én 10 órakor kezdődik, ahol összesen 4 mérkőzést nézhetnek meg a vízilabdát kedvelők. Két ezüstérem után megnyerte a világbajnokságot a DVTK öttusázója Guzi Blanka. Most őt hallják.
2: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban is, és pont azt fogalmaztam meg magamban a világbajnokságot követően, hogy már most világbajnokként is azt érzem, hogy egy ilyen verseny sem mentes mondjuk szorongástól vagy kételyektől, és egy világbajnok is átélheti ezeket. Viszont azt különbözteti meg szerintem, hogy ki lesz világbajnok is, ki nem, hogy mennyire tudunk uralkodni ezek felett a momentumok felett, és nekem ez most sikerült.
3: Guzi Blanka az abszolút esélyes tavalyi győztes egyiptomi Kaliot győzte le.
2: Nagyon kíváncsian vártuk, hogy milyen formában fog visszatérni, mert idén nem láttuk még versenyezni a Tusa versenyen, csak ugye a tavalyi világbajnokságon. És azért megmondom őszintén, hogy amikor megláttam, hogy a nevezési listán rajta volt, akkor nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy esetleg egy revansot lehet venni a tavalyi éven. És ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni vagy előzni. És nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok. Úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már. Körülbelül a negyedik kör környékén, vagy harmadik kör környékén, amikor már éreztem, hogy közeledek hozzá nagyon, akkor jutott az eszembe, hogy na akkor ez lehet, hogy egy aranyérem is lehet, viszont mentálisan azért próbáltam magamról levenni azt a mini terhet, amit ezzel magamra raktam volna, azzal, hogy gyakorlatilag win-win helyzet, mert ha ezüstérmes vagyok, akkor boldogan fogok így beérni a célba, hogy háromszoros ezüstérmes vagyok, viszont ha meg bajnok, akkor azt már nem is kell magyarázni, hogy miért jó. Az egész év egyébként azt gondolom, hogy páratlan volt, bár én tavaly is azt éreztem, és 24-ben is azt éreztem, de nekem az idejében a kedvenc versenyem abszolút a budapesti világkupa győzelem. Szerintem eddigi pályafutásom alatt az volt az olyan versenynap, amit így a nagybetűs versenynapnak mondok is. És ott gyakorlatilag egész nap szóba versenyeztem. Kint volt a nem tudom, mint teljes családom, barátok, segítők, mindenki, és ott felrobbant az aréna, úgyhogy nekem az a top verseny idénről.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000-en álltak rajthoz. Gyurcsány Gábor versenyigazgatót hallják.
4: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
3: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000-en regisztráltak online. A legrövidebb táv 2,5 kilométer, a leghosszabb pedig 21 volt. Pontban 8:30-kor elrajtolt a mezőny. A félmaratont nem csak egyéniben, hanem párosban és trióban is lehetett teljesíteni. Ezúttal is volt 1 kilométeres gyerekfutam és jótékonysági futás is. Utóbbinak a bevételéből egy újabb rendezvényt, egy szűrőnapot szerette megvalósítani a szervező Mozaik Med Egyesület. A futófesztivál évről évre egyre több embert vonz. Köszönhető ez annak is, hogy a félmaratoni távot egy nyomvonalon lehet teljesíteni, ami ritka a futóversenyek során. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
0: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól, a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000-en indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Isten, ami 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges, jól mond népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
3: Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makári Hárdot, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
5: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romi jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romi jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Bernát Ciszterci templom imacsoportjával imádkozunk.

0: az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miért?

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miké

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: A

0: Márián. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miért?

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy kórházban fekvő nagymamáért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Az

0: ráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy kismama és magzata egészségéért, valamint imádkozzunk egy megállapodás rendeződéséért is. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szűzanya közbenjárását unokáiért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldog

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Bernát Ciszterci templom ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábry Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adóssághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás.

0: Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcázatő a Facebookon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című írásának 9. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A kora keresztény egyház Jézust szép fiatal pásztornak ábrázolja, aki szépségével vonza az embereket, és ezért nyomás nélkül tud vezetni és irányítani. A test védtelensége a kereszten teljesül be. Ott Jézus kiszolgáltatottá válik a világ önkényes hatalmának. Kifelé Jézus tehetetlen és esendő, ám éppen a kereszten dicsőíti meg őt Isten, s e dicsőség végeredményében a láthatóvá vált szeretet. Szeretet a beteljesülésig. A kereszten ragyog fel a legvilágosabban Isten szépsége. Ez paradoxon. Mi a keresztet Jézus kegyetlen szenvedésével kötjük össze, ám Jézus a szeretet beteljesülését látja benne. Amikor egy ember életét adja barátjáért, akkor az a szeretet csúcsa. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A baráti szeretet szépsége tündököl fel számunkra a kereszten, s olyan dicsőség ragyog fel, amely más, mint a földi szépség. Jézus így könyörög utolsó imájában. Most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Jézus kereszt halálában olyan dicsőség válik láthatóvá, amely a halálon túl is tart. Ez Isten dicsősége, amely már minden teremtés előtt jelen volt, s amelyben Jézus Isten fiaként mindig is részesült. János a szeretet két másik képét is ismeri, amelyek a kereszten teljesülnek be, az odaadás és az átölelés képét. Bár a kereszthalál erőszakos halál, amely kívülről éri Jézust, ő aktív odaadásról beszél. Az életemet adom a juhokért, senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Jézus a szeretet és az odaadás cselekedetévé változtatja azt, ami kívülről éri. Ezzel elveszi annak külső hatalmát. Az odaadás szeretetté változtatja a kegyetlent, amely kívülről ér bennünket. A második kép az ölelésé. Azt mondja Jézus, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. A testtartás a kereszten, a kiterjesztett karok látványa, az ölelés testhelyzete. A kereszten Jézus átöleli az egész világot, átöleli ellentéteinket. Az ölelés mozdulata nem csak a szeretet kifejeződése, hanem a szépségé is. Ebben a gesztusban bontakoztatja ki Jézus valódi alakját olyan emberként, akit egészen áthatott Isten szeretete. Az ember lényegéből fakadóan kereszt alak, amely átfogja a magasságokat és a mélységeket, a hosszúságokat és a szélességeket. A kereszten Jézus az ember eredeti alakját jeleníti meg, és ezáltal felmutatja annak szépségét. Így módon változtatja János a kegyetlent, a kereszten felragyogó dicsőségé. Maurus Kraus, aki az apátsági templomunk homlokzatán függő keresztet alkotta, ábrázolásával szépségé akarta változtatni a szenvedést. A feltámadt Krisztust állította elénk, aki a kereszten átöleli az egész világot, és aki mindenkit, aki felnéz a keresztre, átölel mindazzal, ami van. A kereszt ugyanis éppen az ellentétek átölelését jelenti. Nem találjuk magunkat szépnek, mert sok mindent elutasítunk, amit magunkban észlelünk. Amit elutasítunk, az hiányzik szépségünkből. A kereszt mindent összeköt bennünk, a világosat és a sötétet, az erőset és a gyengét, az egészségeset és a beteget, az éppen maradtat és az összetörtet, a megéltet és a meg nem éltet, az élőt és a megmerevedettet, a sikerültet és a nem sikerültet, a tudatost és a tudattalant. János evangéliuma a hit iskolája. Itt a hit nem azt jelenti, hogy behunyom a szemem a negatívum előtt, és csak a szépre tekintek. A hit, amelyről János beszél, annak művészete, hogy az esendő, eltorzult, megbetegedett, sőt meggyilkolt testben még látom Isten dicsőségét. A szépségnek mindig köze van a szeretethez. Azáltal, hogy felismerem az emberekben az őket mozgató szeretetet, még a kifelé rútak is, látom bennük Isten dicsőségét és szépségét is.
A hit iskolája a kereszten éri el csúcspontját. Ám János arra szólít fel bennünket evangéliumában, hogy helyesen lássunk. Ez a tanítványok meghívásánál kezdődik. Az első két tanítványt, aki látni szeretné, hol lakik, Jézus az alábbi szavakkal hívja. Jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik. Azáltal, hogy látják, hol lakik Jézus és hogyan él, átváltoznak, tanítványaivá lesznek. Jézus ránéz Simonra, akit annak testvére András vezet oda hozzá, és Jézus ebben az emberben nem csak az árulót ismeri fel, hanem a sziklát is. Jézus látja benne az ember lényegét. Ezt János rövid idővel, később e szavakkal írja le. Nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Nem csak Jézus szólít fel a látásra, hanem a tanítványok is figyelmeztetik egymást, hogy Jézusra tekintsenek. Így Fülöp azt mondja Nátánaelnek, aki úgy véli, hogy Názáretből semmi jó sem származhat. Jöjj és lásd meg! Nátánael hitre indul, mert Jézus legbensőjében látta őt. Jézus pedig ezt ígéri neki. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Maga Jézus hív meg bennünket arra, hogy új szemmel lássuk ennek a világnak a dolgait. Akkor mindenben Istenhez és Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatunk szimbólumát vesszük majd észre. Ez érthetővé válik, amikor Jézus ajtónak és igazi szőlőtőnek nevezi magát. Ha nyitott szemmel tekintünk a szőlőtőre, felismerjük, hogy épp úgy kapcsolatban vagyunk Jézussal, mint a szőlővessző a szőlőtővel. És ha nyitott szemmel tekintünk egy ajtóra, akkor meglátjuk benne a titkot, hogy Jézus ajtót nyit nekünk, saját szívéhez és Istenhez. Amikor a hit szemével nézünk a vízre, felismerünk benne valamit a Szentlélek titkából. A szenvedés történetet János néhány görög zarándokkal kezdi, akik oda mennek Fülöphöz és így szólnak. Uram, látni szeretnénk Jézust. Ám Jézus a búzaszemre irányítja a figyelmüket. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. A görögök az ember Jézust szeretnék látni, mert hallottak róla. Jézus megmutatja nekik, hogy akkor látják meg titkát, ha nyitott szemmel tekintenek a búza szemre. Abban felismerik, hogy Jézus keresztje nem dicsőségének ellentéte, hanem éppen a halálban ragyog fel az új élet dicsősége. A szenvedés történet ezzel az igével végződik. Látni fogják azt, akit keresztül szúrtak. A keresztül szúrásban látni fogják azt, amit Zakariás próféta jövendölt, Isten kijönti Jeruzsálem lakóira az irgalom és az imádság lelkét. És forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak számára, a bűnösnek és a havi tisztulást szenvedőnek megmosására. A feltekintés a kereszten függő átszúrt Jézusra tehát a gyógyulás tekintete lesz. Isten szeretete ki fog áradni Jézus szívéből, hogy meggyógyítsa és megtisztítsa sebzett szíveinket. A látás minket is szeretetre akar indítani. Itt is újra felragyog a jánosi szépségszemlélet paradoxonja, mert hiszen felnézni egy átszúrt emberre nem éppen felel meg a szépségideálunknak. Inkább valami irtózatosat látunk, ám kifejezetten ebben az átszúrt emberben kell az embereknek észrevenniük a szeretet forrását, amely a megnyitott szívből árad felénk, és ebben a szerető szívben látják a valódi szépséget. Isten szeretetének szépségét, amely magát a szenvedést is átváltoztatja. A keresztre feszített dicsőségének szemlélése aztán a feltámadásban teljesül be. Mária Magdolna viszi a hírt a tanítványoknak a feltámadottal történt találkozásról. Láttam az Urat. A tanítványok, akikkel Jézus húsvét napjának estéjén találkozott, ugyanezekkel a szavakkal adják tovább élményüket Tamásnak, annak a tanítványnak,
aki a feltámadottal való első találkozáskor nem volt jelen. Láttuk az urat. Ám Tamás nem elégszik meg a többiek élményével, ő maga szeretné látni Jézust és érinteni sebeit. Jézus teljesíti Tamás kívánságát, megmutatja neki sebeit, és arra hívja, hogy helyezze bele ujjait. Ám a húsvéti történet a következő mondattal zárul. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Mi nem láthatjuk a feltámadottat, mint a tanítványok megtestesülten. Csak a keresztre és az üres sírra tekinthetünk, a szőlőtőre és az ajtóra, a forrásra és a kútra, a búzaszemre és a kenyérre. Ha hiszünk, mindenben látni fogunk valamit a dicsőségből, amely Jézus kereszt halálában ragyogott fel, azt a dicsőséget, amely végeredményben szeretet és mindent átváltoztat. Amikor János evangéliumáról, spiritualitásomnak szóló kihívásként elmélkedem, akkor mindenek előtt azt látom feladatnak, hogy Isten dicsőségét és szépségét éppen saját gyengeségemben és esendőségemben fedezzem fel. A törékenységben és a keresztben, amely újra meg újra keresztez engem és az életről alkotott elképzeléseimet. Éppen a kereszt szeretne felindítani egy mélyebb szépségre, lelkem szépségére. S a kereszt számomra meghívás, hogy azon emberek sorsában is, akiket kísérek, és akik gyakran megmutatják nekem életük összetört álmait és törékenységüket, felismerjek valamit a dicsőségből, amely a halálnál is erősebb szeretetben fejeződik ki. Amikor egy emberben felfedezek valamit a szeretetből, amely nem hagyja, hogy a halál legyőzze, akkor látom a szépség titkát, amelyről János beszél. Nem a szép esztétika világába menekülök. Saját világom valóságára tekintek, arra, amilyen, és mégis felismerem benne Isten dicsőségét, amely fölött nincs hatalma az emberi erőszaknak és a kegyetlenségnek.

Anselm Grün a Szépség című művének 9. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 század fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízel hiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becsülése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a háromoldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztése ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
8: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma, a tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
9: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
10: A magyar népballadák.

A balladákat többféleképpen osztályozzuk. Műfaj és műforma. Továbbá ismerünk népballadákat és műballadákat. A ballada, mint műforma, a középkorban jelent meg francia földön. A legismertebb ballada szerző, aki műformaként alkalmazta, François Villon volt. Már a 14. században felfedezték a nép ajkán tovább variálódó műfajt is, a népballadákat Európa szerte. A parasztság olyan témákat dolgozott fel és adott tovább szájról szájra, ami foglalkoztatta őket, ami megoldandó vagy megszívlelendő tanulságként nehezedett rájuk. A népballada tehát, mint általában a ballada műfaj, tragédia dalban elbeszélve, ahogy Gregus Ágost meghatározta. Persze vannak vígballadák is, ironikusak, pajzán témájúak is. A ballada gyűjtés a 19. század irodalomtudósait foglalkoztatta leginkább. Uralkodó művekben a szerelmi téma, a szegény gazdag ellentét, a bűn és bűnhődés gondolata. Ezek a rövid zenés táncos művek még régebbi időkre nyúlnak vissza, sokszor a hős énekek történetei élnek tovább bennük. Ezek a kis remek művek erkölcsi példázatok, melyek kifejezik az adott közösség értékítéletét. Arany János a skót és székely népballadákat tekintette mintának, amikor saját maga is alkotott ilyen jellegű, de eredeti műveket. Őt nevezzük a balladai írás Shakespeare-jének. Tehát létezik a népballada és a műballada fogalma is. A népballadák tehát irodalmunk különleges kincsei, amelyek visszatükrözik a középkori ember gondolkodását, szokásait, életmódját, történelmét. Nem szabad elfelejtenünk őket. Most pedig hallgassunk meg néhányat ezek közül.

Révészek nótája. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán. Uramtól maradott subám, neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zaj mén a Dunán, mert nagy zaj mén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott lovam, neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zaj mén a Dunán, mert nagy zaj mén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott magam, neked adom. Át is viszlek a Dunán, aranyszőrű paripán, megölellek a partján. Lédecről származik ez a kis ballada. Szolga és asszonya. Csillagom asszonyom, füzes ki engemet, én szolgám, ne hagyj itt engemet, odadom, odadom sok fókagulyámat, nem köl nekem, nem köl a te fókagulyád. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom ládabeli kincsem, nem köl nekem, nem köl ládabeli kincsed. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom, az hajadon lányom. Nem köl nékem, nem köl az hajadon lányod. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom, magamat ajánlom. Csillagom asszonyom, eddig is ezt vártom. Cinege madár. Hunháltál zéje, cinege madár. Rózsám ablakjába gyönge violám. Mély nem gyütté béhá, cinege madár. Féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinege madár. Litvai erdőbe hídakat csinál. Jó lova van annak, hamar hazaér. Jaj, lösz nékem rózsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éjjel cinöge madár, rózsám ajtajába gyönge violám. Mély nem gyütté béhá, cinöge madár. Féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Jó lova van annak, hamar hazaér. Jaj, lösz nekem rózsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éjjel cinöge madár, rózsám ágya előtt gyönge violám. Mély nem gyütté béhá, cinöge madár. Féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Ha úgy félsz, minek élsz, cinöge madár? Távozz tőlem, van má, aki vélem hál. Ez a ballada hosszú hátról származik.

párja vesztett Gerlice. Búsan búgó Bús Gerlice kedves társát elvesztette. Elrepül a zöld erdőbe, de nem szálla a zöld ágra, hanem szálla aszú ágra. Aszú ágát kopogtatja, kedves társát síratgatja, társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre, zöld buzába, de nem száll a zöld buzába, hanem száll a konkolyágra. Konkolyágát kopogtatja, s kedves társát síratgatja, társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre folyóvízre, de nem iszik tiszta vizet. Ha iszik is, felzavarja, s kedves társát siratgatja. Társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. A ballada Kolozsvárról származik. Falba épített feleség. Hova mégy 12 kőmélyes? Elmenjünk, elmenjünk, hogyha dolgot kapnánk. Gyertek, megfogadlak, hogy építsétek fel Magos Déva várát. Egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Hozzá is fognának Magos Déva várhoz, de kit délelőtt raktak, délután megomlott. Kit délután raktak, az éjjel megomlott. Arra tanakozik 12 kőmélyes, amiknek idejön elő felesége, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg. A szép fehér hammát mészközi keverjük, Magos Déva várát azzal fölépítsük. Istenem, Istenem, adj egy sötét erdőt, hogy hadd térjen vissza asszony feleségem. Azt is adott Isten, mégsem tére vissza, Jó napot, kőmélyes Kelemen, Isten hozott, Isten, asszony feleségem. Eljöttem látogatásodra, eljötté fejedvesztésére. De azt én jól tudom, hogy tük, úgy estesztek, hogy embert megöltök, avval pénzt kerestek. Aljavval megfogták, nyakát ketté vágták, tűzzel megégették. A szép fehér hammát mészközé keverik. Avval fölépíték Magas Déva várát. Arra kifizeték egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Elindul haza kőmélyes Kelemen, kérdi a leánya, apám, édesapám, hol van édesanyám? Elmaradt messzére, hazajön estére. Este es eljöve, mégsem jöve haza, kérdi a más leánya. Apám, édesapám, hol van édesanyám? A te édesanyád a nagy kőfal közt áll. Ezt a balladát Gyergyófalun gyűjtötték.

0: Rossz feleség.
1: Jöjjön haza édesanyám, mert beteg az édesapám. Vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, dörgölje meg édesapám, vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, gyóntassuk meg édesapám, vár, leányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is megyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, már meghódt az édesapám. Vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, temessük el édesapám. Mondd meg, akik viszik, hogy kert mellett ne vigyék, mert horgas a karja, megakad a karóba, visszajöjj a nyakamba. Jöjjön haza édesanyám, eltemették édesapám. Jaj, jaj, lepedőm, szép fehér lepedőm. Már én urat még kapok, de lepedőt nem szabok, mert én fonni nem tudok, lepedőt sem csinálok. A balladát Kászonújfaluban gyűjtötték. Szálláskereső Jézus. Adj Isten jó estét, dúsgazdag vendéglős! Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Nem adhatok szállást a Jézus Krisztusnak, mert jönnek ma nékem dúsgazdag vendégim, azok ő belőle nagy csúfot űznének. Menj el, Péter, menj el a város végére. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Adj Isten jó estét, Veronika asszony. Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Miért ne adnék szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Van nékem kis házam, három vetött ágyam. Bele lefekhetik, amellikbe tetszik. Bele lefekhetik, amellikbe tetszik. Lefeküdt a Jézus az egyik szép ágyba. Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. A fejénél fölkelt ragyogó napvilág, a lábánál fölkelt tündöklő hódvilág. A lábánál fölkelt tündöklő hódvilág. Ezt a balladát Pécsett gyűjtötték. Gőgös feleség. Szegény legény voltam, gazdagját vettem. A gazdag leánynak kedvit nem lelhettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem. Én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A városba mentem, rojtos kendőt vettem, ruhát, avval hazamentem, a kezibe tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem. Én bizony sohasem, teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A vásárba mentem, piros csizmát vettem, avval hazamentem, az asztalra tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem, teljes életemben. Mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Az erdőbe mentem, somfa veszőt szedtem, avval hazamentem, a padalát öttem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Vesszőm elég apám, hátához vagdosám, uram vagy, holtomig uracskám. Ez a kis ballada Kecsett Kisfaludból származik. Virágok vetélkedése. A búzamezőben háromféle virág, a legelső virág a szép búzavirág, a második virág a szép szőlővirág, a harmadik virág a szép szegfűvirág. Felele néki a szép búzavirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltárhelyre, ott ingem neveznek Jézus szentestinek. Felele nékiek a szép szőlővirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltár szegibe, ott ingem neveznek Jézus szentvérinek. felele nékiek a szép szegfűvirág. Szebb vagyok, s jobb vagyok annyival náladnál, mert ingem leszednek, koszorúba kötnek, legények, leányok kalapjukba tesznek, kevélyen viselnek, pokorra vettetnek. A ballada Kászonújfaluban született.

rabének. Elvetötték néküm a világhálóját, ki is fogtak engem, mint azféle árvát. Bevetöttek engem a sötét tömlöcbe, még azt mondták néküm, veszek ott törökre. Megfogott engömet Torontál vármügye, le is tötte testöm a sötét tömlöcbe. Az én vetött ágyam az börtönfeneke, beszélgető társam az börtön teteje. Az kígyók és békák gyertyavilágítóm, az ajtó benyitó hajnali harangszó. Itten a törvényben 15-en vannak, mind a 15-en rólam tanácskoznak. A 16. levelemet írja, a 17. nevemet diktálja. Te huncut bestia, ne diktáld nevemet, úgy is tudják az én gyászos életömet. Testvérök, testvérök, de hűtlenek vattok, ilyen sorsaimba mög se látogattok. Haza fogok menni, majd jó fogok lönni, testvéri hűségtök meg fogom köszönni. Becskereki utca ki van flasztírozva, az alatt jár sírva sok jó édesanya. Ne sírj, édesanyám, így kell ennek lönni, a sok rosszaságé így kell megszenvedni. Azt kérdezi anyja, az ő édesanyja, mikor lesz tenéköd hazagyüvetelőd? Akkor lesz én nekem hazagyüvetelöm, mikor eszöm búza, száz köröztött teröm. Mert már el is veszött a börtönöm kúcsa. Nem is szabadulok én mög innen soha. Hely, de mög kerül még a börtönöm kúcsa. Mög is szabadulok innen még valaha. Magyar Szent Mártonból származik a ballada. Bárólány és juhász. Arra alá a szendrei határba egy nagy hásfa kivirágzott magába. Egy nagy hásfa kivirágzott magába. Alatta egy juhászlegény tanyája. Éjfél után egyet ütött az óra, még akkor is szépen szól a furuja, behallik a nagy kastély udvarába, ébren van a szendre báró leánya. A kisasszony így sóhajt föl magába, miért is lettem szendre báró leánya, miért is lettem szendre báró leánya, lettem volna juhászlegény babája. Szendre báró fölül a pej lovára, kivágtat a közelebbi tanyára. Megkérdi a legidősebb juhásztól, nem láttad-e szendre báró kisasszonyt? Báró uram, megmondom az igazat. A bolytárom 3 napja oda van, a bolytárom 3 napja oda van. Bizonnyal a kisasszony is vele van. Megvan már a szendre báró leánya. Megtalálták csipkebokor aljába. Megtalálták csipkebokor aljába. Megtalálták juhászlegény karjába. Szendre báró hintót küld a lányáért, 9 zsandárt meg a juhászbojtárért. Előbb hozzák a kisasszonyt hintóba, utána a juhászlegényt vasalva. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, amelyikre majd a juhászt akasztják. Fújja a szél gyócsüngit, gyócsgatyáját. Miért szerette szendre báró leányát? A balladát tácról gyűjtötték.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

ezt se felejtsük, ám a legjobban a vegyészeti készlet útmutatójában lett fejezet a házon belüli tűzijátékok nyűgöztele. Egyébről sem beszélt, Mrs. Brown meg is jegyezte. Ha nem vigyázunk, vagy levegőbe repülünk új év előtt még, vagy megmérgeződünk, mint egy hagyományos krimiben. Még szerencse, hogy karácsony csak egyszer egy évben van, jegyezte meg Brister Brown. Csak várjuk ki a végét, figyelmeztetett Mrs. Bird. Szerencsére betoppant Mr. Gruber, és ő valami varázsütéssel rendbehozott mindent, s leülhettek vacsorázni. Paddington nem értett egyet Mr. Brownnal, aki szerint túl szép volt ez a terített asztal, és kár megbontani az egységet. Medvéjük szerint nem ez volt a fontos, az összkép helyett neki a részletképek tetszettek jobban, ahogy sorra kivette részét. Elsősorban a karácsonyi pudingból. De Mr. Gruber is az ő véleményét támogatta meg. Ember emlékezet óta nem ettem ilyen finomságokat karácsonykor, meg egyáltalán, mondta, és a jó Mrs. Bird titkon már csomagolta is neki a hazavivendő pulykát, káposztát, édességet. Hát te mit szólsz, Paddington? Érdeklődött Mrs. Brown igazi háziasszonyi hiúsággal. Csodás volt! Hangzott a válasz. Leszámítva, vagy az én karácsonyi pudingomban volt egy csont is, közölte, bajuszáról törölgetve valami krémet. Hogy micsoda? Kiáltotta Mrs. Brown. A karácsonyi puding nem pulykából készül, sem libából. Pedig én bele is haraptam, aztán megakadt a torkomon. Erősködött Paddington. Jóságos ég, kiáltotta Mrs. Bird. Karácsonykor mindig teszek a pudingba egy ötpenist. Micsoda? Ámult mohón Paddington, lebillent a székről. Ötpenis pudingról én még nem is hallottam. Látszott rajta, hogy rosszul van. Próbálták talpra állítani, nem segített. Fejjel lefelé lógatták, az sem. A pénz túl mélyre juthatott már. Végül tanácstalanul ültették egy karszékbe. Van fönt egy mágnesem, mondta Jonathan. Hozom is, egy zsinegen lelógatjuk a torkába, talán kihúzza a pénzt. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet, vélte Mrs. Brown. Még a végén a mágnest is lenyeli, és csak rosszabb lesz a helyzet. Paddington hajolt fölébe. Hogy vagy? Rosszul, hangzott a válasz. Bár kicsit túlzó volt a szenvedő hangsúly, ki mert volna vitatkozni a medvével. Ó, drágám, vigasztalta Mrs. Brown, még az a szerencse, hogy a bajon segíthetünk. Hívjuk már is az orvost. Még szerencse, hogy azt a nyavajás érmet előtte jól lesikáltam, mondta Mrs. Bird fontoskodva. Tele lehetne most vírussal, bacillussal, de én nem nyeltem le, kiáltotta Paddington, csak majdnem, aztán a tányérom szélére tettem, nem tudtam, hogy egy ötpenisről van szó, annyira tele volt karácsonyi pudinggal. S Paddington már is maga volt az élet. A jelenlévők tanácstalanul hallgatták, aztán magára hagyták kicsit, intézel a dolgot legjobb elképzelése és lehetősége szerint. Vacsora után jószerén el is feledkeztek az egészről, s Paddington sem neheztelt, hogy mikor itt ő élete legjobb vacsoráját fogyasztotta, minden módon nyaggatni, faggatni kezdték, még fejre is állították, a lelket majdnem kirázták belőle, se baj, mondta. Elhatározta, fog vezetni egy jajstromot, melynek élén ez áll, rém álmok. Volt már néhány ilyenben része, és ez most szintén beleillett a sorba. Akkor Mr. Brown láthatóan szólásra emelkedett, enyhe zavarban dörzsölgette a kezét. Hát Paddington kezdte mereven, ugye nem csak karácsony szent napja van ma, hanem a te születésnapod is. Azt kérhetsz, amit akarsz. No, igen? Paddington arcán titokzatos mosoly futott át, s ugyanilyen rejtélyesen nézett utána mindenkire, meg a semmibe. No, ha kérhetek valamit, hát akkor azt, hogy mindenki menjen át a másik szobába, mondta. Van valami különleges meglepetésem a jelenlévők számára. Jaj, Paddington, drágám,

0: száj? Kérdezte Mrs. Brown. Remélem, semmi vész. Fillanat az egész, erősködött titokzatosan medvéjük. Csak ez valami különlegesség és egy kis előkészületet igényel. Kinyitott az ajtót, míg Brownék, Mrs. Bird és Mr. Gruber elhagyta a szobát. Most szemeket behunyni, rendelkezett Paddington. Ugyni, tessék ülni szépen, folytatta szertartásosan, és várni, míg szólok. Mrs. Brown kicsit megborzongott. Remélem nem tart túl soká, jegyezte meg, ám abban a pillanatban már csukódott is rájuk az ajtó. Na tessék! Pár percig némán várakoztak, s a lassan kínossá váló csendben végül Mr. Gruber szólalt meg. Elképzelhető, hogy az ifjú Mr. Brown elfeledkezett rólunk? Kérdezte. Nem tudom, felelte Mrs. Brown, de én nem várok tovább. S kinyitotta a szemét, majd azt kiáltotta. Harry! Riadt válasz jött. Tessék, hol vagyok? Férje ugyanis elaludt a bőséges vacsorától, no meg a pár finom kosttól. Harry, kérni szeretnélek, hogy történt valami, lemaradtam róla, kapkodott riadtan a házura. Nem, semmi nem történt, épp ez az, mondta neki Mrs. Brown, de át kéne menned talán megnézni, mit művel Paddington. Pár perc betelt, mikor aztán Mr. Brown visszajött, sajnálattal közölve, hogy Paddington nincs sehol a házban. Hát, valahol csak kell lennie, tiltakozott már kissé riadta Mrs. Brown. Medvék nem szoktak csak úgy köddé válni. Szuper, rikkantott Jonathan, de nekem van egy megoldásom, nagyon érdeklődött a kémény felől. Tudjátok, az a kémény érdekelt, amelyben nincs bekötve kandalló. Szerintem karácsonyapót akar játszani, és hogy majd a kéményen átérkezik. Az emeletről van csatlakozása annak az üres kéménynek, és csak bámultak, ez nem lehet igaz, karácsonyapót akar játszani Paddington a kéményen át? Kérdezte Mr. Brown, s már dugta is fejét az üres kandallóba, mely csak 10 darab volt már, és kiabálta Paddington nevét. Semmi válasz. Jaj, Harry, már is csupa korom vagy, a szép tiszta inged, háborgott Mrs. Brown kissé kétségbe esetten. Ez a kéménykutatás nem vezetett hát sehova. Mr. Gruber viszont szintén előadott egy elméletet. Az sem elképzelhetetlen, hogy az ifjú Mr. Brown elbújt valahova itt lent a házban, aztán elaludt ő is, úgy bevacsorázott. Most valamennyien Paddington komolyabb kutatásába fogtak. De elaludhatott akár a kéményben is, mondta halálra válta Mrs. Bird. Még a végén megsül, megég, te szent ég! Egyelőre azonban csak portörlőt, rongyokat hozott a jó asszony, hogy a szobában összetakarítsa a koszt. Akkor viszont megjelent Paddington. Csak úgy, a legnagyobb lelki medve nyugalommal. Bámulta a jelenlévők ijedelmén. Főleg Mr. Brown kandallós magánszáma töltötte el fejcsóváló ámulattal. De mondtam, hogy kis türelem, jelentette ki. Időben telt, míg becsomagoltam ajándékaimat, most mind ott vannak a karácsonyfán, meg körülötte. Te jó Isten, te végig a szobában voltál, és nem válaszoltál, mikor kiabáltunk, hüledezett Judy. De hát mit válaszoltam volna, amikor még nem voltam kész, értetlenkedett Paddington. Ártatlan arcot vágott, bár tudhatta jól, hogy Judynak van némi igaza. De te azt mondtad, Henry, tette a szemre hányást férjének Mrs. Brown, hogy mindenütt kerested. Azt igazán nem gondolhattam, hogy a karácsonyfa körül van, röstelkedett a házura. Jó, hát pont a fánál nem kerestem.
1: Michael Bond Paddington folytatja című mesének 23. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a testvéri figyelmeztetés fogalmáról elmélkedik.
3: Talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek? Hangzik el a súlyos mondat Káin szájából a testvérgyilkosság után. Már hogy ne lennénk azok? És mivel Ádám óta mindannyian testvérek vagyunk, sőt még inkább a kegyelmi rendben, ez az összetartozás nem csak vérrokonainkra és választott társainkra, hanem bizonyos értelemben mindenkire vonatkozik. Őrzői, azaz felelősei vagyunk egymásnak. Nem lehetünk közömbösek egymás iránt. Ez a kollektív felelősségtudat mindig is jellemezte a keresztényeket. Gondoljunk csak az őskeresztények, sokszor akár közös életvitelére is. Mára igencsak megkopott ez a kollektív felelősségérzet. Nem igen vállaljuk fel, hogy szóvá tegyünk rossz, bűnös gyakorlatokat, sokszor még a családban sem. Emlékszem, hogy gyermekkoromban a szomszéd vagy akár egy idegen sem nézte el szó nélkül, ha mi rosszalkottunk. Persze az is igaz, hogy mindezért szüleink hálásak voltak, nem pedig gyanakvók. Eredményesen nevelni pedig csak úgy lehet, ha mindenki egy irányban munkálkodik. Talán sokak számára ismerős egy kép az internetről, amelyen kétszer ugyanaz a jelenet van megörökítve, a tanár sorolja a diák hiányosságait. Az elsőn, ami felé az van írva 30 évvel ezelőtt, a szülők a tanár mögött állnak, és egyértelműen jelzik gyermekük felé, ezért még otthon is számolnia kell. A második, manapság játszódóban pedig a gyermek mögött állnak a szülők, és megfenyegetik a tanárt, hogy mire számíthat, ha még egyszer rámerészel szólni a gyermekükre. Pedig régi igazság az, hogy nem az szeret minket igazán, aki mindig helyesel nekünk, és így enged bennünket akár a vesztünkbe is rohanni, hanem az, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy értünk felvállalja a konfliktust és annak kockázatát is, hogy nem leszünk vele annyira jóban, csak hogy segíthessen rajtunk. Ehhez kell az igazi vallásos lelkület, amely nem megsértődik ilyenkor, hanem Isten előtt megvizsgálja a társa jelzését, és ha kell, korrigál önmagán. A szeretet ugyanis nem más, mint a másik üdvösségének akarása. Talán távolinak tűnik ez a mondat sokak számára így kezdésnek, hogy egyből az üdvösségről legyen szó. A szeretet szóval nincs bajunk, annak használatát megszoktuk a keresztény körökben. De még mi hívő emberek is gyakran csak az evilági jóindulatot, segítőkészséget értjük alatta. Azt, hogy valaki odafigyel a másikra, támogatja őt, és nem árt még az ellenségének sem. Azt azonban, hogy mindez csak az üdvösségre való segítség távlatában hiteles, már nem sokan gondolják. Mai olvasmányaink üzenete csak a fentiek alapján érthető meg. Ezekiel prófétának ezt mondja az Úr. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Már az is meghökkent minket, hogy Isten valakinek is azt üzenheti, hogy meg kell halnia. Nyilvánvalóan itt a szöveg nem részletezi az illető korábbi életvitelét, de joggal feltételezhetjük, hogy olyan tudatos és szándékos bűnök sorozatos elkövetéséről van itt szó, amelynek a szemét és környezetét a teljes irányvesztés, a kárhozat felé sodorják. Ezt abból is gondolhatjuk, hogy Isten a prófétát arra kéri, hogy a renitenst próbálja meg visszatéríteni útjáról. Tehát súlyos és feszélyes dologról kell, hogy itt szó legyen, mert egyébként Isten nem szólna bele valaki életébe ennyire direkt módon. Mekkora szeretet van ezek mögött a sorok mögött? Istennek nem közömbös az, hogy hová tart az életünk. Szabad akaratot adott nekünk, de nem tudja szemtelenül elnézni azt, hogy a vesztünkbe rohanunk. Mindent megtesz azért, hogy megmenthessen minket, mert minden gondolata a javunk és örök boldogságunk szolgálata. Ebből a tevékenységéből ad részt nekünk azzal, hogy a szeretetre való meghívásunkkal együtt felelősségre is szólít minket egymás irányában. Az igazi szeretet tehát az, amikor valakit olyan módon szeretek, ami az ő üdvösségét segíti, s nem pedig úgy, ahogyan esetleg ő a saját nézőpontjából elvárná tőlem. Mindez persze fordítva is igaz. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet, írja Pál apostol. Márpedig aki úgy szereti embertársát, ahogyan az nem segíti elő annak üdvösségét, azaz Isten törvényeivel szemben, végső soron rosszat tesz fele barátjának akkor is, ha evilági szempontból ez egy kölcsönösen hasznos és mindkét fél számára megelégedésre okot adó kapcsolat. Ne engedd, testvér, hogy pillanatnyi hangulatod vagy a másik ember elvárásai irányítsák szavaidat és tetteidet. Tedd föl mindig a kérdést magadban, mivel és hogyan tudod jobban szolgálni embertársad üdvösségét. Nézz az Úrral együtt a helyzetre, és aszerint cselekedj, ami felőle érkezik. Szemináriumokban, szerzetesi közösségekben szokott szerepelni a heti programok között az a lehetőség, amikor meghatározott keretek között visszajelzést kérnek és kapnak a tagok egymástól. Ez nem a hivatalos főnök beosztott viszonyból fakadó jellemzés, hanem az egyenrangú tagok találkozása Krisztusban. Ilyenkor azt tanuljuk meg Istentől, hogyan fogalmazzunk meg kritikát, jelezzünk vissza folyamatokat egymásnak, és hogyan fogadjuk megfelelő módon a másoktól felénk érkező ilyen irányú jelzéseket. Szóvá tenni valamit másnak mindig kellemetlen és kockázatos. Kockázatot rejt magában, hiszen sosem tudhatjuk előre, hogyan fogadja majd szavainkat a másik. Aki szóvá tesz másnak valamit, olyan terepre merészkedik, ahol maga is kiszolgáltatottá válik. Erre csak az igazán bátrak képesek, és főleg azok, akiknek különösen is fontos embertársuk. Akik szeretik annyira egymást, hogy már nem csak a hízelgő dolgok képezhetik beszélgetéseik tárgyát, akik akarják egymás üdvösségét. Sok konfliktusunk származik abból, hogy vagy cinkosként némák maradunk, és nem teszünk szóvá azt, amit kellene, hagyjuk, hogy a másik a vesztébe rohanjon, vagy pedig rosszul vesszük a figyelmeztető szót, nem annak igazságtartalmára koncentrálunk, nem azt nézzük, hogy valaki meg akar menteni minket valami nagyobb bajtól, hanem érzelmi alapon reagálunk és megsértődünk. Pedig milyen szép a magyar kifejezés, szófogadó, olyan, aki fogadja a szót, akiről nem pattal le az üzenet, aki beengedi életébe az igét, aki forgatja szívében, elgondolkodik rajta, és engedi annak átalakító hatását kifejteni életében. Az ilyen ember mélységből fog szólni másokhoz. Lesz tartalma szavainak, olyanná válik, akire érdemes odafigyelni. Fontos persze a csomagolás is. Az, hogy ne a képébe vágjuk embertársunknak azt, amit gondolunk, hanem védett környezetben, személyiségét, méltóságát tiszteletben tartva tapintatosan közöljük vele mondandónkat. Csak is akkor szabad nyilvános fórum elé vinni az ügyet, ha a diszkrétebb szintek kudarcot vallottak. Nem véletlen, hogy ennek menetét maga az Úr Jézus is fontosnak tartotta a mai evangéliumban. Isten tudja ugyanis, hogy milyen könnyen elcsúszunk ezen a területen, és milyen hamar képesek vagyunk rosszindulatú fegyvert kovácsolni a jó szándékú aggodalomból. A legnagyobb igazságokkal is lehet ölni, ha azt nem kellő diszkrécióval, hanem lekezelően vágjuk valaki képébe. Jézus ezért adja meg mindez a hivatali utat. Az egyre nagyobb publicitás azt szolgálja, hogy aki nem kapcsolt védettebb környezetben, észrevegye magát. Néha lelepleződésre, megszégyenülésre van szükségünk ahhoz, hogy érezzük tetteink súlyát. A vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos, utolsó fokozat alapozza meg a közösség jogát a különböző büntetésekre. Ennek célja azonban soha nem lehet a hatalom erőfitoktatása a bűn elkövető ellen, hanem az az aggodalom, amellyel üdvösségét akarja szolgálni. Van, akinek át kell élnie a közösség javaiból való ideiglenes kizárás fájdalmát ahhoz, hogy az egyház megmenthesse őt a legnagyobb jó az üdvösség számára. Jó lenne megértenünk azt a mély szeretetet, ami a Szentírás és az egyház rendelkezéséből sugárzik, és felhagyni azzal a magatartással, hogy nekem mindegy, ki mit csinál, és az sem érdekel, hogy mit mond nekem, mert ennek semmi köze a szeretethez. Végül arra kérek mindenki, csak is az merje rálépni a testvéri feddés útjára, aki maga is elviseli, sőt kéri Isten és embertársai útmutatását önmaga számára. Az állandóan Istenre figyelő, Istenben élő és embertársaira nem megsértődő személy fog tudni helyesen eljárni ezen a területen. A szeretet ugyanis Szent Pál szerint nem tesz rosszat fele barátjának.
2: Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a testvéri figyelmeztetés fogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett térseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábry Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatásével országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban, október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál. Az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak. 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. A 20 órai sávban meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának harmadik részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános tanítását hallják korunk szellemi harcáról. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján a balladát, mint műformát mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Fille Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról. Majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, akivel szintén aktualitásokról beszélgetünk. 23 óra 5 perckor a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lourdes-i jelenésről beszélget tanítványaival Vámosné Acsúrita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk a 24. ifjúsági gyalogos zarándoklatról készített összeállításunkat, amelyben most Martos Levente Balázs atyának, az Esztergom budapesti római katolikus főegyházmegye segédpüspökének lelki gondolatait hallgathatják meg, amelyet a fiataloknak mondott el a nyíregyházi állomáson. Műsorunk befejező részében pedig egy Amerikában szolgáló görögkatolikus pap lelki gondolatait hallgathatják meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Szóval ezek a háborúk, ezek a kicsi háborúk elkezdődnek itt közöttünk. De az áldás is kezdődhet közöttünk. És akkor az néha megtörténik drámai pillanatokban, és néha meg kevésbé drámai pillanatokban. Ilyen egyszerűen. Egy falat kenyérként. Gondoltam, elmesélem nektek, hogy ez a bizonyos történet Gandhival kapcsolatban, az, amikor én, hát azt hiszem, hogy 13 éves voltam, akkor otthon, az előszobánkban ott volt a televízió. Nem emlékszem, hogy akkor már színes tévénk volt-e. Tudjátok, azért az nem kis dolog, hogyha valakinek színes tévéje van. Martoséknál legalábbis ez a 80-as évek vége felé valamikor, vagy legalábbis másik felébe, akkor következett be, hogy színes tévénk volt. Előtte ilyen megbízható, fekete-fehér televíziónk volt. Tudtuk, hogy 8 órakor kezdődik a film, amit meg akarunk nézni, akkor ilyen 7 óra 55-kor be kellett kapcsolni, hogy akkor úgy 5 perc alatt már bemelegszik, és akkor már lehetett nézni. Na, hát szóval valamikor így 87 tájéken, úgy emlékszem, akkor adták a Magyar Televízióban, hát akkor még ugye mondjuk, ahol én laktam, ott lehetett nézni a Magyar 1-et, a Magyar 2-t, az Osztrák 1-et, az Osztrák 2-t. Ezek voltak a műsorok, nem ám ilyen 50 csatorna, nem tudom, látszal, mindegy, így vagyunk, és akkor 87-ben adják a Gandhi filmet. 3 órás volt. És ez nekem egy olyan élmény volt, hogy szerintem az igazságosság igényéről, arról, hogy ebben a világban igazságnak kell, vagy kellene lennie, hogy küzdeni kell az igazságért, meg az igazságosságért. Én akkor ilyen sokat tanultam abból a filmből. Ugye 3 óra azzal kezdődik, hogy ez a Gandhi egy fiatal ügyvéd, aki, ahol emlékszem, talán Angliába volt tanulni, és persze ő indiai, tehát nem egy echte, nem egy all right gentleman, hanem egy indiai ember, akinek valahogyan megadatott, hogy jogot végezzen talán Londonba, és hazatér Indiába, és beül a vonaton arra az osztályra, ahol indiaiak nem szoktak utazni, csak britek. És jön a kalauz, mert az egyik utastárs felnyomja, hogy itt ez az indiai fószer itt ül, és hiába tiltakozik a frissen végzett jogász, kipakolják onnan a fülkéből, és elküldik a szegények közé. És így ez az első jelenet a filmben, vagy legalábbis elég az elején van, és egy megdöbbentő folyam, egyébként a kerete az, ahogyan meghal, de mindegy, azt most nem veszük ide, hanem hogy ebből a kicsit vézna emberből, aki így kiáll az indiai tömeg elé, és az első beszédét nem hallgatják meg, ott egy öregebb pasas odahoz, egy tanulj meg beszélni. Nem így, ahogy én csináltam ezzel, most csak nektek szól, de hogy így azt mondja, hogy jó van, fiatalember, nem volt rossz, amit mondtál, de meg kéne tanulnod beszélni a tömegekhez. És akkor lassan megtanul. Hogy ez a csenevész, jogász, ez a poros bölcsész, ahogyan szokták mondani, ez egy országot, milliókat segít szabaddá válni. Mert hajtja ez a vágy, hogy erőszak nélkül, béketeremtőként, de megments az igazságtalanságtól a honfitársai. Ezzel a történettel, meg ezzel a filmmel, Gandhival igazából csak arról szeretnélek titeket kérdezni, hogy megsebzette már benneteket az igazság vágya. És nem abban az értelemben, hogy nekem igazam van, és egy igazságtalanság, ami történik. Egyébként általában olyan is van, hogy az ember így beledöbben, hogy bakker, hát ha ezt velem megcsinálták, a többivel is megcsinálhatják, vagy ha ezt velem megcsinálták, akkor velem is meg fogják csinálni. És az előbb-utóbb azért így megdöbben bennünket, hogy ez így nincs rendben. És ezért együtt kell valamit csinálnunk, hogy ez ne így legyen. És nagyon sok idő telik bele. Ez a Gandhi film, ez többek között arról szól, hogy ő maga hogyan találja meg annak az útját, hogy ezt a benső érzését igazságról és igazságtalanságról, szabadságról, felszabadulásról, értékről, hogy ezt hogyan tudja többekre átragasztani és együtt útra kelni velük. És a végén belehal. De hogy ő, ha egyszer megsebez az igazságnak ez a vágya, akkor azért azt nem igen fog nyugtól hagyni. Sokszor fog fájni, hogy nem sikerült. De sokfajta élmény ott lesz, ami segít. Rádöbbent, hogy a többiekben is ez van, és hogy együtt igenis lehet változást elérni. Igenis lehet hosszú menetelést megélni. Szóval, hogy van-e nektek olyan tapasztalatotok, ahol az igazság szeretete, vagy az áldás szépsége, amit a numerával, meg a kisöccsével, kistesóval kapcsolatban mondtam, az így megsebzett benneteket. Egyébként jelzem, hogy ugye Ferenc pápa nagyszerű volt abban is, hogy így emlékeztesse a fiatalokat arra, hogy jó az öreg a háznál. És egyébként pedig emlékeztesse az öregeket arra, hogy de jó a fiatal a háznál. Hogy ez az igazságnak ez a dühött vágya, amit majd egy picit meg kell szelidíteni, egy picit le kell még csitítani, egy picit meg kell találni a kereteit. Meg kell tisztogatni az önpusztító, meg másokat pusztító tendenciáktól, hogy az igazságnak ez a vágya, ez a fiatalokba így ilyen megdöbbentően ki tud csirázni. Hú, de szoktam utálni, mikor a kiskapok ilyeneket az orrom alá dörlölnek. Hú, de szokott fájni egyébként, tényleg. De mégis, hogy erre egy szükségünk van. Szükségünk van rá. Újra meg újra. Egy kicsit azt gondolom majdnem, hogy hát elnézést kérek, hogyha ennek enyhén politikai felhangja is van, de hogy néha az a benyomásom, hogy tulajdonképpen minden nemzedéknek egy kicsit meg kell csinálni a maga rendszerváltását. Ez ilyen elemi igény. Most persze, ha ez a rendszerváltás afelé tart, hogy nem is tudom, hogy ilyen nagy emeletes baromságot kéne mondanom, és ez most éppen nem teszem be, de hogy tehát nyilván nem mindegy, hogy milyen irányba. De egy kicsit nyilván meg kell találni. És nem kéne elszakadni a korábbi nemzedékeknek a bölcsességétől, mert ez végülis mégiscsak arról szól, hogy tudunk-e nemzedékről nemzedékre az élet titkaiba, az értékbe, az Isten szeretetébe egyet lenni, osztozni. És ez nagyon fontos. Attól nem leszünk boldogabbak, hogy elszakadtunk az előzőktől, attól ne. De arra meg valahogy mégis nagy szükségünk, vagy kimondjuk, hogy na akkor ez vagyok én. Na akkor most így tudok élni. Na akkor most ezt értettem meg a világból. Gondoltam még, hogy megemlegetem nektek az egyik másik kedvenc filmet, ez a Forrest Gump. Ismeritek? Hát tudom, látjátok, ebből is látszik, hogy én meg ilyen öreg fószer vagyok, mert ez a film is már 90-es évek. És hogy hát ti akkor még azt hiszem sokan meg se születtetek. De hát nem baj, tudod az évszámot?
1: 94-ben
0: jött
1: meg, és Robert
0: Zemeckis jött meg. Meg kell is hallottam, de életi olyan, hogy a bombom. Ez az. You never know what you get.
1: Yes.
0: Szóval Forrest Gump. Hát ugye miért is jutott ez eszembe, emlékeztek, mikor a Forrest egyszer csak azt gondolja, hogy hát akkor elfutottam a város határáig. Hát akkor elfutottam Alabama határáig. Hát akkor elfutottam. Hát az északi sarkörig. És akkor egyszer csak 3 év és nem tudom hónap és nem tudom hány nap után megálltam. Ugye a Forrest Gump egy eszetlen zarándok. Egy, egy kis butus ember, de a szívére hallgat. Útra kell. És milyen érdekes, hogy ez az ősi kép, hogy útra kelni, és akkor a többiek mennek utána. Ez annyira vicces. Bocsássatok meg, de van bennem egy kicsit egy ilyen anarchista is, amelyik azt, például azt szoktam mondani, hogy hát igen, az emberek általában azért követik a vezetőket, mert azt gondolják, hogy a vezető tudja, hogy merre kell menni. A vezető meg azt gondolja, ha ilyen sokan követnek, biztos jó felé megyek. Szóval én egy kicsit gyanakszom, amikor a világban így vannak ezek a nagy divatok, meg így elindulunk, és olyan sokan mennek. És ez, tudjátok, látszólag mindjárt az ellentétére fordítom azt, amit eddig próbáltam nektek mondani, hogy de jó, hogy együtt elindulunk, meg mekkora dolog, hogyha így 250 fiatal elindul. Nem akarom az ellentétére fordítani. De ebbe az egészben meg kell őriznünk azt a szent tudást, hogy Isten nagyobb. Hogy a végső igazság csak nála van. Hogy időnként mi is hibázunk, mindannyian hibázunk. És hogy nem a tutit kell megmondanunk, hanem figyelnünk arra, hogy miért is indultunk útnak? Hogyan tudunk visszatérni az eredeti célhoz? Hogyan lehetünk megint a béke szigete és küldöttei? És időnként van, hogy akkor most akkor megállunk. Hát megálltunk, mint Forrest Gump. Emlékeztek erre a pillanatra? Nagyon aranyos pillanat. Futó három évet, x hónapot és x napot, és akkor egyszer csak megáll, és akkor hátul az emberek mondják, hogy vigyázzatok, most mondani fog valamit. Elfáradtam. Azt hiszem, hazamegyek. És akkor hazamegy. Hát, annyira aranyos. És akkor hazamegy. Van ilyen. Amit egyébként abban a kiadásban, amiben nekem megvan ez a Forrest Gump, a Zenedik, vagy Zedenik, vagy hogy hívják a rendezőjét? Zenemik. Tehát vele ott van egy beszélgetés, hogy ez a film szerintem miről is szól. És akkor azt mondja, hogy ez olyasmiről szól, hogy ez a Forrest tulajdonképpen így az 50-es, 60-as, 70-es évek Amerikának a történetét éli át, az álmot, a nagy amerikai jólétre, az amerikai álmot. Ő így végig éli, és közben minden megváltozik ő benne is, és két dolog változatlan marad, az anyuka szeretete, az édesanyja iránti szeretete, meg a Jenny iránti szeretete. Ugye van egy lány, akivel barátkozik, és aztán a gyermekének anyja lesz. És hogy ezek így állandók maradnak. És az ilyen nagy utak, meg nagy zarándoklatok közben az ember megérti, hogy mi az, ami az életemben változik, és mi az, ami megmarad. Amikor ebbe a korba voltam, tehát ebbe az ilyen igazságot vágyó korba, akkor Magyarországra érkezett a tezéi közösségnek az alapító Rozsé testvér. Ez is egy ilyen kortünet. 1989 májusában, hogyha jól emlékszem, akkor a volt kommunista országok közül elsőként Magyarországra jött Rozsé testvér, és Pécsen tartottak egy több napos ima találkozót. És tudjátok, nekem attól kezdve ott az akkori fiatal éveimben, akkor mi elsős gimnazisták voltunk, így nagyon fontossá vált ez a tezéi közösség és az ima mód. Ugye nem tudom, voltatok-e már ilyenen, hogy a tezéi közösség így nagyon sokszor ismételnek bizonyos mondatokat, énekelve, és a kiengesztelődés zarándoklatát járják. Rozsé testvér, aki a háború után kezdte el, a második világháború után kezdte ezt a közösséget, újra meg újra a kiengesztelődésre hívta a környezetét. Ugye ő maga református volt, de egész különleges módon kapcsolódott előbb 23. János pápához, aztán 6. Pálhoz, másik János pápához is volt személyes kapcsolata, és ő úgy hívta ezeket a találkozókat, amelyeket szerte a világon tartottak, hogy a kiengesztelődés zarándoklatának a találkozói. Az életemnek az egyik ilyen első egész napsugaras élmény, akkor váltam, hogy tényleg azt éreztem, hogy kinyílik az ég. Ott ültem a pécsi vasútállomáson, vártam, hogy az otthoni kis csoporton megérkezzen, erre a találkozóra, és olyan fiatalok szólítottak meg, hogy tudnak-e nekem segíteni, akiket abszolút nem ismertem. A bizalomnak, a szeretetnek egy olyan terébe kerültem, amiről addig talán fogalmam sem volt. És ez az én akkor meglehetősen szorongó, és egyébként elég perfekcionista, meg mindenféle nehézséggel megáldott énemet, hát a mennyekbe röpítette.

És akkor napokig ott voltunk, és imádkoztunk, és ugrá-ugrá hallgattunk olyan mondatokat Rózsé testvértől, hogy a második világháború borzalmai után egy különleges kegyelmekkel megáldott pápa 23. János így szólt a világhoz, nem fogjuk azt kérdezni, hogy kinek volt igaza. És nem fogjuk azt kérdezni, hogy ki volt a felelős, csak azt mondjuk nektek, engesztelődjetek ki egymással. És akkor ilyeneket mondott még Rózsé testvér, hogy te, aki sokat akarsz tenni a világért, akarsz-e kiengesztelődött szívvel harcolni? És ez így nagyon megragadta a fantáziát, mit jelent kiengesztelődött szívvel harcolni? Hogyan lehet kiengesztelődött szívvel harcolni? Pár évvel később, mikor káplánként hitoktató lettem, akkor azt mondtam magamnak, hogy mindig korábban fogok kiabálni, mint hogy igazán dühös legyek. Hittanórám. Nem sikerült egyébként. Kegyetlenül dühös voltam, és ordítottam. Ez nem válik dicséretemre. Kiengesztelődött szívvel harcolni. Tehát nem engedni, hogy a lényünk közepét a gyűlölet járja át. Tudjátok, amikor olyan emberekkel találkozunk, akik hát hol a szomszéd foci csapatra, hol a másik politikai pártra, hol a kukásra, aki mindig rossz helyre teszi vissza a kukát, de olyan egyértelmű és öntudatlan gyűlölettel néznek, hogy azt ki se lehet venni a szívük közepéből, akkor talán mit, megértjük, hogy mit jelent az, hogy nem szabadna kiengeszteletlen szívvel élni. Harcolni azt kell. Néha föl kell állni, hogy ez így nem megy tovább. De tulajdonképpen nem szabadna, és valahogy tanulnunk kellene újra meg újra, hogy hogyan lehet kiengeszteletlen szívvel harcolni. Talán ismeritek azt az imádságot, vagy egy ilyen gondolatsort, amelyet sokszor úgy mondanak, hogy Assisi Szent Ferenc imádsága, ez a Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Valamiért ez is ilyen gimis koromban engem nagyon megragadott, és sokszor szoktam imádkozni. Ismerős? Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés van, oda megbocsátást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. A kételj, oda hitet. A kétségbeesés, oda reményt. A szomorúság, oda örömet. A sötétség, oda világosságot. Ó, Mester, add, hogy ne jótéteményt várjak, hanem én tegyek jót. Ne vigasztalást keressek, hanem én vigasztaljak. Ne azt kérjem, hogy szeressenek, hanem én szeressek. Mert amikor átadjuk magunkat, akkor kapunk, amikor megbocsátunk, nyerünk megbocsátást, és amikor meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ez az imádság többek között akkor vált nagyon híressé, nem tudom, ezt csak mostanában, amikor ezt így nézegettem, akkor tudtam meg, hogy ezt 1979. december 10-én Teréz anya is elimádkozta, amikor átvette a béke Nobel-díjat. Ez talán ugye, most, ugye mostanában volt, hogy így magyarok is kaptak ilyen-olyan Nobel-díjat, és akkor lehet, hogy már figyeltétek, ugye ez a, nem tudom én, svéd királyi akadémia hatalmas, elegáns ilyen-olyan összegyülekezésében zajlik, és hát milyen izgalmas, hogy oda megy Teréz anya, ez a kis alacsony, kis iszonyatosan törékeny valaki, és akkor megimádkoztatja a többieket. Van ebben az imádságban valami, ami bizonyos pillanatokban akár túlzás is. Néha kell törekedni arra, vagy kell, szóval az természetes dolog vágyni arra, hogy engem is vigasztaljon valaki. Meg hogy én is kapjuk egy kis szeretetet. Ez nagyon természetes. De hát nagyon érdekes, hogy a kereszténység tényleg úgy lép a világba azzal az alaptapasztalattal, hogy van egy olyan töblete, ami talán csak abban a pillanatban lesz nyilvánvaló, amikor a másikkal, a kicsivel,
a szegénnyel, a vigasztalásra szorulóval találkozik. Van egy ismerősöm, egy fiatalember, egyetemista. Ilyen nemzetközi kapcsolatokat tanul. És képzeljétek el, hogy az a vágya, vagy pillanatnyilag még olyasmit tanul, hogy katonai diplomáciába tudjon majd dolgozni. Van egy másik ilyen ismerős,

sátruk van, ami ott a pusztaság közepén valamilyen védelmet ad. Egy-két ruhadarabjuk van. És ez a fiú, 21-22 éves, egy missziós közösséggel ott van ezek között, az emberek között, most éppen egy hónapig. És tudjátok, valahogy, mintha Isten így érintgetné őt, vagy hagyná ebbe az egész különleges helyzetbe, hogy ezeknek az abszolút jogon kívüli, magyarul jogtalan, magyarul semmi benézett embereknek adja az életét, vagy katonai diplomáciával foglalkozol. És esetleg egyébként azért megjegyezzük, ott valamit szintén, nyilván lelkiismeretesen a társadalomért abban a formában tegyen. Szerintem nagyon érdekes, hogy régen úgy képzeltük el a világot, én legalábbis biztosan úgy képzeltem el, hogy ha én sokat akarok tenni a világért, akkor nekem ilyen komoly főnöknek kell lenni. Mondjuk püspöknek. És akkor egy ilyen, találok valahogy egy nagy széket, jó kis jogart, vagy valamit, és akkor így majd én elrendezem a világ sorsát. És mindenkinek tök jó lesz. És ma meg nagyon érdekes, hogy nagyon sokan nem nagyon hisznek az efféle igazságban, hanem azt kezdjük el sokkal jobban érteni, hogy mennyire szükséges kimenni a közösségek peremére, és azt mondani, hogy a közép csak akkor tud egészséges lenni, ha nem feledkezik el a csapat széléről. Hogy az európai demokrácia nem lehet egészen az, ha elfelejti azokat, akik a jogon kívül vannak. Nem csak a saját határain, hanem még az ottani jogon kívül is. És hogy itt nem tudunk igazi békébe lelni önmagunk sem, ha nem teszünk legalább néha valamit azokért, akik a békénk árát fizetik. Hát, kedveskéim, ti itt elindultatok, zarándokok vagytok. Ilyen értelemben irigyellek benneteket. Nem tudom most megengedni magamnak azt a luxust, hogy veletek menjek a mai napon. Bár azért imittam ott, bízom benne, hogy mégiscsak vannak hasonlóságok abban az útban, amit bejárunk. József Attilának van az Isten kezdetű verse 1925-ből, amelyikben ilyen egész különleges atmoszférával az út végén ott látja Istent. Ismeritek? Hát elmondom, jó? Vagy felolvasom. És akkor azt szeretném, hogyha odafigyelnétek benne, hogy milyen ebben az Isten. És azt szeretném, hogyha azért talán egy fohászt mondanátok, hogy oda találjatok, és hogy mindannyian oda találjunk az Isten békéjéhez, amely minden értelmet meghalad. Láttam, Uram, hegyeid, a hegyeidet, és olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyei dobogásában elvész ő gyönge dadogása, és ágyam alatt hál meg a bánat. Miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek és mint a füvek, szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. És te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram, elnézel kis virágaink fölött. Azt kívánom nektek, hogy nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, Isten ott álljon az utatok végén.

0: Most Boksai Péter görögkatolikus atya lelki gondolatait hallgathatják meg Amerikából.
1: Hallgassák szeretettel mai emelkedésemet. Kezdjük Máté evangéliumának 21. fejezetének egy részének olvasásával. Bölcsességig az hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, szőlőt ültetett, kerítést készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített. Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte a szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termést. A bérlők azonban megragadták a szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Ekkor ismét küldött más szolgákat, az előzőknél többet, de azok épp úgy tettek velük is. Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván, a fiamat majd tiszteletben tartják. De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között, itt az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökséget. Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel? Azt felelték neki, a gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében. Jézus ekkor azt mondta nekik, sohasem olvastátok az írásokban. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben. Dicsőség néked, Uram! Az evangéliumi példabeszéd egy távoli helyről szól, amit még a szőlősgazda, a tulajdonos is nagyon ritkán látogat. Úgy tűnik, egyszer sem, csak megbízottakat küld. Ez a nem túl gyakran használt evangéliumi szakasz távolságtartást sugall, fizikai és lelki távolságot az emberektől és az Istentől is. Számunkra, az Egyesült Államokban hazánktól távol élő magyaroknak egy személyre szabott üzenet is lehet ez a példabeszéd. Hiszen ha valaki, hát mi tudjuk, mit jelent a távolság szeretteinktől, hazánktól. A gonosz szőlőművesek, akik szinte biztosak abban, hogy a gazda személyesen nem fogja tiszteletét tenni, hiszen nagyon messze van, sokat megengednek maguknak, túl sokat. Elmulasztják a bérleti díj megfizetését, bántalmazzák a díjbeszedőket. A gazda kitart, jogos jussa mellett, ezért újabb szolgákat küld a bérleti díj beszedésére. De ezekkel sem bánnak jobban, sőt, a konok viselkedés gyilkosságba torkollik. Meggyilkolják a tulajdonos fiát is, az örököst, a birtoklás reményében. Isten megteremtette a világot úgy, ahogy a gazda a példabeszédben. Ádám és Éva, kezdve az emberek, megkapták a bérbe a földet, ahogyan a bérlők a példabeszédben. Az emberi történelemben számos példa van arra, hogy az emberek visszaéltek az Istentől kapott hatalommal, ahogyan a bérlők a példabeszédben. A katolikus egyház vértanú szentjei példák arra, hogy az emberiség nem tanult Jézus kivégzéséből, és a mai példabeszédet sem engedték szívükhöz férkőzni. Bármilyen erős honvágy is gyötörjön bennünket, a gonosz szőlőművesek példájának minden mozzanatát messziről kerülve meg kell maradnunk becsületes embereknek. Keresztény emberként, még ha a számonkérés, a büntetés esélye alacsony is, akkor is hely kell állnunk. Ezúton szeretném megköszönni minden az Egyesült Államokban és szerte a világon élő magyar ember Krisztushoz való ragaszkodását, becsületességét, emberi tartását. Nem túl gyakran találkozom olyan emberekkel, akik személyesen ismernek magyarokat, de azon amerikaiak, akik beszéltek, találkoztak magyarokkal, kivétel nélkül nagyra becsülik nemzetünk tagjait. Isteni szent liturgiákon, szentmiséken és istentiszteleteken Jézus örömhíre az evangélium felolvasásra kerül, valamint az új szövetség apostoli leveleinek üzenete is elhangzik. A gonosz szőlőművesek példabeszédének mélyebb megértéséhez hívjuk most segítségül a második korintusi levelet Szent Pától. Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelének olvasása. Figyelmezzünk! A világ a maga bölcsességével nem ismerte fel isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket, mert a zsidók jeleket kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, maguknak a meghívottaknak azonban zsidóknak és görögöknek egyaránt Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége, mert Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Mert nézzétek csak meghívásodokat, testvérek, nem sok a bölcs test szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő, hanem azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse, hogy egy ember se dicsekedhessék Isten színe előtt. Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, igazságunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett, hogy amit írva van, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát, mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztustól a megfeszítettről. Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok. Beszédem és ige hirdetésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából. Tégességéket, bölcsesség, figyelmezünk. Jézus példabeszédekben szól az emberekhez, hogy megértesse Isten országának titkait. De ennek ellenére ez sem mindig működik, ahogy a Márk evangéliumának 4. fejezetének 11. verséből tudjuk. A szőlőművesek gyilkossága Jézus keresztre feszítésének előképe. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben. Máté 21.42. Ahogyan a bérlők nem ismerik fel a példabeszédben a helyes utat, úgy Jézust sem ismerték fel Isten fiaként 2000 évvel ezelőtt. És azóta is sokan követik el ugyanezt a hibát, bűnt időről időre. Sokan sokféle módon keressük Isten üzenetét. Ez a keresés pedig a meghívásból fakad. A meghívás mindenkinek szól, ezért érthető, miért van olyan sokféle útmutató Isten felé. Mindenkinek a saját útját kell megtalálnia. Az apostolok maga Jézus útmutatásával keresték és találták meg saját útjukat. Ezt pedig kötelességük volt továbbadni. Így alakultak ki az egyházak keleten és nyugaton. Saját utad megtalálásához több egyház évezredes évszázados tapasztalatát használhatod fel. A hagyományok tisztelete, megőrzése és ápolása nem a mai világból való elrugaszkodást jelenti, éppen ellenkezőleg. Az egyházak és azok húsvér képviselői az apostoli hagyományok megőrzésével próbálják neked átadni a nem titkos térképet, hogy személyes kapcsolatod aktív legyen Istennel. Vannak, akik a világtól elvonulva keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan, vannak, akik szerzetes rendekben, vannak, akik az élet által hozott magányban keresik az élő kapcsolatot Istennel. És olyanok is vannak, akik a zajos hétköznapokban próbálnak kapaszkodót keresni. Ha pedig megtalálod ezt a kapaszkodót, Istent, kezdődhet a dicsekvés. Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. 1 Korintusi 1.31. Görögkatolikus egyházunk egyházi időszámítása lassan lezáró. Új évet kezdünk, szeptember 1-én. Így a gonosz szőlőművesekről szóló példabeszéd az évvégi számadáshoz is segítséget nyújthat számunkra. Nem csak a tékozló fiú történetét, nem csak a tékozló fiú történetének szereplőinek helyzetébe képzelhetjük bele magunkat, hanem ezen példabeszéd szereplői is segíthetnek nekünk most lelki életünk megtisztításában, tisztántartásában. Keresztény emberként napi imádságainkban hálát adunk az Istentől kapott ajándékokért. A Szent Jónásban pedig megbánjuk és lerakjuk bűneinket. A gonosz szőlőművesek példája kérdéssel fordul felénk, Isten embereivel hogyan bántam az elmúlt évben. Isten üzenetét, keresztény kötelességeimet komolyan vettem-e? Távol hazámtól, távol Isten házától, a templomtól a hétköznapokban tudtam egy gyertyafényként világító példa lenni azok számára, akik tudják, hogy keresztény vagyok, és azok számára, akik nem. Tudtam-e észrevenni a szeretet felém való megnyilvánulását? Tudtam-e sugározni a keresztény értékrendet, még ha úgy is éreztem, egyedül vagyok? Isten bőkezűen pazarolja ránk szeretetét, bárhol is vagyunk a világban. Kik azok a személyek az életemben, akiken keresztül Isten szól hozzám? Hogyan fogadom az ő szavukat? Hogyan bánok Isten embereivel? Megbecsülöm-e az egyházak szolgálatát, amin keresztül Isten próbál segíteni nekem? Az Ószövetségben proféták hirdették a bűnbánatra térést. Az Új Szövetségben Jézus és tanítványai, az apostolok és utódaik, munkatársaikkal, a diakónusokkal hirdetik Isten dicsőségét. Jézus csodatételei és példabeszédei vasárnapról vasárnapra, napról napra tanítanak, figyelmeztetnek bennünket a krisztusi szeretet megtartására, megélésére. Ahogyan Jézus megjelent az Emmauszi tanítványoknak, úgy nekünk is utitásunknak szegülhet bármikor. Vagy ahogyan Fülöp apostol az etióp udvari tisztviselőt tanította útközben, mi is részesülhetünk tanításban az egyházi személyeken keresztül. Mi is bármikor kaphatunk utitársat, útravalót Istentől. Legyen nyitott a fülünk az üzenetre, akár görögkatolikus, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista templomokban keressük a lelki táplálékot. És bármilyen erős honvágy is gyötör bennünket, a gonosz szőlőművesek példájának minden mozzanatát messziről kerülve meg kell maradnunk becsületes embereknek. Keresztény emberként, még ha a számonkérés, a büntetés esélye alacsony is, akkor is helyt kell állnunk. Ezúton szeretném megköszönni minden az Egyesült Államokban és szerte a világon élő magyar ember Krisztushoz való ragaszkodását, becsületességét, emberi tartását. Nem túl gyakran találkozom olyan emberekkel, akik személyesen ismernek magyarokat, de azon amerikaiak, akik beszéltek, találkoztak magyarokkal, kivétel nélkül nagyra becsülik nemzetünk tagjait. A gonosz szőlőművesek példabeszéde rossz példaként segítsen bennünket a jó úton járni. Csökkentsük a lelki távolságot Isten és szeretteink között, ha a fizikai távolságot nem is tudjuk legyőzni. Szeretettel kívánok minden görögkatolikus hallgatónak boldog új évet, a diákoknak és tanároknak Isten szeretetére és a tudásra szomjazó új esztendőt. A Bocskai Rádió hallgatóinak, munkatársainak, Isten mellett elkötelezett, megújulásra kész nyitottságot kívánok szeretettel. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk a 24. ifjúsági gyalogos zarándoklatról készített összeállításunkat, amelyben most Martos Levente Balázs atyának, az Esztergom Budapesti Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökének lelki gondolatait hallgathatták meg, amelyet a fiataloknak mondott el a nyíregyházi állomáson. Műsorunk befejező részében pedig egy Amerikában szolgáló görögkatolikus pap lelki gondolatait hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a háromoldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
5: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának harmadik részét Kovács Máté előadásában hallják.
6: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Behúztam magam mögött az ajtót. Megfordultam, és megláttam. Mindig csodára szurkoltam tőle, amennyi verést kaptam. Most is úgy éreztem, hogy nagyon be vagyok gyulladva. De egy szempillantás alatt rájöttem, hogy nem is. Csak az első ijegység volt ez, mikor majd elállt a lélegzetem, olyan váratlanul ért az öreg. De aztán utána magamhoz jöttem, és éreztem, hogy már szinte egy cseppet sem félek. 50 felé járt, és nem is látszott kevesebbnek. A haja hosszú volt, csapzott és zsíros, a szemébe lógott, és a szeme úgy pislogott mögüle, mint valami lugas mögül. Egész fekete volt még, nem szürkült, akár csak a hosszú, bozontos bajusza. Az arca színtelen volt, ahol látszott a szőrtől. Fehér volt, de nem úgy fehér, ahogy más ember, hanem olyan rossz volt ránézni. A hideg futott végig tőle az ember hátán, mint a leveli béka, vagy a hal hasa, olyan fehér. Ami a ruháját illeti, hát ez inkább csak rongy volt. Az egyik lábát keresztül vetette a térdén. A cipője orrakását kért, és két lábujja kikandikált belőle. Időnként mozgatta is őket. A kalapja a padlón hevert. Ócska vacak volt az is. A teteje egészen behorpadva. Csak álltam és bámultam rá. Ő meg a székét kicsit hátra billentve csak ült és engem nézett. Letettem a gyertyát. Észrevettem, hogy az ablak nyitva volt, így hát a fészeren átmászott be. Alaposan végigjártatta rajtam a szemét, aztán megszólalt.
1: Vasalt ruha, ez már döfi. Persze. Azt hiszed, most már kész gavallér vagy mi?
0: Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, mondtam.
1: Fogd be a szádat, taknyos,
0: mondta.
1: Úgy látszik, megnőtt a szarvagy, amióta itt jártam. De letöröm, mielőtt elmennék innét. Azt mondják, tanulsz is. Írni meg olvasni. Azt hiszed, jobb vagy, mint az apád, mert ő nem tud mi? Majd kiverem belőled. Ki mondta neked, hogy ilyen nagyképű marhaságba üzd az orrot, he? Kiverte a fejedbe?
0: Az özvegy. Ő biztatott rá.
1: Persze, az özvegy. És ki mondta az özvegynek, hogy olyasmivel törődjék, ami se inge, se gallérja?
0: Senki sem mondta.
1: Na, majd én megtanítom, hogy máskor ne üsse bele az orrát.
0: Te meg ide figyelj.
1: Ott hagyod azt az iskolát, hallod? Megtanítom én a népeket, hogy ilyen beképzelt figurát csináljanak a fiamból, aki lenézi az apját, és jobb akar lenni, mint ő. Csak kapjalak el az iskola körül, majd ellátom a bajodat. Az anyát se tudott írni, se olvasni haláláig. A családjában se tudott egy lélek se. Én se tudok, hát akkor te mit nagyzolsz itt? Én nem vagyok az az ember, aki ezt eltűröm, hallod-e? Na,
0: próbálj csak olvasni valamit. Fölvettem egy könyvet, és elkezdtem olvasni Washingtonról, meg a háborúiról. Mikor vagy fél percig olvastam, elkapta a könyvet, és a sarokba vágta.
1: Úgy? Hát csak ugyan tudsz olvasni. Amikor először mondták, nem akartam elinni. Hát ide figyelj! Most vége ennek a tanulásnak, meg mi fenének. Megtiltom! Majd lesz gondom rád, úrfi.
2: Ha fülön foglak az iskora körül, szíjat hasítok a hátadból.
1: Még a végén hittant fogsz tanulni. A fene látott ilyen kölyköt.
0: Felvett az asztalról egy kis kék meg sárga képet, amin egy tehén volt és egy gyerek, és megkérdezte.
1: Mi ez?
0: Jutalmul kaptam, mert jól tanultam. Szétszakította, és azt mondta.
1: Majd adok én neked olyasmit, amitől majd te leszel sárga meg kék.
0: Irget morgott egy darabig, aztán megszólalt.
1: Na, látom, micsoda gigerli lett belőled. Ágyban fekszel, lepedőn. Tükröd is van, és szőnyeg a padlón. Az apád meg disznókkal alszik egy helyt a cserzőműhely mellett.
2: Fene látott ilyen kölyköt, de Isten engem úgy segélyen, leszoktatlak erről az úri modorról, mielőtt itt hagylak.
1: És mi az, amit a népek beszélnek?
2: Azt mondják, gazdag lettél.
1: Nem is igaz. Hazudnak.
2: Hallod-e, gondold meg, mielőtt kinyitod a szádat, mert eleget tűrtem már eddig is, hallod-e? Jobb lesz, ha vigyázol magadra. 2 napig a városban voltam, és egyébről se volt szó, mint hogy gazdag lettél. Már lenn a folyón is hallottam. Ezért jöttem ide.
1: Holnap ide adod azt a pénzt.
2: Szükségem van rá.
1: Nekem nincs pénzem.
2: Hazudsz! Thatcher bírónál van.
1: Nekem kell az a pénz.
2: Mondom, hogy nincs pénzem. Kérdezd meg Thatcher bírót. Ő is csak azt fogja mondani.
1: Jó, megkérdezem.
2: Majd kipréselem én belőle, hogy áll ez a dolog.
1: Na, és most mennyi pénz van nálad?
2: Ide vele.
1: Csak 1 dollárom van, de az kell nekem. Mit bánom én, kell-e neked vagy sem? Ide vele! Elvette és beleharapott, hogy nem hamisel, és azt mondta, lemegy a városba egy pofa viszkire. Egész nap egy kort se csúszott le a torkán. Mikor már a fészerem volt, újra bedugta a fejét, és elmondott mindennek, amiért jobb akarok lenni nálánál. És mikor azt hittem, már végleg elment, visszajött, és emlékeztetett az iskolára. És azt mondta, hogy lesni fog, és elagyabudjál, ha ott talál. Másnap be volt rúgva. Elment Thatcher bíróhoz, és nagy ricsajt csinált nála. Erőszakoskodott, hogy adja oda a pénzt, de a bíró nem adott neki semmit, és akkor esküdözött, hogy majd a törvény előtt odaadja. A bíró és az özvegy törvény elé vitte az ügyet, azért, hogy a bíróság elvegyen engem az öregtől, és nevezzék ki egyiküket gyámnak. De új bíró volt a törvényszéken, és nem ismerte az öregemet. És így azt mondta, hogy nem. A törvényszék nem szólhat bele valakinek a családi ügyeibe, és hogy választhatná el az apát a fiától. Így hát Thatcher bíró és az özvegy eredmény nélkül jött el. Az öregnek persze több se kellett, nem fért a bőrébe. Azt mondta, hogy kékre zöldre ver, ha nem szerzek neki valami pénzt. Kölcsön vettem 3 dollárt Thatcher bírótól, és odaadtam neki. Erre megint berugott, és káromkodva, ordítozva mászkált a városban, és írtóri csajt csinált egy rézlábassal. Végül aztán lecsukták, és reggel a bíró elé vitték, és becsukták 1 hétre. De ő azt mondta, hogy neki jól van így. Majd megtanítja a fiát kesztyűbe dudálni. Mikor kikerült, az új bíró azt mondta, hogy új embert akar faragni az öregből. Magához vette, rendes ruhát adott rá, reggelinél, ebédnél, vacsoránál, családi asztalához ültette, és általában tejbe vajba füröztötte. Vacsora után pedig a mértékletességről meg hasonlókról papolt neki, mire az öreg sírva fakadt, és azt mondogatta, hogy ő világéletében bolond volt, és elpocsékolta az életét. De most új életet kezd, és új ember lesz, hogy senkinek se kelljen szégyelnie magát miatta, és reméli, hogy a bíró segíteni fog, és nem nézi le. A bíró azt mondta, hogy meg tudná ölelni ezekért a szavakért, és ő is sírt, és még a felesége is sírt. A papa azt is mondta, hogy őt mindig félreértették, és a bíró erősítgette, hogy ő el is hiszi neki. Az öreg azt mondta, hogy akinek rosszul megy a sora, leginkább részvétre vágyik, mire a bíró azt mondta, hogy az már igaz, és aztán megint sírtak. Mikor lefekvésre került a sor, az öreg fölállt, kinyújtotta a kezét, és azt mondta, nézzék meg, uraim és hölgyeim, fogják meg, és rázzák meg. Ez a kéz eddig nem volt jobb, mint a disznóláb. De ezután egy új életet kezdő ember keze, és inkább meghalnék, mint hogy újból visszacsúszak oda, ahol voltam. Jegyezzék meg a szavaimat, ne feledjék el, amit mondok. Ez egy tiszta kéz most. Ne szégyeljék. Rázzák meg. Erre mind megrázták a kezét, egyik a másik után, és mind sírtak.
0: A bíró felesége meg egyenest kezet csókolt neki. Aztán az öreg aláírt egy fogadalmat, vagyis inkább oda tette a kézjegyét. A bíró azt mondta, hogy életében nem volt még ilyen magasztos napja, vagy valami ilyesfélét. Aztán bedugták az öreget egy csúda szép szobába, az volt a vendégszoba. De az éjjel nagyon rájött a szomjúság. Kimászott a tornás szetőre, lecsúszott a csatornán, és elkótyavetélte az új ruháját egy bugykos pálinkáért. Visszamászott, és leitta magát a sárga földig. Reggel tök részegen megint kimászott. Legurult a tornácról, két helyt eltörte a karját, és majd halálra fagyott, amíg valaki belebotlott napkelte után. És mikor be akartak menni a vendégszobába, alig ismertek rá, úgy nézett ki. A bíró csudadühös volt. Azt mondta, hogy csak puskagolyóval lehetne megjavítani az öreget. Más módot se Isten, se ember nem tudna. Az öreg azonban rövidesen magához jött, és garázdálkodni kezdett. Thatcher bírót bevádolta, hogy visszatartja a pénzt, engem meg amiatt kurgatott, hogy nem hagyom abba az iskolát. Ha elkapott, jól el is náspángolt. De én csak azért is eljártam az iskolába, és legtöbbször kikerültem az öreget, vagy elszaladtam előle. Azelőtt nem nagyon fűlt a fogam az iskolába járáshoz, de most just is eljártam a papa miatt. A bírósági eljárás igen sok elhúzódott, mintha soha nem akartak volna belefogni, így hát néha napján kölcsön kellett kérnem 2-3 dollárt a bírótól, hogy betömjem vele az öreg száját, mielőtt elagyabugyált volna. Valahányszor pénzhez jutott, leitta magát, valahányszor leitta magát, nagy ricsaj csapott a városban, és valahányszor ricsaj csapott, dutyiba csukták. Úgy látszik, ez tetszett neki. Ez volt a szíve szerint való élet. Gyakran ott lófrált az özvegy háza környékén, úgyhogy végül az özvegy megmondta neki, hogy ha el nem takarodik, rosszul jár. Hát nem megbolondult az öreg. Fejébe vette, hogy majd ő megmutatja, ki parancsol Hákfinnek. Tavasszal egy nap meglesett, elkapott, és egy ladikban fölvitt vagy 3 mérföldre a folyón. Átment az Illinois oldalra, az erdőkbe, ahol nyoma se volt emberi hajléknak, csak egy rozzant kaiba állott a bozótban. Olyan sűrűn nőttek a fák körülötte, hogy észre se lehetett venni. Egész idő alatt szemmel tartott, és sehogyan se tudtam meglépni. A kunyhóban laktunk. Éjszakára mindig bezárta az ajtót, és a kulcsot a feje alá tette. Szerzett valahonnan egy puskát, azt hiszem lopta, és abból éltünk, amit vadásztunk és haláztunk. Néha napján rám zárta az ajtót, és bement a boltba, amely 3 mérföldnyire volt a révtől. A halat és vadat eladta, persze pálinkáért, az itókát pedig hazahozta. Leitta magát a sárga földig, aztán jól elagyabugyált. Az özvegy valahogyan rájött, hogy hol vagyunk, és értem küldött egy embert. De a papa puskával kergette el. Lassanként ismét megkedveltem én is ezt az életet, kivéve persze a veréseket. Lusta és vidám élet volt ez. Egész nap kényelmesen heverésztünk, füstöltünk és horgáztunk, és nem volt se könyv, se oktatás. Több mint 2 hónap telt el így. A ruhám rongyá feslett és össze-vissza piszkolódott, és már alig értettem, hogy bírtam ki annyi ideig az özvegynél, ahol mosakodni kellett, tányérból enni, fésülködni, rendes időben lefeküdni, meg fölkelni, nap mint nap könyv fölött görnyedni, és Miss Watson papolását hallgatni. Már nem volt semmi kedvem visszamenni hozzájuk. Annak idején abba hagytam a káromkodást, mert az özvegy nem szerette. Most újra rászoktam, mert a papának nem volt kifogása ellene. Végeredményben, ha úgy vesszük, csuda jó élet folyt az erdőben. De a papa mind jobban rászokott a pálcára. Ezt pedig nem vette be a természetem. Tele voltam kék foltokkal. Ezen kívül mind gyakrabban elkódorgott, és olyankor mindig bezárt. Egyszer pedig 3 napig nem jött vissza. Csuda egyedül éreztem magam. Már azt hittem, hogy vízbe fulladt, és soha ki nem jutok innen. Kezdtem félni. Elhatároztam, hogy valamilyen úton módon megpróbálok elszökni. Már sokszor szerettem volna kijutni a viskóból, de nem tudtam. Az ablak akkora volt, hogy egy kutya se tudott volna kimászni rajta. A kéménybe se tudtam fölmászni, túl keskeny volt. Az ajtó jó erős tölgyfalapokból volt összeeszkábálva. A papa mindig vigyázott, hogy kést vagy más szerszámot ne hagyjon a kunyhóban, ha elment. Talán 100-szor is végigkutattam az egész lyukat, tulajdonképpen mást alig csináltam, mert csak így tudtam az időt agyonütni. Most azonban rábukkantam valamire. Egy rozsdás, öreg fűrészre, aminek nyelese volt. A mestergerenda fölé volt bedugva. Jól megkentem, és munkához láttam. A kaiba túlsó végén egy ócska lópokróc volt a falhoz szögezve, hogy elfogja a szelet, ami befújt a réseken, és nem egyszer kioltotta a gyertyát. Az asztal alá másztam, fölhajtottam a pokrócot, és nekiálltam egy akkora lyukat vágni, amekkorán kiférek. Jó sokáig tartott, de már a vége felé jártam, amikor meghallottam a papa puskáját az erdőben. Eltüntettem munkám nyomait, visszahajtottam a pokrócot, elrejtettem a fűrészt, és rövidesen be is toppant az öreg. Nem volt valami jó hangulatban, vagyis olyan volt, mint általában szokott lenni. Azt mondta, nem volt a városban, de semmi sem akar menni. Az ügyvédje azt mondotta, hogy megnyeri a pört és a pénzt, ha tárgyalásra kerül a sor, de ezer és egy módja van húzni, halasztani a dolgot, és Thatcher-bíró érti a módját. És azt is mesélték, hogy egy másik ügy van folyamatban, hogy engem vegyenek el tőle, és az özvegy legyen a gyámom. És az nagyon úgy néz ki, hogy sikerülni fog neki. Igen, el voltam szontyolodva, mert semmi kedvem sem volt már visszamenni az özvegyhez, hogy megint elkezdjenek civilizálni és kalodába zárni, mint azelőtt. Az öreg pedig csodára elkezdett káromkodni, és leszette a keresztvizet mindenről és mindenkiről, aki eszébe jutott. Aztán újból elátkozta valamennyit, nehogy egy is kimaradjon. Végül egy általános káromkodással valamennyit egy kalap alá vette, beleértve egy csomó embert, akinek a nevét se tudta. Ezeket csak úgy nevezte, az a minek is híják. És azokat is elkívánta különböző helyekre. Azt mondta, szeretné látni, hogy az özvegy elvegyen tőle. Majd résen lesz, mondogatta. És ha ide próbálnak jönni, tud egy helyet 7-8 mérfölddel odébb, ahova eldughat. Ott aztán cserkészhetnek utána, amíg belegebednek, akkor se találnak meg. Erre megint nagyon komiszul kezdtem magam érezni, de csak egy percig. Gondoltam, úgy se leszek már kéznél, ha meg akarja csinálni. Az öreg leküldött a csónakhoz, hogy hozzam el a holmit. Volt ott egy 25 kilós zsák, tele kukoricaliszttel. Egy oldal szalonna, muníció és egy jó 10 literes korsó pálinka. Egy öreg könyv és két újság. Nem olvasni, hanem folytást csinálni. És némi kóc. Kiraktam mindent a csónakból, aztán leültem a ladik farába, hogy gondolkozzam kissé. Az volt a szándékom, hogy megkaparintom a puskát. Néhány horgot, és beveszem magam az erdőbe. Úgy terveztem, hogy nem fogok egy helyt megtelepedni, hanem kóborolni fogok a vidéken. Főleg éjszaka vadászok és horgászok, és igyekszem olyan messzire elmenni, hogy se az öreg, se az özvegy ne érjen utol. Úgy véltem, még az éjjel ki tudom fűrészelni magam, ha az öreg eléggé berúgott, ez pedig nagyon valószínűnek látszott. Úgy eltöprengtem a dolgon, hogy észre se vettem, meddig maradtam ott. Végül már az öreg kiabált utánam, hogy elaludtam-e, vagy vízbe fulladtam. Fölcipeltem mindent a kunyhóba, akkorra már sötétedni kezdett. Amíg a vacsorát főztem, az öreg kortyintott egyet-kettőt, és kezdett belemelegedni. És megint előről kezdte a szitkozódást. A városban is berugott előzőleg. Egész éjjel az árokban hevert, és úgy is nézett ki. Az ember azt hihette volna, hogy ő Ádám, mert tetőtől talpig sár volt. Valahányszor fűteni kezdte a szesz, mindig a kormány szitta. Vacsora után vette a korsót, és azt mondta, hogy elég pálinka van benne kétszeri berugásra és egyszeri delírium trémenszre. Mindig ezt szokta mondani. Úgy számítottam, hogy egy órán belül tök részeg lesz, és akkor ellopom tőle a kulcsot, vagy kifűrészelhetem a lyukat. Csak ivott és ivott, néha-néha ledőlt a vackára, de a szerencse nem járt a kezemre az este. Nem esett mély álomba, hanem igen nyugtalan volt. Morgott, snyögött, ide-oda forgolódott jó sokáig. Végre magam is csuda álmos lettem. Alig bírtam nyitva tartani a szemem, és mielőtt észrevettem volna, mélyen elaludtam. A gyertya pedig égve maradt. Nem tudom, meddig alhattam. Egyszerre szörnyű ordítás vert föl. A papa volt. Rémesen nézett ki. Ide-oda ugrált, és valami kígyókról kiabált. Azt mondta, a lábán másznak fölfelé, aztán felugrott és felordított, és azt kiabálta, hogy az egyik megharapta az arcát. De én egy fia kígyót se láttam. Elkezdett körbe szaladgálni a kunyhóban, és ordibált. Vedd le, a nyakamra mászik! Még sose láttam, hogy valakinek ilyen rémisztően forogjon a szeme. Rövidesen egészen ki volt, és lihegve összeesett. Akkor meg ide-oda hempergőzött. Mindenbe belekapaszkodott. A kezével a levegőben markolászott, kapkodott és ordítozott, hogy az ördögök eljöttek érte. Lassanként kimerült. Egy ideig csöndben feküdt és nyögdécselt. Aztán elhallgatott. Csak a baglyokat hallottam és a farkasokat, amint messze-messze sírtak az erdőben. És minden iszonyú némának tűnt.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének harmadik részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A lélek útjain.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remeteik egy templom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolci Józgyőri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Előadásának első részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nek a két elmékerésnek a címe a gonosznak a működése és a lelki harc, ami persze szorosan összefügg a kettő egymással. Ott szeretném kezdeni, hogy amikor a gonoszról van szó a mai világban, a legtöbb ember már nem hisz benne, sokszor a vallásosak sem. Vagy valaki olyan szinten, hogy van gonosz, de ki lent van a pokolba, ki tudja hányan vannak, majdnem az egyfajta ilyen ő a mi barátunk, aki ott van az ördög csárda, Lucifer, pizzázó, meg a Mikulás mellett ott van, mint ilyen krampuszok, de gyakorlatilag csúnyák, de jóságosak, nem kell tőle félni. És tulajdonképpen ez a fajta mentalitás annak kedvez, hogy az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy ő nem létezik. És nem csak a létezésről van szó, hogy létezik vagy nem, nem csak elméletben hiszem, hanem azt is, hogy működik-e, tud-e működni, vagy nem tud működni. Milyen hatalma van a világban, és az ő hatalma mitől függ. Tulajdonképpen ez az alapvető kérdés, hogy mennyire foglalkozunk ezzel, vagy mennyire tudjuk. Azt is leszeretném még az elején szögezni, hogy most imádkozunk, van sokféle jámborság, ima forma is, és ezek mind nagyon fontosak, hiszen ebből születik az élet. Azonban nagyon fontos az egyfajta ilyen teológiai tudás is, mert Gábriel Tamort atya írja is, hogy nagyon sok keresztény babonás. Tehát van egyfajta lelkiség, nincs tiszta tudás mögötte, hogy most ki is a gonosz, mit tud, mit nem tud, valaki nem fél tőle, van, aki sokkal jobban fél tőle, mint aminek lenni kellene. Ezért fontos, hogy egy világos tudást legyen mögötte, azt, hogy ki is a gonosz, hogyan működik, és persze a gonoszról önmagában nincs értelme beszélni, csak úgy, hogyha az Istennek a fényében beszélünk róla, hogy a gonosz is létezik, de természetesen maga az Istennek a jelenléte, ő a lényeg. A katolikus egyház katekizmusa tanítja, hogy tiszta és világos tanítást kell adni a sátán és a démonok létezéséről, szándékairól, természetükről, működésükről és az ellene vívott harcról. Persze a két előadás kevés ahhoz, hogy ezt mindent elmondjak róla, de szeretnék azért egy jó összefoglalást adni, és legfőképpen, hogy a fő motivumokat kiemelni, és hogy a lelki harcban mire kell vigyázni, meg világosan látni az erőviszonyokat is, hogy mi hol vagyunk, milyen fegyvereink vannak, és azok egyáltalán mire valók, vagy valóban működnek-e, vagy nem működnek. Amikor a gonoszról van szó, a Szentírásban nagyon sok helyen le van írva, tudjuk már a Teremtés könyvében a bűnbeesés története, ahogy a gonosz megkísérti az első emberpárt, és ott nem tud mit csinálni vele, nincs hatalma, ott hazudik, az első emberpár elhiszi, és a hazugság következménye lesz, hogy nem bíznak az Istenben, esznek a fáról, de itt a bizalmatlanságon van a hangsúly, esznek a fáról, és ez az ősbűn. Nem a kísértés, nem a gonosznak a jelenléte, a gonosz nem tudott velük csinálni semmit, nem szállta meg, nem bántotta őket, semmit nem tudott, idézőjelbe csak hazudni.

vásárló, aki a keresztényeket, persze akkor mi nem keresztényekről beszélünk, az Isten hívőket vádolja, hogy persze, hogy szeret téged, de csak azért, mert megéri neki, haszna van belőle. Ez a lényeg a kísértésnek. De ha elvennéd a szeretteid, ha elvennéd az egészségét, ha elvennéd tőle mindazt, ami a, úgymond a karrierjéhez szükséges, akkor átkozna téged. És az Isten megengedte neki, hogy ezeket mind elvegye Jobbtól, de viszont ő akkor is kitartott az Isten hit mellett, és hűséges maradt hozzá, és nem lázadt fel az Isten ellen. Tehát a főbb kísértések ilyen szinten jelentkeznek meg, hogy a gonosznak a legfőbb tevékenysége, hogy elválasszon bennünket az Istentől. Gábriel Amort atya mondja, össze is foglalja tulajdonképpen, hogy a 2000 év alatt az ördögűzésnek milyen hagyományai voltak, vagy mennyire voltak intenzívek, tehát Jézus korában egyértelmű, és nagyon sok ördögöt kiűzött, még az ősegyházban is jelen volt. Később még a nagy misztikusok is, akár gondoljunk, hogy 1500-as évek közepén járunk, ott van Szent Ignác a lelki gyakorlatos könyvben, sokszor beszél a lelkiekről úgy, hogy milyen imaformát kell követni, ebben az állapotban mi várható az Istentől, a gonosz hogyan támad. Tehát a gonosz bele van szőve, hogy ő folyamatosan ott működik az életünkben, és hogyan kell rá tekinteni, hogyan kell imádkozni, mit kell tenni, hogy előre haladjunk. És szinte ez a misztikusok számára ez egy természetes megfogalmazás volt, utána valahogy ez úgy háttérbe szorult. Amott atya írja azt is, hogy például, hogy emlékszünk vissza a tanulmányaink, hogy az inkvizíció, meg itt a boszorkány égetések, hogy ahol volt ördögűzés, ezt gyakorolták, azokon a helyeken nem volt ilyen boszorkányégetés meg ilyenek. Ahol nem volt ördögűzés, vagy nem a gonosz ellen imádkoztak, ott viszont annál több. És ő írja, hogy az emberek, ahol nincs ördögűzés, vagy nem beszélnek a gonoszról, nem látják meg a helyét a világban, ott az emberek egymást démonizálják. Akár úgy is, hogy most akár pártokat is, meg különböző korosztályok, de nemzeteket, népeket, gondoljunk akár a Auschwitz-ra, vagy ezek a koncentrációs táborra, a nagy népirtásokra, háborúkra, amikor nagyban démonizáltak embereket, népcsoportokat, meg sokszor hovatartozás, akár vallási, felekezeti, és igazából nem lett megfogalmazva, emberek egymást démonizálták, vagyis azt mondták, hogy ezek az emberek gonoszak, ezek rosszak, veléig romlottak, és ahol viszont a gonosz imádkoztak, hogy a gonosz takarodjon el, ott gyakorlatilag nem az ember démonizálták. És most megint tényleg csak ilyen nagyon nagy áttekintés, gondoljunk a nagy egyház szakadásokra, ott az egyház történelem leírja, hogy hogyan közösítették ki egymást, vagy a reformáció, ott is, hogy az egyház szakadás, utána később is, illetve van a katolikus egyháznak a bűnei, akkor a protestáns, kialakultak az új közösségek, egyházak, le van írva a folyamat, ki volt a hibás, most ők valóban reformátorok voltak, vagy igazából elszakadtak, és hogy egy személyről nincsen szó ezekben a leírásokban. Voltak ott emberi bűnök, gyengeségek, bizalmatlanságok, nincs szó arról, hogy még valaki vagy valakik ott voltak, aki a legjobban akarja a szakadást, hiszen Jézus ezért imádkozott, hogy egyek legyenek. Ez pedig a gonosz lélek. És ezt jelenti az, hogy amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy álljunk meg, kezdjünk el imádkozni, mert mindenki tudnánk egymásra mutogatni, hogy kinek milyen bűne van, de gyakorlatilag ez szakadáshoz vezet bennünket, ami Jézus akaratával ellenkezik. Ezért kezdjünk el imádkozni, most ne veszekedjünk, ne szakadjunk, ne csináljunk semmi, imádkozzunk, mert ez ment meg bennünket. Sokszor idézem II. János pápát, a Rosarium Virginis Maria, ami a rózsafűzérről szól, ott a végén van szó a családról, és ott is leírja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, azok a családok együtt maradnak. Ott nincs válás. És ennek is az a lényege, hogy tudnánk egymásra mindent mondani. Vagy aki már látott ilyet, vagy benne volt ilyen tragédiákba, ott is, amikor nem imádkozunk, hogy a gonosz takarodjon innen, akkor a családtagok, és benne persze vannak a szülők, após, anyós, mindenki beszáll a ringbe, egymást démonizálják. Hogy te ilyen utolsó vagy, meg ilyen, meg olyan gonoszságot, ami objektíve biztos, hogy követnek el bűnöket, tehát azért is vesznek össze, azért van a feszültség, de egymást démonizálják, szinte olyanok,

0: mondanak, amit már csak a démonra, az ördögről mondunk, olyan mély gonoszságokat. És megint mi történik? A gonosz megjelenik, aki mindig szét akar szakítani. A diabolosz eltávolít. És gyakorlatilag gonosz így súgja hazugságát, gerjeszt bennünket, és nem azt mondjuk, hogy álljunk meg imádkozni együtt, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, hanem egymásnak esünk neki, egymást bántjuk, a gonosz nevet a markába, és nem az, hogy álljunk össze, imádkozunk és takarodjon innen, mert nem hívtuk, hogy itt legyen és takarodjon a kísértő, és vannak hibáink, gyengeségeink, de a másik nem gonosz, nem az ördögtől való, és valamit próbáljunk kihozni, imádkozunk és az emberi segítséget. És azt hiszem, hogy most a 2000 év után is, nem csak a középkorban volt meg a boszorkány égetésnél, most már nem ilyen formában égetnek, de sokszor amilyen családokban, meg közösségben van feszültség, ha nincs is tűz, de szintén boszorkány égetések, olyan utálat, tragédiák, meg annyi minden baj van, hogy gyakorlatilag, hogy tragédiák, és megint egymást démonizálják, pedig imádkoznak, hogy a gonosz menjen el. És itt az egyház szakadások, a háború, családok, válások, lehetne sorolni, hogy amikor valami szétszakad, egy szeretett közösség szétszakad, és benne vannak az emberi gyengeség és a bűnök, de mindenképpen, hogy nem annyira, mint amennyire sokszor gondoljuk, és nem figyelünk arra, hogy van ellenségünk, akit jelen van kísért. És erre is mondja Francesco Bamonte, hogy az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy nem létezik. Ha gonosz nem létezik, akkor tényleg te vagy az ördög, te vagy a gonosz. De elhiszem, hogy a gonosz létezik, akkor a másiknak vannak gyengeségei, ugyanúgy, mint nekem, de van nekünk Urunk Istenünk, és takarodjon innen, aki minket össze akar uszítani. Apróságnak tűnik ez a megkülönböztetés, de gyakorlatilag lényeges abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Egymásnak esünk, vagy imádkozzunk. Második János Pál pápa írja, aki tagadja a sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Vagyis ez nem csak egy ilyen habatort, egy elhiszem, nem hiszem, hanem olyan szempontból is lényegi, hogy a sátánnak a kísértésé miatt van az ősbűn, annak a következménye az örök halál, meg a mindenféle szenvedés, ami van a világban. Jézus, amikor megváltott bennünket, megtörte a halálnak a hatalmát, megtörte a sátánnak a hatalmát, és megszabadított bennünket, és megnyitotta az örök élet kapuját. Tehát Jézus, amikor valaki nem hiszi a megváltásnak a lényegét, hogy Jézus mit tett, akkor igazából a megváltás is, hogy nem is nagyon lehet vele mit kezdeni, hogy most az mire volt jó, hogy Jézus meghalt értünk. Ki győzött le? Vagy nem is volt kit legyőzni, hanem egy szép gesztus volt, hogy meghalt helyettünk és szenvedett. És onnantól kezdve, amikor fiatalokat is kérdezek, amikor ezzel nem tudnak mit kezdeni meg a bűnnel, akkor értettem meg, hogy igazából a szentmisére járás, az tényleg csak egy olyan felesleges dolog, igazából nincs miért. Nincs bűn, nincs gonosz, akkor Jézus a megváltó, de mit váltott meg? Gyengék vagyunk, hát majd megbánjuk, ha megbánjuk. Ha megérdemli a másik, akkor még kérek tőle bocsánatot is. Nincs értelme, hogy a másikkal kibéküljek, mert nincsen bűn, csak igazából emberi gyengeségek vannak. Amikor a gonoszról beszélünk, egyrészt van a Szentírásnak a tanítása, hogy a gonosz kicsoda, micsoda, látjuk a Szentírásban és az ő gonoszságát, hogy Jézus megkísérti a pusztában, tehát hogy milyen aljas módon hazudik, meg a legfőbb célja, hogy az emberek elkárhozzanak. Nem kevesebb, hogy az Istenben ne bízzanak, eltávolodjanak tőle, amikor meghaljanak, jussanak a pokolba, és ezáltal akarja megalázni magát az Istent, aki őt letaszította. Tudja, az Istennel nem tud mit kezdeni, neki semmi hatalma nincs, de a teremtményeit hazugsággal elvinni, és a kárhozatra vinni. Tehát a sátán úgy jelenik meg, mint aki rossz, aki a gonosz, aki tényleg a gyilkos, kezdetől fogva gyilkos, a hazugság atya. Azonban, amikor a világra tekintünk, a gonosz már másképp jelenik meg. Sokszor beszélek erről, aki lehet, hogy valaki ismeri, az úgynevezett Baphomet figura. Ezt tulajdonképpen egy francia ember alkotta meg az 1850-es években. Ő nem a gonoszt akarta megformálni, hanem tele szimbólumok, egy kecskefejű, denevérszárnyú, tele szimbólumok egy ilyen figura. Később a sátán is úgymond egyházak felvették ezt, és ez lett úgy a hivatalos szobruk, a sátánista úgymond templomokban is az oltár mellett ez a figura van jelen, tehát nem az a szarvas, vasvilás, ez főleg ilyen ördögcsárdákban ábrázolják így, hanem ez a Baphomet figura, és hogy ennek a jelentése, hogy az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Ez a gonosznak a hivatalos neve, nem az egyházi, hanem a másik oldalon. Az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Mi van ennél szebb név? És emberek hivatkoznak is arra, hogy itt a különböző vallások egymásnak ettek így. Az iszlám, gondoljunk a török időkre, amikor jöttek és harcoltak, meg a pápák is, amikor imádkoztak, 5. Szent Pius is, meg amikor itt a Magyarország felszabadítása, Bécs felszabadítása, 11. Ince pápa, és hogy gyakorlatilag az egyház imádkozik a más nép ellen, meg hogy győzzön, meg hogy legyőzze az iszlámot, de sokszor az egyházak között is, a felekezetek között is, a reformáció idején, az a gája rabság, tehát nagyon sok ilyen csúnya dolog, sivatkoznak arra, hogy a vallás megossza az embereket, de eljött a mi szabadítunk, az új úr, az új atya, a Baphomet. Detroitban van az első ilyen hivatalos szobra, és ott úgy is van ábrázolva, hogy ott van két gyermek jobbról, balról, és mint a szentképeken szoktunk látni, hogy néznek fel Jézusra, ugyanazzal a gyermeki arccal, meg derűvel, meg csodálattal néznek fel rá az új atyára, a Baphometre, aki már nem ilyen vallásháborúk, meg ilyen szinten működik, meg hogy ki katolikus, ki milyen felekezetű, hanem ő már mindenek fölött álló, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Tulajdonképpen ez már majdnem a földi mennyország, amit utána az okkultizmus kínál nekünk, a harmónia, béke, az univerzummal való egység, meg különböző ilyen zavaros megfogalmazások, és a megfogalmazás a szép, de ami mögöttem van, azt senki sem tudja megragadni. Vagy Szolojov szerint, ha az Antikrisztus könyvet írna, ez lenne a címe, egyenes út a békéhez és a világ jólétéhez. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik fel, mint a világosság angyala, aki békességet akar, aki jóságot, aki megengedő. Gondoljunk bele az első kísértésre is, amikor a gonosz így nyilvánul meg, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy egyik fáról sem mehettek. És hogyha tudja az Isten, hogy amikor ennétek, akkor olyan hatalmatok lesz, mint az Istennek. Jaj, de jó, hogy találkoztatok velem. A gonosznak, amikor kísér, sokszor a hangja sokkal kedvesebb, mint Jézus. Furcsának tűnik, mert Jézus mit akarsz, mit tegyek veled. Ott vagy a megtérése hív bennünket, aki utánam akar jönni. Tehát határozott, férfias, egyenes felszólítás, és ő nem ilyen el akar bennünket valamilyen édességgel, vagy valamilyen mézes-mázos dologgal csábítani, ő világosan, egyenesen beszél. De abban is, hogy bízzatok bennem, én legyőztem a világot. A gonosznak a hangja meg nagyon sokszor ilyen csábító, kedves, kedveskedő, olyan nagyon jóságos. Tehát így jelenik meg a gonosz, mint aki, aki a jót akarja. Ide hozom már az okkultizmust is, ami jelen van, mint ilyen eszmei áramlat, ami több, mint egyfajta ilyen ideológia. Az okkultizmusnak igazából elég zavaros világ ez, meg sokféle formája van, de a lényegéhez tartozik, hogy az okkult azt jelenti, hogy rejtett tudás. Az ezotéria, hogy egy mester segítségével bejárni egy utat, ami által vannak beavatások közben, eljutok magához a megvilágosodáshoz. Ezt több helyen használják a megvilágosodottak. Sokszor a szabadkülönös beavatásnál is kezdve, ez a illumináció, meg a megvilágosodás, ez egy fontos kifejezés. Helena Blavatsky, aki 1800-as években élt, ő a teozófia alapítója, volt egy ilyen folyóirat, hogy a Lucifer, ebből már látható az irányultsága, hogy merre tart, vagy volt a titkos tanítás, egy két vaskos könyv, és a második rész szinte az egész a gonoszról szól. És az okkultizmus tulajdonképpen az nem csak, hogy mert vannak ilyen boszorkányok, jósok, energiát hívnak le minden, tehát rengetegféle dolog van, akik ezen a pályán utaznak. Valaki nem is nevezi magát okkultizmusnak, hanem karizmatikus gyógyítónak, energiát hív le, kozmosz, mint a univerzummal egyesített, nagyon sokféle meghatározás van, de ez nem csak azt jelenti, hogy vannak ilyen praktikák, amik úgy, mintha jót tennének, hanem ezek egy teljesen új világkép. Visszatérek a Baphomet figurához, ennek a figurának két keze van, van egy női kéz, ami felfelé mutat, az van ráírva, hogy szolve. Ez a feloldani. A másik pedig a koagula, azt jelenti, hogy valamit összerendezni, megszilárdítani, valami újat létrehozni ebből, ami fel lett oldva. És ez a feloldódás, hogy feloldani mindazt, ami a keresztény érték. Hallottuk ezt a New Age kifejezést is, ez az új kor, amik azt tanítják, hogy a halak korszaka lejárt, ami a kereszténységet határozta meg, és jön az Aquarius, a vízöntő korszaka, amikor is gyakorlatilag teljesen új világkép, ez az ezoterikus világkép. De ez új világkép, emberkép, istenkép. Tehát teljesen más, mint a keresztény, emberkép, istenkép, meg világkép, egy teljesen új másra épül. Tehát nem csak praktikákról van szó, vagy a boldogsághoz hogyan jutunk el, hanem egy új világkép, ez az okkultizmusból fakad. És a különböző technikák által ezek az ember kapcsolatba kerül az új világképpel, és aki például nem járt, és nem is tudja, hogy most miben hisz. Valaki a lélekvándorlásban is hisz, meg a kereszténységben, és a kettő erősen üti egymást, tehát azt jelenti, hogy egyiket se érti, hogy mire való, vagy mire jó, és akkor ilyen zavaros dolgok jönnek ki belőle, ilyen szinkretista, ilyen vallás, ami szinkretista azt jelenti, hogy ilyen összeválogatom, mint a svéd asztalból. Egy kis szűzanya, turulmadár, van abban minden Szent István, emese, sokszor ezeket keverem, ezeket a pogány dolgokat, meg a keresztény dolgokat, és összehozok magamnak valamit, és utána még a sámán kultusz meg, úgy, mint az ős magyar lenne, de igazából már van abban sok mindent, amit belevettem, kihagytam, de gyakorlatilag Benedek pápa mondja, hogy ez az új pogányság nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyre erősebb. Ez a visszatérni az ősök vallásához, de nem csak olyan tisztán visszatérni, hanem gyakorlatilag ilyen szinkretista módon. Vagy láthatjuk, hogy a keleti vallások, de igazából általában van olyan is, de általában nem a keleti vallásokat veszik át, hanem elemeket. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor levágják a fejét, kiveszik a szívét, és újra csomagolják ilyen nyugati dologra, ahol van benne meditáció, van benne sok minden, csakrák, minden, és ilyen zavaros tanítás hozzá, megint univerzum erők, tehát egy ilyen újra piacra dobott dolgokról van szó, ami megint egyértelműen az okkultizmusnak a lényegéhez tartozik, és hogy gyakorlatilag ezáltal csinál nagyon sok kárt, és hogy a Baphometnek a fején, ezen a figurán ott van egy mécses, és ott van rajta a láng, ez a Lucifernek a fénye. És az Helena Blavatsky, akit már említettem, ő mondja, hogy az okkultista személy Lucifer fényénél látja a világot. Sőt, az okkultista személyeknek küldetésük is van. Tulajdonképpen úgy, hogy ők a megvilágosultak, és ezért a legtöbb ember, például akik itt vannak, nem akarok senkit bántani, de általában is remélem, senki sem ilyen megvilágosult már ilyen értelemben, Lucifer fényénél, és az ilyen emberekre is rá kell erőszakolni a megvilágosodást, mert ők már látják a valóságot, egy új valóságot látnak, és Helena Blavatsky megfogalmaz, Lucifer fényénél látják a világot, és ez egy teljesen új világkép. Például ebben nincsenek polaritások, nincs jó és rossz. Tehát nincs különbség a kettő között a polaritások, és ide jegyzem meg, hogy itt az LMBTQ is, az van persze most ilyen lobby, meg felvonulások, ez a felszín, ez egy gyakorlatilag okkultista világkép, amiből az egész fakad. Ami a felszínen emberek jogokért küzdenek, de az alul gyakorlatilag, akik ezt alul mozgatják, ott egyértelműen gyakorlatilag az új világkép, a keresztény képnek a lerombolása, és hangsúlyozom, világkép, istenkép, emberkép, tehát mindent, és egy teljesen új ezoterikus világkép, ahol nincsenek polaritások. Nincs férfi és nő, kicserélhetők, vagy nem is kell róla beszélni, tehát ezen a szinten nézve az LMBTQ egyértelműen az okkultizmushoz tartozik, és általában az okkultizmus, meg ezek a különböző ilyen szertartások, technikák, azok általában nem vallásként jelennek meg, hanem gyógyításként.
1: Az elmúlt percekben Szabó József Miskolc diógyűri plébános az EGRI szeminárium volt spirituális a tanítását hallották korunk szellemi harcáról. Előadásának első részét sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezzel a lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. A műsort Tikovics Ernő szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A napokban megtartotta rendes őszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. Döntésük értelmében az Országos Liturgikus Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatásével országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátraverebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján most ősszel méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik Budapesten az Egyetemi Templomban október 23-án tehát. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a forráspontot. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál. Az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak. 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. híreinket hallották.
2: A napversek.

0: Szabó T. Anna. Villany. Hogy jár az áram keresztül a testen? Még ég a lélek izzó szála. Teszi a dolgát minden sejtje bennem. Hála. Hála. Láttam, akibe hálni jár a lélek. Azóta se tudok gondolni másra. Még ég a villany. Még lélegzem. Élek. Hála. Hála. A fájdalom is csak életjelenség. A szag, az íz, az űr is, amit érzek. Azóta sem tudok gondolni másra. Még élek. Élek. Átjár a nap, átjár a fény halála, hullámlanak a napok és az éjek. Áramuk átváj, átnyilall a testen. Halál a hála. Égek.
1: Szabó T. Anna Villany című versét Tóth Levente mondta el. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végeztem, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára volt az Eötvös József kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuhely festésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Fille Tamást, Sajó Szentpéter polgármesterét köszöntöm szeretettel, szervusz.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz András.
0: Egy nagyszabású útfelújításba kezdtek, mesélj erről.
1: Ez a nagyszabású útfelújítás, ez kormányzati támogatásból valósulhatott meg. 2025-ben kapott 300 millió forintot a város. Ezt az útfelújítást ezt elkezdtük tervezhetési szinten. Két nagy részet tudom az útfelújítást osztani. Az egyik, amit most el tudunk kezdeni, ez a 9 utcából álló útfelújítás. Ezekhez nem szükséges engedély. Ez egy felújítási keretek között mehet. Ennek meghirdettük a közbeszerzését, ez lezajlott, meg kihirdettük a nyertest, és szeptember 1-ével munkaterületet kaptunk. Bízunk abban, hogy október végére már új aszfaltszőnyegen közlekedhetnek az itt lakók. A projekt másik része az a 3 utca, amelyik engedélyhez kötött. Itt kiválasztottuk a tervezőt, az engedélyeztetési folyamat az elindult, és mihelyest engedélyes terveket kaptunk, akkor majd erre a 3 utcára is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Valószínűleg ez a kivitelezés erre a 3 utcára vonatkozóan, ez már átcsúszik a 2027-es évre. De úgy gondolom, hogy ez akkor sem késő, hiszen az év bármilyen szakában a városlakók azok örülnek annak, hogy egy új és kultúrált, biztonságosabb útburkolaton közlekedhetnek.
0: Beszéljünk az eddigi eredményekről, miről tudunk beszámolni.
1: Hogyha kézzelfogható projekt eredményekről szeretnél hallani, elindult egy úgynevezett közösségi infrastruktúra fejlesztés a városunkban. Itt a város központi tere, a Bercsényi tér tud megújulni, és a klasszikus, mindenki számára ismert lábas házak mögötti területet is fel tudjuk újítani. Sokkal több parkolóhelyet alakítunk ki, a közlekedést biztonságosabbá tesszük, egy forgalmi rendváltozás, egy ilyen belső körforgalmat alakítunk ki. A lábasházak alatt lévő üzletek feltöltése hátulról, az üzletek feltöltése hátulról is sokkal biztonságosabbá válik. A Bercsényi téren teljesen átalakítjuk a tér jellegét, parkolóhelyek bővülnek, viszont sokkal nagyobb zöld felület lesz domináns, előtérbe kerül a zöld felület. Összességében a projekt megvalósításának is ez a lényege, hogy a meglévő zöld felületünket azt növelni kell. Fásítunk, több száz fát ültetünk el, ugyanígy a cserjék száma is növekszik, úgyhogy egy élhetőbb, szebb, egészségesebb városkép kialakítása a lényeg. És én hiszem azt, hogy az elkövetkező 50 évre is tervezünk ennek a térnek az átalakításával, hiszen majd ezek a fák megnőnek, és az a cél, hogy egy új központi része alakulhasson ki a városnak. Szeretnénk ide áttenni majd programhelyszíneket, adventi gyertyagyújtás helyszínét, húsvéti, az egyház ünnepekhez köthető ünnepeket is tervezünk ide kitelepíteni erre a térre, vagy megtölteni élettel.
0: Milyen tervekkel nézel még a jövőbe, tehát ezeken túl?
1: Másik fejlesztés, két versenyképes járás programban vagyunk benne. Sikeresen pályázott a városunk versenyképes járásoknál 38 millió forint összegre. Az egyikből most tudunk indítani egy jelentős közvilágítási programkorszerűsítést. Számos utcába, kezdve a teljes főutcán, az átkelési szakaszon, ezeket a régi korszerűtlen sárga, halogén, nagy energiafelhasználású lámpatesteket tudjuk lecserélni korszerű ledes világításra. Biztonságosabbá is tudjuk tenni ezzel a környezetünket, a közlekedést, a gyalogos autós közlekedést. A másik versenyképes járás programból pedig a Vörösmarty úton, itt a mi parasznyi elágazásnak hívjuk, parasznyi elágazástól felfelé, Varbó felé, az út mellett egy nagyon hosszú sávban párhuzamos parkolásra alkalmas parkolót tudunk kialakítani. Itt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt vagyunk, a tervek készen állnak, engedélyeztetés rendben van, közbeszerzés elindítása után a kivitelező kiválasztás, és úgy gondolom, hogy ez is 2027 tavaszán indulhat ez a projektünk. Minden éven a képviselőtestület dönt a kommunális adó felhasználásáról. Ebben az évben jelentős összeget tudunk fordítani a meglévő játszótereink eszközparkjának a fejlesztésére. Most már nem az elsődleges cél, hogy új játszóteret alakítsunk ki, hanem egyrészt a meglévőeknek az eszközeit tudjuk fejleszteni. kommunális adóból megvalósulhat most több utcának a terveztetése. Nagyon fontos számunkra az előre gondolkozás, hogy mindig legyen a fiókban néhány olyan engedélyes terv, hogy amikor bármilyen olyan pályázati forráshoz jut a város, akkor ezt tulajdonképpen csak elő kelljen húzni, és már is lehessen indítani a beszerzési eljárást. Most indult a nagyon híres Pipiske hegyünkön, a Dombon egy turisztikai fejlesztés. Ott évekkel ezelőtt megvalósult már egy tanösvény, erre ráfűzve új csúszdapark, trambulinpark, ilyen családi pihenő ligetet alakítunk ki. Folytatjuk ezt a tanösvényt, egy azért sokkal modernebb 21. századi úgynevezett ilyen interaktív tanösvényt alakítunk ki, amikor a megkihelyezett táblákra egy beolvasott QR kóddal, okostelefonnal a település történelmét, állatvilágát, növényvilágát tudja az arra látogató leolvasni és megismerni ezeket az ismereteket.

0: Pipiske-hegyre, ilyen szempontból akkor újra tervezitek, hogy élettel töltitek meg, ugye?
1: Így van. A cél volt az, hogy nagyon hiányzott onnan például egy vizes blokk, egy WC, azt most sikerül megépíteni. A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú, nem azt kell elképzelni, hogy itt egy nagyon nagy sípálya lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszdapark, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagyföldből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
0: Programokat is visztek ki?
1: Tervezzük. Azért nálunk a programokat a Művelődési Sportközpont szervezi. Eddig is volt azért a Pipiske-hegyen rendezvényhelyszín. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk majd kibővíteni. Tavaly lévai év volt, az egész év Lévai József emlékéről szólt, és azért itt is tettünk programot a Pipiskére Lévai hangja szólalhatott meg, ott 800 gyermek énekelhetett együtt a városban. Szerintem ez egy nagyon egyedi, különleges esemény volt, de biztos vagyok abban, hogy majd 2027-ben az átadást követően is számos programmal és élettel tudjuk megtölteni, hiszen rendelkezésre áll az erőforrás a Művelődési Sportközpont részéről, rendelkezésre áll az elhivatottság, a lokálpatriózmus és a város szeretete.
0: Beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy látod a Sajószentpéter jelenét és jövőjét.
1: A KSH adataiból azért mi évről évre hiteles számokat kapunk. Csökken a város lakossága, de azért az nagyon nagy örömmel telt el, hogy sokkal-sokkal kevésbé csökken, mint mondjuk Kazincbarcikáé vagy Miskolcé. Míg mondjuk bizonyos települések lélekszáma megfeleződött, azért mondjuk Sajószentpéteren a 12.500 lakos az mondjuk 110-zel lett kevesebb. Tehát Aranyaiban egy sokkal kevesebb lakosságcsökkenést tudunk tapasztalni. A közös gondolkozásnak tényleg az a lényege, hogy a városnak legyen egy megtartó ereje, sokkal inkább egy ilyen zöld várost képzelünk el közösen, hogy az emberek hazajönnek, megpihennek, és otthon a környezetükben nyugodtan tudják eltölteni a napjaikat.
0: Megújult a média itt Sajószentpéteren, nagyon sokat fejlődött, és nagyon látványos ez a fejlődés.
1: Képviselőtestülettel közösen új ügyvezetőt tudtunk választani a Sajó TV élére. Az új ügyvezető nagyon ambiciózus, nagyon hosszú távra visszatekintő médiás múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír, és nagyon hamar egymásra talált a városvezetés, a képviselőtestület és az ügyvezető. Tulajdonképpen minden ponton együtt tudunk gondolkozni az ügyvezetővel. Azt látszik, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradásban volt a helyi média, és teljesen átváltoztatta, megváltoztatta az új ügyvezető. El kell mondjam őszintén, hogy ez az itteni, tehát hogy az a létszám, amivel a Sajó TV dolgozik, az két fő. Éjt-nappal látéve dolgoznak, egyelőre, mivel az új ügyvezetőváltás az évközben volt, és a források, a lekötött források, azokhoz már nem tudtunk nyúlni. Meglévő forrást helyeztünk már ki a Sajó TV-hez, amihez évközben nem tudunk hozzányúlni, ezért az egész évre tervezett bérrel, létszámállománnyal tud csak dolgozni a Sajó TV. De úgy gondolom, hogy a helyi média és a helyi történések, információk, a helyi események közvetítésén túl azért üzleti tevékenységet is tud folytatni, saját bevételt is tud generálni, és ebből szerintem lehetőség lesz arra, hogy a létszámot bővítsék, akik be tudnak dolgozni a Sajó TV-hez. Mert hát azért azt tudni kell, hogy nem csak a látható információt adják át, nem csak egy kamerát kell elképzelni a Sajó TV-nél, amikor erről beszélünk, hanem azért van egy írott sajtó is, fényképez, és egyébként ezt mind-mind ők végzik el, de éppen azért látom, hogy szükséges lesz majd ennek a tévének a bővítése. A projektjeink során ellátják a nyilvánosságot is. Ott is azért a nyilvánosságnak van nyomtatott része. A nyilvánosság mellett a digitális megjelenés is, megjelentetés is a Sajó TV-nek a feladata. Tehát nagyon sokrétűek, és nagyon elszántak, nagyon elkötelezettek, úgyhogy egy nagy fejlődési szakasz indult el a városban, a média területén is.

0: mint korábban említetted is, Lévai József emlékét ápoljátok. Mikor lesznek a Lévai napok?
1: Hagyományosan novemberben zajlik a Lévai nap. Ez régebben mindenféleképpen egy egyházi ünnep volt, a Lévai József kultuszt ápolva. A tavalyi év a Lévai emlékévben részt vett a város is. Református nagy templomban hagyományosan istentisztelet, majd a rendezvények házában a Miskolci Lévai gimnáziummal közösen, akik mindig egy lévai emlékműsort adnak, egy általános emlékműsort szervezünk. Részt vesz ebben a nagy templomi református gyülekezet, a bányai gyülekezet, nőszövetség, bányai gyülekezetért alapítvány, és a város pedig biztosítja a rendezvények házát, mint helyszínt.
0: Látogatható az emlékház?
1: Így van, ez a Művelődési Sportközpont fennhatósága alá tartozik, ez nekik tulajdonképpen a telephelyük. Egy bejelentkezést vagy egy regisztrációt követően, előzetes egyeztetés követően ez látogatható. Lévai emlékszoba, a Lévai emlékház a Lévai emlékszobából áll, a személyes bútoraiból, személyes tárgyaiból, és hát abban a házban, ahol ő felnőtt, a szülői házban, ahol ő felnőtt. Mindezek mellett a Lévai emléksírhoz is felszoktunk látogatni, a régi református temetőbe, ott megkoszorozzuk mindig az emlékét, és egy rövid kis igehirdetést hallhatunk mindig a lelkészeinktől.
0: Végezetül beszéljünk arról, hogy miért ajánlod akár a fiataloknak Sajó Szent Pétert, milyen erősségei, milyen hagyományai, milyen olyan vonzó dolgai vannak, ami miatt érdemes lehet megfontolni, hogy akár egy ideköltözést.
1: Én azt hiszem, hogy azért nagyon jó a település adottsága. Kazincbarcika és Miskolc között pont félúton helyezkedik el. Hogyha éppen nincsen egy nagyszabású útfelújítás Miskolc elején, akkor Sajó Szent Péterről szerintem egy 15 perc alatt kényelmesen a Miskolcon, a Búzatéren vagyunk, 10 perc alatt Kazincbarcikán vagyunk, és azt látom, hogy egyébként agglomerációként is működhet a város. A Miskolcnak is lehet egy külső agglomerációja. Én nem azt látom, hogy itt olyan nagyon, tehát van egy nagyon-nagyon erős ipari múltunk, egy üveggyár, egy bánya, és ezek bezárása, én nem azt látom, hogy itt az ipart kellene erősíteni, hiszen iparból van bőven elég Sajóbában, mondjuk a Kazincbarcikán, Miskolci ipari zónában. Sokkal inkább egy agglomerációs városnak, egy zöldövezeti városnak látom, ahova pihenni tudnak hazajönni az emberek. Gyermekek, kisgyermekek részére cél az, hogy a játszótereket elindítottuk, a játszóterek fejlesztését elindítottuk. A nagyobb korosztálynak extrém park, focipálya, szabadidő eltöltésére lehetőségeket biztosítsunk. Művelődési ház részéről is nagyon nyitottak a kültéri programokra. A szabadtéri színpadunkat folyamatosan most már egyébként teltházzal töltöttük meg. Gyermekek részére filmvetítés, felnőtteknek színház, közösségi programok, koncertek, néptánc fesztivál, nemzetiségi fesztivál, szóval számos olyan színes program, ami kapcsán helyben tudják eltölteni az időt. Egy kisváros mindig lehetőség arra, hogyha elmegyünk a postára, akkor nem kell órákat sorban állnunk, ha elmegyünk ügyintézni bankba, gyógyszertárba, nem kell órákat sorban állni, hanem ez a 10-12 ezeres lakosság, ez pont ezt teszi lehetővé, hogy emberközpontú legyen, tudjunk egymásnak egy jó szót adni az utcán, amikor találkozunk, köszönni egymásnak, érdeklődni egymás felől, tehát azért ennyi ember javarészt ismeri egymást. Már egy ennél nagyobb léptékű városban szerintem sokkal inkább távolságot tartanak egymástól, vagy egymás között az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és bízom abban, hogy ezzel elindult egy kapcsolatfelvétel, egy folyamat, és hogy a jövőben rendszeresen tudunk találkozni a hallgatókkal.

0: Jantek Tamást, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítóját, vállalkozót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Tamás!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Mi is a célja a Miskolci Belvárosi Körnek, és mikor jött létre?
1: Hát a célja az gyakorlatilag az egyesület nevében benne van, az maga a belváros, és nem is akarjuk tágítani ezt a halmazt jobban, ugyanis mi ugye ezt vállaltuk magunkra, hogy a belvárost és ennek a szűk vonatkozását szeretnénk jobbá élhetőbbé és pezsgőbbé tenni, és különböző projekteken keresztül ezzel dolgozunk. A létrehozásának dátuma az 2025 éveleje, már lehet, én is emlékszek, pontosan bele kéne nézek az alapító okiratba, de az biztos, hogy már egy bő éve üzemelünk.
0: Milyen eredményekről tudunk beszámolni?
1: Vannak már egészen látható eredményeink, ugye, mivel a legtöbben azonosítanak minket azok a kapufestéses projektek. Ugye már, ha jól emlékszem, 3 alkalommal megrendeztük, és most ősszel tervezzük a 4-et. Ugye Miskolc belvárosában sok kevéssé karban tartott, összegrafitizett, omladozó kapualjakat lehetett felfedezni, és egy kicsit így az online, meg így a hétköznapi sétáló embernek a boss szantsága, vagyis hát igazából ezzel kapcsolatos elégedetlensége az folyamatos volt, meg hallott az ember, meg minket is zavart, ugye a közvetlen környezetünk ilyen állapotban van, és egy hirtelen ötlettől vezérelve akkor úgy voltunk vele, hát akkor ezt a saját kezünkbe vesszük, és akkor egy közösségi összefogásnak köszönhetően ezeket amennyire ugye a mi szaktudásunk engedi, rendbe rakjuk. Ezen kívül most nyáron volt 2 belvárosi filmligetünk, ez a Szohóban, ez egy közösségi kültéri mozis kezdeményezés volt. Utcazene színpadokat telepítettünk a Sétáló utcára, ahol online foglalórendszerre bárki ingyen is díjmente foglalhat, és gyakorlatilag, hogy olyan hangszerre jön, akkor áram lehetőséget is biztosítanak nekik ezek a helyszínek. Továbbá vannak még egyéb, úgy gondolom, látványos megmozdulásaink, mint tavaly karácsonykor a karácsonyfa projekt, amikor kitelepítettünk a Fő utcára több száz kis fenyőfát, amit aztán gyakorlatilag szintén közösségi felhívásra a helyiek és óvodák, iskolák, vállalkozók díszítettek fel, fogadtak örökbe ezeket a fákat, és ezzel akartuk így a karácsonyt is, ezt az időszakot egy kicsit meghittebbé tenni a Fő utcán, egy kicsit olyan tenni, hogy így a belváros és a miskolci közösség a magáénak érezhesse ezt, és ezt idén szintén tervezzük megismételni. Ezen kívül vannak nem annyira látványos projektjeink, például folyamatban van, hát ez egy, mondjuk úgy, egy informatikai fejlesztés, ez egy soha véget nem érő kút, vagy edény, vagy feneketlen. Egy pontgyűjtő program, gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, ami a belvárosi vállalkozók között ível át, és ezzel szeretnénk úgymond a belvárosi vásárlókat és a vállalkozásokat összekötni. A helyi hősök kampányunk még, ami említést érdemel, ami a miskolci lokálpatrióta vállalkozókat hivatott bemutatni. Én egyébként nem titok, hogy ebből hamarosan egy podcast formátumot is szeretnénk indítani, tehát így a médiában is igyekszünk jelen lenni. Plusz most talán, ami a legfrissebb és bizonyos értelemben legropogósabb, kitettünk tegnap egy felhívást, már ahogy láttam, több mint 1000 like, több száz megosztás és több száz komment van alatta. Elkezdtünk foglalkozni, igazából olyanokkal foglalkozunk, ami minket is érint és zavar, a belvárosnak a, hát mondjuk úgy, hogy igazából a rendjével és a közbiztonsági helyzetével, ami az utóbbi időben a mi szubjektív tapasztalataink szerint nagyon-nagyon meredeken romlott, és már fel is vettük a kapcsolatot gyakorlatilag a várossal, a rendőrséggel, rendészettel, ügyészséggel, népegészségügyi központtal, tehát egy elég komplex kérdés, de igyekszünk azért lobbizni, hogy folyamatos járőri jelenlét, esetleg egy belvárosi őrs újraélesztés megtörténjen itt a belvárosban, mert úgy gondoljuk, hogy ez jelenleg egy sürgető probléma, és talán mindenkit érint, aki a belvárost érinti.
0: Akkor menjünk sorba. A kapuajfestés, amikor megszólítottátok az embereket, mennyire láttál aktivitást, mennyire álltak mellétek, hányan voltatok?
1: A legelső kapuajfestésünk az a, emlékszem, a Frey melletti kapuaj volt, ott még egy viszonylag kisebb létszámmal, talán egy ilyen 20 fővel, tehát az alapító tagokat is beleértve raktuk rendbe, de az egy viszonylag nagy volumenű munka volt, tehát egy elég nagy kapuaj és elég alapjaiból kellett rendbe rakjuk. A második már emlékeimből táplálkozom, tehát ezek nem felírt adatok. Talán egy ilyen 60-70 fővel, a harmadik kapuai festésünk pedig az idén tavasszal, mert több mint 100 fővel ment, tehát hihetetlen önkéntes aktivitásunk van, és minket is nagyon pozitív értelemben meglep, hogy mennyi ember tekinti a sajátjának a belváros és a városunkat tulajdonképpen, és mindezt teszi ugye ingyen bérmentve a saját szabad idejét és munkáját nem sajnálva.
0: Lesz következő, terveztek újat?
1: Igen, idén ősszel. Egyelőre azt mondanánk, hogy utolsó, nem örökre utolsó, de egy ideig biztosan, mert úgy látjuk, hogy ugye a mi általunk javítható és bevállalható problémák száma azért véges. Bízunk

0: helyszín, pedig valószínűleg a Széchenyi 70-80 környékén, nem tudok pontos számot, valahol ott lesz, gyakorlatilag az Alma világ üzletével majdnem egy szembe.
1: Filmliget, a Szohóban elég aktív élet volt a nyáron, és ezek a filmligetek nagyon jó ötletek, tehát a médiában is nagyon jól szerepeltek, és látszott, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés is. Mesélj ezekről a filmligetekről.
0: Igen, ugye a kiinduló pont az egyesületnek az, hogy nem csak hogy szebbé, jobbá, hanem pezsgőbbé és kicsit életűbbé tegyük a belvárost, és úgy gondoljuk, ezek a programok azért aktívan hozzájárulnak egy nagy városnak a pezsgő közösség életéhez, és ugye hát ez nem spanyol viasz, ez a kertmozizás, azért ez mondhatni már, akár hogyha az autómozizás is beleszámoljuk, az lassan is 100 éves múltja van ennek a világon, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a belvárosban is jól elférne egy ilyen program lehetőség össze az embereket, és hát igazunk lett, sőt megint csak felülmúlt a várakozásainkat, részvevő szám mindkét alkalommal 500 felett volt, két magyar sikerfilmet vetítettünk egyébként, és itt is meg kell említsem az önkénteseinket, mert rengeteg széket, padot, ülőalkalmatosságot pakolunk ki a térre és a fűre, és nélkülük ez borzasztó nehéz lett volna, de hát ilyen 20-30 önkéntessel dolgozva ez egy 20 perces folyamat volt nekünk, úgyhogy le a kalappal újra előttük, hogy megint csak vannak így a közösséget tenni akaró emberek így a megyénkben.
1: Ennek lesz folytatása akár idén?
0: Idén már nem biztos, azért itt időjárás függő. Halmai reményeink még vannak abban, hogy talán októberben még lesz olyan idő, hogy ezt még egyszer meg tudjuk szervezni, de azért ugye most filmes vonatkozásban itt a Cinefest, tehát most nyilván övék a reflektorfény, és hát hajrá, mert imádjuk a programjukat, meg amit a városért tesz ez a program. Úgyhogy októberben talán, de ezt tényleg még csak ilyen félve említem.
1: Mesélj az utca színpadokról, mennyire vannak kihasználva?
0: Periódikus, nyilván hétköznap délelőtt kevesen használják, de ahogy azt látjuk, hogy közeledik a hétvége, és ugye a délutának a sűrűbb időszakok, nyilván, hogyha én is zenéléssel foglalkoznék, azért itt a közjónak az nem tenne jót, ha én ezt csinálom, de azt látjuk, hogy ebben az időszakban egészen jó kihasználtság van, főleg az Antik melletti színpad, és ugye a Spirál leves közötti színpad, ami úgy látom, hogy jobban mozog, ott egyébként egészen tehetséges zenészek szoktak felbukkanni.

0: Mesélj arról, hogy milyen Miskolcon vállalkozóként lenni, hogyan látod akár a vállalkozói létet és a várost?
1: Hát sok barátom van, és néhány üzlettársam, aki nem Miskolcról, vagy nem itt vállalkozik, és mindenki ilyen kamikáze küldetésnek hitte, de egyébként én mindig azt mondtam erről, és nekem ez volt a saját filozófiám és meglátásom, hogy ami jó és működik,

0: máshol, annak Miskolcon is működnie kell persze. Figyelembe kell venni a város jellegzetességeit, tehát azért gazdasági szempontból egy közepes méretű város vagyunk, tehát ugye 140 ezer, 150 ezer fő, nem tudom milyen legutóbbi mérése, sajnos csökkenünk, de ugye összehasonlítva akár a fővárosa Budapesttel a több mint 2 millió lakossal, itt az én meglátásom az, hogy arra kell figyelni, hogy ne lőjünk egy túlzottan szűk rétegre, hogyha az ember itt bármit létre akar hozni, mert hát sajnos az nem lesz rentábilis, és azt nem tudja fenntartani. Tehát ezzel a szemlélettel egy kicsit tágabbra nyitjuk az ólót, egy kicsit tágabb körnek szól az, amit kínálunk, akkor úgy gondolom, és hogyha jól betaláljuk, jól megvalósítjuk, és tényleg kérlelés nélkül belerakjuk azt a munkát, amit bele kell, akkor én úgy gondolom, hogy működik legalábbis a két fő vállalkozásom, az ezt mutatja. 2017-ben alapítottam meg a Barbershop Miskolcot. Nyilván, mint minden új projekt városnak újdonság, némi azért szkepticizmussal fogadta a környezetem és az átlag közönség, de hát ugye úgy mondom, egy jó koncepció volt, és legyökeredzett, annyira legyökeredzett, hogyha végsétálunk a belvárosba és látjuk a különböző barbershopokat, nagyon kevés van, amiről azt mondhatom, hogy semmi köze nem volt hozzám, tehát ugye a legtöbb üzlet valamilyen formában úgy hozzám kötődik, hogy a kollégák, akik azt nyitották, azok nálam tanulták a szakmát, és ezzel egyébként semmi bajom nincsen, mert ez egy szabad piac, szabad verseny, tehát ezt az első pillanatától kezdve tudtam, hogy így lesz. A másik vállalkozásom az egészen friss, ez egy specialty kávézó, a Spirál Café néven fut, és itt ugyanazokat a folyamatokat érzékeltem, hogy van egy átrendeződés és egy progresszív fejlődés a piacon, itt most nevezetesen a kávészakmában, ami előbb-utóbb egy szemléletváltáshoz is vezet, és ezek megint csak nem spanyol viaszok, tehát ezek már lejátszódtak európai nagyvárosokban, lejátszódtak már Budapesten is ezek a folyamatok, hogy egyszerűen eltolódik az emberek fogyasztása is igénye ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és minőségi irányba, és innen Miskolcra nézve tényleg sokszor az embernek csak azt kell néznie, hogy tőle nem is földrajzi értelembe feltétlenül, hanem gazdasági értelembe nyugatra mi az, ami működik, hogyha nyugaton tőlünk egy magasabb létszámú, nagyobb, fejlettebb városban működik, akkor előbb-utóbb itt is működni fog. Két hiba van, amit vétetünk, túl korán adaptáljuk, ez az early adopter szindróma, és akkor emiatt nem biztos, hogy talaj talál, a másik pedig, ha nem elég jó a koncepció, és nem elég jól valósítjuk meg, ez nyilván egy elég egyértelmű hiba. Viszont, hogyha ezt a kettőt sikerül elkerüljük, akkor úgy gondolom, hogy itt is le lehet gyökerezni ilyen vállalkozásokkal, és hál' Istennek most nekünk ez a specialty kávézó projekt is ezt mutatja.
1: Adjunk még tanácsot kezdő vállalkozóknak, vagy akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanának, hogy mi az, amire figyeljenek, és jó, hogyha tudják.
0: Én legőszintébben megmondom, hogy minden fiatalt leginkább attól intenék óva, hogy csak és kizárólag profit és pénzügyi megközelítéssel vállalkozzon, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt így. A pénz és a profit nem elsődleges cél kell legyen a vállalkozásban, vagy azzal, amivel foglalkozunk, hanem a pozitív hozadéka. Tehát, hogyha valamit nagyon jól csinálunk, és nagyon értünk hozzá, akkor annak előbb-utóbb a velejárója lesz, hogy pénzt keresünk vele. És én ezt a szemléletet látom megfordulni sok esetben, hogy fiatal vállalkozó kedvű fiatalok, ugye a profit útján keresgélnek, amivel lehet éppen aktuálisan jól keresni, vagy a legtöbb, vagy gyors meggazdagodás, hát ez már ugye aranyláz esetében is azért látjuk, hogy nagyon kevés embernek sikerül ez, és nem is erre, nem szabad erre támaszkodni sem arra, hogy lottóötöst nyerünk, hanem röviden az a javaslatom, hogy először önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amiben tehetségesnek érezzük magunkat, és mi az, amiben hosszú éveket hajlandóan vagyunk beleinvestálni, és közben jól is fogjuk magunkat érezni, mert úgy gondolom, hogy olyanban nem lehetünk sikeresek, amit nem szeretünk. Ha ez megvan, és mélységeibe kitanuljuk ezt a szakmát, vagy bármi is legyen ez, akkor onnantól úgy gondolom, hogy egy egyenes út vezethet a sikerhez.
1: A Miskolci belvárosi körhöz vártok csatlakozókat? Hogyan lehet és kiket vártok?
0: Abszolút, teljesen nyílt az egyesületünk, folyamatosan csatlakoznak hozzánk új vállalkozók, vállalkozások. Teljes értékű tagként van egy éves tagdíjunk, ez nem titok, ez 100 000 forint, ugye a költségvetésünk az teljesen transzparens, az ugye évvégén ugye leadjuk majd a működési költségeinket, hogy ugye mire költünk, de hát ugye ez mind visszaforgatjuk a belvárosra és a belvárost érintő projektjeinkre. Ugye fizetés senki nem vesz fel konkrétan a cégből, tehát azért ezt nagyrészt pro bono módon csináljuk mi alapító tagok. Lehet egyébként emellett, aki nem szeretne teljes értékű tagként belépni az egyesületbe, alkalmi támogatásokkal is minket ugye támogatni, az eseményeken kint szokott lenni gyűjtőládánk, de ez akár online is megtehető, van egy Donabli felületünk, ahova azért egész szép számmal érkeznek a támogatások.
1: Miért is érdemes csatlakozni? Van egy lobby lehetőség is, ugye?
0: Hát én azt gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ez már a Római Birodalom óta így van, tehát ugye az meg is uralkodja elve, az sosem a polgároknak jó. Próbálunk összeállni, és hát együtt erősebben, nagyobb lobbival, nagyobb hanggal, nagyobb eléréssel tenni a belvárosért, és tényleg minden gondolat és program és megvalósuló projekt és munka ezt az irányt hivatott szolgálni.
1: Mondjunk elérhetőségeket.
0: A legegyszerűbb szerintem a Miskolci Belvárosi Kör, így ahogy mondom, a Facebook oldala, és van szintén egy weboldalunk, mint Miskolci Belvárosi Kör, vagy mbek.hu, a Miskolci Belvárosi Kör az ékezet nélkül természetesen.hu, itt bárki megtalál minket, és ott vannak a programjaink, az alapító tagjaink, ki mit csinál, és maga a támogatási felületeink is itt könnyen megtalálhatóak.
1: Jantek Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Bíró Tiborral, a Cine Miske Ft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát mint minden évben az elmúlt időszakban idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza, úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Báb Színház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyű zenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen én most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a média használati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Báb Színház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza.
0: Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjátékfilm kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, Cine New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar-díjas filmrendezőhöz kapcsolódik. Lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film. Aztán a Tíz éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földszín című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földszint, ennek a nemzetközi premierje az a Miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben, előbb Fille Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével, majd Jantek Tamással, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapító tagjával beszélgettünk, adásunk végén pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdeztük Bíró Tibort, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatóját. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő, ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adóssághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket.
1: Ci educa la libertà.
0: A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt.
1: Mettersi d'accordo.
0: Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra biztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család gyűlt egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született, még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapsal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentotya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közt jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részvevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Taglebi Boros, az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Taglebi Boros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Taglebi Boros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmozdításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Taglebi Boros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyház a születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Taglebi Boros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lourdi jelenésről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban tanulságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Az Új Szövetséget fogjuk venni, az Új Szövetségből Jézus 12 apostolának kiválasztásáról fogunk beszélni. Máté és Péter apostol elhívásáról. Valamint említést teszünk Bartimeusról, a jerikói vakról. Ezen kívül pedig megismerjük a Lourdi jelenést, amit február 11-én ünnepelünk az egyházban, hogy Bernadettnek, egy francia kislánynak megjelent a szűzanya. Kezdjük akkor, gyerekek, a bevezetést az Új Szövetségbe. Ugye az iskolában már tanultunk róla, hogy hogy is épül fel az Új Szövetség? Léna.
3: 27 könyvből áll.
2: Így van, köszönöm szépen. És mivel kezdődik, hogyha a Bibliát kinyitjuk, az Új Szövetségben mivel kezdődik?
3: A 4 evangélistával.
2: Igen, köszönöm szépen. Kik az evangélisták, Léna?
3: Máté, Lukács, Márk, János.
2: Így van. A 4 evangélium után vettük már Pálnak az életét, ugye abból dolgozatot is írtunk. Pál pedig melyik történetben van?
3: Az apostolok cselekedeteiben.
2: Így van, pontosan. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy 12 kiválasztott tanítványt tett meg apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Mit jelent az apostol szó? Léna?
3: Kiválasztott.
2: Jól mondtad, és még apostol szó jelentése. Tibor?
4: Küldött.
2: Így van. A 12 apostol neve sorban, versbe is megtanultuk őket. Akkor gyerekek, mondjuk el most a rádió hallgatóknak a 12 apostolt versben.
5: Péter volt az első, kit követett András,

0: Írás.
1: Így van, köszönöm szépen. Ügyesek vagytok. És szerintetek miért pont 12 apostolt választott ki Jézus? Nóri.
2: A 12 szám szimbolikus jelentésű, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása, beteljesítése.
1: Tehát az ószövetséget tanultuk az első fél évben, most pedig áttértünk az új szövetségre, és Jézus nem akarja az ószövetséget eltörölni, hanem annak a folytatásába kezdett bele, és a 12 törzs, azok jelölik a 12 pátriárkát, Jákobnak a 12 fiát, ugye emlékeztek rá. És amikor Jézus kiválasztotta a tanítványokat, az nem csak olyan hirtelen döntésből választotta ki, hanem egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. Ti is biztos szoktatok olyat, hogy amikor van valami fontos esemény, akkor elgondolkoztok és kéritek a Jóisten segítségét. Mi volt szerintetek az apostolok feladata? Léna.
3: Aki választott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi voltak. És a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világba, hogy terjesszék az evangéliumot.
1: Így van. Ugye Jézus kiválasztotta őket, abba kellett hagyniuk azt, amivel éppen foglalkoztak. Utána, Jézus feltámadása után, őnekik kellett továbbvinni az evangélium terjesztését. Elindultak a világba. És volt még egy apostol, akiről mostanában tanultunk, nem régen volt az ő nevenapja. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy ő hogy került az apostolok közé.
4: Bárpál nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, megtérése után a legnagyobb evangéliumi hirdető lett. Az egyház a pogányok apostolaként tartja számon.
1: Így van, köszönöm szépen. Mikor volt a páli fordulat? Léna.
3: Január 25.
1: Így van. És ezután, ugye ő megtért, addig mindig üldözte a keresztényeket, és aztán ő is csatlakozott az apostolokhoz. És ő lett a pogányok apostola, meg a nemzetek apostola is. És nagyon sok levelet írt, három missziós útja során. Az apostolok ábrázolása. A 12 apostolt gyakran szimbólumokkal ábrázolják a művészetben. Hogyha látunk egy képet, ahol nagyon szépen fel vannak sorakoztatva az apostolok, Jézus középen, két oldalt 6-6 tanítvány, akkor láthatjuk, hogy a kezükben valami attribútum van, valami jelkép. Tudunk-e olyan apostolt, akiről biztos, hogy tudjuk, hogy ki az, hogyha meglátjuk a kezébe azt a jelképet? Léna.
3: Pál és könyv és kard.
1: Nagyon jó. Tudunk-e még? Léna.
3: Péter, kulcs.
1: Így van. Nóri.
2: Tamás lándzsával, Máté pénzezzecskóval jelenik meg.
1: Pontosan. Na akkor el is kezdjük. Mátét hogyan hívta meg Jézus? Eredeti nevén ő Lévi volt. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban egy ember. Ők a vámszedők akkoriban az egyik legmegvetettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót. Gyakran visszaéltek a hatalmukkal, és jogtalanul nagyobb összegeket szedtek be. Ezért az emberek bűnösöknek és áruloknak tartották őket. Mondjuk el az ő történetét. Nóri és Léna.
2: Kafarnaum városában történt, hogy Jézus meglátott a vámnál egy embert. A férfit Lévinek hívták. A vámosokat senki sem kedvelte szerte Izraelben. Nem csoda, hiszen oly sok szegényt becsaptak, mindenkitől több adót követeltek, mint amennyit be kellett volna szedniük. Tolvajnak, rablónak tartották őket. Jézus tudta ezt, mégis így szólt hozzá.
3: Kövess engem!
2: Ő felállt és követte. Később Lévi meghívta Jézus tanítványaival együtt egy lakomára, ahol más barátai, vámosok és bűnösök is jelen voltak. A fariseusok, akik magukra oly büszkék voltak, hogy egyedül ők tartják meg tökéletesen Isten parancsait, megbotránkoztak ezen. Meg is kérdezték a tanítványokat.
3: Miért teszik a mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?
2: Jézus ezt válaszolta nekik.
3: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.
2: Lévi később Jézus barátja, apostola lett, a hagyomány szerint ő volt Máté, aki megírta az egyik evangéliumot.
1: Így van, nagyon ügyesen elmondtátok. Változtatott nevet, Léviből Máté lett, ugyanúgy, mint Saulból Szentpál. Így van. Tehát a farizeusok megütköztek ezen, és megkérdezték Jézus tanítványait, hogy miért eszik bűnösökkel, és Jézus válasza híressé vált, hogy nem csak az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát ez a Lévi, ez nem volt olyan jó ember, ugye ő magáról is tudta, és el is gondolkozott rajta, de ott hagyta az egész magát, ezt a foglalkozást, és Jézushoz csatlakozott. Balázs, légy szíves, mondd el, hogy ki volt az Új Szövetség első evangéliumának a szerzője.
4: Máté később az Új Szövetség első evangéliumának szerzője lett. Műve különleges abban, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Jézus életét összekapcsolja az Ószövetség prófétáival. Ezzel próbálta meggyőzni a zsidó közösségét arról, hogy Jézus a várt mesiás. Máté története különösen fontos a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán. Egy vámszedő, akinek az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért.
0: Ez arra emlékeztet minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjába.
1: Tehát akkor, ha képen látjuk őt vagy szobron, Tibor, akkor hogyan ábrázolják őt?
0: Gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
1: Köszönöm szépen. És a másik apostolról, akiről most a műsorban fogunk beszélni, az Péter lesz. Péter apostol kiválasztása. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt.

0: Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Tehát a Péter név jelentősége nagyon fontos volt. Ez a név szimbolikus, hiszen Jézus kijelentette azt, hogy
1: te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat.
0: Így van, ezt mondta neki Jézus Péternek. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Sziklának nevezte őt, a szikla, tudjátok, az erős.
1: Igen.
0: Tehát az, a balga, az homokra építi a házát, az okos ember meg sziklára. És a Péter szó jelentése szikla. Ő lett az első pápa, és a keresztény közösség vezetője.

Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és lobbalékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is. Jézus úgy nézett rá, ahogyan senki más nem tudott nézni. Mosolygó tekintete a szívéig hatolt. Simon soha nem felejtette el ezt a tekintetet, mintha az élete mindig is a názáreti Jézushoz kötődött volna. Simon, mondta egy nap Jézus, ezentúl Péter lesz a neved,

0: és úgy építem rád egyházamat, akár csak egy sziklára. A pokol kapui sem vesznek előtt rajta. Neked adom az Isten országának kulcsát. Minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égben is. És amit szétválasztasz a földön, az szét lesz választva az égben is. Jézus tudta, hogy ez az ember egyenes, és olyan szilárd, akár a szikla, és teljes egészében rábízta magát. Péter kész volt bárhová követni Jézust. Jézus azt akarta, hogy ez mindenki számára világos legyen, és elhívta őt tényleg a halászatból, és ő azt mondta, hogy én emberek halászává teszlek téged. Történeteket is említsünk Péter és Jézus kapcsolatáról. Léna.
1: Járás a vízen. Amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, hitének megingása, miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette.
0: Így van, köszönöm szépen. Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amikor egyszer megkérdezte Jézus tőle, hogy kinek tartotok ti engem, akkor Péter válaszolt így, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nóri?
2: Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedés előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
0: Így van, mielőtt keresztre feszítették, háromszor megtagadta. Léna?
1: Jézus megbocsájtása és visszaállítása. A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
0: Így van. Többször is megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És azt mondta, Péter, tudod, Uram, hogy szeretlek. Jézus feltámadása után, a Szentlélek eljövetele után is fontos szerepet kapott Péter. Balázs, mondd el nekünk, hogy mi volt az.
3: A Szentlélek eljövetele után Péter bátran hirdette az evangéliumot. Az Úr az első pünkösdi beszédében 3000 embert tért meg. Ez volt az új keresztény közösség születése, ahol Péter vezető szerepet játszott.
0: Köszönöm szépen, tehát ő volt az első pápa is. Most ki a pápa, ki tudja jelenleg? Léna.
1: 14. Leó.
0: Így van. És a legislegelső akkor ki volt, még egyszer mondjuk el?
1: Szent Péter.
0: Így van.
3: Péter Rómában szenvedett vértanúl halált, felthetően Néró császár uralkodása idején. A hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonló módon halljon meg.
0: Így van. Körülbelül Krisztus után 64-ben történhetett ez, úgy, ahogy tanultunk Pálról is. Rómában haltak vértanú halált.
3: A művészetben gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmát jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait.
0: Jegyezzük akkor meg, hogyha látunk egy szobrot, amin kulccsal ábrázolják a Szent Pétert. Hol láthatunk Szent Péterről egy nagyon szép szobrot itt Egerben?
1: A bazilika előtt.
0: Így van. Térjünk át Bartimeusra. Igaz, ő nem volt apostol, de ő is csatlakozott az apostolokhoz, de nem volt hivatalosan apostol. Mit tudunk Bartimeusról? Ki volt ő? Léna.
1: A történet szerint Jézus Jerikóba érkezett, ahol egy vakkoldus Bartimeus az út szélén ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra halad. Hangosan kiáltani kezdett. Dávid fia, könyörülj rajtam! Az emberek próbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata a nagyra becsült jelentés hordozza. Jézus megállt és hívta Bartimeust. Megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt. Uram, hogy lássak! Jézus meggyógyította őt, és Bartimeus dicsőítve követte őt.
0: Így van, és utána a tanítványokhoz csatlakozott. Nagyon fontos, mert Bartimeus világéletében vak volt, gondolhatjátok, hogy milyen rossz volt az, és ő ott ült az út szélén, és hallotta, hogy jön a tömeg, és akkor ő kiáltozott. A többiek már le akarták csitítani, hogy maradjál már csömbbe. Jön Jézus, és ő mégis kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy mit cselekedjen vele. És akkor olyan hite volt, hogy mondta neki, hogy Uram, hogy csak lássak. Jézus aztán meggyógyította őt, és egész életében dicsőítette, és a tanítványokhoz csatlakozott. Fontos volt Bartimeus hite és kitartása, és példaértékű volt a számunkra is. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá. Ugye a történetünkben most Bartimeus gyógyította meg, nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulás is nagyon fontos, például Máténál pedig azt mondta, hogy ugye nem csak az egészségesekhez jött el, hanem a betegekhez is. És most áttérünk a lourdesi jelenésre, mert a betegek világnapja február 11-én van, és ez a lourdi jelenésnek a napja is. Franciaországban van ez a kisváros, Lourdes, és ott Subiru Bernadettnek, egy 14 éves kislánynak jelent meg először a szűzanya egy barlangban. Ilyen hideg volt, mint most, február 11-én, és kimentek fát gyűjteni a testvérével és a barátnőjével, és ott csodálatos módon megjelent nekik a szűzanya. Az esemény után összesen 18 jelenésre került sor. Nóri.
2: A jelenések helyszíne zarándok helyé vált, ahol évente több millió ember fordult meg. Lourdesben gyógyító forrás fakadt, amelynek vize azóta is sokak szerint csodás gyógyulásokat hoz. A szűzanya Lourdesben az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta.
0: Így van. Én voltam Lourdesben, és zarándoklaton vettem részt anyukámmal, és Lourdesben van a csodás víz, amit a szűzanya fakasztott a Bernadett segítségével. Mondta neki, hogy hajolj le, kapard meg a földet, és igyál a forrás vizéből. És ebbe a vízben szoktak megmártózni az emberek. Több helyen van, mondjuk 3-4 ilyen medence, sorba kell állni, és az emberek elmennek oda az zarándoklatra, és ebbe a forrás vizében megfürdenek.
2: A jelenések során a szűzanya különösen hangsúlyozta a megtérés és az imádság fontosságát, valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafüzért. Ezért a rózsafüzér imádság ma is fontos szertartás Lourdesben, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítséget vagy gyógyulást kérnek.
0: Így van, én is szoktam nektek mondani, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. A rózsafűzér jelentőségére hívta fel a figyelmet Lourdesben a szűzanya, és kérte Bernadettet, hogy mindig jöjjön ki minden hónapban a barlanghoz, és hozza a rózsafűzérét, és együtt imádkozzák a rózsafűzért. Mégpedig a bűnbánatért, hogy az emberek javuljanak meg, térjenek meg, és a betegekért is. Mikor van a betegek világnapja, Léna?
1: Február 11-én. Február 11-ét, a lourdesi jelenés évfordulóját Szent II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjával nyilvánította. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegeket és támogassuk őket. A lourdesi jelenés arra tanít bennünket, hogy a hit és az ima mind a testi, mind a lelki gyógyulás forrása lehet.
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát ha van a családotokban beteg, nektek is, vagy ha csak ismerős is, akkor is imádkozzatok a betegekért, és a szűzanyához nyugodtan lehet imádkozni, kérni az ő közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Úristen, aki a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatása által fiadnak méltó lakást készítettél, kérünk, hogy amint őt fiad előre látott haláláért minden bűntől megóvtad, hogy az ő esedezése által minket is tiszta szívvel engedj hozzád jutni. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. Könyörögjünk, áldunk és magasztalunk legtisztább szűzanyánk. A fényes lourdi barlangban szelíd mosollyal 18-szor jelentél meg, és azt mondtad Bernadettnek, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Újongó szívvel dicsérjük Istent, ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked, lourdi jelenésedért, és azért a jó sok jó téteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a bónakban!

0: gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség innya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
1: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszaka kínálatát. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának harmadik részét sugározzuk, majd a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József, Miskolc Diós Gyuri plébános, az Egri Szeminárium volt spirituális a tanítását hallják korunk szellemi harcáról. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05 Mindennapi Egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Bíró Miklós kóccsal, a VGHMS elnökével teszünk sétát az erdőben, és közben az általa vezetett kócstúrák sokszínűségéről beszélgetünk. 3:05 kezdődő közéletünkben ma File Tamással, Sajó Szentpéter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, akivel kapuai festésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról is beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Fesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Barga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, írja a Teremtés könyve. Istennek a képről mondott szava úgy valósul meg, hogy testünk eszköze személyünknek, lelkünknek. De miért szerepel a Bibliában mindkét szó, a képmás is és a hasonlóság is? Isten képét megkaptuk a teremtéskor, hogy viszont hasonlókká váljunk isteni ősmintánkhoz, az már célként áll előttünk, és szabad döntésünkre van bízva. Isten képiségemből adódik, hogy szellemi lény vagyok. Istenhez hasonlóvá viszont csak akkor leszek, ha megszentelődöm. Legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes, tanította Jézus. Istenhez való hasonlóságunkat tehát csak az evangélium által érjük el. Mert mi mást jelent a megszentelődés, mint az Istenhez való hasonlóságot, már amennyire ez embernek lehetséges. A nő és a férfi egyaránt megkapta azt, hogy Isten képmása, és feladatként megkapta az Istenhez való hasonlóságot. Egyenlő a méltóságuk, egyenlő a képességük, hogy tökéletesedjenek, és egyenlő a küzdelmük. Közös a felelősségük. Ne akadj meg tehát a külsőségeken. A külső csak burok. Lélek él benned, a testé látható burok mögött. A lélek férfiban és nőben egyforma méltóságot nyert Istentől. Ahol a szeretet ereje két személyből egyet alkot, és szívet szívhez fűz, ott a halálnak nincs hatalma elválasztani őket. Oly csodás dolog ez, hogy egyedül Isten szeretetéhez hasonlítható. Urunk, a házasság szentségének kegyelme őrizze meg a házastársakat az igaz szeretetben.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 század fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízel hiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő, ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanap hatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta Vitézi Dávid. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, tudatta a tárcavezető a Facebookon. Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Burna Szabolcs egy agrárszakmai podcastben azt mondta, a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerint a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. Az alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A Kreml közölte, hogy nem zárja ki az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások újrakezdését, de hozzátették, hogy még túl korai lenne megmondani, pontosan mikor és hol lehetnének ezek a tárgyalások, írta meg a Reuters hírügynökség. Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét újságírók kérdezték a háromoldalú tárgyalások folytatásáról, amelynek célja, hogy befejezzék az ukrajnai háborút. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztése ítélt. Több ezer tisztelője jelenlétében temették el a srebrenicai mészárost. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának harmadik részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Behúztam magam mögött az ajtót. Megfordultam, és megláttam. Mindig csodára szurkoltam tőle, amennyi verést kaptam. Most is úgy éreztem, hogy nagyon be vagyok gyulladva. De egy szempillantás alatt rájöttem, hogy nem is. Csak az első ijegység volt ez, mikor majd elállt a lélegzetem, olyan váratlanul ért az öreg. De aztán utána magamhoz jöttem, és éreztem, hogy már szinte egy cseppet sem félek. 50 felé járt, és nem is látszott kevesebbnek. A haja hosszú volt, csapzott és zsíros, a szemébe lógott, és a szeme úgy pislogott mögüle, mint valami lugas mögül. Egész fekete volt még, nem szürkült, akár csak a hosszú, bozontos bajusza. Az arca színtelen volt, ahol látszott a szőrtől. Fehér volt, de nem úgy fehér, ahogy más ember, hanem olyan rossz volt ránézni. A hideg futott végig tőle az ember hátán, mint a leveli béka, vagy a hal hasa, olyan fehér. Ami a ruháját illeti, hát ez inkább csak rongy volt. Az egyik lábát keresztül vetette a térdén. A cipője orrakását kért, és két lábújja kikandikált belőle. Időnként mozgatta is őket. A kalapja a padlón hevert. Ócska vacak volt az is. A teteje egészen behorpadva. Csak álltam és bámultam rá. Ő meg a székét kicsit hátra billentve csak ült és engem nézett. Letettem a gyertyát. Észrevettem, hogy az ablak nyitva volt, így hát a fészeren átmászott be. Alaposan végigjártatta rajtam a szemét, aztán megszólalt.
1: Vasalt ruha, ez már döfi. Persze. Azt hiszed, most már kész gavallér vagy mi?
0: Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, mondtam.
1: Fogd be a szádat, taknyos,
0: mondta.
1: Úgy látszik, megnőtt a szarvagy, amióta itt jártam. De letöröm, mielőtt elmennék innét. Azt mondják, tanulsz is. Írni meg olvasni. Azt hiszed, jobb vagy, mint az apád, mert ő nem tud mi? Majd kiverem belőled. Ki mondta neked, hogy ilyen nagyképű marhaságba űz az orrod, he? Kiverte a fejedbe?
0: Az özvegy. Ő biztatott rá.
1: Persze, az özvegy. És ki mondta az özvegynek, hogy olyasmivel törődjék, ami se inge, se gallérja?
0: Senki sem mondta.
1: Na, majd én megtanítom, hogy máskor ne üsse bele az orrát.
0: Te meg ide figyelj.
1: Ott hagyod azt az iskolát, hallod? Megtanítom én a népeket, hogy ilyen beképzelt figurát csináljanak a fiamból, aki lenézi az apját, és jobb akar lenni, mint ő. Csak kapjalak el az iskola körül, majd ellátom a bajodat. Az anyát se tudott írni, se olvasni haláláig. A családjában se tudott egy lélek se. Én se tudok, hát akkor te mit nagyzolsz itt? Én nem vagyok az az ember, aki ezt eltűröm, hallod-e? Na,
0: próbálj csak olvasni valamit. Fölvettem egy könyvet, és elkezdtem olvasni Washingtonról, meg a háborúiról. Mikor vagy fél percig olvastam, elkapta a könyvet, és a sarokba vágta.
1: Úgy? Hát csak ugyan tudsz olvasni. Amikor először mondták, nem akartam elinni. Hát ide figyelj. Most vége ennek a tanulásnak, meg mi fenének. Megtiltom. Majd lesz gondom rád, úrfi.
0: Ha fülön foglak az iskora körül, szíjat hasítok a hátadból.
1: Még a végén hittant fogsz tanulni. A fene látott ilyen kölyköt.
0: Felvett az asztalról egy kis kék meg sárga képet, amin egy tehén volt és egy gyerek, és megkérdezte.
1: Mi ez?
0: Jutalmul kaptam, mert jól tanultam. Szétszakította, és azt mondta.
1: Majd adok én neked olyasmit, amitől majd te leszel sárga meg kék.
0: Irgett, morgott egy darabig, aztán megszólalt.
1: Na, látom, micsoda gigerli lett belőled. Ágyban fekszel, lepedőn. Tükröd is van, és szőnyeg a padlón. Az apád meg disznókkal alszik egy helyt a cserzőműhely mellett. Fene látott ilyen kölyköt, de Isten engem úgy segélyen, leszoktatlak erről az úri modorról, mielőtt itt hagylak. És mi az, amit a népek beszélnek? Azt mondják, gazdag lettél. Nem is igaz. Hazudnak. Hallod-e, gondold meg, mielőtt kinyitod a szádat, mert eleget tűrtem már eddig is, hallod-e? Jobb lesz, ha vigyázol magadra. 2 napig a városban voltam, és egyébről se volt szó, mint hogy gazdag lettél. Már lenn a folyón is hallottam. Ezért jöttem ide. Holnap ide adod azt a pénzt. Szükségem van rá.
0: Nekem nincs pénzem.
1: Hazudsz! Thatcher-bírónál van.
0: Nekem kell az a pénz.
1: Mondom, hogy nincs pénzem. Kérdezd meg Thatcher-bírót. Ő is csak azt fogja mondani. Jó, megkérdezem. Majd kipréselem én belőle, hogy áll ez a dolog. Na, és most mennyi pénz van nálad? Ide vele.
0: Csak 1 dollárom van, de az kell nekem.
1: Mit bánom én, kell-e neked vagy sem? Ide vele!
0: Elvette és beleharapott, hogy nem hamisel, és azt mondta, lemegy a városba egy pofa viszkire. Egész nap egy kort se csúszott le a torkán. Mikor már a fészerem volt, újra bedugta a fejét, és elmondott mindennek, amiért jobb akarok lenni nálánál. És mikor azt hittem, már végleg elment, visszajött, és emlékeztetett az iskolára. És azt mondta, hogy lesni fog, és elagyabudjál, ha ott talál. Másnap be volt rúgva. Elment Thatcher-bíróhoz, és nagy ricsajt csinált nála. Erőszakoskodott, hogy adja oda a pénzt, de a bíró nem adott neki semmit, és akkor esküdözött, hogy majd a törvény előtt odaadja. A bíró és az özvegy törvény elé vitte az ügyet, azért, hogy a bíróság elvegyen engem az öregtől, és nevezzék ki egyiküket gyámnak. De új bíró volt a törvényszéken, és nem ismerte az öregemet. És így azt mondta, hogy nem. A törvényszék nem szólhat bele valakinek a családi ügyeibe, és hogy választhatná el az apát a fiától. Így hát Thatcher-bíró és az özvegy eredmény nélkül jött el. Az öregnek persze több se kellett, nem fért a bőrébe. Azt mondta, hogy kékre zöldre ver, ha nem szerzek neki valami pénzt. Kölcsön vettem 3 dollár Thatcher-bírótól, és odaadtam neki. Erre megint berugott, és káromkodva, ordítozva mászkált a városban, és írtó ricsat csinált egy rézlábassal. Végül aztán lecsukták, és reggel a bíró elé vitték, és becsukták 1 hétre. De ő azt mondta, hogy neki jól van így. Majd megtanítja a fiát kesztyűbe dudálni. Mikor kikerült, az új bíró azt mondta, hogy új embert akar faragni az öregből. Magához vette, rendes ruhát adott rá, reggelinél, ebédnél, vacsoránál, családi asztalához ültette, és általában tejbevajba füröztötte. Vacsora után pedig a mértékletességről meg hasonlókról papolt neki, mire az öreg sírva fakadt, és azt mondogatta, hogy ő világ életében bolond volt, és elpocsékolta az életét. De most új életet kezd, és új ember lesz, hogy senkinek se kelljen szégyelnie magát miatta, és reméli, hogy a bíró segíteni fog, és nem nézi le. A bíró azt mondta, hogy meg tudná ölelni ezekért a szavakért, és ő is sírt, és még a felesége is sírt. A papa azt is mondta, hogy őt mindig félreértették, és a bíró erősítgette, hogy ő el is hiszi neki. Az öreg azt mondta, hogy akinek rosszul megy a sora, leginkább részvétre vágyik, mire a bíró azt mondta, hogy az már igaz, és aztán megint sírtak. Mikor lefekvésre került a sor, az öreg fölállt, kinyújtotta a kezét, és azt mondta, nézzék meg, uraim és hölgyeim, fogják meg, és rázzák meg. Ez a kéz eddig nem volt jobb, mint a disznóláb. De ezután egy új életet kezdő ember keze, és inkább meghalnék, mint hogy újból visszacsúszak oda, ahol voltam. Jegyezzék meg a szavaimat, ne feledjék el, amit mondok. Ez egy tiszta kéz most. Ne szégyeljék. Rázzák meg. Erre mind megrázták a kezét, egyik a másik után, és mind sírtak.
1: A bíró felesége meg egyenest kezet csókolt neki. Aztán az öreg aláírt egy fogadalmat, vagyis inkább oda tette a kézjegyét. A bíró azt mondta, hogy életében nem volt még ilyen magasztos napja, vagy valami esfélét. Aztán bedugták az öreget egy csúda szép szobába, az volt a vendégszoba. De az éjjel nagyon rájött a szomjúság. Kimászott a tornász szetőre, lecsúszott a csatornán, és elkótyavetélte az új ruháját egy bugykos pálinkáért. Visszamászott, és leitta magát a sárga földig. Reggel tök részegen megint kimászott. Legurult a tornácról, két helyt eltörte a karját, és majd halálra fagyott, amíg valaki belebotlott napkelte után. És mikor be akartak menni a vendégszobába, alig ismertek rá, úgy nézett ki. A bíró csudadühös volt. Azt mondta, hogy csak puskagolyóval lehetne megjavítani az öreget. Más módot se Isten, se ember nem tudna. Az öreg azonban rövidesen magához jött, és garázdálkodni kezdett. Thatcher bírót bevádolta, hogy visszatartja a pénzt, engem meg amiatt kurgatott, hogy nem hagyom abba az iskolát. Ha elkapott, jól el is náspángolt. De én csak azért is eljártam az iskolába, és legtöbbször kikerültem az öreget, vagy elszaladtam előle. Azelőtt nem nagyon fűlt a fogam az iskolába járáshoz, de most just is eljártam a papa miatt. A bírósági eljárás igen sok elhúzódott, mintha soha nem akartak volna belefogni, így hát néha napján kölcsön kellett kérnem 2-3 dollárt a bírótól, hogy betömjem vele az öreg száját, mielőtt elagyabudját volna. Valahányszor pénzhez jutott, leitta magát, valahányszor leitta magát, nagy ricsaj csapott a városban, és valahányszor ricsaj csapott, dutyiba csukták. Úgy látszik, ez tetszett neki. Ez volt a szíve szerint való élet. Gyakran ott lófrált az özvegy háza környékén, úgyhogy végül az özvegy megmondta neki, hogy ha el nem takarodik, rosszul jár. Hát nem megbolondult az öreg. Fejébe vette, hogy majd ő megmutatja, ki parancsol Hákfinnek. Tavasszal egy nap meglesett, elkapott és egy ladikban fölvitt vagy 3 mérföldre a folyón. Átment az Illinois oldalra, az erdőkbe, ahol nyoma se volt emberi hajléknak, csak egy rozzant kaiba állott a bozódban. Olyan sűrűn nőttek a fák körülötte, hogy észre se lehetett venni. Egész idő alatt szemmel tartott, és sehogyan se tudtam meglépni. A kunyhóban laktunk. Éjszakára mindig bezárta az ajtót, és a kulcsot a feje alá tette. Szerzett valahonnan egy puskát, azt hiszem lopta. És abból éltünk, amit vadásztunk és haláztunk. Néha napján rám zárta az ajtót, és bement a boltba, amely 3 mérföldnyire volt a révtől. A halat és vadat eladta, persze pálinkáért, az itókát pedig hazahozta. Leitta magát a sárga földig, aztán jól elagyabugyált. Az özvegy valahogyan rájött, hogy hol vagyunk, és értem küldött egy embert. De a papa puskával kergette el. Lassanként ismét megkedveltem én is ezt az életet, kivéve persze a veréseket. Lusta és vidám élet volt ez. Egész nap kényelmesen heverésztünk, füstöltünk és horgáztunk, és nem volt se könyv, se oktatás. Több mint 2 hónap telt el így. A ruhám rongyá feslett és össze-vissza piszkolódott, és már alig értettem, hogy bírtam ki annyi ideig az özvegynél, ahol mosakodni kellett, tányérból enni, fésülködni, rendes időben lefeküdni, meg fölkelni, nap mint nap könyv fölött görnyedni, és Miss Watson papolását hallgatni. Már nem volt semmi kedvem visszamenni hozzájuk. Annak idején abba hagytam a káromkodást, mert az özvegy nem szerette. Most újra rászoktam, mert a papának nem volt kifogása ellene. Végeredményben, ha úgy vesszük, csuda jó élet folyt az erdőben. De a papa mind jobban rászokott a pálcára. Ez pedig nem vette be a természetem. Tele voltam kék foltokkal. Ezen kívül mind gyakrabban elkódorgott, és olyankor mindig bezárt. Egyszer pedig 3 napig nem jött vissza. Csuda egyedül éreztem magam. Már azt hittem, hogy vízbe fulladt, és soha ki nem jutok innen. Kezdtem félni. Elhatároztam, hogy valamilyen úton módon megpróbálok elszökni. Már sokszor szerettem volna kijutni a viskóból, de nem tudtam. Az ablak akkora volt, hogy egy kutya se tudott volna kimászni rajta. A kéménybe se tudtam fölmászni, túl keskeny volt. Az ajtó jó erős tölgyfalapokból volt összeeszkábálva. A papa mindig vigyázott, hogy kést vagy más szerszámot ne hagyjon a kunyhóban, ha elment. Talán 100-szor is végigkutattam az egész lyukat, tulajdonképpen mást alig csináltam, mert csak így tudtam az időt agyonütni. Most azonban rábukkantam valamire. Egy rozsdás öreg fűrészre, aminek nyelese volt. A mestergerenda fölé volt bedugva. Jól megkentem, és munkához láttam. A kaiba túlsó végén egy ócska lópokróc volt a falhoz szögezve, hogy elfogja a szelet, ami befújt a réseken, és nem egyszer kioltotta a gyertyát. Az asztal alá másztam, fölhajtottam a pokrócot, és nekiálltam egy akkora lyukat vágni, amekkorán kiférek. Jó sokáig tartott, de már a vége felé jártam, amikor meghallottam a papa puskáját az erdőben. Eltüntettem munkám nyomait, visszahajtottam a pokrócot, elrejtettem a fűrészt, és rövidesen be is toppant az öreg. Nem volt valami jó hangulatban, vagyis olyan volt, mint általában szokott lenni. Azt mondta, nem volt a városban, de semmi sem akar menni. Az ügyvédje azt mondotta, hogy megnyeri a pört és a pénzt, ha tárgyalásra kerül a sor, de ezer és egy módja van húzni, halasztani a dolgot, és tecsörbíró érti a módját. És azt is mesélték, hogy egy másik ügy van folyamatban, hogy engem vegyenek el tőle, és az özvegy legyen a gyámom. És az nagyon úgy néz ki, hogy sikerülni fog neki. Igen, el voltam szontyolodva, mert semmi kedvem sem volt már visszamenni az özvegyhez, hogy megint elkezdjenek civilizálni és kalodába zárni, mint azelőtt. Az öreg pedig csodára elkezdett káromkodni, és leszette a keresztvizet mindenről és mindenkiről, aki eszébe jutott. Aztán újból elátkozta valamennyit, nehogy egy is kimaradjon. Végül egy általános káromkodással valamennyit egy kalap alá vette, beleértve egy csomó embert, akinek a nevét se tudta. Ezeket csak úgy nevezte, az a minek is híják. És azokat is elkívánta különböző helyekre. Azt mondta, szeretné látni, hogy az özvegy elvegyen tőle. Majd résen lesz, mondogatta. És ha ide próbálnak jönni, tud egy helyet 7-8 mérfölddel odébb, ahova eldughat. Ott aztán cserkészhetnek utána, amíg belegebednek, akkor se találnak meg. Erre megint nagyon komiszul kezdtem magam érezni, de csak egy percig. Gondoltam, úgy se leszek már kéznél, ha meg akarja csinálni. Az öreg leküldött a csónakhoz, hogy hozzam el a holmit. Volt ott egy 25 kilós zsák, tele kukoricalisztel, egy oldal szalonna, muníció és egy jó 10 literes korsó pálinka, egy öreg könyv és két újság, nem olvasni, hanem folytást csinálni, és némi kóc. Kiraktam mindent a csónakból, aztán leültem a ladik farába, hogy gondolkozzam kissé. Az volt a szándékom, hogy megkaparintom a puskát, néhány horgot és beveszem magam az erdőbe. Úgy terveztem, hogy nem fogok egy helyt megtelepedni, hanem kóborolni fogok a vidéken. Főleg éjszaka vadászok és horgászok, és igyekszem olyan messzire elmenni, hogy se az öreg, se az özvegy ne érjen utol. Úgy véltem, még az éjjel ki tudom fűrészelni magam, ha az öreg eléggé berúgott, ez pedig nagyon valószínűnek látszott. Úgy eltöprengtem a dolgon, hogy észre se vettem, meddig maradtam ott. Végül már az öreg kiabált utánam, hogy elaludtam-e, vagy vízbe fulladtam. Fölcipeltem mindent a kunyhóba, akkorra már sötétedni kezdett. Amíg a vacsorát főztem, az öreg kortyintott egyet-kettőt, és kezdett belemelegedni. És megint előről kezdte a szitkozódást. A városban is berugott előzőleg. Egész éjjel az árokban hevert, és úgy is nézett ki. Az ember azt hihette volna, hogy ő Ádám, mert tetőtől talpig sár volt. Valahányszor fűteni kezdte a szesz, mindig a kormány szitta. Vacsora után vette a korsót, és azt mondta, hogy elég pálinka van benne kétszeri berugásra, és egyszeri delírium trémezre. Mindig ezt szokta mondani. Úgy számítottam, hogy egy órán belül tök részeg lesz, és akkor ellopom tőle a kulcsot, vagy kifűrészelhetem a lyukat. Csak ivott, és ivott. Néha-néha ledőlt a vackára, de a szerencse nem járt a kezemre az este. Nem esett mély álomba, hanem igen nyugtalan volt. Morgott és nyögött, ide-oda forgolódott jó sokáig. Végre magam is csuda álmos lettem. Alig bírtam nyitva tartani a szemem, és mielőtt észrevettem volna, mélyen elaludtam. A gyertya pedig égve maradt. Nem tudom, meddig alhattam. Egyszerre szörnyű ordítás vert föl. A papa volt. Rémesen nézett ki. Ide-oda ugrált, és valami kígyókról kiabált. Azt mondta, a lábán másznak fölfelé, aztán felugrott és fölordított, és azt kiabálta, hogy az egyik megharapta az arcát. De én egy fia kígyót se láttam. Elkezdett körbe szaladgálni a kunyhóban, és ordibált. Vedd le, a nyakamra mászik! Még sose láttam, hogy valakinek ilyen rémisztően forogjon a szeme. Rövidesen egészen ki volt, és lihegve összeesett. Akkor meg ide-oda hempergőzött. Mindenbe belekapaszkodott. A kezével a levegőben markolászott, kapkodott és ordítozott, hogy az ördögök eljöttek érte. Lassanként kimerült. Egy ideig csöndben feküdt és nyögdécselt. Aztán elhallgatott. Csak a baglyokat hallottam és a farkasokat, amint messze-messze sírtak az erdőben. És minden iszonyú némának tűnt.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének harmadik részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Weber Tiborral beszélgetek, egy kedves zarándoktársammal, akivel jelenleg Csesztohovában vagyunk, és Tibor visszatérő zarándok. Kedves Tibor, ha mesélnél a kedves hallgatóknak, hogy hányadjára járod meg ezt a mostani zarándokutat, és miért fontos számodra ez az út?
4: Igen, 8. jól számolom, 8. alkalommal jövök el. 50 éves voltam, amikor először jártam meg ezt az utat, és a célom eleve az volt, hogy végig gondoljam életem nagyobb felét, ugye, amit leéltem, és ezt az egész addig életemet letegyem a szűzany elé. És annyira mély nyomokat hagyott bennem ez a néhány nap, hogy ezek után úgy gondoltam, hogy rendszeresebben fogunk jönni zarándokolni.
5: Ez hát úgy látszik, hogy sikerült is.
4: Hát igen, most 2 év kihagyás volt, de már őszintén nagyon készültem lélekben, hogy eljöhessek. És most ismét itt vagyok.
3: És hol hallott először erről a zarándokútról?
4: Hát talán az interneten néztem, vettem észre, vagy valahonnan, nem is tudom igazából pontosan visszaemlékezni, nem tudok pontosan visszaemlékezni rá, de Csesztohova számomra azért volt emlékezetes, mert a kis Rókus kápolnába, hogy a gyerekkoromban jártam, a Budapesten, a 8. kerületben, ott van egy kis Fekete Madonna kép a mellékoltáron, és ez valahogy gyerekként is nagyon izgatott engem, de akkor még persze nem foglalkoztam ezzel. És amikor később úgy olvasgatott az ember erről, meg történelemszakosként, ugye a történelmi dolgokról is, Lengyelország, Magyarország közös történetéről, akkor valahogy mindig rábukkantam Csesztohovára, és egyre inkább érlelődött bennem, hogy nekem ide el kell jönni, és nem túl

0: találkoztam.
1: És itt ugye az út során beszélgettünk többször is, és két dolog van, ami engem önnel kapcsolatban megfogott. Az egyik, hogy nagyon szép nagy családja van, ami példaértékű. Erről szeretném, ha beszélne a kedves hallgatóknak. És azt mondta itt az út során, amikor elindultunk, és egy kicsit mindenki bemutatkozott, hogy a Jóisten önt és a családját a tenyerén hordozza. Ez a mondata engem nagyon megfogott.
0: Igen, azt ahogy mondtam, nagyon fiatalon házasodtunk össze a feleségemmel, és születtek sorba a gyerekek. Mi mind a ketten nagy családból is származunk, és sok gyereket szerettünk volna, és meg is adta ezt nekünk a Jóisten. Született 7 gyerekünk, de igazából 10 gyerekes szülők vagyunk, mert ahogy növekedtek a vérszerinti gyerekeink, úgy megszületett az a vágy bennünk, hogy még van bennünk erő, és családba fogadtunk 1-2, majd 1/3 és Down-szindrómás gyermeket egész kiskoruktól, tulajdonképpen csecsemőkortól mi neveljük őket, úgyhogy ők is a mi családunk, nem tudok különbséget tenni a gyermekeim között, úgyhogy mi egy ilyen speciális 10 gyermekes család vagyunk.
1: Szívből gratulálok, és úgy gondolom, hogy ez nagyon példaértékű, és sok erőt és egészséget kívánok önnek és kedves családjának. És akkor visszatérve itt a néhány perccel ezelőtti felvezetőmre, amikor azt mondtam, hogy a Jóisten önt a tenyerén hordozza, önt és a kedves családját is, ezt hogyan érti?
0: Igazából ezt nap mint nap megéljük, hiszen mi is, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor időnként bizony elég szerény körülmények között éltünk, és valahogy a Jóisten mindig adott pont annyit, amennyi kellett ahhoz, hogy tudjuk nevelni a gyermekeinket, és hihetetlen sok erőt kaptunk. Tehát úgy érezzük, és szerintem a feleségem is úgy érzi, hogy mi mindent megkaptunk a Jóistentől, amit egy ember megkaphat. A saját személyes életem tapasztalatában mindig az volt, hogy amikor válaszút elé kerültünk, akkor én szívesen választottam mindig a nehezebbnek látszó utat. Mert valahogy mindig az volt a jó irány, és az volt, ami meghozta a fáradtságnak a gyümölcseit is. Tehát ez a 3 kisgyerek, a feleségem azt szokta mondani, hogy ők a desszertek a végén.
1: És ők hány évesek?
0: Hát most már Máté 16, Evelyn 14, és hát 6,5 már el is múlt Júlcsika, aki a legkisebb, és ott nőnek a családunkban, illetve hát lassan ugye kirepültek a vérszerinti gyermekink, és ők is családot alapítottak, úgyhogy a 10. unokánkat várjuk már.
1: Hát szívből gratulálok. Akkor tényleg elmondhatja, hogy a Jóisten nagyon nagy kegyelmet ad önöknek, és gondjukat viseli.
0: Igen, mindig van miért imádkoznom, és van miért ide elzarándokolnom. Mindig van persze kérés is, és mindig van miért hálát adni, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit eszünkbe jut kérni.
1: És a kedves hallgatók ugye nem látják Tibort személyesen, de a harmónia, a nyugalom, a segítőkész szándék, és mindig ott van, ahol éppen lenni kell és segíteni kell, tehát végig a zarándok út során ezt tapasztalom, és ezt látom, és nagyon-nagyon nagy alázat.
0: Hát a zarándok úton mindenki testvér, tehát úgy megyünk, mint egy család, felelősek vagyunk egymásért, és segítjük egymást, így tudjuk jól érezni magunkat, és így tud az a 21 néhány ember, akit még sokszor, sok esetben ismeretlenül összefutott az életben, a végére egy csapatként mozogni, és egy családi, baráti hangulatban tölteni azt a kis szabadidőt, ami azért mindig van még az úton, az út mellett, és az út közben, a vég esténként.
1: Hát igen, ebben Tibor ön nagyon szépen tud

0: példát mutatni és demonstrálni, hogy ez a kis csapat, ami most már lassan túl vagyunk, ugye az Arándokút felén, hogy próbál összekovácsolódni, és egy kicsit ilyen jó értelemben atyáskodó szerepet betölt, és tényleg próbál segíteni mindenkin, és összetartani ezt a kis közösséget.
1: Hát azt gondolom, nem csak én, de hát mindenkinek megvan a maga erőssége, ami ez azért hamar kiderül.
0: Mindenkinek.
1: Így van, és akkor figyelünk egymásra, hogy ki mikor fárad el, ki viszi a zászlót, ki viszi a hangszórót, ki viszi a jelvényt. Tehát ez így természetes, meg próbálunk nyilván figyelni arra is, hogy senki ne legyen rosszul. Ha valaki fáradt, akkor inkább felküldjük a buszra, hogy ne legyen baj útközben. Tehát felelősek vagyunk egymásért erre az időre, amikor együtt zarándokolunk.
0: És ön ezt nyitott szemmel, gondolom rutinja is van, és tényleg mindig a kellő helyen ott van, és ott segít, ahol tud. Hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezt a Jóisten sokáig meg tudja tartani, hogy részt tud venni ezen a zarándokúton és egyéb zarándokutakon, illetve szent helyeken. Hát ugye itt sikerült egy picit bemutatni Tibor életét, hogy édesapaként, nagy családként nagyon szép élete van, és nagyon sok felelősség hárul rá. A hétköznapi életben mivel foglalkozik?
1: Alapvetően én könyvtártörténelem szakot végeztem, és az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgoztam életem nagyobbik felét, és nagyon hálás vagyok, és igazából majdnem mindent ott tanultam, ami az életem praktikus részét jelenti. Tehát ugye a gimnázium után nem sokkal oda kerültem már, tehát az életemben nagyon meghatározó volt. Egészen 2010-ig dolgoztam ott, és 2010-ben fölkért a kőbányai, akkor győztes polgármester, D. Kovács Róbert Antal, hogy legyek az egyik alpolgármestere. És így, hát egy kis pályaváltással, ugye előtte már voltam azért nem főállásban, külső bizottsági tag, meg önkormányzati képviselő.
0: Tehát volt némi rálátása a hivatali életre?
1: Hát igen, mert elég sokáig ugyan távol tartottam magam mindentől. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében voltam csak országos választmányi tag, de ahogy nőttek a gyerekeim, úgy gondoltam, hogy azért lehet, hogy én nagyon jól meg vagyok a politika nélkül, meg vagyok a közélet nélkül, de akkor olyan emberek által irányított közéletbe fognak kerülni és felnőni a gyerekeim, amit én átengedtem azoknak, akiknek esetleg egészen más elképzelései vannak, akár a családról, akár a gyerekekről. És egy idő után úgy éreztem, hogy felelős vagyok azért, hogy a gyermekeimet nem csak világra segítettük és önálló életre keltek, hanem egy kicsit felelősek vagyunk azért is, hogy milyen világból nőnek föl.
0: Ez így van.
1: És hát igazából ez az, ami egy kicsit ebbe az irányba sodort, és így az önkormányzatban végül is vállaltam szerepet. A magasabb vagy e fölötti politikát nem nagyon szeretem. Úgy gondolom, hogy ez még az a szint, ahol az ember önálló és felelős döntéseket tud hozni, és nem kell akár országos érdekek miatt is, vagy politikai érdekek miatt a saját véleményében szembe forduljon, vagy kerüljön alkalmasint akár.
0: Hát szívből gratulálok, hogy ezt a szép hivatást tudta választani, és hogy gondolom ebben a kedves felesége és a családja támogatni tudja.
1: Hát igen, természetesen a feleségem mindenben támogat, azt szokták mondani, hogy igazából a hátteret azt egy feleség tudja megteremteni. Én is igyekszem természetesen részt venni otthon mindenféle munkában, ami egy nagy családban előfordul, tehát a mosogatástól, a takarításig, a pelenkázástól, a többig, és ő meg támogatott engem, hogy az életem másik felén, ugye a hivatásomnál is, meg a önkormányzati munkámnál is nyugodt hátterem lehessen. Természetesen nem mondom, hogy minden gyerekem mindig egyetért akár önkormányzati döntéssel, akár egyéb döntéssel, de én úgy igyekeztem úgy nevelni a gyermekeimet, hogy saját gondolatuk legyen, saját akaratuk legyen, és el kell fogadnunk szülőként, hogy a gyerekeink bizonyos esetben bizonyos dolgokat másképp látnak, hiszen amikor fiatalok voltunk, mi sok esetben radikálisabbak voltunk, meg másképp láttuk a világot, mint amikor régebb óta fiatalként éljük az életünket, és egyre többet tapasztaltunk, és látjuk sok esetben a sok évvel későbbi következményeket is, vagy megérezzük azokat, amiket nyilván egy fiatal még nem lát, és nem gondolja, hogy valami rossz kezdet, az egy egészen katasztrofális végeredményt is okozhat.
0: Kedves Tibor, kérem beszéljen még a jövőbeni céljairól, terveiből, mind a család életben, mind a munkája során.
1: Köszönöm, hát idén töltöttem be a 60. évemet.
0: Hát a jó Isten értes, sokáig erőben, egészségben.
1: Néhány napja, tehát az ember, amikor eljön ide, akkor végig gondolja, hogy azért a könnyebbik és szebbik felét az életének leélte.
0: De szép, népes család.
1: Nagyon, te azért mondom, hogy tehát azt gondolom, hogy éppen azért, mert ennyire gyorsan elszaladt és szép volt, az ember elgondolkodik azon, hogy nem biztos, hogy mindig ilyen könnyű lesz minden, hiszen szeretnék még sok évig eljönni ide hálát adni, esetleg más zarándoklatokon is részt venni. A család meg remélem, hogy folyamatosan bővülni fog, és hát készítjük a következő asztaltoldót, mert lassan kezdjük kinőni a ebédlőasztalunkat, és azért havonta egyszer legalább vendégül látjuk az egész családot, aki csak itthon van. Úgyhogy szerintem az éveim a család szempontjából teljesen nyitottak is. Azt gondolom, hogy reményeink szerint egyre több unokával fogjuk járni, még amíg van erőnk kirándulgatni, meg közös dolgokat építeni. Az önkormányzat...
0: Bocsánat, még itt a családnál megkérdezhetem, igen, hogy hány fiú és hány lánygyermeke van, illetve az unokák?
1: Igen, alapvetően 5 fiam volt, és 2 lányom volt, és aztán amikor a családba fogadtuk, illetve örökbe fogadtuk a Down-szindrómásokat, akkor
0: ez módosult.
1: Ez egy kicsit módosult, javult a lányok javára, hiszen 1 fiú és 2 lányjal bővültünk, úgyhogy egy kicsit próbáltuk kompenzálni, de hát ez teljesen váratlanul volt, tehát semmi.
0: És az unokák?
1: Hát az unokák is vegyesen vannak, egyelőre még több a lány, mint a fiú, de én azt gondolom, hogy ez mi mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges legyen, és fiú legyen, vagy lány, de ezentúl semmi más elvárás is vágya nincs az embernek. És hát mi nyitottak vagyunk egyébként, hiszen a gyerekeim is megtanulták azt, hogyha valaki valami nehézséggel születik, és valamiben segítségre szorul, hiszen a 3 pici Down-szindrómás, akkor sem kell kétségbe esni, hanem akkor ez egy másfajta feladatot hoz az ember életében, másfajta örömökkel, másfajta nehézségekkel, de mindig az öröm oldala is megjelenik nagyon hangsúlyosan.
0: Ami rengeteg erőt tud adni és feltöltődést.
1: Igen, tehát szerintem a családból lehet a legnagyobb erőt meríteni, és a gyerekeinkből lehet a legtöbb erőt meríteni. Tehát amikor nagyon fáradt, és érdekes pont ugye a sérült gyerekeinknél éltem meg, hogy ők annyira ösztönösek, és annyira nyitottak, és annyira bennük van a szeretet.
0: Hogy ez a feltétel nélküli szeretet.
1: Igen, hogyha nagyon fáradtan az ember hazamegy, és leül közéjük, és úgy odabújnak hozzá, akkor az ember feltöltődik, hirtelen úgy érzi, hogy hogy az akkumulátort elkezdték tölteni, és pillanatok alatt újból erőre kap. Tehát ez tényleg hihetetlen érzés, csak az élheti meg, aki ilyen helyzetben volt, mert ezt nem lehet elmondani. Nyilván az életem másik felén az önkormányzati munkánál ott sosem lehet tudni, hogy a választások mit hoznak. Tehát ott tudomásul kell venni, hogy az emberek, a kőbányaiak, a választók eldöntik, hogy mi legyen. Én ebben a dologban kicsit fatalista vagyok. Tehát azt gondolom, hogy akár így, akár úgy döntenek, az én személyes életemben nem fog törést okozni. Én készen állok arra, úgy adódik, hogy visszamenjek a kézirattárba. Nagy örömöm lenne, ha hivatalosan megvan még a státuszom, de ha ott újból gyökeret tudok verni, és a szívem szerint a raktárba, ahol kezdtem, a kéziratok között fejezném be ebben az esetben, hogyha a választók úgy döntenek, az aktív életemet, vagy a munkaviszonyomat, és ettől még ugyanolyan boldog ember lennék, mint hogy alpolgármesterként fogom megtenni ezt. Én azt gondolom, hogy az életben mindig nyitottnak kell lenni. El kell tudni fogadni olyan döntéseket, amiknek nem mi vagyunk a birtokában.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom továbbra is, hogy nagyon sok zarándokúton tudjon részt venni, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom önre és kedves családjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökre, mert nagyon szépen köszönöm!

0: Kedves hallgatóink, Weber Tiborral Hajdú Mária beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Ünnepi szenátus ülés keretében nyitotta meg 77. tanévét a Miskolci Egyetem. Szeptember 1-től működik a Gyöngyösi Központi Buszmegálló mellett kialakított városrendészeti bázispont. A független Gulics Norbertet választották meg a Heves vármegyei ASZ polgármesterének. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ünnepi szenátus ülés keretében nyitotta meg 77. tanévét a Miskolci Egyetem. Az intézmény vezetése délelőtt 10:30-tól a díszaulában rendezte meg a hivatalos tanévnyitó ünnepséget, amelyen Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár mondott köszöntő beszédet. Az esemény ezúttal különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Miskolci Universitas országosan a 8. legmagasabb felvételi létszámot ért el. Idén összesen 4298 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem városban.
4: Kedves elsőévesek! Önök ma belépnek ebbe a különleges világba. Az egyetem természetesen arról szól, hogy tudást szerezzenek, vizsgákat tegyenek, könyvet olvassanak, előadásokat hallgatnak, és persze közben ne felejtsenek el fiataloknak maradni. De ha néhány év múlva csak ennyivel távoznak innen, akkor az egyetem feladatának csak egy részét teljesítette. Az egyetemnek ugyanis nem egyszerűen diplomás embereket kell képeznie, szabadon gondolkodó, autonóm, felelős embereket kell útjára bocsájtania. Olyanokat, akik felelősséget vállalnak magukért és másokért. Az igazság kereséséhez pedig intellektuális alázat is szükséges. Az egyetem ezért a szabadság gyakorló terepe. De a szabadság itt sem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk. Éppen ellenkezőleg. A szabadság felelősséget jelent. Felelősséget azért, amit mondunk, felelősséget azért, amit tudunk. Felelősséget azért, hogy mit kezdjünk azzal a tudással, amelyhez másoknál talán nagyobb lehetőségünk volt hozzájutni. Ezért az egyetemi polgárság közösségi státusz is egyben. Vegyenek részt az egyetemi életben, kapcsolódjanak, vállaljanak szolidaritást egymással, álljanak ki az igazságért, a méltóságért, hozzanak létre valódi közösségeket, vegyenek részt a hallgatói önkormányzatban, szakmai műhelyekben, tudományos diákkörben, kulturális és közösségi kezdeményezésekben. És ha valamire azt gondolják, hogy ezen az egyetemen másképpen jobban kellene működnie, mondják el. De ne álljanak meg a kritikánál. Tegyenek javaslatokat, vállaljanak felelősséget, mert ez is a polgári magatartás. Engedjék meg, hogy most oktatótársaimhoz is szóljak. Egy jó egyetemnek nem követőket kell nevelnie. Egy jó egyetemnek gondolkodó embereket kell nevelnie. Ez természetesen nekünk, oktatóknak is kötelezettséget jelent. Nekünk is el kell fogadnunk kérdéseket, nekünk is nyitottnak kell lennünk a vitára, nekünk is képesnek kell lennünk arra, hogy időnként azt mondjuk, ezt nem tudom. Vagy akár azt, ebben neked van igazad. A tudomány szabadsága ugyanis nem elvont fogalom, mindennapi gyakorlat. A kutatás szabadsága, az oktatás szabadsága, a kérdezés szabadsága, a kételkedés szabadsága, és annak lehetőség, hogy szakmai kérdésekről szakmai érvek alapján vitatkozzunk. Ezért az egyetemi autonómia sem egyszerűen intézményi vagy jogi kérdés. Az egyetemi autonómia kultúra. A tudás ugyanis privilégium. Aki egyetemre járhat, aki diplomát szerezhet, aki kutathat, taníthat, értelmezni a világot, annak lehetőségei vannak, de ez a lehetőség tehát felelősséget teremt azok iránt is, akiknek jelenleg nincsenek hasonló lehetőségei. Kedves elsőévesek, ma még talán idegenek az épületek, keresgélik majd a termeket, nem ismerik az oktatóik nevét, lehet, hogy azt sem tudják pontosan, mit jelent egy rövidítés a Neptunban, lehet, hogy később se fogják tudni, és talán még egymást sem ismerik. Néhány év múlva mindez egészen más lesz. Lesz egy kedvenc helyük az egyetemen. Lesznek oktatók, akiknek mondataira évtizedek múlva is emlékezni fognak. Lesznek barátságok, amelyek talán egész életünkre elkísérnek minket. Sikerek, kudarcok, lesz olyan vizsga, amely nem sikerül, lesz olyan pillanat, amikor azt gondolják magukról, hogy nem elég jók. Lesz olyan kérdés, amelyre sokáig nem találják a választ, de éppen erről szól az egyetem. Nem arról szól az egyetem, hogy mindig tudjuk a választ, hanem arról is szól az egyetem, hogy megtanuljunk jó kérdéseket feltenni. Nem arról szól, hogy soha ne tévedjünk, hanem arról, hogy képesek legyünk felismerni és kijavítani a tévedéseinket. Arról szól, hogy megtanuljunk együtt élni, együtt dolgozni, együtt gondolkodni azokkal, akik néha másképpen látják a világot, mint mi. Ezért azt kívánom önöknek, és mindenki másnak erre a tanévre, hogy ne csak diplomát szerezzünk, váljanak egyetemi polgárokká, kíváncsivá, kritikussá, bátorrá, legyenek képesek tehát vitatkozni, legyenek autonómak, de soha ne legyenek közömbösek másik embertársuk iránt.
3: Lezárult a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, tájékoztatott nemrég az intézmény. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire az új tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben még tovább növekedhet, a napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre, ebben a hónapban pedig külföldi hallgatókat is várnak az egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. Szeptember 1-től működik a gyöngyösi központi buszmegálló mellett kialakított városrendészeti bázispont. A városrendészek onnan indulva változó időpontokban ellenőrzik a buszmegállót és környékét, a lakosság számára pedig hetente kétszer személyes ügyfélfogadást tartanak. A bázispont kialakítását hosszú előkészítő munka előzte meg. A gyöngyösi városrendészet szakmai javaslata alapján először feltérképezték a közbiztonsági szempontból kiemelt figyelmet igénylő területeket. A központi buszmegálló és környéke is ezek közé tartozik, ezért ezen a helyszínen erősítették meg a rendészeti jelenlétet. Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját hallják.
2: A korábbi években elmondható, hogy sok lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a buszpályaudvar területén a lakosok nem érzik kellően biztonságban magukat, és erre az utasok által is jöttek visszaigazolások, hogy gyanús, deviáns magatartás formák megjelennek magába ott a buszmegálló környezetében. Ezt a kollégáknak is természetesen az ellenőrzései visszaigazolták, hogy ennek van valóság alapja. Több olyan intézkedésünk volt ott, ami arra enged következtetni, hogy ott kell valamilyen típusú plusz megerősítés, ami érinthet akár biztonságtechnikát, akár élőerőt együttesen, és ezt úgy láttuk, hogy egy ilyen rendészeti közbiztonsági pont kihelyezés, ami a kettőt együtt integrálja, ez valamilyen szinten fogja tudni ott késleltetni a bűnelkövetőknek a tevékenységét, vagy akár valamilyen szinten konszolidálni a terület állapotát. Szeptember 1-től magába a konténerbe élet került, és dinamikus járőrözés zajlik azon a területen, ahol ez a konténer van. A konténer környezetében ott van egy adott zóna, amiben a járőrünk mozog, és a nap folyamán többször visszatérően huzamosabb ideig megjelenik ezen a területen, és próbálja ezeket az egyéneket kiszűrni, akik a bejelentésekben, illetve az intézkedéseink során szerepeltek. Úgy kerültek az időpontok generálásra, hogy nyilván a korábbi időszakok tapasztalatait felhasználtuk, illetve rendőrség problématérképét, stb. Mindig az adott napon tudja meg a járőrünk is, hogy mely időpontokban kell kimennie oda, Ezt mondom, egy tudatos tervezés alapján próbáltuk összeállítani az időpontokat. Ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, hogy 0-24-ben ott ül valaki. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán nagyon gyakran, legalább 6-szor, 7-szer, 8-szor ott van egy kollégánk huzamosabb ideig, és ezt a dinamikus járőr tevékenységet végzi, amiben neki megvannak azok a speciális feladatai, ami ahhoz kell, hogy ott a zónán belüli járőr tevékenységet lefedje.
3: A független Gulics Norbertet választották meg a Heves vármegyei APC polgármesterének tegnap. A szavazásra jogosultak csak nem 44%-ának részvétele mellett, adta hírül honlapján a Nemzeti Választási Iroda. A választás.hu adatai szerint a polgármester jelöltek közül Gulics Norbert az érvényesen leadott 867 szavazatból 314 voksot szerzett. A település vezetéséért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Juhász István. A 6 képviselői helyért 26-an indultak, közülük 25-en függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben mérettette meg magát. A választáson 3 szavazókörben a választásra jogosult 1997 választópolgár közül 878 jelent meg, 11-en érvénytelenül szavaztak. APC-on azért választottak vasárnap polgármestert és képviselőket, mert a 2024-ben megválasztott testület májusban a feloszlás mellett döntött. Miskolcon változott egy picit a közösségi közlekedés. A repülőtér Bos végállomás irányába közlekedő és a belváros elé tartó autóbuszjáratok napsugár otthon megállóhelye visszakerült eredeti helyére, tájékoztattat az MVK ZRT. Közölték azt is, hogy szeptember 8-a 2-től, tehát holnaptól az Avas kilátó felé közlekedő járatok is újra megszokott helyen vehetők igénybe az Ifjúság útja megállóban. Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos Diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a Diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptáncműhely, Álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita, zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja, a hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gumoly felhővel, csapadék nélkül, helyenként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 29-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 7-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett a NAV-hoz. Az 1944. szeptember 6-ai nyíregyházi bombázás áldozataira emlékeztek a városban. A Mosoly Alapítványnak köszönhetően 2 éve tart foglalkozásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gyermekegészségügyi központjában 2 zene és művészet terapeuta. Gasztronómiai rendezvények, valamint sportprogramok várják az érdeklődőket Egerben és térségében. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Megérkeztek az első webes nyugtaadat szolgáltatások a NAV-hoz. A szeptember 1-én induló új rendszerben a papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat. A rendszerben az első 3 napban már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben. A további részletekről dr. Paskóné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: Jól teljesítettek az e-pénztárgépek is. Eddig már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A 2 újfajta nyugtaadat szolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá a NAV, amelyet korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok. A pénztárgép portál azoknak kínál kényelmes megoldást, akik nem szeretnének e-pénztárgépre váltani. A papírnyugták adatait a kiállítást követő 3 naptári napon belül kell rögzíteni a felületen. Az első beküldések már meg is érkeztek a NAV-hoz, vagyis a vállalkozások élesben is elkezdték használni az új szolgáltatást. A NAV a webes adatrögzítéshez oktató videót is készített. A kis film a belépéstől kezdve képernyőnként mutatja be, hogy hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. A segítség különösen hasznos lehet azoknak a kisvállalkozóknak, akik még nem használták a NAV online felületeit. Aki pedig szeretné teljesen kiváltani a külön adatrögzítést, annak továbbra is a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása a legegyszerűbb megoldás. A mobilos alkalmazással néhány koppintással kiállítható a nyugta, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az év végéig szankciómentes időszakot tart. Ebben az időszakban elsősorban a tájékoztatásra és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A cél az, hogy minden vállalkozás megismeri a lehetőségeket, és megtalálja a saját működéséhez legkényelmesebb adatszolgáltatási módot.
1: Az 1944. szeptember 6-ai nyíregyházi bombázás áldozataira emlékeztek a városban a vasútállomásnál, az önkormányzat és a Jósa András Múzeum szervezésében. A légitámadás a város történetének egyik legsúlyosabb második világháborús eseménye volt. Kezdetben 80 halottról tudtak, számuk később 92-re, majd 100-ra emelkedett. A támadás hátterében Nyíregyháza közlekedési szerepe is állt. A város fontos vasúti csomópontnak számított, ezért válhatott katonai célpont. Mondta dr. Holmár Zoltán, a Jósa András Múzeum történész főmúzeológusa.
3: Azt megelőző hónapokban a szövetséges gépek, elsősorban amerikai angol bombázók Szolnokot, Debrecent, Miskolcot, Kolozsvárt bombázták le. Ezek fontos csomópontok voltak, közlekedési csomópontok, a katonai utánpótlást itt bonyolították le ezeken a vonalakon, és Nyíregyháza maradt végül hátra. és fenn is maradt egy akkori mondás, hogy gyöngyvirágos Nyíregyháza te maradtál utoljára. Ezzel is üzentek a szövetségesek arra vonatkozóan, hogy Nyíregyháza lesz a következő célpont. A kérdés már csak az volt, hogy mikor. 1944. szeptember egy fordulópont a II. Világháború végén, hiszen a szovjet vörös hadsereg átlépi a régi trianoni határt is, belép Magyarország területére, és ezzel a szárazföldön is megindul a magyar és német csapatok ellen az offenzíva.
1: A tragédia számos nyíregyházi család életét meghatározta, emlékük megőrzése ezért ma is fontos, nyilatkozta dr. Ulrich Attila, az Önkormányzat Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának elnöke.
4: A II. Világháború alatt rengeteg olyan esemény történt, amely igazából nem a nagy fő sodorvonalban van, hanem kisebb településeket, egyéni sorsokat érintettek, ugyanilyen Nyíregyházának a bombázása is, amelynek az értelme ugyan nem sok volt, de ami maradt egy viszonylag szegény, nyomorúságos időben utána, az mindenféleképpen befolyásolta nem csak a városnak, hanem nagyon sok családnak a sorsát is. Ráadásul elveszett egy olyan nagyon szép épület és annak a környéke is, amely most, hogyha megmaradt volna, igazán éke lenne a városnak. Éppen ezért fontos az, hogy a helyi civil szervezetek olyanok, akik szívügyükön viselnek hagyományt, szívügyükön viselik a történelemnek a különböző epizódjait, azok mindig emlékezzenek, meg emlékeztessenek.
1: A Mosoly Alapítványnak köszönhetően két éve tart foglalkozásokat a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház gyermekegészségügyi központjában. Két zene- és művészetterapeuta, Kovácsné Testléri Beáta és Felföldiné Baranya Nóra a súlyos, hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását segítik. A szakemberek nemrég a Miskolci Kórházban összeállított zeneterápiás módszereiket mutatták be egy közelmúltban megtartott szakmai rendezvényen. Ennek a módszernek a segítségével ADHD-s gyermekekkel, serdülőkkel is hatékonyan tudnak dolgozni. A részletekről Kovácsné Testléri Beáta pszichológus adott tájékoztatást.
5: Igazából nem bennünk született meg a gondolat, hanem a szupervizorunk, a szerkesztőségbizottság tagja, és mivel ő tudta azt, hogy mivel foglalkozunk, ő kért fel minket a szerkesztőbizottság nevében, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha bemutatnák ezt, mert hogy ezzel ilyen rövid idő alatt is kicsi fejlődés lehet elérni. Ugye mi külsősként dolgozunk a kórházban, így nyilván akkora rálátásunk nincsen erre, hogy pontosan miért és hogyan. Azt tudjuk, hogy 3 megyéből érkeznek a gyerekek, és teljesen vegyes, mentális probléma gyanújával esetleg. A kamaszok közt nyilván nagyon sok a depressziós, a szuicid késztetéssel, gondolattal, akár próbálkozással bekerülő gyermek. A kicsiknél gyakori az ADHD, előfordulnak nyilván autizmussal, vagy akár viselkedészavaros gyerekek is, főleg a kisebbek körében. Itt az osztályon viszonylag gyakran vannak ADHD-s gyerekek, és mivel nagyon rövid ideig vannak ott, konkrét terápiás célt nehéz kitűzni, de azt figyeltük meg, hogy amennyiben több alkalommal, azért egy 4-6 alkalommal legalább tudunk velük foglalkozni, úgyhogy külön szedve csak velük, akkor azt vettük észre, hogy egy fejlődés, egy haladást tapasztalunk azért mindenképpen elsősorban a figyelemfókuszban, az egymásra figyelésben. Az ADHD-s gyerekeknél nagyon nagy probléma általában a figyelem hiánya, illetve hogy nem tudják tartósan fenntartani a figyelmet, és azt vettük észre, azt figyeltük meg, hogy a különböző ritmus feladatokkal képesek arra, hogy figyeljenek arra, hogy mikor jönnek, hogy betartsák a szüneteket, ne jöjjenek bele, hogy egymást kövessék, egymáshoz kapcsolódjanak, és ezáltal a figyelmük fejlődik. Tehát egy foglalkozás olyan 40-45 perc, attól függően is, hogy az ADHD-s gyerekeknél különösképpen, ha kicsik, akkor néha rövidebb, mert nekik ez a figyelemfókusz ugye nehezen fenntartható sokáig, és nem célunk az, hogy amit eredményt el lehet érni, azt pont emiatt veszítsük el esetleg az utolsó 10 percbe. De önálluk az szokott történni, hogy mindenképpen van egy nyitókör, egy úgynevezett megérkezés, ez általában minden csoportfoglalkozáson így van, egy kicsit így földelnek, elmondják, hogy érzik magukat, hogyan érkeztek ide, és akkor ezek után különböző ritmusgyakorlatokat szoktunk velük csináltatni a kolléganőmmel, és ezek egyre bonyolultabbak lesznek. Tehát az elején csak annyi, hogy mondjuk az egyeket kell ütni és akkor mondunk egy mondókát, ezt általában a kicsiknél nagyon szeretik, hogy ők választják ki, hogy egy olyan mondóka, amit ők ismernek. Akkor utána bonyolultabb, akkor már csak minden másodikat ütünk, tehát már olyan, amire figyelni kell, vagy akkor egymás után ütik, tehát hogy nem mindegyiket ő üti, hanem mindegyiket csak egy valaki üti, és mennek sorba. Aztán lehet ezt tovább bonyolítani, hogy mondjuk magát a ritmusát ütik a mondókának végig, de a lábukkal ütik az egyeket. Ez mindig az, hogy meddig tudunk eljutni velük, ez ugye annak függvénye, hogy hányszor is találkozunk velük. Egy foglalkozáson belül általában az elején esetleg a múltkorit átismételjük, ha már volt foglalkozás korában, és utána próbálunk egy lépéssel tovább jutni, hogy még inkább kelljen figyelniük. Azt lehet elérni esetleg, hogy felkeltsük az érdeklődésüket mondjuk, és önmagában a zene, a ritmus, az sokszor még úgy is segít, hogyha nincsen terapeuta. Tehát volt olyan, hogy javasoltuk azt, hogy a szülőnek mondják meg, mikor elmegy a gyerek, hogy jó lenne neki, hogyha zenét tanulna, mert nagyon jó hatással van rá. De igazából 2-3 hét alatt terápiás eredményt, ezt nem mondhatjuk, hogy el lehet érni. Egy fejlődést lehet elérni, elindítani egy irányt.
1: Változatos programkínálattal várják az érdeklődőket a nyárvégi őszi szezonban Egerben és térségében. A kikapcsolódni vágyukat aktív sportolási lehetőségek, illetve gasztronómiai rendezvények várják. A soron következő programkínálatot Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai destináció menedzsment egyesület elnöke ismertette.
6: Amit most már az előttünk álló időszakra, tehát az őszi rendezvényekként javasolhatunk, azok mindenképpen az aktív program. Kezdjük egy gasztronómiaival, szeptember 12-én egy különleges vadpikniket ajánlanék kedves rádió hallgatóknak Balaton községben. Itt több étterem vad gasztronómiai kínálatát érhetik el. Ha őszről beszélünk, akkor szüret. A szüreti időszak itt Egerben a Szépasszony völgyel, de akár a Sík-hegyi piknikkel is jellemezhető. A szeptemberi időszakban még szeptember-októberi időszakban Mezőkövesden egy országos mezőgazdasági gépész találkozó lesz, aminek lesz egy nagyon látványos felvonulása, ez most 5-én szombaton lesz, és egy aktív rendezvényre is felhívnám a figyelmet, ami pedig a 22. Tour de Mezőkövesd, de ami egy kerékpáros rendezvény. Noszvajon szeptember 12-én kemencés nap lesz, októberben bírsünnep várható, Egerszalókon a borkorcsolya nap várja majd a résztvevőit október 17-én, és a Márton nap pedig több településen, Egerben, Egerszalókon, Noszvajon, Bogácson sok-sok finom libás ételt fog kínálni a látogatók részére. Ami Szilvásvárad rendezvényei közül kiemelhető lehet a Nemzeti Vágta, ami október 3-4 időszakban kerül megrendezésre, és a rendezvények mellett tulajdonképpen újításokról és újdonságokról is beszámolhatunk, hiszen ha most a Bélkőre gondolunk, akkor a Bélkőn a Bükki Nemzeti Park igazgatóság egy kehópos pályázatból az őszfolyamán megújítja a felső bánya területén lévő kilátópontját, és itt az ősz folyamán el fog készülni egy Via Ferrata pálya is, tehát akik egy kicsit az extrémebb sportokat kedvelik, ők is megtalálhatják itt a számításukat. És talán azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, hosszú őszt kívánjunk magunknak, hogy azt a színes kavalkádot, amit a Eger környezetében, Eger térségében a különböző településeket körbevevő túraútvonalakon elérhetnek, azokban tudjanak gyönyörködni, és természetesen kívánom magunknak az esőt is, hogy felfrissülést hozzon a környezetünknek, mert egy-egy jó eső után azt hiszem, hogy egy kellemesebb, tisztább levegőben szívesebben indulnak el az emberek.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Leó pápa újabb felhívást tett közzé a békéért szeptember 6-án vasárnap, tegnap az úrangyala elimádkozása után. Vessenek véget az erőszaknak, és nyissák meg a párbeszéd és a béke útjait. A Szentpétertéri apostoli palotából 14. Leó ismét erőteljesen hangot adott aggodalmának az ukrajnai drámai helyzet miatt, ahol legalább egy halottja és 25 sérültje volt a Zaporizsja városa és az azonos nevű régió elleni legutóbbi orosz támadásoknak. Ivan Fedorov kormányzó adatai szerint az orosz erők 24 óra alatt összesen 886 támadást hajtottak végre a régió 54 település ellen. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, melyek következtében ártatlan emberek haltak meg. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta szorongásban és félelemben él, mondta a pápa könyörgésében, majd a békefelhívást az egész világra kiterjesztette. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. A Szentatya kifejezte reményét a béketárgyalásokban. Újabb felhívással élek, vessenek véget az erőszaknak, állítsák meg a pusztítást, nyissák meg a szívüket a párbeszéd és a béke előtt. Kívánom, hogy a tárgyalások újraindítása érdekében ezekben a napokban tett erőfeszítések kézzelfogható eredményekhez vezessenek, és nyissanak teret a diplomácia előtt, fogalmazott. Szeptember 6-án, az évközi idő 23. vasárnapján a Szentatya a Vatikáni Apostoli Palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a kölcsönös szeretetről, mint olyan adósságról elmélkedett, amellyel mindig tartozunk egymásnak. Hangsúlyozta a testvéri figyelmeztetés fontosságát, őszintén kell beszélnünk egymással, hogy a problémák és nézeteltérések a növekedés alkalmaivá válhassanak. A testvéri szeretet másik módjaként az egyetértése jutást emelte ki, mely az imádságban is egységbe kapcsol bennünket. Az Úrangyal elimádkozása után pedig ismételten sürgette tehát az ukrajnai erőszak beszüntetését, és reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások újraindítására irányuló erőfeszítések teret nyitnak a diplomácia előtt. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati életvédelmében. A Mindenki születésnapja séta szeptember 12-én szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, betegmagzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében, számol be a Magyar Kurír. Idén szeptember 13-án, azaz most vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendőres András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban, mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián koncert lesz. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településre ellátogat ebben a hónapban tehát. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában, tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről, nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket. Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációban, és Indiába ment noviciátusba, ezután Rómában doktorátus szerzett.

0: újulásokért való imával. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a Római Katolikus Templomban a programsorozat szombaton 14 órakor kezdődik majd. Aztán szeptember 21-én hétfőn Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus Templomban 18 órától, valamint szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a háladás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön több mindenre lehetőségünk van, így az applikációnak hála a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Gronda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát az Aqua Sportegyesület. Két ezüstérem után megnyerte az ötös a világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát a Nyíregyházi Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupa idén is a gyermekkorosztályú játékosok számára biztosít egy erőpróbát az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, a Debrecen és a Zemplén vízilabda klub csapatai ellen ugorhat medencébe az Aquaese gyermekkorosztályú csapata. A városi úszodában rendezett vízilabda torna szeptember 12-én 10 órakor kezdődik, ahol összesen 4 mérkőzést nézhetnek meg a vízilabdát kedvelők. Két ezüstérem után megnyerte a világbajnokságot a DVTK ötösázója Guzi Blanka. Most őt hallják.
2: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban is, és pont azt fogalmaztam meg magamban a világbajnokságot követően, hogy már most világbajnokként is azt érzem, hogy egy ilyen verseny sem mentes mondjuk szorongástól vagy kételyektől, és egy világbajnok is átélheti ezeket. Viszont az különbözteti meg szerintem, hogy ki lesz világbajnok is, ki nem, hogy mennyire tudunk uralkodni ezek felett, a momentumok felett, és nekem ez most sikerült.
3: Guzi Blanka az abszolút esélyes tavalyi győztes egyiptomi Kaliot győzte le.
2: Nagyon kíváncsian vártuk, hogy milyen formában fog visszatérni, mert idén nem láttuk még versenyezni a Tusa versenyen, csak ugye a tavalyi világbajnokságon. És azért megmondom őszintén, hogy amikor megláttam, hogy a nevezési listán rajta volt, akkor nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy esetleg egy revansot lehet venni a tavalyi éven. És ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni vagy előzni. És nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok. Úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már. Körülbelül a negyedik kör környékén, vagy harmadik kör környékén, amikor már éreztem, hogy közeledek hozzá nagyon, akkor jutott az eszembe, hogy na, akkor ez lehet, hogy egy aranyérem is lehet. Viszont mentálisan azért próbáltam magamra levenni azt a mini terhet, amit ezzel magamra raktam volna, azzal, hogy gyakorlatilag win-win helyzet. Mert ha ezüstérmes vagyok, akkor boldogan fogok így beérni a célba, hogy háromszoros ezüstérmes vagyok. Viszont ha meg bajnok, akkor azt meg nem is kell magyarázni, hogy miért jó. Az egész év egyébként azt gondolom, hogy páratlan volt, bár én tavaly is azt éreztem, és 24-ben is azt éreztem, de nekem az idejében a kedvenc versenyem abszolút a budapesti világkupa győzelem. Szerintem eddigi pályafutásom alatt az volt az olyan versenynap, amit így a nagybetűs versenynapnak mondok is. És ott gyakorlatilag egész nap flóba versenyeztem. Kint volt a nem tudom, mint teljes családom, barátok, segítők, mindenki, és ott felrobbant az aréna, úgyhogy nekem az a top verseny idénről.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000-en álltak rajthoz. Gyurcsány Gábor versenyigazgatót hallják.
4: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
3: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000-en regisztráltak online. A legrövidebb táv 2,5 kilométer, a leghosszabb pedig 21 volt. Pontban 8:30-kor elrajtolt a mezőny. A félmaratont nem csak egyéniben, hanem párosban és trióban is lehetett teljesíteni. Ezúttal is volt 1 kilométeres gyerekfutam és jótékonysági futás is. Utóbbinak a bevételéből egy újabb rendezvényt, egy szűrőnapot szerette megvalósítani a szervező Mozaik Med Egyesület. A fotófesztivál évről évre egyre több embert vonz. Köszönhető ez annak is, hogy a félmaratoni távot egy nyomvonalon lehet teljesíteni, ami ritka a futóversenyek során. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
0: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000-en indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Isten, ami 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges, jól életmód népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
3: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makári Hárdot, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
5: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint vagy nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A legszárazabb és 2024 után a második legmelegebb volt az idei nyár, bizonyítottan a mérések 1901-es kezdete óta, közölte a Hungaromet ZRT. A nyár középhőmérséklete országosan 23,43 fok volt, ami több mint 2,5 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom nyári hónap melegebb volt az átlagosnál, az ország közel 60%-án volt rekordszáraz a forró éjszak, 30 fok feletti értéket hozó hőségnapból általában 26 szokott lenni, idén azonban 52 volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, jelenleg dízel hiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki sem importálna. Nem a sok milliós terepjárók tulajdonosainak szeretnének segíteni, hanem célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják a kocsit, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítenék még az agrárszektort és más területeket. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök még napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le a történelmi megállapodást az unióval. Beszélt arról is, hogy felülvizsgálják és átalakítják a koncessziókat, ott kezdik a munkát, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyik a magánzsebekbe, várhatóan teljesen átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziókat, fogalmazott. A normális állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére, jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor a területen dolgozók türelmét és megértését kérte, arra hivatkozva, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete rendkívül nehéz, a kabinet mozgástere súlyosan korlátozott. Pósai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A tárcavezető átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök vezérigazgató kinevezéséig ellátja a feladatot. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz képest 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Hamarosan hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 000 km